0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm minden kedves hallgatónkat. 2026. augusztus 5-e szerda van. A Magyar Szövetség szakcsoportja a napokban a Környezetvédelmi Minisztérium államtitkárával tárgyalt, elsősorban a vízügyi törvényről. Erről is szó lesz a mai műsorban. Foglalkozunk a Progresszív Szlovákia újabb pénzügyi botrányával is, amely Iván Korcsok fizetésével kapcsolatos. Szó lesz arról is, hogy hamarosan fix trafipaxokat telepítenek a szlovákiai utak mentén, és foglalkozunk azzal is, hogy javíthatnak-e Friedrich Merz német kancellár népszerűségén a kormányban bejelentett személycserék. Ma reggel is érdemes lesz velünk tartani, a hangmérnök Kovács János, a híreket pedig Csenger Ferenctől hallják.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Szlovákia rendőröket is küldene a spanyol határ védelmére. Újabb rakétatámadás érte Kijevet. Ma is extrém meleg lesz, 41 fokig melegszik a levegő. Jó reggelt kívánok, mondom a részleteket. Szlovákia rendőröket is küldene a spanyol határ védelmére. Matúš Utajestok belügyminiszter szerint az Európai Uniónak egyértelmű választ kell adnia az illegális migrációra, vagy megvédi a külső határokat, vagy visszatérnek a schengeni belső határellenőrzések. A miniszter közölte, hogy Szlovákia rendőröket és technikai eszközöket is felajánlott Spanyolországnak a ceutai határszakasz védelméhez. Hozzátette, a szigorú határőrizet és a gyors visszaküldések már is eredményt hoztak, mert péntek óta nem történt újabb illegális határátlépési kísérlet. Szlovákiában hosszú éveken át nem működött átfogó szúnyog és szúnyogok által terjesztett vírus megfigyelő rendszer. A Szlovák Tudományos Akadémia kutatói szerint ennek fő oka a szakember és forrás hiány, miközben az országban már megjelentek olyan inváziós szúnyogfajok is, amelyek veszélyes vírusokat terjeszthetnek. A kutatók jelenleg a nyugat-nílusi vírus és az uszutu vírus előfordulását vizsgálják egy új módszerrel, amely a szúnyogok nyálának elemzésén alapul. Az eredmények nem csak a korai figyelmeztetést segíthetik, hanem a véradások biztonságát és a lakosság egészségének védelmét is javíthatják. Továbbra is kritikus a paksi atomerőmű hűtésének helyzete, jelentette ki Magyar Péter magyar miniszterelnök. Elmondása szerint a rendkívüli hőség és az alacsony dunai vízállás miatt a következő napok kulcsfontosságúak, enyhülést pedig várhatóan csak a péntekre érkező hidegfront hozhat. A kormány szerint az ország energiaellátása nincs veszélyben, ugyanakkor a válság után felülvizsgálják az erőmű hűtési rendszerének fejlesztési lehetőségeit. Újabb rakétatámadás érte Kijevet. Az ukrán fővárost az éjszaka folyamán több ballisztikus rakétával támadták az orosz erők. A városvezetés szerint két kerületben raktárépületek gyulladtak ki, egy 20 emeletes lakóházban is tűz keletkezett, feltehetően a rakétacsapás következtében. A jelentések szerint legalább ketten életüket vesztették. Ukrajna ismét sürgette szövetségeseit, hogy további Patriot légvédelmi rendszereket biztosítsanak a főváros védelmére. A Reuters értesülései szerint az Egyesült Államok az iráni háború során felhasználta nagy hatótávolságú precíziós rakétáinak jelentős részét. Források szerint ez aggodalmat kelt a hadsereg jövőbeli válságkezelő képessége miatt, különösen Oroszország vagy Kína esetleges konfliktusai esetén. A Fehér Ház ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy az amerikai haderő továbbra is a világ legerősebbje, és a hadipar rekordütemben növeli a lőszergyártást. 77-re emelkedett a Ceutánál életüket vesztett migránsok száma. A tragédia akkor történt, amikor több ezeren próbáltak Marokkóból a spanyol exklávéba bejutni a tengeren keresztül. A spanyol hatóságok eddig 79 holttestet emeltek ki a vízből, ezek közül 77 a július 30-ai tömeges átkelési kísérlet áldozata. A migrációs hullámot a hatóságok szerint internetes álhírek és a spanyol szabályozás félreértelmezése is felerősítette. Horog kereszteket és kelta kereszteket festettek több helyen a nyugat-franciaországi Le Flers városában. A rendőrség nyomozást indított az antiszemita graffitik ügyében. A város polgármestere elítélte a történteket, a feliratokat már eltávolították. Franciaországban az elmúlt években jelentősen megszaporodtak az antiszemita incidensek, különösen a közel-keleti konfliktus 2023-as kiéleződése óta. Új meleg rekordok születtek Szlovákiában, kedden Pozsonyban a Koliba mérőállomáson 40,8 Celsius fokot mértek, ami új városi rekord. Az ország több pontján is 40 Celsius fok fölé emelkedett a hőmérséklet, és a Lomnici csúcson is új napi csúcsértéket regisztráltak. Az országos abszolút melegrekord ugyan nem dőlt meg, de a meteorológusok szerint szerdán és csütörtökön is folytatódik a rendkívüli hőség, ezért az ország nagy részén továbbra is a legmagasabb fokú hőségriasztás van érvényben.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a rendkívül meleg idő, helyenként azonban felhők is képződnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 41 fok között alakul, enyhe déli szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Sebességet mérnek a D2-esen a D4-es kereszteződés előtt, Horváth járfalunál, a Magyarország felüli oldalon. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Gárdi Lászlóval.
1: A Slovan hátrányból fordítva 2-1-re nyert a svéd Mjällby vendégeként. A labdarúgó bajnokok ligája harmadik selejtező körének első mérkőzésén. A skandinávok az 58. percben vitatható 11-esből szereztek vezetést. Ezt követően Jaja Touré remekül cserélt, és a kékek fordítottak a hajrában. Az új szerzemény Kamara a 78. percben kiegyenlített, Kianga pedig a 94. percben a győztes gólt is belőtte. A Slovan értékes győzelmet aratott Svédországban, és bizakodva várhatja a jövő keddi pozsonyi visszavágót. A párharc győztese vagy az Ararati Erevánnal, vagy pedig a szlovén Celjével találkozik a playoff szakaszban a főtáblára jutásért. Az első meccset a házigazda örmények nyerték 2-1 arányban. A Ferencváros labdarúgó csapata úgy várja az Európa Liga selejtezőjének harmadik fordulóját, amelyben a lengyel Górnik Zabrze lesz az ellenfele, hogy a nemzetközi kupa meccseken nyújtott meggyőző teljesítményével szemben az NB1-ben rendkívül gyengén rajtolt. A mai első találkozó 20:15-kor kezdődik az Üllői úton, a lengyelországi visszavágót jövő csütörtökön rendezik. Borbély Balázs vezetőedző óvatos, de egyúttal okos futballt vár a Fraditól. Személyesen ismerjük egymást az ellenfél edzőjével, Michal Gasparikkal, aki racionális, pragmatikus szakember, ezért tudom, mit várhatok az ellenféltől, mondta az FTC trénere. A párharc továbbjutója a török Trabzonsporral játszhat a főtábláért, a vesztes pedig átkerül a Konferencia Ligába, ahol a Monakóval kell megmérkőznie a liga szakaszért. Az Újpest és az FC Kopenhága labdarúgó csapata is bejelentette, hogy az egyszeres válogatott hátvéd Margraf Ákos a dán klubhoz szerződött. A 21 éves játékos 5 éve szerződést kötött új klubjával, mely helyi sajtóhírek szerint 1,5 millió eurót fizet érte. A nemzeti együttestől elköszönt ugyan, klubcsapatában azonban folytatja pályafutását a 34 éves Neymar, a brazil labdarúgó válogatott történetének legeredményesebb gólszerzője. Luis van Gaal negyedszer is vállalná a szövetségi kapitányi posztot a holland labdarúgó válogatottnál. Mindig is segíteni akartam a szövetségnek, ahogyan az Ajaxnál is ezt szerettem volna tenni, nyilatkozta a 74 éves edző. Sajtóértesülés szerint az Európai Labdarúgó Szövetség és partnerei akár egy világbajnoksággal versengő torna létrehozásáig is elmennek, ha nem érik el Gianni Infantino távozását a FIFA éléről. Betlehem Dávid a férfiaknál, Mihályvári Farkas Viktória pedig a nőknél ezüstérmet szerzett a nyílt vízi úszók 10 kilométeres olimpiai versenyszámában a Párizsi Európa-bajnokságon. Az ugyanitt 2 éve 5-karikás bronzérmes Betlehem gyakorlatilag végig csatázta a távot a tokiói olimpiai bajnok Florian Welbrockkal, a németek klasszisa végül az utolsó 200 méteren utasította őt maga mögé. Mihályvári a táv jelentős részében az élen haladt, a hajrát azonban az olimpiai bronzérmes olasz Ginevra Taddeucci jobban bírta. Miroslava Hokková nyerte a női skeet döntőjét a wroclawi U23-as sportlövő Európa-bajnokságon. Guzi Blanka és Erdős Rita magabiztosan, Bauer Blanka a visszafogott kezdés ellenére jó kombinált számmal szintén kiharcolta az elődöntő szereplést az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon.

6 óra 19 perc van, ma a Krisztinák ünneplik névnapjukat. A Krisztina latin eredetű név, a Krisztiána gyakoribb alakváltozata. A görög eredetű latin Krisztiánus, magyarul Krisztián, keresztély férfi név női párja, jelentése Krisztushoz tartozó keresztény nő. A szlovák naptár szerint pedig Hortenzia nevű ismerőseinket köszönhetjük fel. Isten éltessen minden ma ünneplő hallgatónkat.

0: 6 óra 23 perc van. Egy spanyol gyarmatosítás korabeli múmián azonosították a himlővírus nyomait. A Duna rekord alacsony vízszintje mamut maradványokat tárt fel Bulgáriában, és 400-ra emelkedett a vadon élő tigris populáció száma Nepálban. Színes híreink következnek Gazsik Viktóriától.
1: Egy nemzetközi kutatócsoport először szolgáltatott egyenes molekuláris bizonyítékot a himlőjárványról. Az európai hódítók magukkal vitték a járványt Amerikába, ahol az több millió helyi őslakos halálát okozta. A tudósok két mumifikált fertőzött egyén DNS-ét szigetelték el a chilei Inka közösségből. Az első spanyol hódítók 1492-ben érkeztek Amerikába. A himlővírussal az idáig nem találkozott az őshonos közösség, így nem alakult ki ellene a természetes ellenálló képesség. A vírus terjedése az eredeti lakosság 90%-át kiirtotta. A spanyol hódítóknak pont ez segített meghódítani a mexikói Azték birodalmat, a maja városállamokat Közép-Amerikában és a mai Ecuador és Chile területén elterülő Inka birodalmat. Az eddig ismert legkorábbi fertőzés esete 1518-ból Hispaniola szigetéről származik. A most vizsgált múmiák esetében a kutatók nem tudták pontosan meghatározni, mikor fertőződhettek meg. Valószínűleg a 16. század feléről beszélhetünk. A Duna rekord alacsony vízállásának köszönhetően mamut maradványok kerültek elő Bulgária északi részén. A maradványokat múlt hét szerdán fedezte fel egy helyi lakos, miután szokatlan jelenséget figyelt meg a folyómederben. A lakosok ezt követően kapcsolatba léptek a regionális régészeti múzeummal. A múzeum igazgatója megerősítette, hogy a helyszínre kiküldött szakértők egy alsó állkapcsot, két agyart és egy mamutbordát azonosítottak. Nem nevezném szenzáció, de bármilyen ilyen őskori maradványok felfedezése nagyon fontos a tudomány számára, mondta el az igazgató. Hozzátéve, hogy régóta úgy vélték, hogy a terület egykor mocsár volt, ahol az állat valószínűleg több ezer évvel ezelőtt elpusztult. A jobb és hatékonyabb védelmi intézkedéseknek köszönhetően tovább növekszik a vadon élő tigrisek száma Nepálban. Populációjuk elérte a 429 példányt. Erről múlt héten tájékoztatott a helyi nemzeti parkok és vadon élő állatok védelméért felelős hivatal. A nepáli fővárosban, Katmanduban székhellyel rendelkező hivatal közölte, hogy ez jelentős növekedést jelent a 2010-ben becsült 121, illetve a 2022-ben becsült 355 tigrishez képest. A WWF kijelentette, hogy Nepál a világ egyik legjelentősebb sikerét érte el a kritikusan veszélyeztetett fajok helyreállítása terén. Nepál 2009 óta 4 évente végzi el a tigris populáció felmérését. A legutóbbi felmérés során a hatóságok 2025. december végétől az év áprilisáig fotócsapdákat helyeztek el 5 nemzeti parkban és azok környékén.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm adáskezdő műsorunk hallgatóit. Az eddig stabilnak számító szlovák médiapiac egyre jobban inog a mesterséges intelligencia térnyerése miatt. Ez lesz a témánk a regionális hírek után, most Csenger Ferenc következik.
2: Nem műszaki hiba, hanem vandalizmus okozta a vonatajtó kiszakadását a Léva-Zólyomi járaton. A Szlovák Vasúttársaság szerint a vasutasok a sérült bejáratot azonnal biztosították és felügyelték az út hátra lévő részében, hogy a nagy hőség ellenére ne kelljen leállítani a járatot. A vasúttársaság idén az első fél évben már 34 vandálrongálást regisztrált járművein, amelyek nem csak jelentős károkat okoztak, hanem az utasok biztonságát és a vasúti közlekedés folyamatosságát is veszélyeztetik. Kiszáradt a Bodva-Medre Szepsi térségében. A szlovák vízgazdálkodási vállalat szerint a jelenség természetes, a karsztos altala és a tartós csapadék hiány következménye. A lehulló esővíz gyorsan elszivárog a föld alá, ezért a folyó egyes szakaszain szinte teljesen eltűnik a felszíni víz. A város a kiszáradt medret szemétmentesítésre használta ki. A helyi horgászok szerint a probléma már hetedik éve ismétlődik, és rendszeresen halpusztulást is okoz, ezért önkéntesek mentik át a halakat a magasabban fekvő, még vízzel borított szakaszokra. Tovább nőtt a tátrai zergék állománya. Az idei tavaszi számlálás során a szlovák és lengyel természetvédők összesen 786 tátrai zergét számoltak össze, ami 46-tal több, mint egy évvel ezelőtt. Különösen biztató, hogy 95 gida született idén, ami azt jelzi, hogy az állomány egészséges és sikeresen szaporodik. A közös szlovák-lengyel felmérést 1959 óta minden évben elvégzik, így ez Európa egyik legrégebbi vadállatmonitorozási programja.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a rendkívül meleg idő, helyenként azonban felhők is képződnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 41 fok között alakul. Enyhe déli szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: 10 perces várakozással számoljanak Kassán a VSS hídon az Optima felé, ahol útkarbantartók dolgoznak. Sebességet mérnek Pozsonyban a Panonszkán a központ felé. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 36 perc van. Az igencsak turbulens közép-európai média viszonyok árnyékában a főként előfizetéses modellre építő szlovák sajtó egyike volt a régió legstabilabb piacainak. Az utóbbi hónapok statisztikái azonban egy új trend születéséről árulkodnak, amely arra enged következtetni, hogy a mesterséges intelligencia térnyerése és az átalakuló keresési szokások miatt a korábbi kiszámíthatóság eltűnőben van. Hogyan alakítják át a hírfogyasztást ezek az innovációk. Erről Gold Ádám média kutatót, a Pécsi Tudományegyetem docensét, Tilacsik Dóra kérdezte a tegnapi reggeliben.
1: Már a közösségi oldalak megjelenése, illetve elterjedése is alapjaiban változtatta meg a hírfogyasztási szokásokat, és ezáltal az egyes médiumok működését is. Felmerült tehát a kérdés, hogy mit várhatunk a mesterséges intelligencia forradalmától. A sajtó valóban egy fordulópont előtt áll, vagy még korai lenne ilyen messze menő következtetésekbe bocsátkozni?
2: Én azt gondolom, hogy ez nem egy korai megállapítás. A mesterséges intelligenciával foglalkozó technológiai szakemberek, illetve kultúrakutatók, társadalomkutatók, vagy akár a filozófusok is az elmúlt 2-3 évben egyre magabiztosabban beszélnek arról, hogy egy nagyon-nagyon jelentős kommunikációs forradalomnak vagyunk a részesei. Ennek a jelentősége ez összehasonlítható lehet az írás, vagy akár csak az elektronikus tömegmédia megjelenésével is, sőt egyes elképzelések szerint ezen még akár ez a technológia túl is mutathat. Ez egyébként nagyon sok területen érezteti a hatását, a gazdaságban nagyon komoly változásokat látunk ebben a tekintetben, szinte alig vannak már olyan területek, ahol a mesterséges intelligencia ne okozna valamilyen változást, és mivel maga a mesterséges intelligencia és a kortárs média a kultúrának a része, talán a leggyorsabban és a leglátványosabban éppen ezen a területen tapasztaljuk meg ezeket a változásokat, és így az említett téma kontextusában is, tehát médiafogyasztás, hírfogyasztás, akár a híreknek az előállítása is olyan terület, ahol nagyon jelentős átalakulás zajlik pillanatnyilag.
1: És talán ez az a pont, ahol érdemes egy kis kitérőt tennünk arra vonatkozóan, hogy milyen elvárásokkal rendelkeznek napjaink hírfogyasztói, és hogyan alakulhatnak át ezek az elvárások a mesterséges intelligencia korában.
2: Hát sajnos nem látunk pozitív trendeket, és ez most már nagyjából 15 éve így látszik a médiafogyasztás területén. Ma a médiafogyasztókra a minőségi hírfogyasztás egyre kevésbé jellemző. Ez nagyrészt egyébként a print sajtó, illetve hagyományos lineáris médiumoknak, tömegmédiumoknak a háttérbe szorulásával indult el. Nagyon sokféle változás zajlott le, és zajlik jelenleg is a hírpiacokon, tehát hogyha csak egy-két dolgot szeretnék kiemelni ebből, ami lényeges, akkor első helyen említeném a fogyasztás gyorsulását. A fogyasztók egyre kevesebb időt töltenek egy-egy hír elemnek a megtekintésével, befogadásával, és inkább rövidebb idő alatt minél több morzsa-szerű információt szeretnének meglátni, illetve megszerezni. A másik nagyon lényeges változás, hogy a professzionális hírszerkesztés egyre inkább háttérbe szorult, tehát míg 30-40 évvel ezelőtt nagyon felkészült, nagyon jó szakemberek kerültek a médiába, ami egyébként egy szűkös csatornát és szűkös keretet jelentett, és ők állították elő hosszú évek szakértelme eredményeként a híreket. Addig ma gyakorlatilag mindenkinek a kezébe van egy olyan eszköz, egy okostelefon, aminek a segítségével tud híreket előállítani, tud akár egy személyes hírügynökséget vagy hírszerkesztőséget létrehozni. Ez pedig a tartalmak minőségében jelent egy nagyon komoly változást, mert rengeteg megbízhatatlan, hitelt nem érdemlő forrásból is nagyon látványos és nagyon gyorsan terjedő hírek is születhetnek.
1: Ennek fényében feltehetően nem véletlen, hogy folyamatosan csökken az objektív, illetve a kiegyensúlyozott hírgyártás iránti érdeklődés is, tekintve, hogy az ilyen úgymond önjelölt hírgyárosok tulajdonképpen a tradicionális sajtóba vetett bizalom csökkenését is előidézhetik, de minek tudható be ezen túl, hogy az emberek elkezdtek egyfajta talán hírkerülőnek nevezhető magatartást kialakítani, vagy legalábbis, hogy csökken az érdeklődésük a hírek világa iránt?
2: Én azt gondolom, hogy igazából nem a hírek világa iránt csökkent az érdeklődés, hanem, hogy ön is említette, a hagyományos klasszikus hírműfaj iránt. A hagyományos klasszikus hírműfaj a média kutatás, a média tudomány szerint egy lassú műfajnak számít. Ugye ezek a hírek általában lassabban is jönnek létre, hiszen akik előállítják őket, azok mérlegelik a forrásokat, megszerkesztik a tartalmat, és annak van egy átfutás ideje, mire az a nyilvánosság elé kerülhet. Ezzel szemben ezek az új típusú hírmédiumok, amikről most beszélünk, ezek gyors műfajnak számítanak. Nagyon gyors az átfutás, szinte másodperc alatt reagálnak rá jelenségeket hírmédiumok, és kerülnek ki gyakorlatilag ellenőrizetlenül tartalmak a felületre. Most éppen egy előadásra készülök egyébként, amit fiatal tizenéveseknek, illetve egyetemistáknak fogok tartani, és pont ezekre a momentumokra kerestem példát az előadásomban, és egy egészen megdöbbentő esettel találkoztam, ami 2023-ban történt, akkor elterjedt az interneten egy hamisított fotó, miszerint megtámadták a Pentagon épületét, és ez néhány óra alatt a teljes amerikai médiában elterjedt, és még a tőzsdének a beszakadását is okozta, pedig a valóság alapja az gyakorlatilag nulla volt. Tehát ennek a veszélye is egyébként nagyon ott nagy és jelentős kockázat rejlik ebben, ennek ellenére tulajdonképpen a közönség mégis ebbe az irányba mozdul el, mert gyorsan, látványos szenzációhajház híreket keres, ami az érdeklődését instant módon elégíti ki.
1: És a gyorsaság irányába történő elmozduláshoz pedig az olyan, például mesterséges, intelligencia alapú innovációk is hozzájárulnak, mint az új keresési modellek, amik lényegében anélkül adnak választ a felhasználók kérdéseire, hogy az érdeklődőnek bármire rá kellene kattintania, bármit végig kellene olvasnia, vagy adott esetben hallgatnia. Egy ilyen változtatás pedig kétségkívül növeli a gyorsaságot és a hatékonyságot, de milyen árnyoldalai lehetnek mindennek azon túl, amit már az említett példán keresztül szemléltetett?
2: Igen, itt egy nagyon fontos változásra mutatott rá ezzel a kérdéssel, mert valóban a hírfogyasztás abban az értelemben is átalakul, hogy míg régebben rákerestünk egy hírre, mondjuk egy hagyományos keresőprogram, a Google segítségével, utána rákattintottunk arra az adott híranyagra, vagy akár többre is egymás után, és ott a valós felületen, a tényleges felületen olvastuk el a tartalmakat. Ma nagyon sok felhasználó a keresés típusú hírfogyasztás ról áttér a kérdés típusú hírfogyasztásra. Ez azt jelenti, hogy valamilyen interaktív mesterséges intelligencia alkalmazáson keresztül feltesz egy kérdést egy adott jelenséggel, vagy adott történéssel, eseménnyel kapcsolatban, és itt az AI az elérhető online felületekről előállít gyakorlatilag egy személyre szabott választ. Még azt is beállíthatom, hogy ez milyen hosszúságú legyen, hogy engem abból a témából kifejezetten mi érdekel, tehát itt egyébként a személyre szabottságnak is van egy nagyon nagy jelentősége. Viszont a kockázat is nő, hiszen a mai napig is azért ezek az AI alkalmazások nem 100%-osan megbízhatóak, nem tudjuk pontosan ellenőrizni minden esetben, hogy honnan húznak be tartalmakat. Tehát ebbe is előkerülhetnek olyan hallucinációk például, ami az AI programokra a mai napig jellemző, illetve bekerülhetnek a forrásokba olyan felületek is, amelyek pedig abszolút nem megbízható információkat közölnek az adott eseményről. És ami talán egy harmadik tényezőként egy még igazán fontos kockázatként megjelenik, hogy ezt a típusú hírfogyasztást az algoritmusok működése még sokkal jobban befolyásolja, mint például a közösségi média felületeken történő hírfogyasztás, mert hogy itt nem csak a megválogatás, hanem a hírnek tulajdonképpen a megalkotása során, a személyre szabás folyamata során is nagyon komoly működése van ezeknek az algoritmusoknak, amik torzíthatják a tartalomnak a létrehozását.
1: Figyelembe véve, hogy ez a képlet rendkívül bonyolultá vált a közösségi oldalak és a mesterséges intelligencia térnyerése következtében, hogy kellene eligazodnia ebben az új világban a sajtónak? Gondolok itt arra, hogy hol húzódik a határa a minőségi, illetve az etikai standardokkal összhangban lévő tartalom és az attraktivitás között, hogy azért a tradicionális sajtótermékek valamilyen módon még mindig fel tudják venni a versenyt az innovációkkal, már ha ez egyáltalán még lehetséges.
2: Én Ha teljesen őszinte akarnék lenni, akkor ezzel kapcsolatban eléggé pesszimista vagyok. Én azt gondolom, hogy a minőségi hírfogyasztás a tömegek vonatkozásában pillanatnyilag egy irracionális elképzelés. Évek óta látjuk azt, hogy a mainstream fősodratú médiafogyasztási trendek azok egyértelműen a gyorsulás és a rövidülés, illetve az instant tartalomfogyasztás irányába tolódik el. Ezzel párhuzamosan egyébként hosszú évek óta, évtizedek óta látszik a minőségi sajtó, elsősorban a print médiának a leépülése. Egy néhány évvel ezelőtt végzett kutatásom szerint Magyarországon a lap előfizetők, a print lap előfizetők szinte kizárólagosan a csendes generáció, illetve a boomer generáció tagjai, és a statisztikákból az is látszik, hogy az ő elhalálozásukkal, eltávozásukkal ezeket az előfizetéseket már senki nem újítja meg. Tehát egész egyszerűen például a print médiára való előfizetési hajlandóság az folyamatosan csökken, és ebben semmilyen változást nem látunk. Gyakorlatilag a média fogyasztóknak a média tudatosság növelésével lehetne talán ebben a kérdésben egy kicsit elmozdulni, illetve ami azért egy lényeges szempont, hogy bár a tömegekre még alapvetően ez a gyors fogyasztás jellemző, azért mindig megvannak azok a speciális szegmensek, ezek általában magasan képzelt értelmiségi pályán mozgó emberek, akik változatlanul nyitottak ezekre a hír műfajokra, illetve megbízható hírforrásokra. Itt igazából a legnagyobb kérdés az, hogy vajon az ő támogatásuk elegendő-e ahhoz, hogy ezek a portálok tovább működjenek, illetve ezen a ponton a társadalmi felelősség is felmerül, illetve hát akár az egész társadalomnak, vagy mondjuk egy politikai vezetésnek is a felelőssége, hogy ebben az esetben én azt gondolom, hogy ezeket a platformokat, a hagyományos, kiegyensúlyozott módon működő platformokat külső forrással kell támogatni, hogy ezek a piacról nem tudják saját magukat fenntartani.
1: Ha már a külső segítség jelentőségét említette, akkor mennyiben tudatosítják napjainkban a polgárok azt, hogy igenis szükség van valamilyen formában a tradicionális sajtóra, különösen a dezinformációk és a félretájékoztatás korában?
2: Én azt gondolom, hogy ez megint egy értelmiségi kérdés, tehát egy átlag fogyasztó, én azt gondolom, hogy ezt a problémát nem feltétlenül érzékeli. Valószínűleg egyébként az elmúlt évek során mindenkinek volt valamilyen téma kapcsán olyan tapasztalása, ami arról szólt, hogy valamilyen hírfelületen találkozott valamilyen információval, aztán arról később kiderült, hogy nem igaz. Őszintén szólva, a mai világban tényleg egyre kevesebben vállalkoznak arra, hogy mondjuk több forrásból, többféle nézőpontból vizsgáljanak meg egy témát, és akkor azokat a saját elméjükön átszűrve alakítsák ki a saját álláspontjukat. Egyébként ebben a változásban, ami szerintem még nagyon fontos, ez mondjuk az AI-tól részben független, hogy az elmúlt években például az influencerek által közvetített hírfogyasztás is nagyon népszerűvé vált a fogyasztók sorában. Ez is egy olyan folyamat volt, ami ezt a kiegyensúlyozottságot kibillentette. Ugye nagyon sok esetben ezeknek az influencereknek semmiféle sajtóval vagy kommunikációval kapcsolatos képzettségük, vagy egyébként más gyakorlatuk nem volt, így alapvető mondjuk etikai kérdésekben sem jártassak, és nagyon sok esetben mindenféle gátlás nélkül a legdorzabb, legkevésbé a valóságnak megfelelő tartalmakat is hajlandók voltak a csatornájukra kihelyezni, pusztán annak érdekében, hogy a nézettségük nem ilyen.
1: Nem véletlen tehát, hogy hova tovább egyre többször hallunk a tájékozottság, illetve a mediális műveltség társadalomban betöltött szerepének felértékelődéséről, és ezek azok a kompetenciák, amik terén a legutóbbi mérések tanulságai szerint nem álltunk túl jól, és ez nem országspecifikus jelenség, hanem sajnos a legtöbb államban hasonló trendek figyelhetőek meg. Továbbra is megállja a helyét ez a negatív forgatókönyv, vagy azért van elmozdulás ebben a kérdésben?
2: Én a szándékot látom alapvetően, tehát hogy egyelőre nagyon sok esetben a döntéshozók a problémát azonosították, és jelenleg nagyon sokféle törekvést látunk annak kapcsán, hogy ezt a problémát valamilyen szinten megoldjuk. Csak hogy egy nagyon közeli példát említsek Magyarországról, ugye most a kormányváltás kapcsán megindult az oktatásnak a teljes reformja, és ebben például kitüntetett szerepet kapott a médiatudatosság fejlesztése, illetve kifejezetten a mi témánk szempontjából is ez most érdekes, mert hogy a mesterséges intelligencia felhasználói kultúrájának a kialakításával, illetve ezt egy biztonságos keretben való működtetésével is fog foglalkozni a közoktatási program. A nehézséget ezekben a szituációkban mindig az adja, hogy akár az oktatási rendszer, vagy akár az embereknek a felvilágosítása, tájékoztatása, az is egy lassú folyamat. Tehát, hogy mire megtörténik a probléma felismerése, mire kialakítunk egy olyan módszertant, ami működőképes, aztán mire megfinanszírozzák ezeket a programokat, a különböző kormányok, amire rengeteg időt telik el, és az internet, illetve az online média és a digitális kultúra pedig nem vár. Ott gyakorlatilag azt látjuk, hogy havonta történik valamilyen változás, és hogyha mondjuk években nézzük ennek a fejlődését és ennek a gyorsaságát, akkor azt látjuk, hogy ami elképesztő gyorsasággal változik minden.
1: Ilyen körülmények között milyen lehetőségei vannak azoknak, akik mondjuk nem szeretnék megvárni, hogy a döntéshozók, illetve az államaparátus reagáljon egy-egy ilyen fejlesztésre, hanem addig is, míg ezek a szükséges állami szinten történő folyamatok végbe mennek, addig saját hatáskörben a lehetőségekhez mérten szeretne lépést tartani ezekkel a trendekkel, és tudatos fogyasztóként élni a mindennapjait?
2: Hát én azt gondolom, hogy például most a hírfogyasztás kérdésénél maradunk, akkor az egyik legcélvezetőbb magatartás forma az a lassítás. Ma már akár egy egész komplett életfilozófiaként is fel lehet fogni a rohanó világban, de csak a médiafogyasztás területén is szerintem egy nagyon jól alkalmazható koncepció. És ez a lassítás, ez sok tényezőből állhat. Ez például állhat abból, hogy mennyi időt töltünk eszközök társaságában, mennyi időt töltünk el képernyők előtt. Aztán ilyen lassítás típusú médiafogyasztási minta lehet az, hogy olyan tartalmakat fogyasztunk, amelyek nem egyszerűen csak egy felületes szórakozást nyújtanak a számunkra, hanem ebből építkezni, tanulni tudunk, ami a saját fejlődésünket és akár az előrejutásunkat is elősegítheti. Most példaként említem azt, mondjuk másfél órát töltök egy nap a média használatával, mondjuk a digitális média térben, de akkor nem TikTok videókat pörgetek, hanem mondjuk minden podcastokat hallgatok valamilyen online felületen. Tehát ez a fajta tudatosság, a választás tudatossága szerintem már önmagában egy nagyon komoly előre lépés lehet. A probléma sok esetben az, hogy egyébként megint csak azt látjuk, hogy ez a fajta magatartásforma nagyon erősen társadalmi státuszhoz kötött. Képzettség, a legmagasabb megszerzett végzettség, a kulturális tőke és egyébként az anyagi tőke is ezeket a trendeket befolyásolja, úgyhogy általában azok, akik már ma is ezt a fajta magatartást mutatják, azok eleve szerencsésebb helyzetben a társadalom valamely magasabb pozíciójában helyezkednek el.
1: A mesterséges intelligencia térnyelvezet

Kedves hallgatóink, 4 perccel 7 óra előtt orvos-meteorológiai jelentéssel folytatjuk. Ma is extrém hőségre és kánikulára kell készülni. Az ország nagy részén harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben. 32 és 41 fok közé emelkedik a legmagasabb nappali hőmérséklet. Tovább emelkedik az eddig is extrém hőség, és ez igaz a nappali és az éjszakai időszakra is. A legkritikusabb helyeken éjszaka akár 30 fok is lehet. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy egy már napok óta fennálló terhelő időszak utáni kifáradt, megviselt szervezetnek kell ezt elviselnie, írja a susfelnap.hu. Fokozottan figyelni kell magunkra és a környezetünkre, és azonnal reagálni kell, ha a legsúlyosabb keringési következmények, sztrókok, infarktusok tünetei, illetve hőegyensúlyzavar, hőgutai jelei jelentkeznek. Azonnal figyeljünk fel, ha valakinél súlyos hőterhelés esetén zavartságot, eszméletvesztést tapasztalunk, miközben leáll az izzadás, a test forróvá válik, a bőr kivörösödik vagy elszürkül, mert ekkor azonnali orvosi segítségre van szükség, és haladéktalanul el kell kezdeni a szervezet hűtését. Különösen kiemelt az időjárás érzékenyek esete, akik még az enyhébb meteogyógyászati terhelésekre is jelentős tünetekkel reagálnak, mert az ő esetükben még fokozottabb a súlyos egészségügyi következmények veszélye. Vigyázzanak magukra és egymásra is!

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat 2026. augusztus 5-én szerdán, Krisztina napján. Milyen változásokra számíthatnak a gépjármű vezetők a sebességmérés terén? 4:48-kor a közlekedésbiztonsági szakember válaszol. 7:30 után pedig Nagy József volt környezetvédelmi minisztert kérdezzük, nem csak legutóbbi látogatásáról a környezetvédelmi minisztériumban, hanem a vízhiányról is. Előtte még jöjjenek a hírek Csenger Ferenctől.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Szlovákia rendőröket is küldene a spanyol határ védelmére. Továbbra is kritikus a paksi atomerőmű hűtésének helyzete. Ma is extrém meleg lesz, 41 fokig melegszik a levegő. A részletek következnek. Szlovákia rendőröket is küldene a spanyol határ védelmére. Matúš Utajestok belügyminiszter szerint az Európai Uniónak egyértelmű választ kell adnia az illegális migrációra, vagy megvédi a külső határokat, vagy visszatérnek a schengeni belső határellenőrzések. A miniszter közölte, hogy Szlovákia rendőröket és technikai eszközöket is felajánlott Spanyolországnak a ceutai határszakasz védelméhez. Hozzátette, a szigorú határőrizet és a gyors visszaküldések már is eredményt hoztak, mert péntek óta nem történt újabb illegális határátlépési kísérlet. Szlovákiában hosszú éveken át nem működött átfogó szúnyog és szúnyogok által terjesztett vírus megfigyelő rendszer. A Szlovák Tudományos Akadémia kutatói szerint ennek fő oka a szakember és forrás hiány, miközben az országban már megjelentek olyan inváziós szúnyogfajok is, amelyek veszélyes vírusokat terjeszthetnek. A kutatók jelenleg a nyugat-nílusi vírus és az uszutu vírus előfordulását vizsgálják egy új módszerrel, amely a szúnyogok nyálának elemzésén alapul. Az eredmények nem csak a korai figyelmeztetést segíthetik, hanem a véradások biztonságát és a lakosság egészségének védelmét is javíthatják. Továbbra is kritikus a paksi atomerőmű hűtésének helyzete, jelentette ki Magyar Péter magyar miniszterelnök. Elmondása szerint a rendkívüli hőség és az alacsony dunai vízállás miatt a következő napok kulcsfontosságúak, enyhülést pedig várhatóan csak a péntekre érkező hidegfront hozhat. A kormány szerint az ország energiaellátása nincs veszélyben, ugyanakkor a válság után felülvizsgálják az erőmű hűtési rendszerének fejlesztési lehetőségeit. Újabb rakétatámadás érte Kijevet. Az ukrán fővárost az éjszaka folyamán több ballisztikus rakétával támadták az orosz erők. A városvezetés szerint 2 kerületben raktárépületek gyulladtak ki, egy 20 emeletes lakóházban is tűz keletkezett, feltehetően a rakétacsapás következtében. A jelentések szerint legalább 2 életüket vesztették. Ukrajna ismét sürgette szövetségeseit, hogy további Patriot légvédelmi rendszereket biztosítsanak a főváros védelmére. A Reuters értesülései szerint az Egyesült Államok az iráni háború során felhasználta nagy hatótávolságú precíziós rakétáinak jelentős részét. Források szerint ez aggodalmat kelt a hadsereg jövőbeli válságkezelő képessége miatt, különösen Oroszország vagy Kína esetleges konfliktusai esetén. A Fehér Ház ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy az amerikai haderő továbbra is a világ legerősebbje, és a hadipar rekordütemben növeli a lőszergyártást. 77-re emelkedett a Ceutánál életüket vesztett migránsok száma. A tragédia akkor történt, amikor több ezeren próbáltak Marokkóból a spanyol exklávéba bejutni a tengeren keresztül. A spanyol hatóságok eddig 79 holttestet emeltek ki a vízből, ezek közül 77 a július 30-ai tömeges átkelési kísérlet áldozata. A migrációs hullámot a hatóságok szerint internetes álhírek és a spanyol szabályozás félreértelmezése is felerősítette. Horog kereszteket és kelta kereszteket festettek több helyen a nyugat-franciaországi Le Flers városában. A rendőrség nyomozást indított az antiszemita graffitik ügyében. A város polgármestere elítélte a történteket, a feliratokat már eltávolították. Franciaországban az elmúlt években jelentősen megszaporodtak az antiszemita incidensek, különösen a közel-keleti konfliktus 2023-as kiéleződése óta. Újabb diplomáciai vita alakult ki az Egyesült Államok és Brazília között. A Trump kormány visszavonta a washingtoni brazil nagykövet vízumát, válaszul arra, hogy Brazília korábban nem adott beutazási engedélyt két amerikai diplomatának, és egyelőre nem hagyta jóvá az új amerikai nagykövet kinevezését. Washington szerint a döntés kölcsönösségi alapon született és gyorsan visszavonható, ha Brazília rendezi a vitás kérdéseket.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a rendkívül meleg idő, helyenként azonban felhők is képződnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 41 fok között alakul. Enyhe déli szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: 10 perces várakozással számoljanak Kassán a VSS hídon az Optima felé, ahol útkarbantartók dolgoznak. Sebességet mérnek Pozsonyban a Panonszkán a központ felé. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Rigárdi László.
1: A szlován hátrányból fordítva 2-1-re nyert a svéd Mjällby vendégeként. A labdarúgó bajnokok ligája harmadik selejtező körének első mérkőzésén. A skandinávok az 58. percben vitatható 11-esből szereztek vezetést. Ezt követően Jaja Touré remekül cserélt, és a kékek fordítottak a hajrában. Az új szerzemény Kamara a 78. percben kiegyenlített, Kianga pedig a 94. percben a győztes gólt is belőtte. A szlován értékes győzelmet aratott Svédországban, és bizakodva várhatja a jövő keddi pozsonyi visszavágót. A párharc győztese vagy az Ararati Jerevánnal, vagy pedig a szlovén Celjével találkozik a playoff szakaszban a főtáblára jutásért. Az első meccset a házigazda örmények nyerték 2-1 arányban. A Ferencváros labdarúgó csapata úgy várja az Európa Liga selejtezőjének harmadik fordulóját, amelyben a lengyel Górnik Zabrze lesz az ellenfele, hogy a nemzetközi kupa meccseken nyújtott meggyőző teljesítményével szemben az NB1-ben rendkívül gyengén rajtolt. A mai első találkozó 20:15-kor kezdődik az Üllői úton, a lengyelországi visszavágót jövő csütörtökön rendezik. Borbély Balázs vezetőedző óvatos, de egyúttal okos futballt vár a Fraditól. Személyesen ismerjük egymást az ellenfél edzőjével, Michal Gasparikkal, aki racionális, pragmatikus szakember, ezért tudom, mit várhatok az ellenféltől, mondta az FTC trénere. A párharc továbbjutója a török Trabzonsporral játszhat a főtábláért, a vesztes pedig átkerül a Konferencia Ligába, ahol a Monakóval kell megmérkőznie a liga szakaszért. Az Újpest és az FC Kopenhága labdarúgó csapata is bejelentette, hogy az egyszeres válogatott hátvéd Margraf Ákos a dán klubhoz szerződött. A 21 éves játékos 5 éve szerződést kötött új klubjával, mely helyi sajtóhírek szerint 1,5 millió eurót fizet érte. A nemzeti együttestől elköszönt ugyan, klubcsapatában azonban folytatja pályafutását a 34 éves Neymar, a brazil labdarúgó válogatott történetének legeredményesebb gólszerzője. Luis van Gaal negyedszer is vállalná a szövetségi kapitányi posztot a holland labdarúgó válogatottnál. Mindig is segíteni akartam a szövetségnek, ahogyan az Ajaxnál is ezt szerettem volna tenni, nyilatkozta a 74 éves edző. Sajtóértesülés szerint az Európai Labdarúgó Szövetség és partnerei akár egy világbajnoksággal versengő torna létrehozásáig is elmennek, ha nem érik el Gianni Infantino távozását a FIFA éléről. Betlehem Dávid a férfiaknál, Mihályvári Farkas Viktória pedig a nőknél ezüstérmet szerzett a nyílt vízi úszók 10 kilométeres olimpiai versenyszámában a Párizsi Európa-bajnokságon. Az ugyanitt 2 éve 5-karikás bronzérmes Betlehem gyakorlatilag végig csatázta a távot a tokiói olimpiai bajnok Florian Welbrockkal, a németek klasszisa végül az utolsó 200 méteren utasította őt maga mögé. Mihályvári a táv jelentős részében az élen haladt, a hajrát azonban az olimpiai bronzérmes olasz Ginevra Taddeucci jobban bírta. Miroslava Hokková nyerte a női szkíd döntőjét a wroclawi U23-as sportlövő Európa-bajnokságon. Guzi Blanka és Erdős Rita magabiztosan, Bauer Blanka a visszafogott kezdés ellenére jó kombinált számmal szintén kiharcolta az elődöntő szereplést az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon.

0: 7 óra 17 perc van. Hamarosan fix trafipaxokat telepítenek a szlovákiai utak mentén. A projektre közel 30 millió eurót költenek a helyreállítási alapból. Az első ilyen típusú radarok már augusztus végén megjelenhetnek. Szakértők szerint a rendszer a Németországból ismertre hasonlítana, amely egyszerre értékel ki minden olyan szabálysértést, ami az objektív felelősség alá tartozik. A témáról Major József közlekedésbiztonsági szakembert kérdezem. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Először is tisztázzuk, hogy ebben az esetben milyen trafipaxokról beszélünk.
1: Hát a tervek szerint nem trafipax, azt a szót arra szoktuk használni, ilyen sebességet méri, de tulajdonképpen ez a rendszer, hogyha majd beindul, akkor nem csak a sebesség mérésére lesz alkalmas, hanem más szabálysértéseket is meg tud majd figyelni, és ki tud majd értékelni. Tehát a törvény most már lehetőséget ad arra, hogy a be nem kapcsolt biztonsági övet, a járművek közötti távolságot, a telefon használatot, a piros lámpán, hogyha áthalad valaki, tehát hogy ezeket mind tudja majd figyelni a rendszer, ha egyszer majd beindul.
0: Arról mit lehet tudni, hogy hol helyezik ki ezeket a berendezéseket, hogy csak az utak mentén, vagy mondjuk a településeken is?
1: Hát ezt egyelőre nem hozták nyilvánosságra a rendőrség. Egyébként volt egy ilyen törvényjavaslat, hogy az önkormányzatok is kapnak majd olyan jogkört, hogy ezeket a dolgokat a saját hatáskörükben figyeljék, ezeket a szabálysértéseket. Ezt nem hagyták jóvá, mert egyelőre titkolja a rendőrség, és nem lehet tudni.
0: Mennyiben segíthet ez a rendszer abban, hogy valóban csökkenjen a balesetek száma a veszélyes szakaszokon?
1: Hát ez majd kiderül, mert ugye tudjuk, hogy a gépkocsi vezetők nagy része hogy viselkedik ebben az országban, tehát akkor mindenki megpróbálja majd kikerülni. Hát hogyha most mondok egy példát, ne így legyen. Szeretném, ha tévednék, hogy mondjuk egy iskola elé kihelyeznek egy trafipaxot, hogy ott betartsák a megengedett sebességet, és a főrök akkor ott be fogják tartani, de amikor elhagyja ezt a trafipaxot, akkor esetleg majd 80-nal megy lakott területen, hogy ő megmutassa, hogy azért is. Tehát mindenképpen segíteni fog, ez a nyugat-európai tapasztalatok azt mutatják. Viszont van sok dolog, ami Nyugat-Európában jól működik, nálunk meg valahogy nem. Tehát, hogy a mennyivel fog csökkenni a balesetek száma, ez sajnos nem lehet előrelátni, de én úgy gondolom, hogy mindenképpen csökkenni fog.
0: Igen, úgy tűnik, ahogy ön is mondja, hogy a sofőröket nem igazán tántorítják el, sem a bírságok, sem az ilyen trafipaxok. Tényleg ezt tapasztaljuk, hogy csak azon az adott ponton csökkentik a sebességet, és nem nagyon változtatnak a vezetési szokásaikon, és ugye ez lenne a cél, hogy betartsuk azt a maximális megengedett sebességet, és azt ne lépjük túl, de mi lehetne az az intézkedés, ami valóban működhetne ön szerint a jövőre nézve, ha mondjuk szétnézzünk külföldön is, hogy mi az, ami ott jobban működik, mint nálunk?
1: Hát ezt egy intézkedéssel nem lehet megoldani, ezt egy rendszerrel lehet megoldani, tehát attól kezdve, hogy az óvodában elkezdődik egy ilyen közlekedésbiztonsági nevelés az alapiskolán keresztül, egész tulajdonképpen, amíg jogosítvány nem szereznek a fiatalok, ugyanúgy az, hogy az autóiskolák működőképesek legyenek, mert Szlovákiában sajnos sok esetben nem tanítják meg, nem csak az autókezelésre, hanem tulajdonképpen a biztonságra, vagy nem tanítják meg arra a fiatalokat arra, hogy odafigyeljenek a biztonságra. Tehát itt kéne kezdeni, és akkor ezeket a intézkedéseket, ha bevezetnék, akkor egy röpke 10-15 év alatt már megmutatkozna a hatása, és persze közben a represszió is, tehát most már sajnos Szlovákiában oda jutott a helyzet, hogy ezt csak megelőzéssel nem lehet megoldani, tehát mindenképpen az ellenőrzéseket kellene szigorítani, és még nem beszéltünk egy nagyon fontos dologról, a család szerepéről. Tehát hiába tanítják az iskolában arra a gyerekeket, hogy viselkedjen felelősségteljesen, hogyha adott esetben előfordul az, hogy akkor azt mondja a szülő, hogy na most ugyan piros a lámpa, de megyünk, mert nekünk szabad.
0: Említette, hogy ugye nem mindig hoz eredményt, ha csak egy adott ponton mérnek sebességet, és külföldön már tapasztalhatjuk azt a bizonyos szakaszos sebességmérést, tehát amikor egy adott útszakaszon átlagsebességet mérnek, ennek mi az előnye, vagy ez mennyiben segíthet jobban abban, hogy tényleg lassabban vezessenek a sofőrök?
1: Talán mondjuk el röviden, hogy mit jelent ez a szakaszos sebességmérés, tehát van egy útszakasz, megmérik az időt, amikor az autó behajt erre a szakaszra, és amikor kihajt belőle, és ugye akkor ebből ki tudják számítani az adott sebességet, tehát ennek az az előnye, hogyha egy ponton helyeznek el radart, akkor az adott pontnál lassít az autó, aztán megint gyorsabban megy, így viszont be kell tartani az átlagsebességet, tehát hogyha valahol túllépi, akkor ennek a szakasznak a többi részén viszont jóval az átlag alatt kell menni, tehát nem érdemes itt túllépni az átlagsebességet. Ehhez mindenképpen egy visszatartó ereje van, tehát hasonlít erre, csak ez egy következő lépés, tehát mi most a civilizált országoktól nagyon le vagyunk maradva, tehát ha meglépik ezt valójában, ezt a fixed traffic paxokat, akkor ez egy lépés lesz előre, és akkor utána majd következhet a szakaszos mérés. Én attól tartok, az egy picit még távolabb van, hiszen erről a fixed traffic paxokról is hát legalább 10 éve beszélnek róla, hogy majd egyszer lesz.
0: Igen, nagyon el is húzódott a közbeszerzés, és ha erről a rendszerről beszélünk, azt is említsük meg, hogy ugye itt automatikusan történne a kiértékelése ezeknek a szabálysértéseknek, illetve a bírságok kiküldése. Ez azért is fontos, mert amikor egy rendőr bírságol, azért mivel szeméről van szó, azért eléggé gyakori a korrupció, a lefizetés, és így akkor ezt ki lehetne kerülni?
1: Igen, ez azért is fontos, és másik szempont viszont, hogy jóval olcsóbb, tehát nem kell, tehát hogyha ezt beindítják a rendszert, akkor 10 000-vel lesznek majd szabásértések, illetve több 10 000 lehet szerintem egy hónap alatt, amit majd megalapítanak, és hogy ez mind fel kell dolgozni, tehát hogyha kézzel keresnék ki, és kézzel írnák meg a levelet, az rengeteg idő és munkaerő kell hozzá, ami sajnos a rendőrségen nincs. Tehát a másik szempont az, hogy ha automatizálják a rendszert, akkor energiát, munkaerőt lehet megtakarítani.
0: Azt is említsük meg, hogy szeptembertől az objektív felelősség elvével kapcsolatban is történnek változások, és többféle szabálysértés tartozik majd ide. Melyek azok?
1: Ez még nem jelent meg a törvénytárban, tehát elfogadták ezt a törvénymódosítást, de még nem jelent meg a törvénytárban. Úgyhogy így a teljesség igénye nélkül, csak a sajtóhírekből kiindulva, a biztonsági őr, a telefonhasználat, ha áthalad az autó a piroson, illetve talán még a stopptábla is majd, hogyha nem áll meg a stopptáblánál belekerül, de biztosat csak akkor lehet mondani, hogyha majd megjelenik a törvénytárban. Ami egyébként annak kéne ott megjelenni, amit elfogadott a parlament, csak sajnos ebben az országban már többször előfordult, hogy valaki közben belenyúlt, ami egyébként alkotmányellenes, de sajnos előfordult.
0: Vagyis ezen szabálysértések esetében a büntetés automatikusan a gépkocsi tulajdonosához érkezne, akinek azt ugye ki kellene fizetni, és csak ezután kezdheti behajtani attól a személytől, akinek kölcsön adta az autót?
1: Igen, igen. Azért pontosítsunk, hogy itt a tulajdonos szót használtuk, a törvény szempontjából különbség van. A törvény szerint szlovákul vlastník, és van egy úgynevezett držiteľ, ami a hivatalos fordítás szerint üzemben tartó, ami jogilag nem pontos. Ennek akkor van lehetősége, hogyha az autó tulajdonosa a leasingtársaság, és akkor valaki leasingel és azt használja. Mert ilyen esetben nem a tulajdonoshoz, nem a leasingtársasághoz megy majd a büntetés, hanem az üzemben tartóhoz. De a lényeg egyébként az, ahogy tetszett mondani, tehát először ki kell fizetni, és akkor utána tudja behajtani a járműt vezető személyen, ha nem ő volt az.
0: És hogyha végére még egy témát említsünk meg, augusztus 1-jében lépett életbe az a módosítás, amely alapján a belügyminisztérium törölni akarja a nyilvántartásból azokat a gépkocsikat, amelyek több mint 2 éve nem rendelkeznek kötelező gépjármű biztosítással. Mit gondol erről a javaslatról? Itt volt már az ideje, ekkora gondot okoznak a biztosítás nélkül közlekedő járművek a közutakon?
1: Igen, ilyen ekkora gondot okoznak, tehát itt több 10 000 jármű van forgalomban, ami nem fizette be a kötelező biztosítást. És hogyha valakinek egy ilyen jármű okoz kárt, az bizony elég sok bonyodalmat tud okozni, tehát hogy akkor nem fizeti ki a biztosító, mivel a jármű nincs biztosítva, és akkor valamilyen módon be kell hajtani, ami vagy sikerül, vagy nem. Tehát elsősorban nem maguknak okozzák az ilyen járműt használó személyek a gondot, hanem másnak, akit megkárosítanak, és sokkal nagyobb arányban okoznak kárt másoknak ezek. Ez abból is adódik, hogy valaki így áll hozzá a törvényekhez, az, hogy kötelező a biztosítás, akkor hasonló módon áll hozzá az autóvezetéshez is, tehát őt nem zavarja, hogyha valakinek kárt okoz. Vagy igen, ez nagyon nagy probléma, és megint csak lemaradtunk ezzel, tehát ezt egy 15-20 évvel ezelőtt kellett volna oldani.
0: Hamarosan fix trafipaxokat telepítenek a szlovákiai utak mentén. A projektre közel 30 millió eurót költenek a helyreállítási alapból. Az első ilyen típusú radarok már augusztus végén megjelenhetnek. Szakértők szerint a rendszer a Németországból ismertre hasonlítana, amely egyszerre értékel ki minden olyan szabálysértést, ami az objektív felelősség alá tartozik. A témáról Major József közlekedésbiztonsági szakértőt kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést!

0: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
1: Toszkána lankás dombjai, ciprusfás útjai és olyan történelmi városai, mint Firenze, Siena vagy Pisa minden utazó bakancs listáján szerepelnek. Ha autóval vágunk neki ennek a csodás olasz régiónak, van egy betűszó, amit kötelező megjegyeznünk, ha el akarjuk kerülni a méregdrága büntetéseket. Ez a ZTL, vagyis a Zona Traffico Limitato. A legtöbb toszkánai város történelmi központja le van zárva az idegen autók elől. A behajtást kamerák figyelik, és csak a helyi lakosok vagy külön engedéllyel rendelkező szállodai vendégek mehetnek be. Ha véletlenül behajtunk egy ilyen zónába, mert például vakon követtük a GPS-t, a rendszer automatikusan rögzíti a rendszámot, és hónapokkal később akár 100-150 eurós csekk is érkezhet a postaládánkba. Ráadásul minden behajtásért külön-külön. Ha parkolni szeretnénk, figyeljük a felfestéseket. A fehér vonal a helyieknek ingyenes, a sárga a mozgássérülteké vagy a szállítóké. A turisták pedig kizárólag a kék vonallal jelzett fizetős helyekre állhatnak le. Érdemes tehát alaposan figyelni a táblákat és a jelzéseket, hogy a büntetések kifizetése helyett inkább a helyi finomságokra és az életre szóló élményekre fordíthassuk az úti költséget.
0: Hét óra 30 perc.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok a Pátria Rádió hallgatóinak! Hamarosan Nagy József nyilatkozik a napokban történt találkozójáról a Környezetvédelmi Minisztériumban, akit az aktuális hőhullám kapcsán a vízhiányról is kérdezünk. Előtte még Csenger Ferenc következik a regionális hírekkel.
2: Nem műszaki hiba, hanem vandalizmus okozta a vonatajtó kiszakadását a Léva-Zólyomi járaton. A Szlovák Vasút Társaság szerint a vasutasok a sérült bejáratot azonnal biztosították és felügyelték az út hátra lévő részében, hogy a nagy hőség ellenére ne kelljen leállítani a járatot. A Vasút Társaság idén az első fél évben már 34 vandálrongálást regisztrált járművein, amelyek nem csak jelentős károkat okoztak, hanem az utasok biztonságát és a vasúti közlekedés folyamatosságát is veszélyeztették. Kiszáradt a Bodva-Medre Szepsi térségében. A Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat szerint a jelenség természetes, a karsztos altala és a tartós csapadék hiány következménye. A lehulló esővíz gyorsan elszivárog a föld alá, ezért a folyó egyes szakaszain szinte teljesen eltűnik a felszíni víz. A város a kiszáradt medret szemétmentesítésre használta ki. A helyi horgászok szerint a probléma már hetedik éve ismétlődik, és rendszeresen halpusztulást is okoz, ezért önkéntesek mentik át a halakat a magasabban fekvő, még vízzel borított szakaszokra. Tovább nőtt a tátrai zergék állománya. Az idei tavaszi számlálás során a szlovák és lengyel természetvédők összesen 786 tátrai zergét számoltak össze, ami 46-tal több, mint egy évvel ezelőtt. Különösen biztató, hogy 95 gida született idén, ami azt jelzi, hogy az állomány egészséges és sikeresen szaporodik. A közös szlovák-lengyel felmérést 1959 óta minden évben elvégzik, így ez Európa egyik legrégebbi vadállat monitorozási programja.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a rendkívül meleg idő, helyenként azonban felhők is képződnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 41 fok között alakul. Enyhe déli szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: 10 perces várakozással számoljanak Kassán a VSS hídon az Optima felé, ahol útkarban tartók dolgoznak. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 7 óra 37 perc van. A Magyar Szövetség szakcsoportját a napokban a Környezetvédelmi Minisztérium államtitkára fogadta egy tárgyalás keretében. A találkozón elsősorban a vízügyi törvényről volt szó, de más témákat is érintettek. Nagy József volt környezetvédelmi minisztert és a párt elnökségi tagját nem csak az említett találkozóról, hanem a hőséggel kapcsolatos vízpazarlásról és a Duna állásáról is kérdezem. Őt köszöntöm a vonalban, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak!
0: Kezdjük az említett találkozóval, ugye ez már a második forduló volt, milyen konkrét eredményeket sikerült elérni?
1: Igazából a minisztérium régen foglalkozik a víztörvényen, sőt állandóan, és októberben beadtak egy nagy módosító csomagot, amiben olyan módosítások, a szigorítások jelentek meg, amik kimondottan a mi régiónkat érintették, ezért a Magyar Szövetség egy aláírásgyűjtést szervezett, hogy mi is, hát nem vagyunk parlamenti párt, de 500 aláírás begyűjtésével igazából lehetünk mi is részesei a törvénymódosítóknak, úgyhogy ezt sikerült is több mint 700 aláírást pár nap alatt begyűjtenünk, és így beadtunk azt hiszem egy 7 vagy 8 módosító javaslatot, amit első körben utána egy ilyen személyes találkozón megvitattunk a minisztérium illetékeseivel, akkor kettő ilyen teljesen kézenfekvő, igazából hibás részt ki is javítottak. Azután jött egy ilyen fél éves vagy háromnegyed éves csend, és hát egy kicsit a időzítést tud látom, hogy most a nyár közepén, a legnagyobb kánikulában, vízhiány idején ilyen express beiktatták a folytatását ennek a tárgyalási sorozatnak. Ugye nem mi vagyunk egyedül a résztvevő ezeknek a javaslatoknak, tehát a nem kormányi részről. És hát úgy néz ki, hogy nem sokan tudtak benne éppen emiatt részt venni, ami a minisztériumnak ugye ilyenkor nagyon megfelel, mert azt üteti át, amit szeretne, és nem kell magyarázkodni. Ennek ellenére mi ott voltunk, és sikerült komoly, fontos dolgokat átültetni, főleg a kutak használatával kapcsolatban.
0: Mik ezek a konkrétumok?
1: Jó, tehát a legfontosabb az, amit a minisztérium az eredeti javaslatában próbált, vagy tesztelt, mint mindig is, hogy kuti vízdíjat szeretnének beszedni a lakosságtól. Ez ugye ilyen sok éves nyomása igazából a vízitársaságoknak, ők azt azzal magyarázzák, hogy ott, ahol van vízvezeték hálózat, tehát hogy ott valamilyen módon belekényszerítsék a lakosságot, akinek eddig megvolt a más forrás, tehát a saját kútból nyert ivóvizet, ami hát részben jogos, de én már akkor is, amikor a minisztériumban voltam, azt mondtam a vízitársaságoknak több mint 10 éve, hogy ez a megoldás, tehát hogy törvényesen legyen kötelező a rácsatlakozás. Tegyék a vezetékes vizet piaci vagy marketing eszközökkel érdekessé az embereknek, úgyhogy a mobiltelefon szolgáltatók, tehát hogy adjanak ingyenes időszakot vagy pausált, appelláljanak a kényelemre, a vízbiztonságra, a minőségre, stb. Tehát nem támogatjuk azt, hogy készszerítsék őket. Főleg akkor nem, hogyha egy sor településen nincs ilyen lehetőség, és ugye azt nagyon nehezen lehetne úgy bebiztosítani egy törvényt, hogy valahol fizetnek, valahol nem fizetnek a kútért. Tehát itt is benne volt ez sikerült elég könnyen kijutni az első körbe, megértett a miniszter. Viszont azt csak most sikerült elérnünk, hogy ne legyen kötelező vízóra se a lakosságnál, a kutakon, se a vállalkozásoknál. Sőt, ez egy fontos lépés, mert a vállalkozásoknak eddig is igazából mérnünk kellett hogyha volt vállalkozásban lévő kút, a vízfogyasztást, ugye, mert egy bizonyos határ fölött már fizetési kötelesség van a vállalkozásoknál, konkrétan 1250 köbméter fölött, de ezt csak mezőgazdasági vállalkozások vagy élelmiszeripari vállalkozások igazából lépik túl. Tehát egy felesleges dolog, hogy egy pár köbméteres vízfogyasztásnál egy vállalkozás egy hivatalos vízórát üzemeltessen ott mindenféle bürokratikus eszközökkel. Tehát ez is igazából arra irányult, hogy megkeserítsék a nem vezetékes vízeseknek az életét. Ezt sikerült kiiktatni, tehát nem lesz kötelező a kutakra ezután se a a vizóra, a vállalkozások vállalkozások mérniük kell, de nincs olyan kötelezettség, hogy valami hivatalos metrológiai intézeten keresztül beiktatott és felügyelt vízórát kellene üzemeltetnünk a pár több méterre. Ez nagyon fontos. Következő nagyon fontos, hogy felmerült a vízbázis védőzónáknak a megállapítása, tehát vannak olyan helyek, ugye panaszok, ahol az embereknek van kutyuk, és hát mondjuk a szomszédságban valamilyen belátástalan szomszéd, hát éppen tetén víz kútmérgező aktivitásokat csinál, tehát lyukas, emésztőgödör, stb. Tehát, hogy ez ellen valamilyen módon fel kell lépni, ez nagyon helyes. Azt gondolom, hogy akinek nincs más lehetősége arra, hogy ivóvízhez jusson, és ne kelljen kannás vizet vásárolni, legyen megvédve, tudja megvédeni magát. Magyarul a törvény beiktatja, hogy a kút tulajdonosa kérésére a higiéna, illetve a járási hivatal megállapíthat egy vízvédelmi bázis zónát, tehát olyan, ahol megmondja, hogy mit szabad, mit nem szabad a környéken csinálni, de ez nem ilyen, hogy most fél falura kiterjedne, mint egy rendes közületi vízkút, és ez csak ott lehet kötelezővé tenni, ahol nincs vezetékes víz. Tehát viszont, mert felmerült az is, hogy ilyen kút ürügyön esetlegesen a szomszédokat lehetne éppen, hogy hát mondjuk rá, hogy megerecíroztatni, tehát csinál egy kutat, valaki utána kér rá egy vízvédelmi zónát, és ezzel például betiltatja a szomszédnál a állattartást, vagy ilyesmit, tehát hogy erre ne kerülhessen sor. Tehát csak indokolt esetekben lehessen kérni egyáltalán, viszont újdonságot lehet kérni, tehát eddig nem kérhette egy polgára saját kutyának a védelmét, egy góvízvédelmét. Én úgy gondolom, hogy ez ilyen jó kompromisszum. Ők mindenre ki akarták terjeszteni. A harmadik dolog az már nem is annyira a kutak, hanem inkább a vízi építmények körül, tehát gátak, vízi erőművek, kanálisok kérdését oldjam. Két dolgot kértünk, egyik az, hogy lehessen áthajtani ezeken az építményeken, tehát nem rajtuk közlekedni, nem a gátakon közlekedni, hanem a gátakon áthajtani azokba a térségekbe, amikbe el vannak kerítve. Tehát most itt én a Csallóközből kiindulva, például a Duna ártere rettenetentő nagy területek, erdők, vadászterületek, horgászterületek, stb. És át kell menni a gáton, ahol gyakran sorompóval védi a vízügy az ő tulajdonát. Tehát itt azt a feltételt sikerült elérnünk, tehát jogos, törvényes joga legyen annak, akinek valami közel van a túlsó területhez, és ne kelljen valami bírósági döntés alapján, vagy kataszteri papírokkal, vagy valakitől kuncsorogni kulcsot ahhoz, hogy a sorompon át tudjon menni a saját területéhez, és ezt újra felújítani, stb. Tehát ez törvényes legyen. Az nem azt jelenti, hogy bárki autózzon azokon a területeken, tehát akinek van érvényes horgászjegye oda például, vagy vadászikot, vagy pedig te saját területei vannak, vagy ott dolgozik éppen, jusson oda be mindenféle komplikáció nélkül. Hát ezt nagy nehezen elfogadták, ugye a SZVP ebben nagyon kemény szokott lenni, meg hát egy hatalmi lehetőség erről mondtak le. És a másik dolog pedig ez a Benes dekrétumok Evergreen problémája, ugye 2021-ben az úti törvénynek a módosításával bevezették azt a lehetőséget, hogy ha felvásárolja az útépítő vállalat, vagy a minisztérium a területeket a kiépítendő autópályák alatt, akkor kisajátítással is ezt tehesse, és itt kezdődött a Benes dekrétumoknak a használata, tehát hogy nekem kifizetni, ezért előkapartak valami régi dokumentumokat, ami nem is biztos, hogy igaz, és a tulajdonosoknak kellett védekezni bíróságon kisebb-nagyobb sikerrel, hogy ne konfiskálják őket 80 év után. Tehát ezt ez a új törvény indított el 21-ben. Most ugyanezt a törvény paragrafust próbálták beleiktatni a víztörvénybe, ahol szintén a vízi építmények alatti területek és a régi építmények alatti területeknek is a rendezését úgy akarják elérni, hogy kisajátítás módján, tehát ami igazából jó, mert eddig semmit sem kaptak érte a tulajdonosok, hogy ott állt egy gát, vagy egy vízi erőmű éppen a telkükön, amit örököltek, de tehát így legalább ki lesznek fizetve. De azt kértük, és úgy látom, hogy sikerül beletetetni ilyen nagyon diplomatikus módon, nem említve a Benes dekrétumokat, nehogy fölforjon a parlamentben esetleg a víz, hogy csak olyan területeket fog lehetni kisajátítani, tehát csak azoktól, a tulajdonosoktól szabad kisajátítást végezni, akik a kataszteri levélen szerepelnek. Tehát nem indíthat a minisztérium úgy, ahogy a közlekedési minisztérium indíthat igazából elkobzást, hanem csak kisajátítást is azoktól, akik oda vannak írva. Tehát ez egy ilyen fék. Nem állítom, hogy nem történt meg, hogy még mielőtt nekiállnak a kisajátításnak, akkor majd a földhivatal nem indít el törvényből egy ilyen elkobzási folyamatot, tehát ezt folytatni kell ezt a harcot, de alapból a minisztérium nem indíthat úgy, ahogy a közlekedési minisztérium. Úgyhogy ez még függőben van, ez az utolsó rész, még a héten küldtünk egy ilyen pontosító javaslatot, tehát teljes szövegezést mi írhattuk meg, hogy szóljon ez. Ha nincs benne a Benes dekrétum, azt mondták, hogy akkor úgy látják, hogy ezt el tudják fogadni.
0: Kedves hallgatóink, továbbra is Nagy József volt környezetvédelmi minisztert hallhatják itt a reggeliben, akit az aktuális hőségről is szeretnék kérdezni. Európa nagy részét rendkívüli hőhullám sújtja, ami veszélyezteti az energiatermelést, károkat okoz a mezőgazdászoknak. A szakértők arra szólítják fel a polgárokat, hogy takarékoskodjanak a vízzel. Mit gondol ön erről a mostani helyzetről, és mennyire tartja súlyosnak?
1: Hát ami a Duna kritikus vízállását, ugye ez a leglátványosabb dolog igazából, azért nem árt elkülöníteni az ivóvízbázisunk tartalékaitól. Ugye a kettő némileg összefügg, de nem annyira, hogy tehát amennyire talán a közhiedelemben ez látszik. Viszont találkoztunk ugye azokkal a felszólításokkal már hetekkel ezelőtt is, amit a Szlovákiában a vízművek küldtek szét, illetve terjesztettek a lakosság környezetében, tehát hogy próbáljanak takarékoskodni a vízzel. Tehát ez nem a Duna vízállásával összefüggő, viszont összefügg azzal, hogy a Duna azért alacsony, nincs csapadék, tartósan nincs csapadék, és évek óta tartósan kevesebb a csapadék, tehát nincs rezerva. Azzal, hogy de nem attól kell tartani, csak azt szeretném mondani, hogy elfogy a víz a föld alatt. Tehát inkább azért szólítanak ilyenkor bennünket fel a vízművek, mert a nagy hőségben ugye extrém módon megugrik a vízfogyasztás. Tehát ahol vezetékes víz van, hogy erről beszélünk, a kertlocsolás megnövekedik többszörösére, a medencéket töltenek az emberek, ugye, meg egyáltalán több a vízfogyasztás, tehát ilyenkor a kutaknak viszont megvannak a maguk óránkénti meghatározott mennyiségei, és ugye ezeknek a kapacitása véges, és éppen ezért inkább mondhatni, hogy preventíve a vízügy felszólítja ilyenkor a lakosságot arra, hogy mértékletesen fogyasszanak, hiszen akkor rezerválán tudnak dolgozni egész évben. Ugyanúgy a víztározó kapacitása is véges, tehát nem arról van szó, hogy kifogyóban lenne a mélységi vízadó réteg, ami nem azt jelenti, hogy nem fogyhat ki soha, de hát azok több évtizedek, évszázadok, vagy akár évezredek utánpótlásából származnak, így ezek a 100 méteres közösségi kutak, tehát nem nincs az a veszély, hogy megszűnik a ivóvízkészlet, illetve az ellátás, hanem az, hogy a kapacitások egyszerűen fogják bírni, nem lesz nyomás egyszerűen a vízvezetékekben. Ami viszont a Dunát illeti, tehát azért, és a talajvizet, ugye, tehát ismerjük, ahonnan a öntöző saját kutakból szivatják, a nem mély kutakból a vizet, az bizony nagyon lecsökkent, tehát ez összefügg a klímaváltozással, összefügg a Duna vízállásával is, hiszen a Duna és a, tehát most ugye Nyugat-Szlovákiáról beszélünk, konkrétan a Duna, Duna táplálja a talajvizeket, illetve fordítva a talajvizek a Dunát, tehát hogyha nagyon meg van szivattyúzva az a talajvíz, akkor a Duna se kap nagyon vissza, de ez nem igazából folyásolja be a dolgot. Én még itt talán egy dolgot szeretnék elmondani, mert többször hallom magyarországi ismerősöktől, hogy hát, hogy mi van velünk, mit csinálunk mi ott a Dunával, miért nincs vízük, hogy elterjedt Magyarországon egy ilyen mondás, hogy a szlovákok meg az osztrákok visszatartják a Duna vizét, tehát azért szeretném tisztázni a hallgatók körében is, hogy erről szó sincs, meg nem is lehet nagyon, tehát a mi víztározóink a állapota, vagy hát a Dunai bősi vízérőmű vitározának állapota sajnálatos módon olyan kevés vizet tartalom, de annyi iszap van lerakódva benne, hogyha ott talán egy-két tétet lengednének, akkor már kiváltsik a feneket. Tehát semmiféle ilyen tározó kiengedés nem mentené meg a paksi atomerőművet talán egy-két napra. Tehát ugyanez érvényes Ausztriában is egyébként. Egyszerűen kevés a bejövő víz, ezért nem tud tovább folyni, tehát nem a nemzetközi probléma van. Annyit mondhatok, hogy talán léteznek nemzetközi problémák, és hatalmas viszályok vízügyben. Én egyszer voltam egy ENSZ konferencián Kazahsztánban, ahol azzal kellett foglalkoznunk, amit nem tudott a három ország megoldani, Kína, Kazahsztán és Kirgisztán, hogy a kínaiak, tehát két kulcsfontosságú folyót állítottak le szószoros értelmében a kazakok, a kínaiak gáttal, és rizst termeltek erre a célra kialakított kanálisok és mellékfolyókban, úgyhogy nem is engedtek át vizet kimondottan a folyóban. A kirgizek pedig spórolták a vizet a hegyi víztározókba télen, mert a kirgizeknek nincs gázuk, és akkor ők villannyal fűtenek, és télen engedték le a vizet a kazak síkságokra, ami akkor befagyott.
0: Kedves hallgatóink, némi műszaki problémák adottak, egy kis zenével folytatjuk.

0: Hogy a két ország PPP projektet készít, tervez, ami a szlovákiai öntözési infrastruktúrát érinti, amit az ellenzék szerint Fico és a Fico kormány külföldi kezekbe adná. Kérem, magyarázz el, hogy miről is van szó tulajdonképpen, mi ez az állami hidromelioráció vállalat, és veszélyben van-e ez a víz, ez a öntözési rendszer?
1: Hát igen, szóval röviden, hát az a helyzet, hogy az öntözési rendszer nagy veszélyben van, nem ma, hanem már 20 éve nagy veszélyben van. Igazából a rendszerváltás után nem kapta meg a támogatásokat hidromelorációs állami vállalat, ami föntartotta ezeket a kanálisokat, a pumpa, a szivattyúházakat, stb. És így a mezőgazdászok nem fértek hozzá. Tehát úgy képzeljük el, mintha a vízművek nem kapnának lehetőséget arra, hogy szállítsák a vizet a lakosságnak. Sajnos ez történt, tehát ez, és akkor is láthattuk, hogy milyen hatása volt ez akkori szövetkezetekre, akik meg voltak szokva a termelésnél, hogy öntözzék a terményeket, át kellett állni teljesen, stb. Tehát ez egy nagyon fontos stratégiai kérdés, nagyon jó, hogy ezt oldja végre a kormány. Azt viszont, hogy milyen módon, tehát azzal teljesen egyetértek, és támogatom a szakszervezet, tehát a mezőgazdasági társaságoknak a szövetségét abban, hogy a Szlovák Mezőgazdasági Élelmiszeri Kamarát, hogy ezeket az öntőrendszereket az államnak és a helyi gazdáknak valahogyan közösen kellene működtetniük, ahogy az régen is volt, tehát még a rendszerváltás előtt, sem pedig privatizálni. Tehát a privatizációnak az a gondja, tehát azzal, hogy PPP projekt igazából tehát privatizőr beleteszi a pénzt, most mindegy, hogy ez egy arab vagy egy arab mögé bebújtatott, akár szlovák, mert erről is szó van, ugye, hanem az a probléma, tehát a költségeket garantálja az állam, és az államnak nincs szerintem arra szüksége, hogy ilyenfajta fedezetet kérjen, amikor az állam felvehet hitelt, hogyha arról van szó, tehát nem akkor a költségek azért, tehát ez egy nem szép biznisz, nevezzük ezt így, és teljesen igazából a kezére játsszuk egy mezőgazdaságban nem érdekelt befektetőnek a kulcs stratégiai infrastruktúrát, és nem csak a infrastruktúrát, hanem a vízhasználatot is, tehát hogyha a vízelvezető kanálisokat, amiből szivattyúzzák a öntözővizet, a kavicsgödröket, ugye onnan szivattyúzzák a vizet, átadja az állam egy mezőgazdaságban tényleg nem érdekel befektetőnek, akkor az egy olyan zsarolási helyzetbe kerül a mezőgazdászokkal szemben, hogy a költségeit viheti ugye papíron bármilyen szintre, és végül akár egy barátságtalan módon át is veheti azt a mezőgazdasági társaságot, mivel olyan helyzetbe hozza, hogy víz nélkül egyszerűen nem tud működni, tehát vagy konkurencia hátrány helyzetbe. Amit még alá szeretnék húzni mindenképpen, hogy ezek a öntözési, meliorációs tevékenységek abban érintenek bennünket leginkább, hogy azoknak a 90%-a mi régiónkban található, tehát Dél-Szlovákiában. Itt nem a hegyvidék, dombvidék öntözéséről van szó, hanem éppen a síkságokon volt ez, és van ez kiépítve, és nincs használva. Tehát nagyon is szükség van ott a helyreállításra, a megszervezésre. Az államnak ki kellene alakítani egy keretrendszert, amiben működjenek egy törvény alapján az állam, a fenntartó cég és a mezőgazdászok, de semmi szükség arra, hogy ez bármilyen hazai vagy külföldi privatizőr kapja meg, és utána ő fogja megmondani az árakat, a feltételeket, a szerződési feltételeket, stb. Tehát remélem, hogy a mezőgazdászok észhez kapnak, és ezt időben ki tudják lobbizni, hogy ilyen történjen meg.
0: A Magyar Szövetség szerint a tervezett kuti vízdíj bevezetésére végül nem kerül sor. Erről is tárgyalt a napokban a párt szakcsoportja a Környezetvédelmi Minisztérium államtitkárával. Nagy József volt környezetvédelmi minisztert és a párt elnökségi tagját, nem csak az említett találkozóról, hanem a hőséggel kapcsolatos vízpazarlásról és a Duna állásáról is kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést!
1: Én köszönöm a lehetőséget!

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok! A Pátria Rádió napindító közéleti műsorát hallják 2026. augusztus 5-én szerdán Krisztina napján. Műsorunk utolsó órájában szó lesz arról, miért cseréltek le több minisztert is a német kormányban, majd az aktuális belpolitikai eseményeket elemezzük, és azokat az ügyeket, amelyek miatt elsősorban Iván Korcsoknak és Igor Matovicsnak kell magyarázkodnia. Előtte még jöjjenek a hírek Csenger Ferenctől.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Szlovákia rendőröket is küldene a spanyol határ védelmére. Újabb rakétatámadás érte Kijevet. Ma is extrém meleg lesz, 41 fokig melegszik a levegő, mondom a részleteket. Szlovákia rendőröket is küldene a spanyol határ védelmére. Matus Utajestok belügyminiszter szerint az Európai Uniónak egyértelmű választ kell adnia az illegális migrációra, vagy megvédi a külső határokat, vagy visszatérnek a schengeni belső határellenőrzések. A miniszter közölte, hogy Szlovákia rendőröket és technikai eszközöket is felajánlott Spanyolországnak a ceutai határszakasz védelméhez. Hozzátette, a szigorú határőrizet és a gyors visszaküldések már is eredményt hoztak, mert péntek óta nem történt újabb illegális határátlépési kísérlet. Szlovákiában hosszú éveken át nem működött átfogó szúnyog és szúnyogok által terjesztett vírus megfigyelő rendszer. A Szlovák Tudományos Akadémia kutatói szerint ennek fő oka a szakember és forrás hiány, miközben az országban már megjelentek olyan inváziós szúnyogfajok is, amelyek veszélyes vírusokat terjeszthetnek. A kutatók jelenleg a nyugat-nílusi vírus és az uszutu vírus előfordulását vizsgálják egy új módszerrel, amely a szúnyogok nyálának elemzésén alapul. Az eredmények nem csak a korai figyelmeztetést segíthetik, hanem a véradások biztonságát és a lakosság egészségének védelmét is javíthatják. Továbbra is kritikus a paksi atomerőmű hűtésének helyzete, jelentette ki Magyar Péter magyar miniszterelnök. Elmondása szerint a rendkívüli hőség és az alacsony dunai vízállás miatt a következő napok kulcsfontosságúak, enyhülést pedig várhatóan csak a péntekre érkező hidegfront hozhat. A kormány szerint az ország energiaellátása nincs veszélyben, ugyanakkor a válság után felülvizsgálják az erőmű hűtési rendszerének fejlesztési lehetőségeit. Újabb rakétatámadás érte Kijevet. Az ukrán fővárost az éjszaka folyamán több ballisztikus rakétával támadták az orosz erők. A városvezetés szerint két kerületben raktárépületek gyulladtak ki, egy 20 emeletes lakóházban is tűz keletkezett, feltehetően a rakétacsapás következtében. A jelentések szerint legalább ketten életüket vesztették. Ukrajna ismét sürgette szövetségeseit, hogy további Patriot légvédelmi rendszereket biztosítsanak a főváros védelmére. A Reuters értesülései szerint az Egyesült Államok az iráni háború során felhasználta nagy hatótávolságú precíziós rakétáinak jelentős részét. Források szerint ez aggodalmat kelt a hadsereg jövőbeli válságkezelő képessége miatt, különösen Oroszország vagy Kína esetleges konfliktusai esetén. A Fehér Ház ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy az amerikai haderő továbbra is a világ legerősebbje, és a hadipar rekordütemben növeli a lőszergyártást. 77-re emelkedett a Ceutánál életüket vesztett migránsok száma. A tragédia akkor történt, amikor több ezeren próbáltak Marokkóból a spanyol exklávéba bejutni a tengeren keresztül. A spanyol hatóságok eddig 79 holttestet emeltek ki a vízből, ezek közül 77 a július 30-ai tömeges átkelési kísérlet áldozata. A migrációs hullámot a hatóságok szerint internetes álhírek és a spanyol szabályozás félreértelmezése is felerősítette. Horog kereszteket és kelta kereszteket festettek több helyen a nyugat-franciaországi Le Flers városában. A rendőrség nyomozást indított az antiszemita graffitik ügyében. A város polgármestere elítélte a történteket, a feliratokat már eltávolították. Franciaországban az elmúlt években jelentősen megszaporodtak az antiszemita incidensek, különösen a közel-keleti konfliktus 2023-as kiéleződése óta. Új melegrekordok születtek Szlovákiában. Kedden Pozsonyban a Koliba mérőállomáson 40,8 Celsius fokot mértek, ami új városi rekord. Az ország több pontján is 40 Celsius fok fölé emelkedett a hőmérséklet, és a Lomnici csúcson is új napi csúcsértéket regisztráltak. Az országos abszolút melegrekord ugyan nem dőlt meg, de a meteorológusok szerint szerdán és csütörtökön is folytatódik a rendkívüli hőség, ezért az ország nagy részén továbbra is a legmagasabb fokú hőségriasztás van érvényben.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a rendkívül meleg idő, helyenként azonban felhők is képződnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 41 fok között alakul, enyhe déli szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: 10 perces várakozással számoljanak Kassán a VSS hídon az Optima felé, ahol útkarbantartók dolgoznak. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Sport Zsigárdi Vászlóra.
1: A Slovan hátrányból fordítva 2-1-re nyert a svéd Mjällby vendégeként. A labdarúgó bajnokok ligája harmadik selejtező körének első mérkőzésén. A skandinávok az 58. percben vitatható 11-esből szereztek vezetést. Ezt követően Jaja Touré remekül cserélt, és a kékek fordítottak a hajrában. Az új szerzemény Kamara a 78. percben kiegyenlített, Kianga pedig a 94. percben a győztes gólt is belőtte. A Slovan értékes győzelmet aratott Svédországban, és bizakodva várhatja a jövő keddi pozsonyi visszavágót. A párharc győztese vagy az Ararati Erevánnal, vagy pedig a szlovén Celjével találkozik a playoff szakaszban, a főtáblára jutásért. Az első meccset a házigazda örmények nyerték 2-1 arányban. A Ferencváros labdarúgó csapata úgy várja az Európa Liga selejtezőjének harmadik fordulóját, amelyben a lengyel Górnik Zabrze lesz az ellenfele, hogy a nemzetközi kupa meccseken nyújtott meggyőző teljesítményével szemben az NB1-ben rendkívül gyengén rajtolt. A mai első találkozó 20:15-kor kezdődik az Üllői úton, a lengyelországi visszavágót jövő csütörtökön rendezik. Borbély Balázs vezetőedző óvatos, de egyúttal okos futballt vár a Fraditól. Személyesen ismerjük egymást az ellenfél edzőjével, Michal Gasparikkal, aki racionális, pragmatikus szakember, ezért tudom, mit várhatok az ellenféltől, mondta az FTC trénere. A párharc továbbjutója a török Trabzonsporral játszhat a főtábláért, a vesztes pedig átkerül a Konferencia Ligába, ahol a Monakóval kell megmérkőznie a liga szakaszért. Az Újpest és az FC Kopenhága labdarúgó csapata is bejelentette, hogy az egyszeres válogatott hátvéd Margraf Ákos a dán klubhoz szerződött. A 21 éves játékos 5 éves szerződést kötött új klubjával, mely helyi sajtóhírek szerint 1,5 millió eurót fizet érte. A nemzeti együttestől elköszönt ugyan, klubcsapatában azonban folytatja pályafutását a 34 éves Neymar, a brazil labdarúgó válogatott történetének legeredményesebb gólszerzője. Luis van Gaal negyedszer is vállalná a szövetségi kapitányi posztot a holland labdarúgó válogatottnál. Mindig is segíteni akartam a szövetségnek, ahogyan az Ajaxnál is ezt szerettem volna tenni, nyilatkozta a 74 éves edző. Sajtóértesülés szerint az Európai Labdarúgó Szövetség és partnerei akár egy világbajnoksággal versengő torna létrehozásáig is elmennek, ha nem érik el Gianni Infantino távozását a FIFA éléről. Betlehem Dávid a férfiaknál, Mihályvári Farkas Viktória pedig a nőknél ezüstérmet szerzett a nyílt vízi úszók 10 kilométeres olimpiai versenyszámában a Párizsi Európa-bajnokságon. Az ugyanitt 2 éve 5-karikás bronzérmes Betlehem gyakorlatilag végig csatázta a távot a tokiói olimpiai bajnok Florian Welbrockkal, a németek klasszisa végül az utolsó 200 méteren utasította őt maga mögé. Mihályvári a táv jelentős részében az élen haladt, a hajrát azonban az olimpiai bronzérmes olasz Ginevra Taddeucci jobban bírta. Miroslava Hokková nyerte a női szkíd döntőjét a wroclawi U23-as sportlövő Európa-bajnokságon. Guzi Blanka és Erdős Rita magabiztosan, Bauer Blanka a visszafogott kezdés ellenére jó kombinált számmal szintén kiharcolta az elődöntő szereplést az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon.

0: 8 óra 17 perc van. Több személy cserére is sor került a napokban a német kormányban. Friedrich Merz kancellár és pártja a CDU abban reménykedik, hogy ezzel sikerül megállítani a kormány népszerűségének zuhanását. Egyelőre azonban azt látni, hogy az emberek egyre elégedetlenebbek a jelenlegi kancellárral, és saját pártján belül is nő a kritika. A témáról Bauer Bence Németország szakértőt, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézetének igazgatóját kérdezem. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Beszéljünk először arról, mi volt az az ügy, ami ezeknek a személycseréknek a kiváltó oka volt, és amely a CDU párt eddigi frakció vezetőjével, Jens Spánnal függ össze.
1: Jens Spahn volt egészségügyi miniszter, és frakcióvezető volt egészen a minapig. Bejelentette nyilvánosan interneten, július közepén, hogy a férjével, akivel egyébként 2017 óta egy hivatalos házasságban élnek, közösen egy béranya programban vettek részt az Egyesült Államokban, hisz a béranyaság ugye Európa legtöbb országában, így Németországban is törvényileg tiltott. Ez óriási felháborodást váltott ki, hisz Spahn hívő katolikusnak vallja magát, és korábban egészségügyi miniszterként és szakpolitikusként különböző fórumokon hevesen elítélte a béranyaságnak a fogalmát, a béranyaságnak az alkalmazását. Most viszont a privát életében egyszerűen a törvényeket kikerülve jó maga részt vett egy ilyen programban, és ugye tudjuk, hogy ilyenkor egy petesejtet egy másik nőnek a testében ültetik be, és így végeredményben nagyon sok pénzbe kerül ez, és nagyon gyakran a nők kifosztásával, kizsákmányolásával jár, és gyakorlatilag ez egy emberkereskedelemnek is titulálható. És emiatt nagy volt a felháborodás, Spahnnak le kellett mondani a frakcióvezetői pozíciójáról.
0: És miért nem volt elég az, hogy őt leváltották? Miért volt szükség a többi személycserére is?
1: Friedrich Merz ezzel a lépéssel kinyitotta Pandora szelencéjét. Úgy gondolta, hogy egy nagyon okos ötlet lenne az egyébként is talán már esedékes vagy esedékesnek vélt kormány átalakításba kezdeni. Ugye a Merz kormány 2025 májusában alakult, és volt egy-két elégedetlen kedvű a CDU-ban, és egyébként a pártnak a mérése is nagyon rosszak. 21-22%-on áll a CDU-CSU pártszövetség, és 80% úgy ítéli meg, hogy Friedrich Merz rosszul végzi munkáját. Így úgy gondolta, hogy személycserékkel megoldható egy új lendület, de ki kell jelenteni, ezek a személycserék teljes kudarcba fulladtak. Nagyon sok különböző pozíciót váltottak, főleg a legfontosabb ugye az, hogy Thorsten Frey eddigi kancellária miniszter került a frakció élére, sokan nem értik, hogy miért. A helyére került az egyébként sikeres egészségügyi miniszter Nina Várken, és további személycserékre került sor, olyan ember lett egészségügyi miniszter, aki magát egyébként erre alkalmatlannak tartja. A legnagyobb botrány egyébként az volt, hogy Patrick Schnieder közlekedési minisztert Friedrich Merz úgy bocsátotta el, hogy nem volt utód, és Schniedert gyakorlatilag ezt csak telefonon közölte. Óriási felháborodás váltott ki a CDU berkein belül. Az emberileg kétségbe vonható eljárás, Friedrich Merz rossz vezetői kvalitása, és konkrétan az egész Rajna-Vidék-Fálci tartományi szervezet, ahonnan Schnieder származik, egy nyílt levélben lemondott egy korábban rögzített találkozót a kancellárral. Azaz sokkal elégedetlenebbek most a CDU-sok, mint előtte voltak, és már mindenki arról beszél, hogy a szászanháti parlamenti választások után esetleg Friedrich Merz vakvágájára kerülhet, és akár le is válthatják, és kancellár cserére kerül sor Németországban ősszel.
0: Mert ugye Jens Spahnról úgy is beszélt a sajtó, mint egy olyan politikusról, aki Merz pártbeli riválisa, tehát hogy valójában jól is jöhetett volna a kancellárnak az ő leváltása, hogy ugye megszabadul a riválisától, és ahogy ön is mondta, abba reménykedett Merz is és a pártja is, hogy ezek a személycserék javítanak némileg a párt népszerűségén, de akkor ebben nem nagyon lehet reménykedni?
1: Nem hinném, hogy ez jelentős népszerűségjavulást okoz, sőt, kiváltképp rossz irányba vitte Friedrich Merz a pártnak a népszerűségi mutatóit. Jens Spahn talán egy rivális volt, de Jens Spahn gyakorlatilag mindenkinek a riválisa volt, hisz Jens Spahn mindig saját szakára dolgozott, saját kontorra dolgozott, és mindig saját magát próbálta előtérbe helyezni. Volt neki nagyon sok botránya már, egészségügyi miniszterként ugye ő felelt azért, hogy nagyon drágán szereztek be akkoriban egészségügyi maszkokat a koronavírus alatt. Akkor volt olyan helyzet, hogy a vírus alatti kijárási tilalmakat megsértette, sőt, amikor a férjével együtt megvásároltak a házát, akkor kiderült, hogy nem is volt erről kellő biztosíték, olyan bank biztosította a hitelt, ahol ő korábban az igazgató tanácsban ült, azaz voltak némi fura ügyei Spánnak, de itt ez az aktuális béranya program, ez gyakorlatilag kiverte mindenkinek a biztosítékot, és érdekes a reakció, nem azért kellett lemondania, mert eleve a béranya programban részt vett, hisz a CDU-CSU frakcióban van még egy másik politikus, aki egy férfivel él házasságban, és ugyanúgy USA-ban egy béranya programban vett részt, hanem inkább az volt probléma, hogy egy más politikát deklarált Spán hivatalosan, nyilvánosan, mint amit a magánéletében élt. Bár Spántól megszabadult Merz, de ugye vannak itt nagyon-nagyon sokan, akik szívesen megörökölnék Merznek a kancellári székét, és Merznek ez a pozíciója egyébként most az utolsó 2-3 hét lefolytatása után inkább meggyengült, mint megerősödött volna. Az lehet, hogy Spántól, mint riválistól megszabadult, de gyengébb lett a pozíciója, és sokkal több potenciális rivális utód áll most készen, akik hajlandók lennének arra, hogy egy rosszul végződő szászanhálti, Mecklenburg előpomerániai és berlini tartományi választás után szeptemberben akár átvehetik Merznek a jelenlegi helyét, szerepét.
0: Maradnék még egy kérdés erejéig a Spán botránynál. Ugye a CDU-nak, mint kereszténydemokrata konzervatív pártnak egy nyíltan homoszexuális férfi volt a frakció vezetője, ön is említette, hogy nem ő az egyetlen, aki nyíltan vállal egy ilyen kapcsolatot, akinek béranya szült gyermeket, de említhetném Alice Weidelt is, a szélsőjobboldali AfD párt társelnökét is, aki leszbikus kapcsolatban él, szintén két gyermeket nevel élettársával. Mit árul el ez a két eset a német konzervatív pártokról, illetve a konzervatív politikai üzenetek képviselőiről? Mennyire hitelesek, vagy mennyire mennek szembe ezek a politikusok azokkal az eszmékkel, amelyeket a pártjuk hirdet?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés. A homoszexualitás társadalma teljesen elfogadottá vált. Ez alól a konzervatív pártok se képeznek kivételt, és ugyanúgy más pártok köreiben is vannak ilyenek. Ez nyilván nem listázza senki, és nem tudjuk pontosan, de azért időnként felbukkannak ilyen esetek. Alice Weidel esetében azért ki kell jelentenünk, hogy nem béranya program keretében születtek egyébként az élettársának a gyerekei, hanem reguláris úton. És a béranyaság egyébként azért is problémás, mert nem csak egy morális kérdéseket vet fel, hanem ugye törvényileg tiltott is, de továbbá ugye nőknek a kifosztásával, kizsákmányolásával is járhat, és egyébként semmi más nem, mint emberkereskedelem, akár gyerekkereskedelem. Azaz itt azért vonnék egy különbséget, de az, hogy a CDU-nak mennyire konzervatív még a profilja, és mennyire kereszténydemokrata még a profilja, ugye ez nem csak a béranya program kapcsolatán merül fel, vagy ennek kapcsolatban lehet tárgyalni, hanem sok más kérdésköré is lehet ezt akár felfűzni. Én úgy ítélem meg, hogy a CDU már nem az a tradicionális konzervatív kereszténydemokrata párt, ahogy még talán mi innen Magyarországról vagy Szlovákiáról ismernénk, hanem ez már megváltozott, és ilyen dolgok már teljesen elfogadottak, és mondom, nem maga a béranya program volt itt a probléma, Spán esetében úgymond, hanem az, hogy ő deklaráltan egy másik politikát akar képviselni, és privát életében más tér. Ugye Henrik Strék frakciótársa hasonló helyzetben van, azzal a különbséggel, hogy Henrik Strék sose szólalt fel a béranya program ellenében, és így ő úgymond maradhat a pozícióján, és az ő helyzetét nem kérdőjelezik meg.
0: És az AfD esetében ez nem probléma?
1: Az AfD esetében szerintem szintúgy ez már nem egy kérdés. Az AfD egyébként sose állította be magát kereszténydemokrata pártként. Az AfD ugye deklaráltan egy nem keresztény gyökerekkel rendelkező párt, és az AfD elnökségében egyébként nagyon kevés hívő keresztény van, ezt is azért el kell mondanunk. Szóval itt ez a kérdés eleve nem vetődött fel, ott inkább egy világnézeti, konzervatív szemszögből lehetek olyanok, akik ezt rossz szemmel nézik, de mondom, ez manapság már elfogadott, hogy homoszexuális kapcsolatban élnek a politikusok, és szerintem ez így van, ezt így el kell fogadni, és a választók szerintem más szempontok alapján döntenek. Ez már nem játszik egy akkora szerepet, hogy valaki emiatt máshova tenni az X-et, mert gyakorlatilag minden pártban vannak homoszexuális politikusok, és egyébként nincs itt politika különbségtétel bal meg jobb oldal között.
0: Várhatóak-e még további személyi változások a kormányban?
1: Én megítélésem szerint akkor lesz igazán egy nagy személyi változás, vagy akkor lesz úgymond protaforradalom, amikor a 160 háti parlamenti választás után, amely szeptember 6-án rendeznek meg, akár egy AFD-s elsőbség alakulnak ki, vagy akár az AFD kormányt tudna alakítani, akkor a szövetségi szintű kormányzása a Friedrich Merznek nagyon nehéz helyzetben lesz, hisz akkor megmutatkozik az, hogy az AFD akár kormányzó erő lehet, és ezzel a koalíció akár össze is omolhat.
0: Több személycserére is sor került a napokban a német kormányban. Friedrich Merz és pártja abban reménykedik, hogy ezzel sikerül megállítani a kormány népszerűségének zuhanását. Egyelőre azonban azt látni, hogy az emberek egyre elégedetlenebbek a jelenlegi kancellárral. A témáról Bauer Bence Németország szakértőt, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézetének igazgatóját kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.

0: reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok! Michal Simecska édesanyjának botránya után újabb pénzügyi témában kell magyarázkodnia a Progresszív Szlovákiának, ami Iván Korcsok fizetésével kapcsolatos. Ez lesz a mai reggeli utolsó témája, előtte még a regionális hírek jönnek Csenger Ferenctől.
2: Nem műszaki hiba, hanem vandalizmus okozta a vonatajtó kiszakadását a Léva-Zólyomi járaton. A Szlovák Vasúttársaság szerint a vasutasok a sérült bejáratot azonnal biztosították és felügyelték az út hátra lévő részében, hogy a nagy hőség ellenére ne kelljen leállítani a járatot. A vasúttársaság idén az első fél évben már 34 vandálrongálást regisztrált járművein, amelyek nem csak jelentős károkat okoztak, hanem az utasok biztonságát és a vasúti közlekedés folyamatosságát is veszélyeztették. Kiszáradt a Bodva-Medre Szepsi térségében. A Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat szerint a jelenség természetes, a karsztos altala és a tartós csapadék hiány következménye. A lehulló esővíz gyorsan elszivárog a föld alá, ezért a folyó egyes szakaszain szinte teljesen eltűnik a felszíni víz. A város a kiszáradt medret szemétmentesítésre használta ki. A helyi horgászok szerint a probléma már hetedik éve ismétlődik, és rendszeresen halpusztulást is okoz, ezért önkéntesek mentik át a halakat a magasabban fekvő, még vízzel borított szakaszokra. Tovább nőtt a tátrai zergék állománya. Az idei tavaszi számlálás során a szlovák és lengyel természetvédők összesen 786 tátrai zergét számoltak össze, ami 46-tal több, mint egy évvel ezelőtt. Különösen biztató, hogy 95 gida született idén, ami azt jelzi, hogy az állomány egészséges és sikeresen szaporodik. A közös szlovák-lengyel felmérést 1959 óta minden évben elvégzik, így ez Európa egyik legrégebbi vadállat monitorozási programja.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a rendkívül meleg idő, helyenként azonban felhők is képződnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 41 fok között alakul, enyhe déli szél fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: 10 perces várakozással számoljanak Kassán a VSS hídon az Optima felé, ahol útkarbantartók dolgoznak. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 8 óra 37 perc van. Mihály Simecska édesanyjának botránya után újabb pénzügyi témában kell magyarázkodnia a Progresszív Szlovákiának. Az Aktuality hírportál értesülései szerint ugyanis a párt 2025-ben közel 70 ezer eurót fizetett ki egy olyan cégnek, melynek Iván Korcsok felesége a tulajdonosa. A pénzt Korcsok munkájáért, a választási program előkészítéséért fizette a párt, de maga a volt államfő jelölt is beismerte, erre nem a legátláthatóbb módot választott, és ezen változtatni fog. De nem csak Iván Korcsok, hanem Igor Matovics is kapott kellemetlen kérdéseket a napokban, ráadásul egy pedofil gyanús ügy kapcsán. Ezekről a témákról kérdezem Lajos P. János újságírót, az Újszó online szerkesztőjét. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Kezdjük a Korcsok üggyel. Iván Korcsok 2024-ben jelentette be, hogy belép a Progresszív Szlovákiába. Mennyire meglepő az az információ, hogy a PS fizetett Iván Korcsoknak, tekintettel arra, hogy egy volt külügyminiszterről beszélünk, aki nyilván megszokott egy bizonyos életszínvonalat, és aki ráadásul jelenleg semmilyen más pozícióban nem volt, ahonnan rendszeres fizetést kapna.
1: Hát egyáltalán nem meglepő, ugye Korcsok már korábban is, tehát 2021-ben belépett ugye a PS-be, és utána nem sokkal a párt elnökségi tagja lett, majd idén tavasszal pedig a párt alelnöke is. Úgyhogy ebből a funkcióiból kifolyólag, és hát a pártban végzett munkájáért normális, hogy ő fizetést kap az adott pártól. Az nem teljesen normális, ahogy ezt a fizetést a PS folyósította Iván Korcsoknak.
0: Tehát a gond az, hogy a fizetést nem egyenesen neki folyósították, hanem egy cégnek, melynek élén ráadásul nem is ő állt, hanem a felesége?
1: Igen, tehát hogy igazából tényleg az a gond, hogy egy olyan cégnek folyósították, amihez jogilag Iván Korcsoknak nagyon nincs köze. Hogy egy kicsit a cégről is beszéljünk, ezt 2023-ban ugye meg Iván Korcsok és a felesége együtt alapították, amikor Iván Korcsok távozott rövid időre a politikából, és hát arra szolgált, hogy bizonyos tevékenységet lefedje, tehát akkor is volt ennek a cégnek tevékenysége. Nem tudom pontosan elmondani, hogy Iván Korcsok éppen, nem tudom, tanácsadói tevékenységéért, vagy valami másért kapott ezen a cégen keresztül jutalmakat, vagy fizetést, vagy hát ezzel a cégen keresztül intézte a számláztatott olyan munkáját, amíg elvégzett, és ez akkor teljesen rendben is volt, mert ő akkor ennek a cégnek az ügyvívője volt, amellett, hogy tulajdonosa is, és ez rendben volt. Viszont 2024-ben ebből a cégből kilépett, amikor belépett újra a politikába, tehát kvázi közeledett a PS-hez, amit azzal magyaráz, hogy ő nem akart kapcsolatban lenni semmilyen céggel. Viszont ezen a cégen keresztül kapta 2025-ben, és hát valószínűleg még 2026 első részében is a fizetését a PS-től. És hát ez már nincs teljesen rendben, ugye ez felmerül az, hogy esetleg járul egy fizetési elkerülés, tehát hogy maga a cég az természetesen adózott ezután a fizetések után, már úgy értem, hogy adózott azután, megadózta azt a pénzt, amit a PS-től kapott, de valószínű jövedelemadót nem fizetett, tehát Iván Korcsok nem volt alkalmazottja ennek a cégnek, és úgy kapott belőle pénzt, vagy fizetésszerű dolgot.
0: A PS nemrég azért virált a Smert, mert a párt a Smer ügynökségen keresztül fizeti Robert Fico fiát. Iván Korcsok ügye kapcsán elhangzott az a kritika is, hogy ez hasonló eset. Ön szerint mennyire lehet párhuzamot vonni a két ügy között?
1: Hát itt azért nem teljesen. Annyiban lehet, hogy illetve nagyon, nagyon nehéz párhuzamot vonni, én azt mondanám. Mert ugye a Smer agentúra, amiről beszélünk, és aminek Robert Fico a vezetője, azt maga a párt hozta létre. Tehát a Smer hozta létre azt az ügynökséget, és hát arra használja, hogy a pártnak a kampányait szervezi, és az állami támogatást, amit pártként kap az államtól a Smer, azt utalja gyakorlatilag át ebbe az ügynökségbe, és ezt vezeti Robert Fico fia. Itt nem is azzal van a gond talán, hogy Robert Fico fia vezeti ezt az ügynökséget, mert hogyha ő alkalmas erre, és a párt úgy gondolja, hogy ő neki kéne ezt vezetni, akkor vezetheti. Ugyan kicsit furcsa, hogy ez a családi kapcsolatokon keresztül működik, de ez végülis a párt ügye. Ott inkább az volt a nagyobb probléma, hogy a párt ezzel eltünteti azt, hogy vagy átláthatatlanná teszi a kampány finanszírozását, ugyanis ő csak annyit tesz, hogy tehát egy választási kampány esetén átutal több százezer eurót ennek a cégnek, és az a cég szervezi a kampányát, de azt már nem látjuk, hogy ezeket a több százezer eurót ez a cég mire költi. Elszámolási kötelezettsége ugyanis csak a pártnak van, és ő pedig azt be tudja mutatni, hogy ezt a pénzt egy ügynökségnek utalta át, amit ugyan ő hozott létre, de a további részleteket, tehát hogy milyen reklámügynökségekkel dolgozott, kikészítette a magukat, a reklámokat, vagy a billboardokat, kiszervezte a pártnak a rendezvényeit konkrétan, hát valószínű ez a, tehát hogy ez a Smer ügynökség is csak gyakorlatilag egy egyszemélyes KFT, nem sok alkalmazottal, tehát hogy ő is tovább közvetíti ezt a munkát. Úgyhogy ott inkább ez volt az a gond, hogy átláthatatlanná tette a Smernek a választási kampányát. Ami a PS esetében nem erről van szó, tehát hogy itt tudjuk, hogy a Ivan Korcsok megdolgozik azért a pénzért, itt inkább arról van szó, hogy egyfajta adóoptimalizálás, hogy ilyen finomabban fejezem ki magamat, vagy adófizetési járulék, fizetési elkerülés esete áll fenn. Tehát, hogy ez sem szép, jogilag valószínűleg rendben van, de egy politikustól nem szép, hogy így kapja a fizetését.
0: Ivan Korcsok beismerte, hogy hibát követtek el, de mennyiben felelős ezért a helyzetért maga a PS, hisz a párt pénzügyi szakembereinek is oda kell figyelni arra, akit milyen módon fizetnek, hogy abba ugye később ne lehessen belekötni.
1: Ez így van, tehát hogy itt a párt is átgondolhatta volna jobban azt, hogy milyen módon fizeti a elnökségi tagját, vagy később az egyik alelnökét. Nem szerencsés ez a megválasztott mód egyáltalán, ahogy ők Ivan Korcsokot kifizették a munkájáért.
0: Korcsok ügye kapcsán olyan vélemények is megjelentek, hogy a pártot érő kritika túlzás, és csak azért, mert a PS le akarja váltani a Smert, nem várhatják el tőlük, hogy minden téren transzparensek és botrányoktól mentesek legyenek, de ez kinek a hibája, ez az elvárás? Valóban túl szigorúak lennének a választók a PS-szel szembe, vagy azért maga a párt is tehet erről, amely azt hangoztatja, hogy ellentétben a kormánypártokkal nekik nagyon fontos az átláthatóság?
1: Ez így van, tehát hogy a PS maga nevelte ki a választóit, illetve hogy ő vonzott olyan embereket a választói közé, akiknek nagyon fontos az átláthatóság, és ezt ők maguk gyakran hangsúlyozzák is. És általában meg is felelnek azoknak az átláthatósági követelményeknek, amiket állítanak magukkal szemben, de hát vannak hibák, és ez egy olyan hiba, amit ők elkövettek, és ilyen kényszerített hiba, amit hát most megpróbáltak rendbehozni, ugye Ivan Korcsok bocsánatot kért miatta, a PS is bocsánatot kért, Ivan Korcsok bejelentette, hogy rendben, most akkor inkább létrehoz egy, vagy hát ő is vállalkozó lesz, és mint vállalkozó fogja majd kapni a fizetését, és ebből rendesen adózni fog, és járulékot fizetni. De ez egy hiba volt a PS részéről, és én nem írom alá azt, hogy itt szigorúbb a kritika a PS-szel szemben. Tehát lehet, hogy szigorúbb a kritika, de nagyobbak is az elvárások a PS-szel szemben. És erre a pártnak számítania kellett volna már korábban is.
0: Másik téma, amiről még kérdezni szeretném, Igor Matovics mozgalmának volt képviselőjével függ össze. Ezt a képviselőt cseh pedofil vadászok leplezték le az interneten, akik álnév alatt kiskorú lányoknak adták ki magukat, és így kommunikáltak vele. Ez a képviselő mondhatni úgy, hogy belesétált a csapdába, holott az álprofil jelezte, hogy egy 14 éves lányról van szó. A volt képviselőt ez nem zavarta, szexuális jellegű írásokat, fényképeket küldött neki. Mennyire tartja súlyosnak ezt az ügyet?
1: Hát ez mindenképpen nagyon súlyos ügy. Nem is annyira politikailag, mint tényleg egy bűncselekményről beszélünk. Ugye a főügyész már bejelentette, hogy ex-offo nyomozást indítanak az ügyben, vagy büntető eljárást indítanak az ügyben, és a cseh vadászok jelentése alapján, vagy anyagai alapján el is indult ez a nyomozás, és kivizsgálják Dominik Trudeau ügyét. Politikailag is egy elég kellemetlen ügyről van szó, ugye Trudeau most már nem képviselője, parlamenti képviselője a Szlovenszkó mozgalomnak, a 2023-as választásokon nem jutott be ugye a parlamentbe, de 3 évig az volt, tehát 20 és 23 között parlamenti képviselője volt Igor Matovics pártjának, és a 2023 választás után, a 2023-as parlamenti választás után is kapcsolatban maradt a párttal, tehát azt hiszem, hogy a jogi csapatának volt a tagja. Tehát Matovics állítja, hogy most már megszakítottak vele minden kapcsolatot, de ez mindenképpen igaz rá erre a helyzetre az, hogy Igor Matovics volt az, aki őt behozta ebbe behozta a politikába, behozta a parlamentbe, és igazából nem is csak teljesen az a gond, hogy Igor Matovics behozta, hanem ahogy kommunikált erről az ügyről később.
0: Mert hogy ugye az Olano elnöke azt mondja, a Szlovenszkó mozgalom elnöke azt mondja, nem az övék a felelősség egy olyan felnőtt ember cselekedeteiért, aki valamikor az ő képviselőjük volt. Tehát az első kérdésem az, hogy elegendő válasz-e ez erre. A másik része a kérdésemnek pedig azzal függ össze, amit talán ön is jelzett, hogyan kommunikált a közösségi oldalán Matovics, aki nagyon támadóan reagált azokra a politikusokra, képviselőnőkre, akik beszéltek erről az ügyről, például az egyik képviselőnőről, akinek a nevét nem mondom ki, úgy írt, hogy kinek az ágyán keresztül került a pártba. Szóval felmerül a kérdés az, hogy ez a fajta kommunikáció méltó-e egy volt miniszterelnökhöz?
1: Egyelőször az első kérdésre válaszolok, tehát hogy valóban Igor Matovics nem felelős azért, amit egy képviselő a magán életében, vagy ahogy a magán életét viszi, vezeti. Viszont amikor egy ilyen ügy kiderül, akkor azt hiszem, hogy máshogy kell kommunikálni, és tehát hogy mégiscsak van bizonyos felelőssége abban, hogy ő kit választ ki a parlamenti választási listájára. Tudjuk, hogy Matovics ezt szintén gyakorlatilag egyénileg egyedül dönti el, és ugye ő azzal védekezett, hogy ez az ember nem volt tagja a pártjának, de hát azt is tudjuk, hogy az Olanónak kezdetben talán csak 10 tagja volt, tehát hogy egy nagyon szűk kör, még akkor is, amikor bejutott a parlamentben több tucat képviselőjük, amit aztán a pártörvény módosítása miatt ki kellett volna bővíteni, tehát hogy ez nem egy indoklás. A másik meg az, hogy ami a másik része a kérdésnek, hogy ahogy kommunikál, tehát hogy egyből, tehát nem mondom azt, hogy nagyon jó dolog összekapcsolni ezt a bűncselekményt, valószínű bűncselekményt, mondjuk így, mert hát még nem ítélték el a volt képviselőt, nem jó dolog összekapcsolni a párttal, de azért van itt egy evidens összefüggés a két dolog, tehát tudjuk, hogy képviselője volt Igor Matovics pártjának ez a férfi, és ez valószínű, hogy mindenkinél ez előjön, és erre valószínű nem ilyen támadó hangnemben kellene reagálni, ahogy Igor Matovics teszi. Tehát ez egy eléggé megengedhetetlen hang, nem egy politikustól, az én véleményem szerint.
0: Ráadásul ez ugye már a második eset, ami összefügg az ő mozgalmával.
1: Így van, tehát hogy van egy volt képviselője, aki 2021-ben le is mondott a parlamenti mandátumáról, Ján Herák, aki ellen még az sem zárult le, tehát nincs jogerős ítélet az ügyében, de ott is kiskorúval szemben elkövetett szexuális zaklatás miatt folyik az eljárás. Én nem mondom, hogy ez a két eset összefügg, vagy nem lehet azt mondani, hogy a Szlovenszkó mozgalom, nem tudom én, a pedofilak gyűjtőpártja, de szerintem Igor Matovicsnak óvatosabban kellene mindenképpen kommunikálni ebben a kérdésben.
0: És hát ez az említett képviselő is abban az időszakban nyert parlamenti mandátumot 2020-ban, amikor ugye Matovics pártja végül sokkal több százalékot szerzett, mint amire számított, és a párt listájáról sok olyan név is bekerült a parlamentbe, akiknek nem nagyon tűnt úgy, hogy van erre esélyük, és akiknek az élete után nem igazán nézett utána a vezetőség. Aztán ugye több képviselő kapcsán is voltak botrányok, távozások. Ez az eset is egy intőjel minden párt számára, hogy igenis komolyan kell venni a listaállítást, és nem csak az első 20-30 helyen?
1: Igen, de hát ez nem is csak azzal függ össze, hogy a pártoknak mennyire kell komolyan venni a képviselőjelöltek kiválasztását, hanem azzal, hogy hogy kell építeni a pártot. Tudjuk, hogy Igor Matovics tényleg egy gyakorlatilag egy KFT-ként kezeli, egy nagyon szűk kör irányítja magát a Szlovenszkot, mint ahogy előbb mondtam, tehát kezdetben talán csak 10 ember volt tagja a pártnak, akik mindenről döntöttek. Most ez már kicsit bővebb kör, de tehát, hogy nem egy nagy mozgalomról van szó, tehát nem egy 1000 ember a párttagság, hanem néhány tucat emberről van szó. És a maguk a képviselői jelöltek sem tagjai a pártnak, sokszor ilyen interjúkon, vagy beszélgeti, vagy gyakorlatilag hirdetésre jelentkeznek jelöltek a Szlovenszkó mozgalomhoz, és Igor Matovics válogatja ki őket valamilyen kritériumok alapján, amiket csak ő ismer. És hát azt is tudni kell, hogy ugye Igor Matovics mindig az utolsó helyről indul a képviselőlistán, tehát hogy tudnia kell, hogy itt, hogyha, és hát erre ösztönzi a képviselőjelölteit is ezzel, hogy egyéni kampányt folytassanak, igyekezzenek kihasználni azt, hogy a karikázásoknak köszönhetően előre kerülhetnek a listán. És hát a harmadik, amit még mondani akarok ezzel, hogy Dudul elég jó helyen szerepelt a 2020-ban az Olano listáján, ha jól tudom, akkor a 20. helyen volt, tehát hogy minek gondolkül bejutott, tehát hogy nem egy 100. helyen szereplő képviselőjelöltről van szó, hanem egy elég előkelő helyen szereplő jelöltről. És hát őt is úgy választottak ki, hogy gyakorlatilag a választások előtt nem sokkal találkozott vele, és úgy került fel a parlament vagy a választási listára, és hát Dudul a gyakorlatilag a legfiatalabb képviselőként ültek 2020-ban a parlamentbe, akkor még csak 22 éves volt.
0: Árthat-e Igor Matovicsnak ez az ügy, illetve Iván Korcsoknak és a PS-nek a korábban említett ügy?
1: Én azt látom, hogy a PS-nek talán egy kicsit többet áthat, de nem mondom, hogy ez sokat áthat. Tehát éppen ahogy beszéltünk arról, hogy a PS választói érzékenyebbek erre a kérdésre, vagy erre a témára, a korrupcióra és a különböző nem jogilag tiszta fizetésekre, ezért könnyen előfordulhat, hogy ott néhányan elfordulnak majd a PS-től. Kérdés az, hogy hová, tehát hogy nem igazán látom azt, hogy mindig egy másik olyan párt lenne, aki meg tudná szólítani ezeket a választókat, de néhányan elveszíthetik a hitüket a PS-ben ennek köszönhetően. Igor Matovics párt Csánál ott is befolyásolhatja természetesen negatívan a támogatottságát a pártnak, viszont az ő választói elég

0: Csak ő, hanem Igor Matovics is kapott kellemetlen kérdéseket a napokban. Ezekről a témákról kérdeztem Lajos P. János újságírót, az Újszó online szerkesztőjét. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm a lehetőséget, és további szép napot kívánok.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért adáskezdő műsorunkba. A reggeli interjúkat a patria24.stvr.sk weboldalon is visszahallgathatják. Amennyiben tehetik, maradjanak velünk, Jakubec László várja önöket a nappaliban. A hangmérnök Kovács János nevében is Bábel Ivett köszöni megtisztelő figyelmüket. Szép napot a viszonthallásra!

0: Jakubec Lászlóval.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat 2026. augusztus 5-én, Krisztina napján, a Hőség hullám kellős közepén, rádiónk pozsonyi stúdiójából folytatódik Legszebb nyári vakációm című sorozatunk, amelyben ismert hazai magyar személyiségeket kérdezünk legemlékezetesebb nyári utazásaikról és kalandjaikról. Sorozatunk mai részében Barci Gyula művészettörténészt, a Szoga aukciós ház igazgatóját várjuk műsorunk vendégszékén. További részletekkel a hírek után szolgálunk, kérem tartsanak velünk, a mikrofonnál most Csenger Ferenc.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Szlovákia rendőröket is küldene a spanyol határ védelmére. Továbbra is kritikus a paksi atomerőmű hűtésének helyzete. Ma is extrém meleg lesz, 41 fokig melegszik a levegő. A részletek következnek. Szlovákia rendőröket is küldene a spanyol határ védelmére. Matúš Utajestok belügyminiszter szerint az Európai Uniónak egyértelmű választ kell adnia az illegális migrációra, vagy megvédi a külső határokat, vagy visszatérnek a schengeni belső határellenőrzések. A miniszter közölte, hogy Szlovákia rendőröket és technikai eszközöket is felajánlott Spanyolországnak a ceutai határszakasz védelméhez. Hozzátette, a szigorú határőrizet és a gyors visszaküldések már is eredményt hoztak, mert péntek óta nem történt újabb illegális határátlépési kísérlet. Szlovákiában hosszú éveken át nem működött átfogó szúnyog és szúnyogok által terjesztett vírus megfigyelő rendszer. A Szlovák Tudományos Akadémia kutatói szerint ennek fő oka a szakember és forrás hiány, miközben az országban már megjelentek olyan inváziós szúnyogfajok is, amelyek veszélyes vírusokat terjeszthetnek. A kutatók jelenleg a nyugat-nílusi vírus és az uszutu vírus előfordulását vizsgálják egy új módszerrel, amely a szúnyogok nyálának elemzésén alapul. Az eredmények nem csak a korai figyelmeztetést segíthetik, hanem a véradások biztonságát és a lakosság egészségének védelmét is javíthatják. Továbbra is kritikus a paksi atomerőmű hűtésének helyzete, jelentette ki Magyar Péter magyar miniszterelnök. Elmondása szerint a rendkívüli hőség és az alacsony dunai vízállás miatt a következő napok kulcsfontosságúak, enyhülést pedig várhatóan csak a péntekre érkező hidegfront hozhat. A kormány szerint az ország energiaellátása nincs veszélyben, ugyanakkor a válság után felülvizsgálják az erőmű hűtési rendszerének fejlesztési lehetőségeit. Újabb rakétatámadás érte Kijevet. Az ukrán fővárost az éjszaka folyamán több ballisztikus rakétával támadták az orosz erők. A városvezetés szerint két kerületben raktárépületek gyulladtak ki, egy 20 emeletes lakóházban is tűz keletkezett, feltehetően a rakétacsapás következtében. A jelentések szerint legalább ketten életüket vesztették. Ukrajna ismét sürgette szövetségeseit, hogy további Patriot légvédelmi rendszereket biztosítsanak a főváros védelmére. A Reuters értesülései szerint az Egyesült Államok az iráni háború során felhasználta nagy hatótávolságú precíziós rakétáinak jelentős részét. Források szerint ez aggodalmat kelt a hadsereg jövőbeli válságkezelő képessége miatt, különösen Oroszország vagy Kína esetleges konfliktusai esetén. A Fehér Ház ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy az amerikai haderő továbbra is a világ legerősebbje, és a hadipar rekordütemben növeli a lőszergyártást. 77-re emelkedett a Ceutánál életüket vesztett migránsok száma. A tragédia akkor történt, amikor több ezeren próbáltak Marokkóból a spanyol exklávéba bejutni a tengeren keresztül. A spanyol hatóságok eddig 79 holttestet emeltek ki a vízből, ezek közül 77 a július 30-ai tömeges átkelési kísérlet áldozata. A migrációs hullámot a hatóságok szerint internetes álhírek és a spanyol szabályozás félreértelmezése is felerősítette. Horog kereszteket és kelta kereszteket festettek több helyen a nyugat-franciaországi Le Flers városában. A rendőrség nyomozást indított az antiszemita graffitik ügyében. A város polgármestere elítélte a történteket, a feliratokat már eltávolították. Franciaországban az elmúlt években jelentősen megszaporodtak az antiszemita incidensek, különösen a közel-keleti konfliktus 2023-as kiéleződése óta. Újabb diplomáciai vita alakult ki az Egyesült Államok és Brazília között. A Trump kormány visszavonta a washingtoni brazil nagykövet vízumát, válaszul arra, hogy Brazília korábban nem adott beutazási engedélyt két amerikai diplomatának, és egyelőre nem hagyta jóvá az új amerikai nagykövet kinevezését. Washington szerint a döntés kölcsönösségi alapon született és gyorsan visszavonható, ha Brazília rendezi a vitás kérdéseket. Sport Zsigárdi Lászlótól.
0: A szlován hátrányból fordítva 2-1-re nyert a svéd Mjällby vendégeként, a labdarúgó bajnokok ligája harmadik selejtező körének első mérkőzésén. Az Üllői úton ma 20-15-től játsszák a Ferencváros Zabrze odavágót a labdarúgó Európa Liga selejtező harmadik fordulójában. Betlehem Dávid és Mihályvári Farkas Viktória is ezüstérmet szerzett a nyílt vízi úszók 10 kilométeres számában a párizsi Európa bajnokságon.
2: Időjárás.
3: Folytatódik a rendkívül meleg idő, helyenként azonban felhők is képződnek, a legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 41 fok között alakul, enyhe déli szél fúj.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Baleset történt Cseklész előtt Magyarbél felől, sebességet mérnek a D1-esen Vogyaradinál, Nagyszombat felé, vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

9 óra múlt 10 és fél perccel műsorunk mai tartalmából. Dugába dőlt Gianni Infantino terve, és már az is kérdésessé vált, újra választják-e a FIFA élére. Hogyan rendítette meg a nyilvánosságra került elképzelése a sportvezető hatalmát, és mi következhet most? Kele János futballszakíróval arról is beszélgetünk, miért nélkülözhetetlen a független sportújságírása a futballvilágában. Aztán 10. művész telepét rendezi meg Doborga Zona, az In Situ alkotó csoport. A tábor helyszínéről Gyenes Gábor és Pézman Andrea grafikus művészek, a Pozsonyi Képzőművészeti Főiskola oktatói jelentkeznek élőben. És folytatódik Legszebb nyári vakációm című sorozatunk. Vendégünk ezúttal Barci Gyula, művészettörténész, a Szoga aukciós ház igazgatója, aki legszebb nyári emlékeiről és kalandos utazásairól mesél. Vele járjuk be képzeletben többek között Abbázia, Fiume, Trieste és New York különleges, varázslatos helyszíneit. Munkatársaim Kovács János hangmérnök és Csenger Ferenc hírszerkesztő nevében is kellemes és tartalmas délelőtti kikapcsolódást kívánok, rádiózzanak velünk!

Augusztus 5-e van, az év 217. napja. Névnapjukat a Krisztinák ünneplik, ma van Havas Boldogasszony napja. Halljuk, milyen jeles események, kerek és félkerek évfordulók fűződnek a mai naphoz. ...1532-ben első Szulejmán megkezdte Kőszeg ostromát, ahol Jurisics Miklós és a várvédők kitartása feltartóztatta a Bécs felé vonuló oszmán sereget. 1716-ban Szavolyai Jenő és Pálffy János hadai Pétervárodnál legyőzték Ali pasa seregét, ami fontos Habsburg győzelem lett az oszmánok elleni háborúban. 1849-ben a Dombinszky Henrik vezette magyar honvédsereg vereséget szenvedett Hajnaú csapataitól Szőregnél, ami tovább rontotta a szabadságharc katonai helyzetét a végső összeomlás előtt. 1914-ben az osztrák-magyar monarchia hadat üzent Oroszországnak, miközben a német hadsereg megtámadta Liézs városát és erődjeit, megkezdve Belgium lerohanását. 1916-ban elkezdődött a 6. isonzói csata, amelyben az olasz hadsereg áttörte a frontot, az osztrák-magyar csapatok pedig feladták Görc, vagyis Gorícia városát. 1950-ben Stuttgartban kihirdették a hazájukból elűzött németek chartáját, amelyben a kitelepítettek lemondtak a bosszúról, de ragaszkodtak szülőföldjükhöz való jogukhoz. 1994-ben az UNPROFOR kérésére NATO repülőgépek támadást intéztek egy célpont ellen a Szarajevó tilalmi zónában, miután a boszniai szerbek ENSZ által összegyűjtött fegyvereket zsákmányoltak, és 2007-ben álarcos fegyveresek 4 értékes festményt, 2 Brügel, 1 Sisley és 1 Monet képet raboltak el a nizzai Szépművészeti Múzeumból.

Augusztus 5-éhez számos ismert személyiség neve kötődik. Ezen a napon született többek között Neil Armstrong, amerikai űrhajós, az első ember, aki a Holdra lépett, valamint ezen a napon hunyt el Toni Morrison, Nobel-díjas amerikai író. Most azonban a kerek és félkerek évfordulókkal folytatjuk. ...1461-ben ezen a napon született Sándor, vagyis Alexander Jagiellon, későbbi lengyel király és litván nagyfejedelem. A Jagelló ház tagjaként előbb Litvánia élére került, majd 1501-től haláláig Lengyelország királya volt. Uralkodása idején a lengyel-litván állam keleti határvidékein erősödött a moszkvai nyomás, belpolitikájában pedig tovább nőtt a nemesség szerepe. 130 éve, 1896-ban ezen a napon született Vitéz Páró, Rossner István huszár százados, földbirtokos és országgyűlési képviselő. Az első világháborúban súlyosan megsebesült, bal lábát amputálni kellett, katonai helytállásáért pedig több kitüntetést is kapott. Később a Vasvár megyei Telekesen gazdálkodott, mintabirtokot hozott létre, növénynemesítőként és gazdaságként szakíróként is ismertté vált, majd 1935-től országgyűlési képviselőként dolgozott. 50 éves Balogh Gábor, olimpiai ezüstérmes, világ és Európa bajnok, magyar öttusázó, egyéniben kétszer is világbajnoki címet szerzett, a 2000-es Sydney olimpián pedig ezüstérmes lett. Visszavonulása után sportvezetőként is aktív maradt, többek között a Magyar Diák Sport Szövetség elnökeként, majd a Magyar Öttusa Szövetség vezetőjeként is dolgozott. 1967-ben ezen a napon jelent meg a The Piper at the Gates of Dawn címmel a Syd Barrett vezette Pink Floyd első nagylemeze. A pszichedelikus rock egyik alapművének számító album játékos, álomszerű és kísérletező hangzásával a zenekar korai korszakának máig meghatározó dokumentuma. Eseménynaptárunk mai zárásaként most erről a lemezről szól, a Lucifer szem.

0: fizetős lehet az Apple nagy újítása. Színes híreink következnek Nyitrai Nóra szerkesztésében.
1: Szeptembertől távozik az Apple vezérigazgatói székéből Tim Cook. Az utolsó részvényeseknek tartott pénzügyi beszámolója során azonban még bejelentett egy elég merész újítást. Az Apple felhasználók egy részének fizetnie kell majd a mesterséges intelligenciával feltuningolt Siri használatáért. Miután az Apple többször is kudarcot vallott egy új, mesterséges intelligenciával felszerelt Siri elkészítése során, a cég jövője szempontjából fontos volt, hogy ne tetézzék a kínos helyzetet azáltal, hogy egy rossz terméket adnak ki. Ezt szolgálta a Google-el kötött több milliárd dolláros üzlet, melynek köszönhetően a kereső óriás biztosítja az EMI hátteret, amire az Apple építheti a rendszerét. Az Apple-t teljesen lenyűgözte a Siri AI fogadtatása, mind a fejlesztők, mind a nyilvános beta verziót használók részéről. Az még a jövő zenéje, hogy alakulnak a Siri AI költségei, de az is a lehetőségek között van, hogyha az emberek sokat használják, akkor magasabb iCloud csomagra kell váltaniuk. Számos vizsgálat jutott már arra, hogy a közösségi oldalak használata a fiataloknál mentális és lelki problémák kialakulásához vezethetnek. Részben ennek is köszönhető, hogy a világon egyre több országban igyekeznek törvényileg megtiltani, hogy egy bizonyos életkor alatt a gyerekek saját felhasználói fiókkal rendelkezzenek ezeken a platformokon. Az ezzel kapcsolatos törekvések most újabb lendületet kaphatnak, köszönhetően egy nemrég a Nature című tudományos labban megjelent tanulmánynak. Az egyik milánói egyetem kutatói több mint 5000 olasz tinédzser bevonásával végzett felmérés alapján arra a következtetésre jutottak, hogy összefüggés van a között, hogy egy diák milyen korán kezdte el használni a közösségi oldalakat, és a között, hogy mennyivel teljesített rosszabbul a tanulmányaiban 4 évvel később. A kutatók úgy vélik, hogy a közösségi oldalak korai használata túlzott elköteleződést és figyelemzavart okoz, ami az iskolai teljesítmény romlásához vezet, és ez az idő múlásával egyre csak rosszabb lesz. Azt is megfigyelték, hogy az osztályzatokra gyakorolt negatív hatás idővel fokozódik. Egy idén készült felmérés szerint az elektromos járművek elterjedésének útjában álló egyik legfőbb aggodalom az akkumulátor javításának vagy cseréjének magas költsége, illetve ami ennek a hátterében áll, félelem az akuk gyors előregedése miatt. Egy új elemzés viszont egészen más eredményre jutott. Az elektromos járművek adataival foglalkozó Recurrent vizsgálatai szerint egy mai átlagos elektromos jármű 3 év után is megtartja eredeti hatótávolságának 97%-át, de még 5 év után is 95% ez az érték. Úgy tűnik, a fiatalabb modelleknél az akkumulátor cserétől sem kell tartani, legalábbis erre utal a már említett Recurrent egy másik elemzése. Eszerint a 2022-es és újabb modellévű elektromos járművek akkumulátor csere aránya mindössze 0,3% volt, azaz 1000 autó közül átlagosan 3 esetben volt ilyen probléma. De mások is hasonló eredményre jutottak. A Geotab járműadatszolgáltató elemzése megállapította, hogy az elektromos járművek akkumulátorainak állapota általánosságban véve jó. Több mint 22.700 jármű vizsgálata után állítják, hogy az átlagos éves kapacitás vesztésük mindössze 2,3%.

0: Kedves hallgatóink, 4:10, 4:5 perccel Gianni Infantino FIFA elnök nagyszabású terve alig néhány nap alatt komoly nemzetközi ellenállást váltott ki, és már az újraválasztása is kérdésessé válhat. A történet azonban nem csak a futballpolitikai hatalmi harcokról szól, hanem arról is, hogy milyen szerepet játszik a független újságírás a futball tisztaságának és hitelességének megőrzésében. Kele János futballszakíróval beszélgetünk. Szervusz János! Halló, halló, halljuk egymást, szervusz!
1: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is!
0: Kezdjük az alapoknál, mi volt pontosan Gianni Infantino terve, és miért tartott ezt ennyire veszélyesnek a futball közvélemény, valamint az európai futball vezetése?
1: Hát Gianni Infantino ugye azzal, hát nem is állt a nyilvánosságért, ugye ez az egyik legfontosabb tanulságnak a történetnek, mert szivárgott ki, hogy szeretett volna egy FIFA Forward Enterprise nevű új vállalatot létrehozni, aminek nyilván a FIFA lett volna az alapítója és a többségi tulajdonosa, de egy nagyjából 20%-os részesedés erejéig ebbe magántőkét is szeretett volna bevonni, és míg jelen pillanatban a FIFA-hoz tartozik a világbajnokság, a női, a férfi világbajnokság, a klubvilágbajnokság és minden FIFA torna kereskedelmi és vagyonértéki joga, tehát az abból származó értékesítés bevételei azok a FIFA-t illetik, mint szövetséget, szerette volna ezeket a jogokat ebbe a cégbe kitelepíteni, és hogy ez a cég értékesítse a továbbiakban mondjuk a szponzori jogokat, mondjuk a televíziós közvetítésnek a jogdíjait, és hát a kiszivárgó hírek, vagy a megírt cikkek alapján ennek a kiszemelt befektető csoportnak kulcs szereplője lett volna Joshua Kushner, akinek testvére Jared Kushner, ugye Donald Trump amerikai elnök veje. Ez volt maga az a terv, amit hát aztán a nyilvánosság úgy egyszerűsített le, hogy Gianni Infantino ki szerette volna árusítani a futballt. Nyilván ennek voltak egyéb oldal leágazásai is, például azzal kapcsolatosan, hogy milyen fizetést tett volna zsebre Gianni Infantino, jelenleg ilyen nagyjából 6 millió dollár körül keres évente FIFA elnökként, és állítólag ezekben a tervekben azt szerepelt, hogy a FIFA Forward Enterprise vezetőjeként nagyjából olyan díjazást, hogy bérezést kaphatott volna, mint amilyen az amerikai major sportok komisszárjainak jár, ugye Roger Goodell az NFL-ben, vagy Adam Silver az NBA-ben, ez egy nagyjából 10-szeres fizetés növekedést jelentett volna neki, és ott nyilván volt egy másik oldala ennek a mézes madzagnak, ez pedig a szövetségek felé szólt volna, tehát ebből a befolyó összegekből, egyáltalán ebből a bevont magántőkéből átlagosan pakszövetségenként nagyjából maximálisan 20 millió dollárt kaphattak volna egyes szövetségek, és ezért a FIFA tagszövetségek jelentős részének az éves bevételei azok ennek a 20 millió dollárnak a töredékét jelentik. Ezzel szerette volna megvajazni ennek a koncepciónak az útját Gianni Infantino.
0: Tehát mondtad, hogy nem minden szakmai ajánlat, ami annak látszik, de mégis mi volt a legnagyobb probléma Infantino tervével? Tehát mit jelentett volna gyakorlatban, hogyha a magánbefektetők tulajdonrészt szereznek egy olyan társaságban, amely a világbajnokságok kereskedelmi és szervezési jogaival foglalkozik?
1: Hát például az, hogy nem volt világos, nem volt transzparens ennek a koncepciónak a mentén, hogy pontosan mi és milyen formában jut vissza a szövetségekhez, vagy hogy mennyire válik az, vagy mennyire marad az egyébként alapértelmezett, hogy az a pénz, amit a FIFA világbajnokságok keres, az egyébként benn marad a futballban, és majd mennyire vándorol el különféle magánbefektetők zsebeiben, mert ez a jelen pillanatban, még hogyha azt is gondoljuk a FIFA-ról, hogy egy a korrupció gyanújával meglehetősen átitatott szervezet, bár akkor így megfelelően fogalmaztam jogilag is, de azért mégiscsak arról szól a fáma, hogy egyik Gianni Infantino egész elnöki ciklusa, programja, krédója, hogy a futball fejlesztésére, a világszintű népszerűsítésére költik mindazt a pénzt, amit egyébként a világbajnoksággal megszereznek. Ez volt az egyik probléma. A másik probléma az volt, hogy nem látszik szükségessége, anyagi szükségessége a magántőke bevonásának. Tehát a FIFA folyamatosan megtöbbszörözi a bevételeit a világbajnokságokon. Ezen a mostani világbajnokságon által már 15 milliárd dollár környéki összeget tudott szerezni a világ mindenféle közvetítési jogdíjaiból, tehát a világ egész részén, különféle szponzori pénzekből és az egyéb kereskedelmi jogok értékesítéséből. Ez nagyjából másfélszeresen duplája az előzőnek, és látható egy olyan tendencia, hogy ezek a bevételek folyamatosan futnak föl, miközben a magántőkét általában akkor vonunk be kívülről egy, ha tetszik, vállalkozásba, hogyha egyébként tőkeemelési szándékunk van, vagy egyébként be szeretnénk ruházni valamibe, amihez nincsenek meg a saját forrásaink, és mert úgy szeretnénk fejleszteni a terméket, hogy ez beruházást igényel, kívülről banki hitel formájában, befektetés formájában, akármilyen más formában be lehet vonni. Ennek itt nem volt egyébként megalapozott indoka az elérhető nyilvános információk alapján, vagy a FIFA üzleti oldaláról. És hát nyilván az is egy komoly probléma volt, amit aztán később, ahogy jöttek a cikkek sorjában, tudtunk meg, hogy ebbe egy nagyon szűk kört vont be ennek az előkészítésével Gianni Infantino. Talán azt is meg lehet kockáztatni, hogy ez egy egyéni akciója volt. Mondott le tanácsadója egyébként Gianni Infantinak, mondván ő nem tudott erről a stratégiai tanácsadója, aki nem tudott erről a tervről semmit, és az újságcikkekből értesült. De például a német szövetség elnöke Bernd Neuendorf is azt nyilatkozta, hogy ő egyébként a FIFA a végrehajtó bizottságának a tagja, tehát a legszűkebb irányító testülete a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnek, ő volt tag, és ott ez a koncepció ötlet szinten sem járt soha, és szintúgy újságcikkekből értesült erről. Ezzel kapcsolatban fogalmazott úgy az UEFA néhány nappal ezelőtt, hogy az egy dolog, hogy ez a terv nem valósul meg ebben a formában, most úgy tűnik, az pedig egy másik dolog, hogy Gianni Infantino elvesztette a nemzetközi futballközösség bizalmát, éppen emiatt, hogy egy partizán akcióval kezdett lényegében egyedül, vagy az ő saját személyes üzleti partnereivel.
0: Valóban a terv napvilágra kerülése után az UEFA és több más kontinentális szövetség is keményen reagált. Téged meglepett ez a szokatlanul erős ellenállás?
1: Az, hogy ennyire egységes volt, és ennyire gyors, és ennyire határozott, az meglepett, de nyilván ez összefügg azzal, amit az előbb mondtam, hogy ez egy ebből a szempontból rendkívül előkészítetlen terv volt. Tehát, hogyha kiderül az, hogy olyan fontos szereplők, mint mondjuk az UEFA-nak a vezetői, olyan fontos szereplők, mint mondjuk az észak- és közép-amerikai tagszövetségeket tömörítő CONCACAF zónának a vezetői, semmilyen szinten nincsenek bevonva, tehát nem az, hogy nem tudják pontosan, hogy ki lesz mondjuk az kiválasztott befektetői csoport, de hogy ennek a tervnek a létezésről sem tudnak, ezért mindig elég kemény ellenérzéseket szül, vagy elég komoly frusztráció szül, meg egyfajta sértés is nyilván ezeknek a futballvezetőknek, hogy nem voltak ebbe a projektbe bevonva, nyilván nem véletlenül nem voltak ebbe bevonva, így jobban érthető, hogy ennyire határozott és ennyire egységes volt az ellene való fellépés. Nyilván az is egy újfajta dinamikának tűnik, hogy azért az UEFA és a FIFA érdekei azok nem messzik egymást pontosan, azt azért lehet tudni évek óta. A világbajnokság is részben erről szólt, hogy az UEFA nagyon látványosan opponált különféle dolgokat, amiket a FIFA bevezetett a világbajnokságon, gondoljuk most itt akár a hidratációs szünetre, akár különböző szabályokra, a videóbíró használatával kapcsolatos szabályokra, vagy a játékvezetői felfogásra, vagy általánosságban, és az UEFA ezeket a torna során nagyon hangzatos közleményekben opponálta, és mondta, hogy ő nem fog ilyeneket csinálni a saját tornáin. Ez az ellentét az jó ideje érzékelhető, nyilván ennek is főleg üzleti érdekek állnak e mögött, mondjuk, hogy a klubvilágbajnoksággal milyen UEFA érdekekre lép rá a FIFA, vagy annak a bővítésével. Az volt az újdonság ebben, hogy ez egy annyira rosszul sikerült, és annyira előkészítetlen terv volt, és annyira rossz ütemben jött ki a nyilvánosság elé, mert ez volt a kulcs ebben ez a terv, hogy itt az UEFA-n kívül a CONCACAF zóna, az ázsiai zóna szövetségei váratlan és szinte példátlan egységbe tudtak tömörülni ellene, és villámgyorsan elmúlt annak a lehetőség, vagy az esélye, hogy ennek egy többséget tudjon teremteni a FIFA közgyűlésen Gianni Infantino.
0: Aki azért egy nagy túlélő hírében áll, hogy látod, miért lehet ez az ügy veszélyesebb számára, mint az eddigiek? Ugye a hírek szerint több európai szövetség akár az Infantino újraválasztását támogató levelét is visszavonhatja. Ez szerinted inkább csak egy figyelmeztetés, vagy ennél azért már messzebb tartunk?
1: Én azt gondolom, hogy ezeket a szövetségeket is, akár itt a kontinentális szövetségekre gondolva, vagy akár egyes nagyhatalmú szövetséget egyenként is meglephette, hogy Infantino milyen messzire megy el, és hogy valójában ő mennyire beágyazott lett az elmúlt néhány évben különféle üzleti körökbe, amikhez ezeknek más tagszövetségeknek nincs, vagy nem ilyen hozzáférése van. Itt konkrétan Donald Trump is környezetére gondolok. Ugye itt a világbajnokság előkészítése során itt egy váratlanul nagy barátság szövődött, ugye FIFA béke díjat kapott Donald Trump amerikai elnök, két idegen ország bombázása között ezt át is tudta venni. Szóval, hogy itt, és nyilvánvalóan ennek ez a szimbolikus tere ennek a kapcsolatnak, de hát emögött, mint ahogyan az most kiderült, egy elég komoly üzleti érdekeltségi háló kialakítása is ott van. Ez szerintem felbőszítette és meg is lepte ezeket a kontinentális tagszövetségeket. És nyilván amiatt, hogy ez a terv ennyire rosszul volt előkészítve, ennyire profán volt, és ennyire vétetetlen volt a nyilvánosságban gyakorlatilag néhány nap alatt. Ez azért fölvet arra vonatkozóan is kétségeket, hogy alkalmas, hogy Gianni Infantino a FIFA elnöki pozíciának a betöltésére. Lehet egy olyan emberre bízni a FIFA vezetését, aki egyébként ilyen típusú háttéralkukat próbál kötni, akár a saját személyes tanácsadóit is sötétben vagy homályban tartva a szándékait illetően. Tehát ez alapvetően bizalmi kérdés, és így is keretezi egyébként az UEFA. Hát nem mellesleg, meg persze nyilván az UEFA-nak nagyon jól jönne egy másik elnök, aki talán kevésbé veszélyeztetné még a klubfutballban az UEFA-nak a primátusát, akivel esetleg könnyebb lenne együtt dolgozni, de eddig azért jelölt hiány nem igazán tűnt reálisnak Infantino leszedése, tehát egy potens ellenjelölt hiány. Most ezzel kapcsolatosan indultak meg a találgatások, az első bedobott név az Nasser Al-Khelaifi neve volt, ugye, aki a Paris Saint-Germain vezetője egyébként, az európai topklubokat tömörítő ECA-nak is a vezetője, és az UEFA-ban tölt be egyébként fontos bizottsági pozíciókat is. Nyilván azért egy ideális jelölt, mert miközben az UEFA számára maximálisan támogatható, egyébként viszont nem európai, tehát egy szélesebb körű koalíciót is lehet meg építeni, na, ő azt mondta, hogy őt egyébként nem érdekli ez a típusú feladat, tehát ő elsőre visszadotta. Az UEFA-nak az a feladata, nyilván ő fogja vezetni ezt az Infantino ellenes esetleges koalíciót, ha kialakul, hogy más kontinentális szövetséget is maga mögé vagy maga mellé állítson. Elsődlegesen én azt gondolom, hogy Ázsiában vagy Ázsiából van erre esélye. Az afrikai szövetségek éppen az általam a beszélgetés legelején említett 20 millió dolláros jutalék miatt, amit minden szövetség maximálisan megkaphat a fejlesztési projektekre előirányozva, azok miatt, még hogyha nem, nagyon hangosan nem is állt ki Infantino mellett ebben a kérdésben, de azért egy-egy szövetség elmondta, hogy ők vizsgálják ennek a lehetőségét, és örülnek, hogyha ebbe az irányba indult a beszélgetés, tehát ez van egy elég erős bázis a Infantinónak. Az UEFA-nak az a feladat, hogy egy ennél nagyobb koalíciót tudjon egy potens ellenjelölt mögé állítani.
0: Ugye az ügy azért is tanulságos, említette te is, mert a terv nem a FIFA önkéntes tájékoztatása révén került nyilvánosságra. Martin Ziegler, a The Times újságírója tárta fel oknyomozó munkával, de azt írta ezzel kapcsolatban a Substack oldaladon, hogy valódi újságírás nélkül a futball is halott. Egyrészt, hogy mit ért ez pontosan valódi, hát jelen esetben sportújságíráson, és hogy hol tartanánk szerinted ma, hogyha Ziegler nem végzi ezt a munkát, tehát szerinted Infantinónak átment volna ez a terv egyébként?
1: Azt nem tudom, hogy átment volna a terv, de az biztos, hogy nem az volt az előre elhatározott idővonal ennek a tervnek a megvalósításának, hogy ezen a ponton a nyilvánosság megismeri a koncepciót. És igazából az egész ügy kezelésének a kulcsa az, hogy kicsúszott a narratíva kezelése a FIFA kezéből, tehát nem akkor és nem arról volt szó, hogy nyilván az sem, amiről ők szerették volna. Nyilvánvaló, hogy ezt még ők titokban szerették volna tartani, nyilvánvaló, hogy voltak még ebben nyitott kérdések, és nyilvánvaló, hogy először a háttérben szeretett volna mögé egy támogató koalíciót felépíteni Infantino, már konkrét dollárokkal a kezében vagy a zsebében nyilván valamit szétoszthat, mielőtt ez egyébként a nyilvánosságra kerül, kvázi kész helyzet elé állítva ezzel a szurkolókat, mondjuk az UEFA-t, mondjuk más ellenérdekelt feleket. Tehát hogy ez nem így alakult, abban szerintem kulcs szerepe van annak, ki jött ez a cikk, és hogy éppen most jött ki ez a cikk. A valódi újságírás alatt én azt értem, ami egy tágabb kontextusú problémához vagy dilemmához vezet el bennünket, hogy ugye van-e egyáltalán még sportújságírás, vagy létezik-e ugye még olyan sportújságírás. De a hagyományos sajtó valóban elvesztette ebben az univerzumban a korábbi monopóliumait, már nem kizárólag rajta keresztül jutnak el a drukkerek a klubokhoz és a sportolókhoz, ott van a közösségi platformok, ahol mindenki egyszerre hírforrás, kommentátor, elemző vagy szurkoló is, a klubok azok elkezdtek sajtóműhelyekként működni, tartalmakat gyártani, és a többi, és a többi. Ebben nyilván a hagyományos sajtó keresi a maga helyét, vagy a saját helyét. Én azt gondolom, hogy egy ilyen univerzumban, egy ilyen sokféle érdekáltal vezérelt univerzumban a független sajtó legnagyobb értéke az, hogy nem szükségszerűs evidens része ennek az érdekláncnak, amiről egyébként tudósít. Ez ebben az adott helyzetben nem biztos, hogy teljesen igaz, azért Martin Ziegler korábban éppen azzal dobott nagyot, hogy az Európai Szuperligának az ötletét szellőztette meg hasonló fázisban, amikor nem volt az kellően előkészítve, ahol ugye szintén UEFA érdekeket védett elég erőteljesen a cikke. Én nem tudok erről közelebbit, de ezek alapján megkockáztatom, hogy elég jó forrásai vannak az UEFA viszonylag magas rangú tisztviselői körében, hiszen ugye ez a projekt is egyébként nyilvánvaló UEFA érdekekre taposott volna rá, ugyanígy az Európai Szuperliga ötlete is 5 évvel ezelőttről, de ez nem feltétlenül baj, tehát egy újságra megszerzi a forrásait, az információit, azokat értékeli, és aztán beszámol róla, tehát hogy vállalja azt a kockázatot, amit a publikálás jelent, megtud valamit, ezt ellenőrzi, a kontextus mellé teszi, megírja, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fajsúlyos szakmai teljesítmény, és azt gondolom, hogy igen, ilyen ügyekben, amikor a adott esetben a játékot kell védeni, a szurkolók érdekeit kell védeni, vagy le kell leplezni egy érdekláncot adott esetben, ami a, lehet, hogy a futball alapvető értékeire tör, azt nem várhatjuk sem influencerektől, azt nem várhatjuk sem kluboktól, azt nem várhatjuk sem szövetségektől, sem játékosoktól, sem ügynököktől, azt valójában a független sajtótól várhatjuk, amennyiben az a sajtó valóban független, mert megvan az autonómiája, hogy ezekről a témákról is szabadon írhasson.
0: Még maradva ennél az idézetednél, mi szerint valódi újságírás nélkül a futball is halott, tehát hogy mi történne így a futballal, hogyha a szövetségek, a klubok és az üzleti partnerek lényegében maguk határozhatnák meg, hogy mi kerüljön nyilvánosságra?
1: És ez a kulcs, tehát hogyha csak is kizárólag az ebben a nagyon szofisztikált érdeklángban jelentős tétekkel bent lévő szereplők dönthetnek arról, hogy mi az, ami a szurkolók vagy a nyilvánosság tudomására jut, mi az, ami nem, és ami a tudomásukra jut, az mikor jut a tudomásukra, milyen formában, abban mennyit mondanak, és egyébként hogyan építik be egy tágabb kontextusú narratívába, akkor azt gondolom, hogy nincs esély arra, hogy ezeknek a szereplőknek az érdekein túlmutató érdekeket képviseljen bárki is. Hát ez most kicsit ilyen technokratán hangzik, hogyha ezt romantikusabbra akarom megfordítani, akkor valójában az van, hogy van a játéknak az érdeke, van a szurkolóknak az érdeke, vannak azoknak az érdekei, akik valójában eltartják ezt a játékot azzal, hogy fogyasztják, nézik a mérkőzéseket, megveszik a mezeket, megveszik a meccséget, kijárnak, ott megisznak egy sört vagy kettőt, stb. Egyáltalán az, hogy figyelik az ebben zajló eseményeket, igazából ők tartják ezt a játékot, de valójában üzleti érdekeik ezen túl nincsen ebben, ők valójában a játékot szeretik, az ő érdekeiket ebben az érdeklázom a senki nem védi, mert hiszen a sajtónak ez az őr kutya szerepe megszűnt, vagy átalakult jelentősen. Ha klubok megjelennek tartalom előállítóként, ők nyilván a klub érdekeit fogják képviselni, az ügynökök a saját, vagy a játékosaik érdekeit, a játékos a saját márkáját építi, a szövetségek pedig egyébként, akár még a FIFA, vagy az UEFA, vagy bárki más, meg a saját üzleti érdekeik miatt szeretnék használni a nyilvánosságot. Tehát létérdek, hogy legyen ebben egy olyan szereplő, aki legalább részben nem részlenek az érdekláncnak, és aki kívülről tud rátekinteni erre az érdekláncra, vagy ennek az érdekláncnak a teljességét be tudja mutatni, mert azzal hát legalább esélye nyílik annak, hogy a szurkolók, a fogyasztók, azok, akik nézik, követik ezt a játékot, azok értesüljenek olyan eseményekről, tervekről, koncepciókról, hírekről, amiket egyébként ezeknek a szereplőknek nem állna érdekében elmondani nekik. Ez a kulcs.
0: Hogyha volna egy tippet, szóval, hogy mit vársz, hogyan folytatódik ez az egész ügy, mi történhet Infantinóval, a FIFA-val, és itt tágabb értelemben a futballal, mint olyannal?
1: Na, de egy nagyon fontos következő lépés ebben az ügyben, ugye 2027 márciusában FIFA elnökválasztás lesz. Az, hogy Infantino ezzel szeretne újraindulni, és a napszabály szerinti utolsó ciklusát is eltölteni FIFA elnökként, ezt már korábban tudtuk, ezt bejelentette, és úgy is tűnt, hogy egyébként nincsen ezzel kapcsolatban jelentős vita, tehát hogy a szövetségek többsége tudja őt támogatni, hogy ez azért volt, mert nagyon elégedettek voltak Infantinoval, vagy nem látszott esély annak, hogy egy potens ellenjelöltet fölépítenek ellene, azt nehéz megítélni innen, szerintem is részben. Vannak, akik elégedettek vele, vannak, akik egyébként nem, de nem látták annak reális lehetőségét, hogy legyen egy valódi esélyes ellenjelölt vele szemben. Ez most azért megváltozott. Tehát ez egy nagyon komoly mélyítés Infantinónak. Novemberig ugye be kell jelenteni az indulási szándékát annak, aki szeretné kihívni a regnáló elnököt. Most a kiszivárgó hírek alapján az látszik, vagy azt lehet tudni, hogy egy főleg az UEFA vezetésével egy nagyon komoly casting indult be arra vonatkozóan, hogy ki tudná Gianni Infantinót eséllyel kihívni, és hogy ki az a szereplő, aki mögé egy az európai tagszövetségeknél szélesebb körben is hatékony koalíciót lehet építeni, tehát ki az a szereplő, akit ázsiai szövetségek, adott esetben észak- vagy dél-amerikai szövetségek, vagy lehet néhány afrikai szövetség is tudna támogatni, mert így van esély Infantino ellen. Ez a klasszikus dilemmát azért felveti, amit a korábbi FIFA elnökválasztások kapcsán is mindig láttunk, hogy azért kívülről bejönni és győzni nem nagyon lehet, tehát most az előző néhány FIFA elnökig megyünk vissza, ugye João Avalanche mellett mögött dolgozott Sepp Blatter, aki aztán átvette a helyét, Gianni Infantino ugye főtitkár volt Sepp Blatter regnálása alatt, és aztán hátba szúrta, amikor a lehetőség adódott erre annak idején. Olyan, hogy valaki teljesen a körön kívülről érkezzen és legyen FIFA elnök, a játéknak abban a történetében, ami már az üzlet és a pénz körül forog, még soha nem történt meg, és azért mondom, hogy persze lehet finnyásnak lenni mondjuk Nasser El-Khelaifi neve hallatán, elsőként dobott be ez a kör, mint egy potenciális ellenjelöltet. De hát azért itt arra kevés esély van, hogy a herceg fehér lovon elovagol, és leváltja a csúnya régi korrupt elitet, és aztán jön valami egészen tiszta szereplő. Sir Stanley Rus után kaptuk Joe Avalanche-t annak idején, tehát ez hogy mondjam, a játék átalakulását, a hangsúlyok áthelyeződését ennél szimbolikusabban szerintem nem lehet megmutatni, nem lehet egyből valószínűleg visszatérni Sir Stanley Rusnak a hagyatékához, vagy a tradíciójához.
0: Talán még egy kérdésre, ha van egy kis időnk, hogy fél percben, hogy ez az ügy arra azért adhat némi reményt, hogy még egy a FIFA-hoz hasonló óriási szervezetnek a hatalma, mond sem teljesen ellenőrizhetetlen?
1: Szerintem abszolút igen. És hogyha megint a romantikus énemet akarom előhívni, ami a sajtó szerepével kapcsolatos érzelmekre, meglátásokra alapul, akkor valójában erről van szó. Tehát sajtó sem mindig képes megállítani a hatalmat, de ha nincsen sajtó, és itt a sajtó, a valódi legacy sajtóra gondolok, egy integer, autonóm, szabadon működő, független sajtótermékre, szerkesztőségre gondolok, ha ilyenek nem lesznek többé, mert megelégszünk az influencer kultúrával, mert megelégszünk azzal, amit egyébként a klubok, a játékosok maguktól megosztanak velünk, akkor többé azt sem lesz esélyünk megtudni, hogy milyen terveket kellett volna még csirájukban elfolytani. Tehát ez az információ fölötti rendelkezésről is szól, és hogy vannak olyan szereplők ebben az iparágban, akik a szurkolóknak azt is

Egy évvel ezelőtt hunyt el kolléganőnk Bodré Eleonóra, aki 1983-tól haláláig volt rádiós közösségünk tagja. Tavaly az ő beszélgetéseiből készült műsorral vettünk tőle búcsút. Most, halálának első évfordulóján megismételjük ezt az összeállítást a Szalagtárban, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallhatnak itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 10 óra van. Nappali. Jakubec László van.
1: Szép napot kívánok, köszöntöm a rádió hallgatókat. Az előttünk álló órában az In Situ alkotó csoport művésztelepéről lesz szó, amelyet idén immár 10. alkalommal rendeznek meg, ezúttal Doborgazon. Kulturális ajánlóval is jelentkezünk, ha tehetik, maradjanak velünk. Most hírek, a mikrofonnál Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei. Rendőröket küldene Szlovákia a spanyol határ védelmére. A Reuters értesülései szerint az Egyesült Államok felhasználta nagyható távolságú rakétáinak jelentős

0: részét. Ma is rekkenő hőség lesz, 41 fokig melegszik a levegő. Következnek a részletek. Szlovákia rendőröket is küldene a spanyol határ védelmére. Matúš Utajestok belügyminiszter szerint az Európai Uniónak egyértelmű választ kell adnia az illegális migrációra, vagy megvédi a külső határokat, vagy visszatérnek a schengeni belső határ ellenőrzések. A miniszter közölte, hogy Szlovákia rendőröket és technikai eszközöket is felajánlott Spanyolországnak a ceutai határszakasz védelméhez. Hozzátette, a szigorú határőrizet és a gyors visszaküldések már is eredményt hoztak, mert péntek óta nem történt újabb illegális határátlépési kísérlet. Szlovákiában hosszú éveken át nem működött átfogó szúnyog és szúnyogok által terjesztett vírus megfigyelő rendszer. A Szlovák Tudományos Akadémia kutatói szerint ennek fő oka a szakember és forráshiány, miközben az országban már megjelentek olyan inváziós szúnyogfajok is, amelyek veszélyes vírusokat terjeszthetnek. A kutatók jelenleg a nyugat-nílusi vírus és az uszutu vírus előfordulását vizsgálják egy új módszerrel, amely a szúnyogok nyálának elemzésén alapul. Az eredmények nem csak a korai figyelmeztetést segíthetik, hanem a véradások biztonságát és a lakosság egészségének védelmét is javíthatják. Új melegrekordok születtek Szlovákiában. Kedden Pozsonyban a Koliba mérőállomáson 40,8 Celsius fokot mértek, ami új városi rekord. Az ország több pontján is 40 Celsius fok fölé emelkedett a hőmérséklet, és a Lomnici csúcson is új napi csúcsértéket regisztráltak. Az országos abszolút melegrekord ugyan nem dőlt meg, de a meteorológusok szerint szerdán és csütörtökön is folytatódik a rendkívüli hőség, ezért az ország nagy részén továbbra is a legmagasabb fokú hőség. Riasztás van érvényben. Továbbra is kritikus a paksi atomerőmű hűtésének helyzete, jelentette ki Magyar Péter magyar miniszterelnök. Elmondása szerint a rendkívüli hőség és az alacsony dunai vízállás miatt a következő napok kulcsfontosságúak, enyhülést pedig várhatóan csak a péntekre érkező hidegfront hozhat. A kormány szerint az ország energiaellátása nincs veszélyben, ugyanakkor a válság után felülvizsgálják az erőmű hűtési rendszerének fejlesztési lehetőségeit. Újabb rakétatámadás érte Kijevet. Az ukrán fővárost az éjszaka folyamán több ballisztikus rakétával támadták az orosz erők. A városvezetés szerint két kerületben raktárépületek gyulladtak ki, egy 20 emeletes lakóházban is tűz keletkezett, feltehetően a rakétacsapás következtében. A jelentések szerint legalább ketten életüket vesztették. Ukrajna ismét sürgette szövetségeseit, hogy további Patriot légvédelmi rendszereket biztosítsanak a főváros védelmére. A Reuters értesülései szerint az Egyesült Államok az iráni háború során felhasználta nagy hatótávolságú precíziós rakétáinak jelentős részét. Források szerint ez aggodalmat kelt a hadsereg jövőbeli válságkezelő képessége miatt, különösen Oroszország vagy Kína esetleges konfliktusai esetén. A Fehér Ház ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy az amerikai haderő továbbra is a világ legerősebbje, és a hadipar rekordütemben növeli a lőszergyártást. 77-re emelkedett a Ceutánál életüket vesztett migránsok száma. A tragédia akkor történt, amikor több ezeren próbáltak Marokkóból a spanyol exklávéba bejutni a tengeren keresztül. A spanyol hatóságok eddig 79 holttestet emeltek ki a vízből, ezek közül 77 a július 30-ai tömeges átkelési kísérlet áldozata. A migrációs hullámot a hatóságok szerint internetes álhírek és a spanyol szabályozás félreértelmezése is felerősítette. Újabb diplomáciai vita alakult ki az Egyesült Államok és Brazília között. A Trump kormány visszavonta a washingtoni brazil nagykövet vízumát, válaszul arra, hogy Brazília korábban nem adott beutazási engedélyt két amerikai diplomatának, és egyelőre nem hagyta jóvá az új amerikai nagykövet kinevezését. Washington szerint a döntés kölcsönösségi alapon született és gyorsan visszavonható, ha Brazília rendezi a vitás kérdéseket. Sport Zsigárdi Lászlótól.
1: A szlován hátrányból fordítva 2-1-re nyert a svéd Mjällby vendégeként. A labdarúgó bajnokok ligája harmadik selejtező körének első mérkőzésén. Az Üllői úton ma 20-15-től játsszák a Ferencváros Zabrze odavágót a labdarúgó Európa Liga selejtező harmadik fordulójában. Betlehem Dávid és Mihályvári Farkas Viktória is ezüstérmet szerzett. A nyílt vízi úszók 10 kilométeres számában a párizsi Európa bajnokságon.
2: Időjárás.
0: Folytatódik a rendkívül meleg idő, helyenként azonban felhők is képződnek, a legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 41 fok között alakul, enyhe déli szél fúj.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Torlódik a forgalom Pozsonyban a Praszkán és a Vajnorszkán a központ felé, az R1-esen Nyitra után Nagyszombat irányában, és Kassán a VSS hídon az Optima felé. Sebességet mérnek Rimaszombatban a Kassai úton mindkét irányban. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. Ha komolyan veszi a főzést, a brazil minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

Kedves hallgatóink, 10:45 lesz, 4,5 perc múlva műsorunk mai hátralevő részének tartalmából. 10. művésztelepét rendezi meg Doborgazon az In Situ alkotó csoport. A tábor helyszínéről Gyenes Gábor és Pézman Andrea grafikus művészek, a Pozsonyi Képzőművészeti Főiskola oktatói jelentkeznek élőben. És folytatódik Legszebb nyári vakációm című sorozatunk. Vendégünk ezúttal Barci Gyula, művészettörténész, a Szoga aukciós az igazgatója, aki legszebb nyári emlékeiről és kalandos utazásairól mesél. Vele járjuk be képzeletben többek között Abbázia, Fiume, Trieste és New York különleges varázslatos helyszíneit. Hamarosan kulturális ajánlóval és persze sok-sok jó zenével is jelentkezünk, ha tehetik, rádiózzanak továbbra is velünk.

Kultúrpercek rovatunk következik, tartsanak velünk! Budapesten a nyár folyamán továbbra is több helyszínen Viktor Vasarely művészete áll a középpontban. A főtárlat a Vasarely 120. augusztus 16-áig látható a Szépművészeti Múzeumban. A több mint 140 műalkotást felvonultató kiállítás mellett a Magyar Nemzeti Galériában augusztus 23-áig látható a kinetikus víziók, a neokortárs művészeti térben pedig szeptember 13-áig a Vasarely Don't Go Home című tárlat. A három kiállítás együtt a magyar származású világhírű alkotó életművét és hatását is több nézőpontból mutatja meg. Az Otvorná Kultúra nyitott kultúra platform állásfoglalásában azonnali, független vizsgálatot követel a művészeti alapnál állítólag készült hangfelvétel ügyében, amely politikai beavatkozás gyanúját veti fel az intézmény döntéseibe. A szervezet szerint amennyiben a felvétel hiteles, távoznia kell az alap vezetésének, Lukás Makalának és Martina Simkovicsová kulturális miniszternek is. Emellett azt sürgetik, hogy a támogatásokról ismét szakmai bizottságok döntsenek, és állítsák helyre az alap politikai hatalomtól való függetlenségét. Még július végén nyitották meg Cséfalvai A. András Örök Lét című fotókiállítását a Dunaszerdai Csallóközi Könyvtárban. A dunaszerdai születésű fotográfus és fotóriporter dokumentarista munkáival több magyar, szlovák és cseh sajtófotópályázaton is díjat nyert. Vivien című sorozatát 2019-ben Szlovákia legjobb fotóriportjának választották. Az Örök Lét képei a temetők vizuális kultúráját, valamint az emlékezés tárgyi jeleit és különböző formáit vizsgálják. A tárlat szeptember 1-jéig látogatható. Beválogatták a Kelet-Európai Filmfesztivál programjába Tóth Márk Káosz igény című filmjét, amely a Reverse Studio égisze alatt készült. A Krajovai Seregszemle havi rendszerességgel mutat be kelet-európai és független filmes alkotásokat, nemzetközi bemutatkozási lehetőséget kínálva készítőiknek. A Káosz igény szeptember 26-án a Dunaszerdei Vásárban is megtekinthető lesz, a filmes sátorban délután 13:30-tól. November 14-én Füleken rendezik meg a verséneklő együttesek 14. országos fesztiválját, amelyre október 14-éig várják a jelentkezőket. A rendezvény célja a megzenésített versek népszerűsítése, a műfajban dolgozó együttesek bemutatkozásának segítése, valamint a fiatal előadók felkorolása. Külön kategóriában indulhatnak az önálló műsorral rendelkező és a kezdő előadók, illetve együttesek. A fesztivált a Csemadok Nógrádi területi választmánya szervezi, a Losonci-Nógrádi Művelődési Központtal közösen. Bővebb részletek a Világhálón. Pénteken, augusztus 7-én 18 órakor tartják az In Situ X művésztelep záró kiállítását a Doborgazi Öko központban. A tárlaton az idei alkotótelep résztvevőinek helyspecifikus képzőművészeti munkáit mutatják majd be. Augusztus 7-én pénteken 16 órától Galántán a neogótikus kastély udvarán rendeznek szabadtéri kulturális programot. A gyerekeket Lili Lentilka műsora várja, később pedig a Miller's Brass Band, a Farkas Imre Band, a Trio Divas és az Omega Forever Band lép színpadra. A kísérő programban Szekács István galántai polihisztor életét és munkásságát bemutató tárlat, valamint idősek alkotásaiból összeállított kiállítás szerepel, emellett a korongozást is ki lehet próbálni, a belépés díjtalan. A
augusztus 8-án, Esma Redzsepová születésnapján 5. alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Cigánydal napját, amelyhez idén 7 ország, 11 helyszíne és mintegy 30 zenekar csatlakozik. A világ egyik legnagyobb egynapos római zenei fesztiváljának szlovákiai állomása Párkány lesz, ahol a Sétáló utca nyári színpadán 19 órától a Camoro Budapest Band lép fel. Őket 8:30-tól a magyar-szlovák-román kötődésű Andok Lasso követi. A rendezvény érdekessége, hogy a nem-roma előadók is cigánydalokat építenek műsorokba, a fellépők pedig minden helyszínen közösen eléneklik a Gelem Gelem című nemzetközi roma himnuszt. A fesztivál célja a cigányzenei kultúra sokszínűségének bemutatása, a flamenkótól és a balkáni rezes zenétől a magyarországi és közép-európai roma hagyományokig. A Párkányi program ingyenesen látogatható. Nagy Mácséd augusztus 7-én és 8-án ünnepli első írásos említésének 700. évfordulóját. A kétnapos program a község történelmét, hagyományait és közösségi életét állítja középpontba. Augusztus 8-án szombaton 15 órakor avatják fel a település jelképét, a keresztet, ezt követően pedig történelmi felvonulás indul korhű viseletekkel és lovas fogattal. Az ünnepség részeként bemutatják a 700. évfordulóra megjelent emlékkrónikát is, amelynek szerzője Varga Ferenc. És végül, de nem utolsó sorban, augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg a 35. Palócnapok és Füleki Városnapok fő programsorozatát, amely idén Fülek első írásos említésének 780. évfordulójához is kapcsolódik. Csütörtökön kiállításokkal, előadással és templomi koncerttel kezdődik az ünnepi hétvége. Pénteken átadják a város díjait, majd Szórák Katalin, az Infinity Neoton Show Charlie és a Charlie Band lép színpadra. Szombaton történelmi családi programok, nyitott pincék, könyvbemutató táncegyüttesek, valamint a póker és a Desmod koncertje várja a közönséget. Vasárnap ünnepi szentmiséket és körmenetet tartanak, délután labdarúgó mérkőzés is lesz. Este pedig az Ördög nem alszik című zenés vígjátékot mutatják be. A színházi előadás kivételével valamennyi program ingyenesen látogatható.

0: Kedves hallgatóink, 10:30 lesz, 1 perc múlva a Quimby felvételét hallották. 10. alkalommal rendezik meg művésztelepét az In Situ alkotó csoport. Az idei eseménynek doborgazad otthont, az elkészült alkotásokból majd pénteken este nyílik kiállítás. A helyszínről élőben jelentkezik a főszervezők Gyenes Gábor és Pézman Andrea, mindketten grafikus művészek és mindketten a pozsonyi képzőművészeti főiskola oktatói. Sziasztok!
1: Hello, jó reggelt!
2: Szia, Laci, üdvözlök mindenkit!
0: Gábor, kezdjük egy kis visszatekintéssel. 10. alkalommal rendezitek meg az In Situ művésztelepet. Hogyan indult ez a történet, milyen helyszíneken fordultatok meg az elmúlt években, és ami talán a legfontosabb, hogy mi tartotta életben a kezdeményezést immár egy évtizeden át?
1: Hát először csak egy kicsit helyesbítenék, hogy a főszervezők azok Václav Kinga és én, tehát Andrea, mint az egyik alkotó fog majd beszélni, és a helyszínek, amiket bejártunk, az lényegében egy ilyen kört, vagy egy ilyen évet írtunk le, hogy Bajkán a Doborgaznak a szomszédos falujában kezdtünk, ott voltunk azt hiszem 7 alkalommal, majd 2 következő alkalommal Helenben folytattuk a munkát, tehát így a Duna mentén maradtunk, és idén pedig visszatértünk a kis csaló közbe Doborgazra, és ami indított ezt az egész projektet, az egy sima beszélgetés volt a Kingával, ahol így arról, nem tudom én, agyaltunk, képzelektünk, hogy milyen lenne összehozni egy művésztelepet, ami valamilyen szinten reagálna a művésztelepnek a helyszínére, annak az adottságaira, mert akkor költöztünk ki frissen Vajkára, és nagyon inspirálónak tartottuk a környezetet, és aztán így elindítottuk, és folyamatosan valahogy így összeállt a művésztelep alkotóinak a magja, összeállt az alkotói stratégia is, úgyhogy az elején úgy nem tudom én többet beszélgettünk arról, vagy többször volt olyan, hogy így megfontoltuk a koncepciókat, aztán valahogy így beálltak azok a stratégiák, amik működtek, úgyhogy most már ez így megy magától.
0: Mi az, ami változott az elmúlt 10 év során, és mi az, ami változatlan?
1: Hát ott vélek felfedezni változásokat, hogy mivel a műfajok, amikben dolgozunk, az gyakran performance vagy installáció, tehát olyan műalkotások, amik vagy nem átszállíthatóak A pontból B pontba, vagy nagyon problémásan, akkor a dokumentáció, tehát videó és fotodokumentáció, hogy az mennyire fontos, ott vélek felfedezni ilyen ívet, hogy volt olyan időszak, amikor kimondottan domináltak ezek a ilyen jellegű munkák, és a fotó meg a videodokumentáció lényegessége, most pedig mintha térne vissza a műtárgynak a fontossága, talán ezt mondanám, ezt emelném ki.
0: Andrea, hogyan írnád le az In Situ művésztelep hangulatát, és azt a közösséget, amely évről évre összegyűlik itt?
2: Hát én már nagyon sok művésztelepen vettem részt, de igazából ugye ez nem csak nekem, hanem a többieknek is a In Situ az a művésztelep, amit már egy évre előre beírunk a naptárba, és ahhoz igazítjuk a nyaralást, meg az egész nyári programot, és ez lehetett tükrözi azt is, hogy ez egy művésztelepnél is több, mert itt olyan baráti kapcsolatokra épít a művésztelep, meg olyan kapcsolatok épülnek itt ki, amik nem csak szakmai téren működnek, hanem a mindennapi életben is, hogy tudunk kihez fordulni, segíteni egymást, és a hangulat is mindig nagyon jó, mert a munkában is tudjuk egymást támogatni, közben nevetni, és ilyen lazán tovább fejleszteni egymás projektjeit, gondolatait, és úgy szintén egy kicsit táncolni is, vagy akár elugorni egy sörre, akkor én csak szuperlatívokba tudok mondani a véleményt a In Situ művészteletről.
0: Te mind dolgozol ezekben a napokban, és már kész elképzeléssel érkeztél, vagy a helyszín, a táj, az itteni találkozások is alakítják a munkádat?
2: Hát idén úgy döntöttünk Szőke Erikával, hogy együtt fogunk készíteni projektet, mert most más munkánk kapcsán is összefolytak a gondolataink, és így alapszinten kitaláltuk azt, hogy körülbelül mit fogunk készíteni. De első nap körbe mentünk itt a környező tájon, amit már ismerünk, és ami nagyon mérvadó volt, és sokkoló is, hogy ez a meleg és a száradság az mindenhol nagyon látható. És próbálunk erre is reflektálni, hogy olyan anyagokkal, száraz földdel, levelekkel, növényekkel dolgozunk, amiket aztán hála Erikának átviszünk olyan technikába, ami megjelenik magában a műalkotásba, és ha sikerül, mert még nincs készen, akkor egy ilyen térbeli installáció lesz, papíralapú installáció, ami reflektál erre a mai állapotra, és bizonyos szinten visszatükrözi a grafikonok grafikáját is, csak ilyen organikus módon.
0: Gábor, te mind dolgozol a művésztelep alatt?
1: Én utóbbi időben a képregénnyel kezdtem el foglalkozni egy szabad alkotásaimban, úgyhogy itt is egy képregényt, egy képregény naplót készítek a művésztelep napi történéseiről, így a magam optikáján keresztül, tehát egy lap per egy nap. Körülbelül így, és akkor a napnak a történéséből kiveszek valami olyat, ami esetleg poénnal végződik, vagy valakit úgy profilál az alkotók közül, meg hát ebbe is beszivárog ez a rettenetes aszály és hőség, ami nyomorít most bennünket.
0: Mit gondolsz, illetve mit gondoltok, mert Andrea véleményére is kíváncsi vagyok, hogy mi az, amit egy művésztelep hozzá tud tenni egy alkotói folyamathoz, amit egy alkotó, egy művész, egy ember a saját műtermében talán nem kap meg?
1: Hát én talán azt mondanám, hogy a képzőművészek azok jobbára magányos alkotók, tehát a zenészekkel szemben, akik egymásra hangolva játszanak, a képzőművészek általában maguk dolgoznak, és hát ott pedig gyakran előfordul, hogy elkezd az ember nem bízni magába, vagy elveszti egy kicsikét a hitét az egészben, és akkor, amikor egy közösségben szakmailag meg lehet beszélni, meg akár alkotótársakat is talál az ember, segítő kezeket, akkor ez egy olyan minőség, amivel úgy egyébként nem találkozik egy képzőművész.
0: Uh-huh. Andrea?
2: Mert teljesen egyetettek a Gáborral, de in-situ meg attól is ilyen különleges, hogy itt nagyon sokan kilépnek a saját maguk komfortzónájából, hogy nagyon sok területről vagyunk, üvegművész, illusztrátor, építész, és mindenki bemeri vállalni azt, hogy hibát is csinálhat, és beáll a csinálni valami performance, vagy olyan jellegű munkát, amit a műteremben nem csinálna, vagy nem tudna csinálni, és így akaratlanul is fejlődik, és át tudja vinni ezeket a új tapasztalatokat aztán a műtermi munkába is.
0: Meg is mutatjátok így a hét során a művésztelep ideje alatt egymásnak a készülő munkáitokat? Beszélgettek ezekről? Adtok egymásnak tanácsokat? Hogy néz ki ez az egyhetes együttlét?
1: Na persze, ez gyakori téma, a beszédtéma, hogy megbeszéljük egymás munkáit, vagy leüljünk, és akkor akár többen is kifejtjük a véleményünket. Úgyhogy igen, és egyébként pedig be is fogjuk mutatni a végeredményeket pénteken 6-kor itt a helyszínen, és aztán októberben pedig a pozsonyi NOCK-ban ott a SMP téren lesz egy ilyen összefoglaló kiállításunk.
0: Pénteken este 6 órától lesz, ugye, a bemutató doborgazon?
1: Igen.
0: Egy kitérő, rövid kitérő még a záró kérdésem előtt, hogy nem tudom, mennyire jutnak el hozzátok a táborba a művészeti alap, vagyis az FPU körül kialakult botránynak a hírei, hogy alkotóként, oktatóként hogyan látjátok mindazt, ami így az alapnak a függetlensége, a, meg egyáltalán így a kulturális támogatások körül történik, Andrea?
2: Hát én bevallom, hogy én a művésztelep ideje alatt igyekszek ezeket az információkat a világból kikapcsolni, de máskor mindig folyamatosan követem az eseményeket, és az, ami történik a FPU-ba, az nagyon tragikus, és érezhető a hatása a képzőművészeti, vagy a művészeti szférában. Hát én abban bízom, hogy a művészeti szférának a ellenállás előbb-utóbb eléri célját, és hogy ez megváltozik.
0: Tudsz mondani konkrét példát? És mondtad, hogy benneteket is érint az, ami ott történik?
2: Hát nagyon sok képzőművész, akár kolléga nem kapta meg a támogatást, hogy előfordult olyan, hogy az szerint milyen politikai helyzete van Szlovákiában, egy már leegyezett kiállítást a kollégám, aki Franciaországba kiállított volna, visszamondták például. A diákok is úgy szintén egyre inkább szkeptikusabbak, mert nem látják a jövőt, hogy tudnak érvényesülni azután, hogy befejezték az egyetemet. Ugyan nálunk a képzőművészeti főiskolán nagyon jó közeg van, ahol támogatást kapnak a diákok is, és nyilvánosság előtt is prezentáljuk, hála a rektornőnknek is a hozzáállásunkat, és szerintem ez nagyon fontos, hogy ne maradjunk csendbe, minimum rámutassunk a problémákra, és ha sikerül valamit megoldani, akkor az még jobb.
0: Gábor, neked vannak hasonló tapasztalásaid?
1: Hát visszatérve ugye a kérdés első felére is, én a tábor kezdetéig figyeltem, és megvan a Poloska úgy, meg a Olhának a futása, tehát ez a mémesült, és aztán azóta, hogyha még történt valami nagyon spektakuláris, akkor azt majd a tábor után behozom. De hát persze. Tehát
0: konkrétan erre a Poloska ügyre gondoltam, ilyen lehallgató.
1: Igen. Hát szörnyű, de hát olyan, hogy még már inkább, mint hogyha inkább kicsit azt kívánnám, hogy akkor már legyen ez annyira kínos, hogy már a másik félnek se legyen vállalható. Tehát én egy kicsikét szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, hogy itt valami pozitív változás lehet egy sikeres választásokig. Tehát én ebből nem nézek ki túl sokat. És hát ami meg a következményeket illeti, hát akár csak az is következmény, hogy a diplomásaink elmennek inkább Brünnbe, és hogy ez egy jelenség, tehát hogy elvégzik itt Szlovákiában a főiskolát, és Csehországba mennek tovább, vagy messzebbre, tehát hogy ez egy teljesen olvasható jelenség, a számokból látszanak ezek a jelenségek.
0: Visszatérve a művésztelepre, egy ilyen záró kérdés gyanánt, hogy mert talán nem is annyira a művésztelepről, hanem hogy a művésztelep után mi vár rátok, hogyan folytatódik számotokra a nyár, marad-e még idő pihenésre, utazásra, vagy már a következő szakmai feladatok várnak-e benneteket, Gábor?
1: Hát nekem még lesz egy pár ilyen családi rövid kirándulás, azt hiszem kettő, és hát közben pedig alkotok. Most így kicsit több idő lesz majd alkotni mind évközben, amikor intenzívebb a tanítás. Úgyhogy így valahogy egy kicsikét lazább tempóba fog folytatódni a nyár, mint ahogy ment eddig szerintem.
0: Andrea?
2: Mi is in-situ után szokunk ilyen nagyobb családi kirándulást szervezni, akkor hogy ez miért várnak ránk, és mint már említettem, akkor a Szökerikával készülünk egy ilyen nagyszabású kiállításra, és akkor hogy ez is nagyon intenzíven foglalkoztat majd továbbra is a nyáron, és a nyár vége meg már kezdődik a iskolai feladatok oldása, akkor hogy ez a három fő motívum, ami következik még.
0: A Andrea, még kérdést, ha megengedsz, hogy mit gondolsz, hogy a mostani művésztelep kapcsán mi az, amit már biztosan magaddal viszel, ami így kitart majd az egész nyár folyamán?
2: Hát az a hihetetlen a szeretet, ami itt megtörténik, a közvetlenség, segítőkészség. A in situ az mindig olyan 10 nap, amikor ember föltöltödik a elkövetkezendő 1 évre, hogy aztán újra in situn legyen.
0: Ez zárszónak is jó. 10. alkalommal rendezi meg művésztelepét az In Situ alkotócsoport, az idei eseménynek doborgazad otthont. A művésztelepen készült alkotásokból augusztus 7-én pénteken 18 órakor nyílik majd kiállítás doborgazon. A tábor hangulatáról, az ott folyó alkotómunkáról és a pénteki tárlatról is Gyenes Gábor grafikus művésszel, a művésztelep társfőszervezőjével, valamint Pézman Andrea grafikus művésszel beszélgettem. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltatok, és minden jót kívánok nektek. Sziasztok!
1: Mi is köszönjük.
2: Sziasztok!

mesélni. Mert te azt úgy se szakod

0: fotos estás.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap családi magazin legújabb száma, a címlapon Baranyai Barna. A magyaros humor egyik alapja, hogy szeretünk a saját nyomorunkon is nevetni, vallja a népszerű fiatal győri komikus, akivel Szászi Fanni készített interjút. Hová tűnt egy év alatt 10 000 szlovákiai magyar? Miért épp Párkány lakossága az egyik legdrasztikusabban fogyatkozó közösség idehaza? A témának Vrabec Mária járt utána. Édesanyja szülővárosában, Rimaszombatban járt Szacsvai László. Beszélgetni hívták az ismert színészt, ennek kapcsán mesélt Szabó G. Lászlónak családi emlékekről, és arról, milyen évadot zárt idén. Kollégánk Lencsés Zoltán többször járt a Himalájában, jól ismeri Nepál kedvelt túraútvonalait. Élménybeszámolójából kiderül, mire kell odafigyelnie annak, aki a világ tetején kirándul. Ezeken kívül ismét jelentkezik az Életem tanítója rovat és a Koperta, de találnak még a labban recepteket, színház és filmajánlót, regényrészletet, dupla oldalas keresztrejtvényt, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a Vasárnappal.
2: A Vasárnap családi magazin előzetesét hallották Kuklis Katalintól.

slágerlöket a Pátria Rádióban. Két hetente a 16 órai hírek után a legfrissebb slágerek, a 2000-es évek kedvencei és top fesztivál infók csak nálunk a Pátria Rádióban. Slágerlöket, a délután energiája. Velem Urbán Csongorral.

0: 11 óra van. Nappali. Jakubec László van.
1: Szép napot kívánok, köszöntöm a rádió hallgatókat. Magazinunk mai záró órájában folytatódik Legszebb nyári vakációm című sorozatunk, amelyben ismert hazai magyar személyiségeket kérdezünk legemlékezetesebb nyári utazásaikról és kalandjaikról. Sorozatunk mai részében hamarosan Barci Gyula művészettörténészt, a Szoga aukciós ház igazgatóját várjuk műsorunk vendégszékébe. Maradjanak kérem velünk, most hírek, a mikrofonnál Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Több adó folyt be az államkasszába, mint tavaly ilyenkor. Több mint 800 ezer libanoni térhetett vissza otthonába a harcok enyhülése után. Nagyon meleg van ma is, 40 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. A részletek következnek. Az állam az év első 7 hónapjában 844 millió euróval több adót szedett be, mint tavaly. A pénzügyi igazgatóság tájékoztatása szerint az adóbevételek 7,1%-kal, a bruttó adóbevétel pedig 8,5%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb növekedést az ÁFA, a személyi jövedelemadó, a társasági adó és a pénzügyi tranzakciós adó hozta. Az állami költségvetés adóbevételi terve július végéig 97%-ban teljesült,

0: vagyis a tényleges bevétel még mintegy 398 millió euróval elmarad a tervezettől. Több mint 800 ezer libanoni térhetett vissza otthonába a harcok enyhülése után. Az ENSZ humanitárius ügyeket koordináló hivatala szerint eddig 821 ezer ember kezdte meg a hazatérést, ugyanakkor több mint 360 ezeren továbbra is lakóhelyüktől távol élnek. A háború súlyos károkat okozott Dél-Libanon infrastruktúrájában is. Az ivóvíz és áramszolgáltatás sérülése miatt több mint 700 ezer ember vízellátása továbbra is nehézségekbe ütközik. Közben Rómában újabb közvetlen tárgyalások kezdődtek Izrael és Libanon képviselői között. Izrael elutasította az Egyesült Államok által támogatott gázai béketervet. Benjamin Netanyahu miniszterelnök közölte, hogy a javaslatot nem fogadják el, bár az garanciákat tartalmazott arra, hogy az izraeli hadsereg csak a Hamász lefegyverzése után vonulna ki a gázai övezetből. Izrael szerint a palesztin fegyveres szervezet teljes lefegyverzése továbbra is a kivonulás alapfeltétele. A miniszterelnök hozzátette, az amerikai fél javaslatára saját észrevételeiket már eljuttatták Washingtonnak. A Reuters értesülései szerint az Egyesült Államok az iráni háború során felhasználta nagy hatótávolságú precíziós rakétáinak jelentős részét. Források szerint ez aggodalmat kelt a hadsereg jövőbeli válságkezelő képessége miatt, különösen Oroszország vagy Kína esetleges konfliktusai esetén. A Fehér Ház ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy az amerikai haderő továbbra is a világ legerősebbje, és a hadipar rekordütemben növeli a lőszergyártást. 77-re emelkedett a Ceutánál életüket vesztett migránsok száma. A tragédia akkor történt, amikor több ezeren próbáltak Marokkóból a spanyol exklávéba bejutni a tengeren keresztül. A spanyol hatóságok eddig 79 holttestet emeltek ki a vízből, ezek közül 77 a július 30-ai tömeges átkelési kísérlet áldozata. A migrációs hullámot a hatóságok szerint internetes álhírek és a spanyol szabályozás félreértelmezése is felerősítette. Újabb diplomáciai vita alakult ki az Egyesült Államok és Brazília között. A Trump kormány visszavonta a washingtoni brazil nagykövet vízumát, válaszul arra, hogy Brazília korábban nem adott beutazási engedélyt két amerikai diplomatának, és egyelőre nem hagyta jóvá az új amerikai nagykövet kinevezését. Washington szerint a döntés kölcsönösségi alapon született és gyorsan visszavonható, ha Brazília rendezi a vitás kérdéseket. Sport Zsigárdi Lászlótól.
1: A szlován hátrányból fordítva 2-1-re nyert a svéd Mjällby vendégeként, a labdarúgó bajnokok ligája harmadik selejtező körének első mérkőzésén. Az Üllői úton ma 20-15-től játsszák a Ferencváros Zabrze odavágót a labdarúgó Európa Liga selejtező harmadik fordulójában. Betlehem Dávid és Mihályvári Farkas Viktória is ezüstérmet szerzett a nyílt vízi úszók 10 kilométeres számában a párizsi Európa bajnokságon.
2: Időjárás.
0: Folytatódik a rendkívül meleg idő, helyenként azonban felhők is képződnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 41 fok között alakul. Enyhe déli szél fúj.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Tolódik a forgalom Pozsonyban a Praszkán a központ felé és az R1-esen Nyitra után Nagyszombat felé. Sebességet mérnek Ógyalla után Érsekújvár irányában. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

Kedves hallgatóink, ma Krisztina napja van, a Krisztina latin eredetű név, a Krisztiána gyakoribb alakváltozata. A görög eredetű latin Christianus, magyarul Krisztián, keresztély, férfi név, női párja, jelentése Krisztushoz tartozó keresztény nő. Ne felejtjék el felköszönteni Hortenzia nevű szlovák ismerőseiket sem. Boldog névnapot kívánunk! Can I-

0: Folytatódik a Legszebb nyári vakációm című sorozatunk, amelyben ismert hazai magyar személyiségeket kérdezünk legemlékezetesebb nyári utazásaikról és kalandjaikról. Mai vendégünk Barci Gyula művészettörténész, a Szoga aukciósház igazgatója, akiről már az előzetes beszélgetésünk során is kiderült, hogy szívesen és sokat utazik. Kedvencei között pedig olyan városok is szerepelnek, mint Triest, Abbázia, Fiume és New York. Kedves Gyula, üdvözlöm mi nálunk!
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: Megköszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kezdjük talán a gyerekkorával. Ugye Rozsnyón született, azt nem tudom pontosan, hogy ott is nőtt
1: ott
0: fel.
1: Igen, igen.
0: De ami talán ennél még fontosabb, hogy milyen volt az a környezet, amelyben a gyermekéveit töltötte, hogyan emlékszik rá vissza?
1: A nyarak azok nagyon szépek voltak, mert én egy panelházi gyerek vagyok, azt úgy kell elképzelni, hogy Rozsnyón van egy ilyen betondzsungelszerű lakótelep, és hát ott egy panelházban, a hatodik emeleten nem volt olyan borzasztó meleg, mint most van. Amikor 28 fok volt, hát azt már kánikulának neveztük, de ott a lakótelepen úgy el voltunk a gyerekekkel, sokat játszottunk. Nem jártunk nagyon tengerhez a szüleimmel, mert nálunk a luxus nem az utazásban rejlett, hanem a könyvekben, és a jó kajában, tehát arra a szülők azok nagyon odafigyeltek, és párszor elvittek minket Párkányra, a strandra fürödni, és ott voltunk egy hetet egy ilyen lakókocsiban, tehát ez eléggé borzasztó élmény volt, de annak ellenére hát átmentünk Esztergomba a Keresztény Múzeumot megnézni, a Bazilikát, és ezek fontos élmények voltak számomra, és 1998-tól minden nyaramat, hát az egyetemi éveimig a Betléri kastélyban és Krasznahorkán töltöttem, úgyhogy azok nagyon szép nyarak voltak.
0: Volt kimondottan olyan gyermekkori nyaralása, vagy olyan emlék, ami nagyon is befolyásolta a későbbi éveit is, vagy azt is akár, hogy később milyen hivatást választott?
1: Hát ez a 98-ban hány éves voltam? 13, és hát akkor voltam Betlérben úgy először nyáron, hogy több napot töltöttem ott, és az ottani dolgozókkal összebarátkoztam. Tehát ez egy fontos dolog volt az életemben, egy fontos nyár, egy fontos hónap, az júliusban volt, de ha visszaemlékszem az első olyan nyaralásunkra a szüleimmel, ami tengerparton zajlott, Jugoszláviába kellett volna menni 1991-ben, és hát nem mentünk, mert kitört a háború, és Görögországba utaztunk. És ezt úgy kell elképzelni, Rozsnyóról busszal utaztunk Görögországba. Ez egy formatív élmény volt, mert látni azt a sok embert rákcsálni, a rántott húst, a samanyú borkát, meg a nem tudom mi mindent az autóbuszban, tehát ez ilyen érdekes élmény volt, és amikor megérkeztünk Görögországba, az 4 órakor reggel volt, és azt mondták nekünk, hogy balra a tenger, jobbra a szálloda 10 órakor nyit, tehát csak a tenger lehetőség van, és mi reggel 4 órakor kivonultunk a tengerpartra, és fürödtünk meg, mit tudom. Tehát ez egy érdekes élmény volt, és először látunk ilyen, hogy színes dolgokat. Tehát addig az ember egy ilyen félig-meddig fekete-fehér életet és realitást élt, és ott minden színes volt. Ott volt jégkrém, voltak mindenféle ilyen fürdőnadrágok, meg játékok. Hát ez egy nagyon fontos élmény volt. Erről mi készítettünk egy családi fotót is. Édesanyám úgy beállított minket egy ilyen üzlet elé, hogy hát itt álljunk be, mert nagyon szép színes a háttér. És hát ott állunk, fénykép ugye megszületett, és amikor eljött a fotó, ugye pár hónappal később, hát fekete-fehér filmre volt felvéve. Tehát a gyönyörű színes háttérből nem lett semmi, de mi meg vagyunk örökítve az üzlet előtt, a bolt előtt, tehát ugye a fogyasztás, meg a kommert dolgok és a reklám, hát ez akkor minket nagyon, nagyon levett a lábunkról.
0: Akkor még talán jobban lehetett érezni azt, hogyha ebből a posztszocialista, nem tudom, közép-kelet-európai térségből megy valaki ki, úgymond a nyugatra kirándulni, vagy talán maguk a turisták, akik oda mentek, érezték magukon jobbak, vagy jobban azt, hogy most valami más helyre érkeztek meg, mint amit addig ismertek. Ez a fajta ilyen különbség, ez megmaradt a mai napig?
1: Szerintem abszolút. Igen? Én amikor a környezeti egyetemen tanítottam, akkor mindig el kellett vinni a hallgatókat a szemeszter elején Bécsbe. És hát menni Bécsbe a számomra mindig ilyen ünnepi ünnepi alkalom, egy fontos dolog, tehát ott szépen fel kell öltözködni, ugye a kabátról és a pulóverről lenyúzni a cérnákat, amelyek úgy lógnak és azonosítanak minket Kelet-Európával. Tehát ez számomra mindig bennem van. De lehet, hogy most már nem is azt veszem tudomásul, hogy minden milyen színes, mi is nagy a választék, hanem hogy más az embereknek a magatartása, egy picit nyitottabbak, kedvesebbek. Hát hadd mondjak egy példát, szombaton vagy pénteken, szombaton múlt héten ellátogattam Árvára. És az első jó napot azt valamikor délután 5 órakor hallottam. Tehát nem mondta senki, hogy legyenek üdvözölve, jó napot kívánok, örülünk, hogy itt vannak, se a Vármúzeumban, se az Árvai Galériában, sehol. Tehát délután először 5 órakor mondta valaki azt, hogy jó napot. És ez egy nagyon nagy különbség.
0: Nyugaton más tapasztal az
1: más. Hát
0: ember,
1: most
0: ugye nagyon lassú ez a változás.
1: Lassú. Tehát az, amit vendégszeretetnek neveznek, az megvan az itteni emberekben is, de másképpen kell előbányászni, előkutatni ezeket a dolgokat, tehát elsősorban a látogatónak kell nyitni valamilyen szinten, és akkor megindul ez, de hát nem attól, aki fogadja a látogatót, attól nehezebben jön ki ez a mosoly, meg az üdvözlés.
0: Nagyobb talán még a félelem az emberekben, vagy van vagy a bizonytalanság, vagy talán egy pici gyanakvás is, hogy most...
1: Hát ez egy hosszú téma lenne, tehát ezt biztos ki lehet elemezni, meg rá lehet jönni, hogy miről is van itt szó. Ebben most nem akarok nagyon belemenni, de hát friss tapasztalatom van, Olaszországból jöttem vissza nem olyan régen, két hete, és hát ott azért a közértben is úgy örültek nekem, mintha egy régi ismerőssel találkoztak volna, pedig egy idegen vagyok.
0: Térünk vissza a gyerekkorhoz, vagy már inkább ehhez a mondjuk így ifjúkorhoz, biztosan a középiskolában iskolai kirándulásokra ezeken is részt vett, ezekről milyen élményeket őriz, hogy maradtak meg önben?
1: Az iskolai kirándulások a nagyrőcei első szlovák irodalmi gimnáziumban azok mindig nagy élmény voltak. Tehát a tanárok azok először felvilágosítottak minket arról, hogy hová megyünk, és mit fogunk látni, és akkor ott helyben is az osztályfőnökünk, a Laciakova professzorasszony, tehát ő mindig tudott olyat mondani, ami bennünk megmaradt, és hát akkor ugye, mivel hogy szlovák irodalmi gimnáziumba jártam, végig kellett járni ezeket az emlékszobákat, emlékházakat, emléktáblákat, mindenhol megállni, és hát, ugye ezeket szemlélni, de elvitek minket olyan helyekre is, amelyek mondjuk magyar történelmi vonatkozásúak, tehát Bajmóc, Árvavára, tehát ezek se voltak kihagyva, és ezeket is kontextusba helyezték. Tehát én nagyon örülök, hogy egy ilyen iskolába jártam.
0: Szerencséje volt jó tanára, akkor jó tanárokra.
1: De az alapiskolától kezdve tulajdonképpen. És a gimis tanáraink is, főképp az irodalma tanító professzorasszony, az tényleg egy nagyon nyitott fejű valaki volt, és semmi baja nem volt azzal, annak ellenére, hogy a nagyrőcei gimnáziumban tanított és honnan származott, hogy most itt van valamilyen osztrák-magyar vagy magyar kontextus.
0: Mennyire fontos ez? Most nem tudom konkrétan hol, de nemrég voltam egy kiállításon, és olyan fantasztikusan meséltek valamifajta történelmi dolgokról. Nem fog eszembe jutni, de akkor arra gondoltam, emlékszem, hogy milyen jó lett volna, hogy a iskolában is. Van ilyen is, hogy az ember így sokkal közelebb érzi magához azt a témát. A felvezetőben már elhangzott, hogy szívesen és sokat utazik. Szenvedélyes utazónak tartja magát?
1: Nem, én nagyon sokáig nem voltam képes elhagyni mondjuk azt a komfortzónámat, hogy kilépni valamerre. Ezt a nővérem kezdte el bennem ösztönözni. Hát elsősorban azért, mert művészettörténész vagyok, és látni kell dolgokat. És hát ő elvitt engem Párizsba, elvitt Milánóba. Rómába sajnos nem sikerült, ő volt az, aki megszervezte az első New York-i utazásomat, és tehát neki köszönhetem azt, hogy először repülőgépbe ültem, ami tehát ez borzasztó élmény volt számomra, mostanáig az össz minden repülés, és elvitt múzeumokba, elvitt nagy galériákba, és kávéházakba, éttermekbe, tehát ő nyitotta meg nekem ezt a világot, és 2013-ban volt az első, életem első rendes szabadsága. Ez 5 hétig tartott, és fiúm Riekában, Horvátországban és Abáziában töltöttem. Tehát
0: ez már saját tervezés
1: volt? Ez már saját tervezés volt, de ugye segítettek nekem, nem vagyok nagyon praktikus ember, tehát itt is voltak besegítők, és hát ez az egy hónap, mert 5 hét, az valami fantasztikus volt, egy fantasztikus élmény, és utána jöttek a többi utazások, és ezek már ugye Németország, New York, meg London, és így tovább.
0: Mi alapján választ úti célt? Mondjuk egy kép, egy olvasmány, vagy akár egy másoktól hallott történet kelti fel az érdeklődését, vagy akár mondjuk egy konkrét művészettörténészként egy konkrét műalkotás, vagy egy különleges épület, vagy maga a város történelme vonzza ide, vagyis oda?
1: Hát, hogy válaszoljak a kérdésére, hogy hát én nagyon szeretek vezetni, és ez sajnos ez most nem olyan divatos, nem is szabad mondani, hogy valaki szeret kocsiba ülni, mert nem nagyon környezetbarát, de szeretek vezetni, és hát ahová kocsival el lehet jutni, azt én nagyon szeretem. Tehát ez a 7-8 óra vezetés engem nem zavar.
0: Akkor a buszos utazás annyira azért nem jött be.
1: Nagyon sokat tömegközlekedtem, amikor egyetemista voltam, és valahol elegem lett belőle, de nem azt mondom, hogy ezt most kikerülöm teljesen, mert nem lehet. De a vezetést azt szeretem, mert ott állok meg, ahol akarok, és azt nézek meg, amit akarok. És számomra hát ilyen utazások és kirándulások, hogy elmenni Haupturmba, vagy Schönbrunnba, és itt, tehát, vagy Prágába, hát ezeket nem is tartom utazásoknak, ezek csak ilyen kis kiruccanások. De ami az utazásokat illeti, ott nagyon nagy hatással volt rám Günther Péter, aki sajnos már nincs közöttünk, és a Güntherné Mayer Erzsébet, Alzsbeta Güntherová Mayerová fia volt, és ő volt az, aki először elmondta nekem, hogy hát Gyuszi, neked el kell menni Abáciába, hát te nem ismered Abáciát, hogy hogy lehet ilyen, és ő volt az, aki ezekre a helyszínekre elvitt, és
0: mikor ez volt akkor az első?
1: Első 2008-ban, vagy 2009-ben, és akkor én beleszerettem ezekbe a helyszínekbe, mert ő úgy mutatta be nekem őket, mint egy helyi. Ő 1964-től azt hiszem minden nyarát ott töltötte, Krk-szigetén és Abáciában, és nagyon jól ismerte, horvátul folyékonyan beszélt, és ez egy ilyen, hát egy, az osztrák-magyar monarchiára is, és a magyar királyságra nagyon sok hivatkozással bíró helyszín, és nem utolsó sorban, akkoriban ezek még nem voltak olyan felkapott turista helyek, tehát még lehetett találni olcsó kajáldát, meg szállást is, most már ez egy picit változott.
0: Hogyha megtetszik egy hely, akkor szívesen tér vissza?
1: Én úgy szeretek utazni, hogy, és megengedhetem magamnak idő szempontjából, hogy több hétre. Tehát engem ezek az egyhetes utazások, azok csak felzaklatnak. Úgyhogy ha több hetet...
0: Sok készülődésre...
1: Sok kész, és akkor mindjárt vissza kell jönni. Az ember kicsomagol, és már össze kell pakolni a cuccokat, és jönni haza. De ami nagyon jó, az amikor megveszem a bérletet a konditerembe, villamos bérletet veszek, és ott élek. Tehát van egy bolt, ahova járok vásárolni, kávézó, és szerencsére ez nekem megadatott többször, de úgy, hogy ott is dolgozok. Tehát most is egy kéziratot rakok össze, lábjegyzékekkel látom el, tehát volt munka is, nem csak ez a semmitevés.
0: Tehát akkor szívesebben megy mondjuk egy apartmánba, vagy egy ottani lakást bérelni, mint igen, hogy hotelben?
1: Lakjam. Hát hotel az nagyon drága, tehát itt is megvolt az a lehetőség, hogy pozsonyi ismerősöktől egy hónapra kibéreltem a lakásukat, én mert van egy, és ez szerencsére nem olyan drága.
0: Művészettörténészként nyilván más szemmel jár egy városban, mint egy átlagos turista. Mire figyel a leginkább, mit keres egy utazás során?
1: Nagyon szeretem a kávézókat, és ott ülni, és bámulni az embereket. Tehát volt egy olyan fázisom, amikor minden múzeumot, minden templomot, minden régi házat meg kellett kívülről, belülről nézni, körbemászni. Ezt így 50%-ra csökkentettem, tehát nem minden régi ház, csak egyes, nem minden templom, mondjuk csak a katolikus, most ezt idézőjelbe teszem, és a múzeumokat, tehát azokat meg kell nézni. De ez a kávéházi kultúra, az ott lét, és hát pont Triesteben annak egy nagyon, nagyon fontos és nagy hagyománya van, azért is, mert fontos történelmi és kulturális személyiségek tartózkodtak ezeken a helyeken, az ember úgy próbálja ezeket a hangulatokat beszippantani, és ülni ott az alasok papírral is, és kelteni azt a látszatot, hogy én is dolgozok is valami.
0: Tehát elvegyülni a...
1: Igen.
0: Ottani mindennapon
1: van. Pontosan, az ott. És megismerkedni az otthoniakkal, egy picit beszélgetni, hogy ki is, ha most Olaszországról van szó, hogy milyen is ez a Giorgia Meloni, hogy ez jó miniszterelnök vagy nem, milyen a probléma a tüzekkel, az erdőtüzekkel, vagy hogy van víz, meg hogy lássák az egész európai helyzetet. Ez erről jó beszélgetni.
0: Tehát nem az a mondjuk így turista típus, ha mondhatom ezt ilyen csúnyán, aki így a bejáratott utakat keresi, a legfelkapottabb turista útvonalakat, hanem ezekről így szívesen letér, és inkább keresi a saját.
1: Ez így van.
0: Ilyen eldugottabb helyeket.
1: Elmegyek én a nagyon látogatott helyekre, és csak Velencébe is úgy megyek, mert hát az közel van Triestehez, másfél óra kocsizás, és ott van az ember, vagy vonatozás, hogy én úgy elnézést kérek a hazaiaktól, mert hogyha, hát a Velence azt tönkre fogjuk tenni hamarosan, és a hazaiakat kitoltuk, az otthoni embereket, a turizmus kitolta Velencéből, és én ezt sajnálom valahol, mert a hangulata a városnak megszűnt, lett egy teljesen más realitása, nagyon fontos látni, és nagyon fontos ismerni, de viszont az a rengeteg látogató és turista már egymást zavarjuk, mert nem nagyon kellemes, van a hőségben, meg, és az árak is úgy menek felfelé, hogy azt már egy középosztályú ember se tudja magának megengedni.
0: Tehát már valójában nem is könnyű igazából megtapasztalni azt, hogy milyen annak a városnak az igazi saját
1: hangulata. Hát az lehetetlen szerintem. Például ha Velencéről van szó, ott az lehetetlen. De viszont vannak olyan műemlékek, amelyeket látni kell, mert ezek az európai civilizációnak, a nyugati civilizációnak az alapjai.
0: Az előzetes beszélgetésünk során Triestet, Abbáziát és Fiumét is a kedvencei között említette, Abbáziáról már röviden beszélgettünk is, mint három adriai város, erősen érezhető a monarchia öröksége, de azért már valamifajta mediterrán világ is körbeveszi az embert. Ez a sajátos kettőség, vagy ez a sajátos ötvözet az, ami megfogta? Szóval mi fogta meg bennük, vagy mindegyik köz más-másokból kötődik?
1: Hát ez nagyon fontos az, hogy én tudatosítom is nagyon erősen, hogy ezeknek az utazásoknak a során nem hagyjuk el a történelmi Magyarország határait. Tehát ez valamiben egy olyan, hogy oké, otthon vagyunk még mindig, mert Európában mindenhol otthon van az ember.
0: És érezni még manapság is?
1: Érezni.
0: Igen? Igen.
1: Hát azért, mert sokat hallani a magyar nyelvet, tehát a magyar turisták azoknak, mert közel van, tehát sokan vannak. Aztán Triesteben például a sok száraz olasz sütemény mellett meg lehet találni az Eszterházit, az Achert, a Malakoffot, meg mit tudom, azt, amire itthon vagyunk, amihez itthon vagyunk szokva, és maga az építészeti öröksége is, tehát Fiumeban is a Guvernér palotát, a Hausmann Alajos tervezte, az ember egy picit járatos a történelemben, akkor tudja, hogy még például Kádár János is ott született Fiumeban, Andrássy Gyula meghalt Voloszkóban, ami az első falu, ugye Fiuma mellett, a Voloszkót, Abáciát, Lovrant összeköti egy sétány, amit úgy hívnak, hogy első Ferenc József sétánya. Terzben ott van Erzsébet királyné emlékműve a pályaudvar előtt, Miramáre kastély, ahol megint a Habsburgokról van szó, és ez a Habsburg örökség nagyon-nagyon meghatározta mind a két városnak a mi voltját, a fontosságát, hát Trieste az a monarchia már harmadik vagy negyedik legnagyobb város volt, és egy nagyon fontos kikötő volt. Mára természetesen ezek a funkciók megszűntek létezni, de még mindig egy nagyon jól kinéző város, és nagyon jól lehet ott tölteni az időt.
0: Ha nem árulok el ezzel titkot, úgy tudom, nemrég épp Triestben járt. Milyen volt ez a mostani út? Adott-e valami újat a városhoz képest, amit korábban már ismert belőle?
1: Ez az érdekes ezen a városon, hogy már a második nyaramat töltöttem ott, és még mindig van felfedezni való. Tehát mindig tudok látni olyat, amit azelőtt nem láttam. A város nagyon nagy, tehát nagyon el van terjedve, tehát óriási az alapterülete. nem jártam be még a zsidó múzeumot, nem láttam a zsidó temetőt, egyéb múzeumokat sem, még amelyeket a városban lehet találni, és akkor ott vannak azok a rengeteg kávézó, amit hát mindent ki kell próbálni. Ugye vannak kedvencek, azok oda visszatérek természetesen, de és a strandot is, tehát a strandra kiülni Triesteben az egy más élmény, mint mondjuk máshol, mert helyiek vannak ott, tehát nincsenek turisták, és látni azt a sok szép fiatalt, akik ott ülnek, gitároznak, boroznak, nevetnek, hát ez a Dolce Vita ott történik, ott zajlik, és hát ott a háttérben pedig Miramare kastélya, nyugszik a nap, hát kelettől szebb élmény és látvány.
0: Aki először jár Triestben, mi az a látnivaló, vagy mi az az élmény, amit semmiképpen sem szabadna kihagynia?
1: Szerintem maga a város egy nagyon érdekes fekvésű város, azzal, hogy a strand egy picit félreesik, tehát nincs a központhoz nagyon közel, oda ki kell buszozni, az kb. 5-6 perc busszal. Össze van kötve maga a történelmi központ a tengerrel, a vízzel, tehát a Piazza di Unità Italia az azonnal ugye a tengerben nyílik. Nagyon fontos ugye az, hogy a Mária Terézia idejében megtervezték a csatornákat, ebből csak a nagy valósult meg, amikor ugye a nagy hajók azok be tudtak egészen a városközpontba jönni, és hát a Miramare kastélyt azt mindenkinek nagyon ajánlom, az is pár kilométerre van a Trieste központjától, és hát ott otthon érzük magunkat, ha oda belépünk, mert ugye a Habsburg örökség, a Habsburg személyiségek jelennek meg a portrékon, az enteriőrökben Ferenc József és Erzsébet királyné is meglátogatták ezt a helyszínt, tehát tudjuk, hogy a Ferenc József testvére, a Miksa, az mexikói császár lett, és hát innen Triesteből, Miramareból utazott, sajnos már nem jött vissza élve, mert meggyilkolták 1867-ben, vagy kivégezték, hogy fogalmazak pontosan.
0: Fiuméban mi fogta meg a leginkább? Van-e olyan utca, vagy park, vagy épület, vagy városrész a városban, amely különösen közel áll önhöz?
1: Hát igen, az az utca, ahol volt az a lakás, amit béreltem, az a Bože Milanovića 6, tehát a 6-os számú ház, és onnan nagyon szép kilátás volt az egész városra és a tengerre is, tehát ott reggel elég volt felkelni és kinézni az udvarról, és az ember látta ezt a gyönyörű tájat és a látképet. Fiumében is mindenkinek nagyon ajánlom a múzeumot megnézni. Azért most már nincs ugye a Guvernér palotában, sajnos, az a Hausmann Alajos által tervezett épület. Egy volt azt hiszem, hogy egy valamilyen gyári épületben van, és nagyon érdekes, hogy konfliktus nélkül, tehát feszültség nélkül be van mutatva az 1918-ig tartó történelem. És úgy fogják fel a fiumélyek, hogy bár nem egy egyszerű helyszínről van szó, tehát ez egy olyan lokalitás, ahol a nemzetiségek és mindenféle háborúzások még 18 után is még tartottak, Triesteben is természetesen, ez az 50-es évekig, de annak ellenére ezt a magyar kapcsolatokat úgy állítják be, hogy hát ennek köszönhetően létezik egy bizonyos infrastruktúra, ennek köszönhetően épült ki a gyógyfürdői élet, mert Abáci, ami közvetlen Fiume mellett van, az fürdőként szolgált tulajdonképpen, tehát el van ilyen szép szanatóriumokkal, 19. század épületekkel, nagyon jó volt ott a levegő, tehát erre hivatkoznak, mint az örökségüknek egy részére, amelyre büszkék.
0: Az előzetes beszélgetésünk során New Yorkot is a kedvencei közé sorolta. Ez egy teljesen más világ, mint az előbb említett adriai városok. Mikor jártott először, és milyen volt az első találkozása a várossal, hogy emlékszik vissza rá?
1: 2018-ban volt, amikor oda ellátogattam. Akkor még a múzeumban dolgoztam Betlérben, és én a múzeumi éveim alatt nem nagyon vettem ki szabadságot, és már úgy 18-ban úgy éreztem, hogy már nem voltam kedves a kollégákkal, hogy akkor itt most el kell menni, és meg kell pihenni, és akkor kaptam egy ilyen 5-7-es lehetőséget, hát kivettem a 2 éves szabadságomat, ami mindig felhalmozódott, és el tudtam menni, akkor nyelviskolába is jártam ott, tehát nem úgy voltam, hogy felhőkarcolóra ugráltam, mint egy King Kong egész éjszakákat, de azért volt programom is, tehát jártam oda iskolába, és az ottaniakkal is sikerült barátságba kerülni, megismerkedni, és akkor megmutatták nekem a várost úgy ahogy szerintem egy turistának nincs lehetősége. Tehát a jó helyeket, hogy hol vannak a kis múzeumok, amelyekbe érdemes elmenni, vagy hol lehet kapni egy jó presszó kávét, mert azért Amerikában egy jó presszó kávét azt keresni kell, pláne New Yorkban, és találtunk is, volt is, azt is mondhatom, hogy a legjobb Eszterházi tortát ott kóstoltam meg eddig, a Szabarszki kávézóban, ami a Noé Galeri mellett van, ahol a Klimtnek az alkotásai vannak bemutatva, és az a hang, az a szabadság, amit ott érez az ember, az fantasztikus volt. Hát elsősorban azért mentem, mert az a kérdés, ami most is aktuális, és még sokáig aktuális lesz, hogy mikor lesz készen Krasznahorka, az mindenhonnan visszaköszön. Sőt, volt olyan is, hogy pénteken Pesten akartam egy picit szórakozni, és akkor a bárban, amikor rendeltem az üdítőt, akkor azt kérdezték a mellettem állók, hogy mikor lesz már befejezve ez a vár. Nem mondom, akkor innen el kell szökni. New Yorkba szöktem, ott nem kérdezte senki, hogy mikor lesz Krasznahorka készen, de nagyon jó volt. Nagyon jó volt, és az iskolában is ott jó volt, meg a strandokon, a bárokban, és főképp a múzeumokban, azokban töltöttem a legtöbb időt, amikor ott jártam.
0: Mondta, hogy a helyieknek köszönhetően olyan helyekre is eljutott, ami talán így ilyen, mondjuk úgy, hogy átlag turista nem jut el, hogy mondana egy pár olyan helyet, amit kimaradtan így az ínyenceknek, hogy a beavatottaknak úgymond ajánlana, hogy nyugodtan tekintsék
1: meg? Ami számomra egy nagyon érdekes és szép élmény volt, hogy elvittek engem a Harmony Klubba. A Harmony Klub az azt hiszem New York egyik legrégebbi klubja, ahol hát magasrangú politikusok, meg a New York-i jó társaságból származó emberek a tagok, és ott is kaptam egy nagyon finom presszó kávét. És az volt az érdekes, hogy ennek a klubnak a székhelye a Plaza szálloda mellett van, tehát nem messze a Central Parktól, és ennek az enteriőrjei. Hogyha valaki járt a Bajmóczi várkastélyban, a Pálfiaknál, akkor ez nagyon hasonló. Tehát én 19. századi neogótikus, és mondjuk maga a felszolgáló személyzet. Pont úgy viselkedtek, vagy olyanok voltak a módszereik és a modoruk, mint amikor olvasuk az emlékiratokat, az arisztokrata emlékiratokat a 19. századból. Tehát pontosan tudták, hogy mit kell csinálni, hogy kell megköze, honnan kell a kávét tálalni, és amikor megittam az első presszót, akkor a hölgy megjelent még egyel, és azt mondta, láttam, hogy nagyon ízletődnek, akkor hoztam még egyet. És ez nagyon kellemes volt, és mindenki nagyon kedves volt, azt kell mondjam. Annak ellenére, hogy rövidnadrágban voltam ott, amit ugye nem volt megengedve, idegen, tehát nem voltam tagja a klubnak, és mindenki nagyon kedves volt. És
0: az ilyen gesztusok azok fontosak önnek, vagy így megmaradnak?
1: Igen, szerintem mindenkinek. Az, hogyha valaki mosolyog, és szépen üdvözli, az jó, mert az nem kerül pénzbe, az ingyen van.
0: Igen, egyébként én is így gondolom. Azt mondta, hogy szeret így elvegyülni a helyiek mindennapjaiban, hogy szokott akár jegyzetelni, vagy valamilyen más módon valami tudatosan megőrizni az utazások emlékeit?
1: Igen, mindig jegyzetelek. Tehát, ha leülök egy kávézóba, akkor úgy felírom, hogy mire emlékezek, vagy mi volt az, ami engem úgy megfogott, vagy hogy jó-e volt a sütebé, vagy hogy na, ez az Eszterházi most tényleg nem volt jó, mert tele volt, nem tudom mivel, nem volt vajjal csinálva a krém, vagy egyéb. Tehát ezeket úgy felszoktam jegyezni, de azzal, hogy ezeket az utazásokat is arra is használom, meg arra is szolgálnak, hogy olyan könyveket olvasok, amelyeket nem szoktam, amikor rengeteg a munka, meg amikor nem lehet, ugye, mert az embernek van sok feladata, és ezeket én nagyon-nagyon élvezem. Ezek többnyire főnemesek, emlékiratai, levelezések, Rudolf trónörökös levelezése, Moritz Szepszel, meg ilyeneket, és ezeket én nagyon örülök, és azt hiszem, hogy úgy beleolvadok abba a korszakba, amerről olvasok, és nem utolsó sorban, hogy úgy tudom élvezni azt a környezetet, ahol éppen vagyok.
0: Csalódott már olyan híres úti célban, amelytől előzetesen így nagyon sokat várt?
1: Nem szoktam sokat várni az úti céloktól. Mert ha megyek valahová, vagy Párizsba, vagy Milánóba, akkor ott kb. Tudom, hogy mi van, és én egy eléggé türelmes ember vagyok, én nem ijedek meg attól, hogyha dugóban kell állni, vagy ha sorálás van a múzeum előtti jegyért, vagy akármi, vagy ha egy kávézóban nincs éppen, akkor megyek egy másik kávézóba, vagy megvárom, míg megürül egy asztal. Tehát nincsenek nagy elvárásaim, de viszont nagyon tudok kellemesen meglepődni. És ez mondjuk a New York-i utat Alkalmazás is ez volt, meg Abácia is az volt, mert ugye mondta nekem a Günther Péter, azt fogod látni, az Abác, vagy az Adriának a Monte Carlója, hát a Monte Carlo, hát az ugye, és nagyon szép volt, és tényleg nagyon kellemes volt, és nagyon szeretek oda visszajárni.
0: Hát a végére hagytam a talán legnehezebb kérdést, hogyha valóban egyetlen utazást kellene kiemelni a sok közül, akkor melyiket emelni ki és miért?
1: Szerintem ez a 2013-as Fiume Abácia, az volt egy nagyon formatív, mert akkor meg is pihentem. Akkor emlékszem, az első héten 12 órát aludtam minden nap. Na most ezt már nem tudom meg is.
0: Ez volt az 5-7-es út, amire
1: ez volt az első héten, az alvás volt, mert akkor is egy Medjánszki kiállítás volt utána, meg eléggé, akkor égett le Krasznahorka, tehát ez nagyon bonyolult év volt, és meg kellett pihenni, és akkor ez nehéz ezt el is hinni, akkor az internet még nem volt úgy beleivódva az emberek életében, tehát az okostelefon nem volt az életünk.
0: 2013-ról beszélünk.
1: 13-ban. Igen, és akkor anélkül úgy tudtam végigélni a napokat, hogy volt reggel, volt délelőtt, aztán volt délután, kora este, késő este. Tehát a napnak az összes szakaszát tudtam észlelni, tudomásul venni, és az nagyon jó volt, és ez az 5 hét az nem olyan volt, hogy az 5. hét végén az, hogy hova tűnt ez a pár hét. Nem, azt úgy ki tudtam élvezni, úgyhogy azért, és nagyon sokat álmodok Fiumeval. És vannak ilyen visszatérő álmaim, főképp télen, hogy járkálok ott az utcákon, a lépcsőkön, mert mindig domba kell menni, az nagyon jó, az ember akkor le is tudja picit fogyni, és ezt szeretem, és mégis Voloszkó, hát ott halt meg Andrássy Gyula, tehát ott is a táblánál, és az érdekes, hogy leizzad meg félmeztelenül az ember, mert borzasztó meleg van, és ott állok az Andrássy táblája előtt, és ilyen áhítattal bámulok rá, de ezt szeretem, ez szerintem jó.
0: Van olyan hely, ahova nagyon szeretne eljutni, és még egyelőre nem sikerült?
1: Nagyon sok ilyen hely van. Nagyon sok, és lehet, hogy már ott, ahol voltam, mondjuk úgy Londonban vagy Berlinben, de viszont más múzeumot megnézni, más városrészt. Madridba szeretnék nagyon, és ezt most elmondom, igen, művészettörténész létemre nagy szégyen még nem voltam Rómában. Tehát Rómában az kötelesség, de hát majd lehet, hogy a közeljövőben ez is sikerül. Ja, és Nápoly. Nápolyban voltam, imádom, oda mindenkinek nagyon ajánlom, mert az gyönyörű hely.
0: Idén nyáron még készül-e valahova?
1: Na, sajnos már sok meló van előttünk, úgyhogy már dolgozni. De így ilyen kis kirándulásokat igen, Ausztriába, Csehországba, ami közel van.
0: Hát én köszönöm, hogy a sok munkája és fáradalmak ellenére befáradt mi hozzánk, és hogy tudtunk beszélgetni ezekről az emlékeiről, és még valóban nagyon sok szép és emlékezetes utat kívánok
1: önnek. Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm, hogy itt volt. Kedves adatóink, 3:12 lesz, az előző percekben Barczi Gyula művészettörténésszel, a Szoga Aukciós Ház igazgatójával beszélgettem. Elmondanám még, hogy jövő hétfőn majd Fundárek Anna történésszel beszélgetünk itt a sorozatunkban. Ő mesél majd legszebb nyári

Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Munkatársaim Csenger Ferenc hírszerkesztő és Kovács János hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Velem legközelebb szombaton a Nyugaton a helyzetben találkozhatnak. Rádiónk egykori munkatársa Havran Kati kulturális újságíró lesz a vendégem, aki nemrég jelentette meg első verses kötetét. Jövő héten ezúttal kivételesen nem szerdán, hanem hétfőn várom Önöket a Nappaliban. Legszebb nyári vakációm című sorozatunkban Fundárek Anna történész mesél majd legszebb nyári utazásairól és kalandjairól. A szerkesztő műsorvezető Jakubec László köszön el és kíván további szép nyári napokat. Vigyázzanak magukra és egymásra is ebben a nagy hőségben. A viszonthallásra.

0: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
1: Szombat délután slágerlöket a Pátria Rádióban. Két hetente a 16 órai hírek után a legfrissebb slágerek, a 2000-es évek kedvencei és top fesztivál infók csak nálunk a Pátria Rádióban. Slágerlöket, a délután energiája. Velem Urbán Csongorral.
2: Egy évvel ezelőtt hunyt el kolléganőnk Bodré Eleonóra, aki 1983-tól haláláig volt rádiós közösségünk tagja. Tavaly az ő beszélgetéseiből készült műsorral vettünk tőle búcsút. Most, halálának első évfordulóján megismételjük ezt az összeállítást a Szalagtárban, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallhatnak itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

a Pátria Rádió hírei. Több adó folyt be az államkasszába, mint tavaly ilyenkor. Több mint 800 ezer libanoni térhetett vissza otthonába a harcok enyhülése után. Nagyon meleg van ma is, 40 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Csenger Ferenc vagyok, mondom a részleteket. Az állam az év első 7 hónapjában 844 millió euróval több adót szedett be, mint tavaly. A pénzügyi igazgatóság tájékoztatása szerint az adóbevételek 7,1%-kal, a bruttó adóbevétel pedig 8,5%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb növekedést az ÁFA, a személyi jövedelemadó, a társasági adó és a pénzügyi tranzakciós adó hozta. Az állami költségvetés adóbevételi terve július végéig 97%-ban teljesült, vagyis a tényleges bevétel még mintegy 398 millió euróval elmarad a tervezettől. Szlovákia rendőröket is küldene a spanyol határ védelmére. Matúš Utajestok belügyminiszter szerint az Európai Uniónak egyértelmű választ kell adnia az illegális migrációra, vagy megvédi a külső határokat, vagy visszatérnek a schengeni belső határ ellenőrzések. A miniszter közölte, hogy Szlovákia rendőröket és technikai eszközöket is felajánlott Spanyolországnak a ceutai határszakasz védelméhez. Hozzátette, a szigorú határőrizet és a gyors visszaküldések már is eredményt hoztak, mert péntek óta nem történt újabb illegális határátlépési kísérlet. Szlovákiában hosszú éveken át nem működött átfogó szúnyog és szúnyogok által terjesztett vírus megfigyelő rendszer. A Szlovák Tudományos Akadémia kutatói szerint ennek

0: főoka a szakember és forráshiány, miközben az országban már megjelentek olyan inváziós szúnyogfajok is, amelyek veszélyes vírusokat terjeszthetnek. A kutatók jelenleg a nyugat-nílusi vírus és az uszutu vírus előfordulását vizsgálják egy új módszerrel, amely a szúnyogok nyálának elemzésén alapul. Az eredmények nem csak a korai figyelmeztetést segíthetik, hanem a véradások biztonságát és a lakosság egészségének védelmét is javíthatják. Új meleg rekordok születtek Szlovákiában. Kedden Pozsonyban a Koliba mérőállomáson 40,8 Celsius fokot mértek, ami új városi rekord. Az ország több pontján is 40 Celsius fok fölé emelkedett a hőmérséklet, és a Lomnici csúcson is új napi csúcsértéket regisztráltak. Az országos abszolút melegrekord ugyan nem dőlt meg, de a meteorológusok szerint szerdán és csütörtökön is folytatódik a rendkívüli hőség, ezért az ország nagy részén továbbra is a legmagasabb fokú hőségriasztás van érvényben. Továbbra is kritikus a paksi atomerőmű hűtésének helyzete, jelentette ki Magyar Péter magyar miniszterelnök. Elmondása szerint a rendkívüli hőség és az alacsony dunai vízállás miatt a következő napok kulcsfontosságúak, enyhülést pedig várhatóan csak a péntekre érkező hidegfront hozhat. A kormány szerint az ország energiaellátása nincs veszélyben, ugyanakkor a válság után felülvizsgálják az erőmű hűtési rendszerének fejlesztési lehetőségeit. Újabb rakétatámadás érte Kijevet. Az ukrán fővárost az éjszaka folyamán több ballisztikus rakétával támadták az orosz erők. A városvezetés szerint két kerületben raktárépületek gyulladtak ki, egy 20 emeletes lakóházban is tűz keletkezett, feltehetően a rakétacsapás következtében. A jelentések szerint legalább ketten életüket vesztették. Ukrajna ismét sürgette szövetségeseit, hogy további Patriot légvédelmi rendszereket biztosítsanak a főváros védelmére. Több mint 800 ezer libanoni térhetett vissza otthonába a harcok enyhülése után. Az ENSZ humanitárius ügyeket koordináló hivatala szerint eddig 821 ezer ember kezdte meg a hazatérést, ugyanakkor több mint 360 ezeren továbbra is lakóhelyüktől távol élnek. A háború súlyos károkat okozott Dél-Libanon infrastruktúrájában is. Az ivóvíz és áramszolgáltatás sérülése miatt több mint 700 ezer ember vízellátása továbbra is nehézségekbe ütközik. Közben Rómában újabb közvetlen tárgyalások kezdődtek Izrael és Libanon képviselői között. Izrael elutasította az Egyesült Államok által támogatott gázai béketervet. Benjamin Netanyahu miniszterelnök közölte, hogy a javaslatot nem fogadják el, bár az garanciákat tartalmazott arra, hogy az izraeli hadsereg csak a Hamász lefegyverzése után vonulnak ki a gázai övezetből. Izrael szerint a palesztin fegyveres szervezet teljes lefegyverzése továbbra is a kivonulás alapfeltétele. A miniszterelnök hozzátette, az amerikai fél javaslatára saját észrevételeiket már eljuttatták Washingtonnak. A Reuters értesülései szerint az Egyesült Államok az iráni háború során felhasználta nagy hatótávolságú precíziós rakétáinak jelentős részét. Források szerint ez aggodalmat kelt a hadsereg jövőbeli válságkezelő képessége miatt, különösen Oroszország vagy Kína esetleges konfliktusai esetén. A Fehér Ház ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy az amerikai haderő továbbra is a világ legerősebbje, és a hadipar rekordütemben növeli a lőszergyártást. 77-re emelkedett a Ceutánál életüket vesztett migránsok száma. A tragédia akkor történt, amikor több ezeren próbáltak Marokkóból a spanyol exklávéba bejutni a tengeren keresztül. A spanyol hatóságok eddig 79 holttestet emeltek ki a vízből, ezek közül 77 a július 30-ai tömeges átkelési kísérlet áldozata. A migrációs hullámot a hatóságok szerint internetes álhírek és a spanyol szabályozás félreértelmezése is felerősítette. Újabb diplomáciai vita alakult ki az Egyesült Államok és Brazília között. A Trump kormány visszavonta a washingtoni brazil nagykövet vízumát, válaszul arra, hogy Brazília korábban nem adott beutazási engedélyt két amerikai diplomatának, és egyelőre nem hagyta jóvá az új amerikai nagykövet kinevezését. Washington szerint a döntés kölcsönösségi alapon született és gyorsan visszavonható, ha Brazília rendezi a vitás kérdéseket. Horogkereszteket és kelta kereszteket festettek több helyen a nyugat-franciaországi Le Flers városában. A rendőrség nyomozást indított az antiszemita graffitik ügyében. A város polgármestere elítélte a történteket, a feliratokat már eltávolították. Franciaországban az elmúlt években jelentősen megszaporodtak az antiszemita incidensek, különösen a közel-keleti konfliktus 2023-as kiéleződése óta.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
2: Betlehem Dávid ezüstérmet szerzett ma délelőtt a nyílt vízi úszók 5 kilométeres versenyszámában a Párizsi Európa-bajnokságon. Rasovszky Kristóf hetedik lett. A szlován hátrányból fordítva 2-1-re nyert a svéd Mjällby vendégeként, a labdarúgó bajnokok ligája harmadik selejtező körének első mérkőzésén. A pozsonyi visszavágó jövő kedden lesz. A Ferencváros labdarúgó csapata az Európa Liga selejtező harmadik fordulójának első találkozóján az Üllői úton ma 20:15-kor a lengyel Zabrze együttesét fogadja. Miroslava Hokova nyerte a női szkíd döntőjét a wroclawi U23-as sportlövő Európa-bajnokságon. Guzi Blanka, Erdős Rita és Bauer Blanka is kiharcolta az elődöntős szereplést az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon. Marozsán Fábián 6-4-6-3 arányban legyőzte a japán Michizuki Shintarót a montreali tenisztorna nyitófordulójában. A torontói női viadal második felvonásában Rebecca Schramková 2-6-6-4-1-6-ra kikapott a 16-ként rangsorolt orosz Gyana Schneidertől.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a rendkívül meleg idő, helyenként azonban felhők is képződnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 41 fok között alakul, enyhe déli szél fúj.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Sebességet mérnek Bodrogszerdahelyen Király Helmec irányából, vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3. Pentaton napjaink slágereivel. Puha József összeállításában.

0: Pátria Rádióban Slágerlöket, a délután energiája, velem Urbán Csongorral.
1: Egy évvel ezelőtt hunyt el kolléganőnk Bodré Eleonóra, aki 1983-tól haláláig volt rádiós közösségünk tagja. Tavaly az ő beszélgetéseiből készült műsorral vettünk tőle búcsút. Most, halálának első évfordulóján megismételjük ezt az összeállítást a Szalagtárban, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallhatnak itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az SAS bírálja a mezőgazdasági minisztert az agrokomplex támogatása miatt. Halálos áldozatokkal jártak az éjszakai orosz csapások Kijev térségében. Ma is változatlanul a forróság és a napsütés marad a meghatározó 36 és 41 fok közötti maximumokkal. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Mondom a részleteket. Az ellenzéki Szabadság és Szolidaritás párt bírálja Richard Takács mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztert az agrokomplex támogatása miatt. Martina Bajo-Holecskova, az ellenzéki párt parlamenti képviselője szerint a tárca idén legalább 2,2 millió eurót ad a nyitrai kiállítási központnak, ami többszöröse a 2023-as támogatásnak. A képviselő kifogásolta, hogy a minisztérium jelentős összeget költ vendéglátásra is, beleértve az ételeket és alkoholos italokat. Az SAS szerint ezek a kiadások túlzóak, és a forrásokat inkább a gazdák támogatására kellene fordítani, különösen az idei aszály miatt. Hetente több gyermeket is ellátnak mérgezés miatt a Pozsonyi Országos Gyermekbetegségek Intézetének sürgősségi osztályán. Az intézet szerint 5-6 esetben alkohol vagy más pszichotróp szer áll a háttérben, a legfiatalabb érintett mindössze 12 éves volt. A szakemberek figyelmeztetnek, különösen veszélyes többféle szer együttes használata, ami akár életveszélyes állapothoz is vezethet. Baj esetén azonnal mentőt kell hívni, és fontos a megfelelő elsősegélynyújtás. Az orvosok arra kérik a szülőket, hogy beszéljenek nyíltan gyermekeikkel ezekről a kockázatokról. Lassul a lakásárak emelkedése Szlovákiában, de ez nem a piac visszaesését jelzi. A szakértők szerint inkább egy kiegyensúlyozottabb időszak kezdődött, amikor már nem mindenhol nőnek egyformán az árak. Egyre inkább számít az ingatlan elhelyezkedése és minősége. A nagyvárosokban továbbra is erős a kereslet a jó állapotú lakások iránt, ezek gyorsan gazdára találnak. A jegybank adatai szerint a második negyedévben 1,2%-kal nőttek az árak, éves szinten pedig már lassult a drágulás üteme. A szakértők szerint a felkapott régiókban nem várható jelentős árcsökkenés. 17 halálos áldozata és 44 sérültje van a Kijev és környéke ellen indított éjszakai orosz támadásoknak, közölte Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök szerint több mint 100 drónt és közel 30 rakétát vetettek be, köztük ballisztikus fegyvereket is. A csapások civil célpontokat és infrastruktúrát értek. Zelenszky a légvédelmi

0: Védelem erősítését sürgette, úgy véli, azok az országok, amelyek nem tudnak több fegyvert adni, újabb Oroszországgal szembeni nemzetközi szankciókkal segíthetnének. Nyilvános vizsgálat indulhat Jeffrey Epstein brit kapcsolatairól, ezt mérlegeli a londoni kormány. Andy Burnham miniszterelnök komolyan foglalkozik az üggyel és kész találkozni az áldozatokkal is. A tervezett vizsgálat nem csak Epstein tevékenységére, hanem más befolyásos személyek, köztük az egykori milliárdos Mohamed Al-Fayed tevékenységére is kiterjedhet. Az ügy csaknem 7 évvel Epstein halála után is napirenden van Nagy-Britanniában. A rendőrség több súlyos vádat vizsgál, köztük kiskorúakkal való szexuális visszaélést és emberkereskedelmet.
1: Időjárás.
0: Ma is változatlanul a forróság és a napsütés marad a meghatározó az időjárásban. A maximum hőmérséklet egyre nagyobb területen éri el, illetve helyenként 1-2 fokkal meg is haladhatja a 40 fokot. A napsütésben helyenként és időnként gyenge gomoly felhőzet adhat átmeneti árnyékot. Csapadék nagy valószínűséggel sehol sem hullik, a délután folyamán 36 és 41 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Radar méri a sebességet a D1-es autópálya végén Magyarbődnél Kassa felől érkezve. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
2: Ha komolyan veszi a főzést, a brazil minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.
1: Nyugaton a helyzet Fica Jánossal.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Hogyan neveljünk kiegyensúlyozott, elégedett és magabiztos felnőtteket gyermekeinkből? Az élet első 3 évében tesszük le az alapjait a boldog felnőtt kornak, és ez bizony leginkább a szülőkön múlik. Mit kéne máshogy csinálnunk nekünk, szülőknek egy szakember szerint? Erről Hajmási Zsuzsa gyermeknővérrel, Montessori nevelési szakértővel, a Komáromi Bambi Klub bölcsöde vezetőjével beszélgettem. Kiderül az is, kinek ajánlott és kinek nem a bölcsi, mit tehetnek a kisgyermekes szülők, ha több szabadidőre vágynak, és miért ne legyen bűntudata egy anyának, ha elmegy dolgozni, miközben gyermekét bölcsödébe teszi. Maradjanak velünk, a zene után jövünk vissza.

0: beszélgető partnerem Hajmási Zsuzsa, gyereknővér, a Komáromi Bambi Klub bölcsöde tulajdonosa, vezetője és nevelőnője, immáron 16 éve, akivel a legkisebb gyermekek neveléséről fogok beszélgetni, illetve a Montessori nevelési módszerekről. Legelőször azt kérdezném meg tőled, hogy hogyan és miért döntöttél úgy, hogy a legkisebb bölcsődekorú gyerekekkel szeretnél foglalkozni?
1: Ez az ötlet, ez igazándiból egész fiatal koromban már megszületett bennem, hogy én szeretnék gyerekekkel foglalkozni. Fiatal koromtól láttam, hogy én nekem nagyon jó kapcsolatom van a 3 éves, 4 éves korig a gyerekekkel. Tehát pont azzal a korosztállyal, ahol még a kommunikáció nagyon nonverbális szinten történik. És akkor volt 2 lehetőségem, elmehettem volna pedagógiai iskolába, vagy egészségügyi iskolába. És mivel akkoriban még a 90-es években tesztek bölcsödék, akkor én az egészségügyi részt választottam, mert ott tanultuk a bölcsödéskor részt, és a másik része az is volt, hogy engemet mindig érdekelt az egészség is, tehát akkor ezt így ötvöztem.
0: És aztán hogyan döntöttél úgy, hogy saját bölcsödét nyissál?
1: És aztán az élet történt, elmentem dolgozni, mint egészségügyi nővér, de az egy nagyon komplikált időkorszak volt, mert ugye akkor voltunk a változás után, az egészségügy is kereste önmagát, és én azonnal tudtam, hogy nekem nem lesz elég az, hogyha csak szót fogadok, és az előírt sínben dolgozhatom, és tudtam, hogy nekem ez nem lesz elég, így hát elindultam a nagyvilágba azzal az ötlettel, hogy majd én keresek pénzt, és nyitok egy óvodát. Közben rájöttem, hogy ugye az óvoda nem jó megjelölés erre az egészre, bölcsöde lesz ebből, mivel hogy az óvoda az már 3-6 éves korig van, és én tudtam mindig, hogy én a kisebb gyerekekkel tudok nagyon jó kapcsolatot teremteni. Tehát ekkor megszületett az ötlet, hogy akkor ne legyen óvoda, legyen bölcsöde.
0: Kisebbek, miért mások ők, miért érzed őket közel magadhoz, a legkisebbeket, mint mondjuk az óvodáskorú gyerekeket?
1: Azért, mert én nekem pontosan az a életkor fogott meg, amikor a gyerekek tanulják, hogy mi történik, hogyan működik az élet. És ez történik 3 éves korig az emberi életben. Ekkor tanuljuk meg mindennek az alapját, hogy is működik a mi világunk. És mai napig csodálattal nézem a gyerekeket, amikor csak mutatunk nekik tényleg egyszerű dolgokat, kimegyünk, fúj a szél, és látom a pillantását, hogy észrevettem, megfújta az arcomat a szél, megmozdult a levél a fán, és ezt csodálattal tudom mai napig nézni, hogy ők hogy fedezik föl az élet csodáit.
0: Miért javasolnád, hogy egy szülő bölcsödébe tegye a gyerekét? Ugye igazából az oviskor, ami már kötelező, az óvoda kötelező, a bölcsöde az nem. Miért tartott fontosnak, miért javasolnád egy szülőnek, hogy bölcsibe tegye a gyerekét?
1: Én nem tartom fontosnak, hogy bölcsibe járjon a gyerkőc. Ha viszont a család, az édesanya úgy érzi, hogy szeretne segítséget, akkor ez egy nagyon jó alternatíva. Kitérek rá, hogy miért segítséget. Azelőtt máshogy éltünk, nagyobb közösségekbe éltünk, több édesanya találkozott egymás között, tehát volt egy közösségük, vagy pedig úgy éltünk közösségbe, hogy élt a édesanya, aki a kisgyerekekkel volt, akkor volt az aktív része a családnak, akik voltak azok, akik a betevő kenyérre dolgoztak, vagy munkába jártak, vagy pedig len otthon termeltek ezt-azt-amazt, és volt a kevésbé aktív, a idősödő generáció, akik ugye így együtt éltek, És így volt egy közössége a családnak. Na már most manapság ez a rész sajnos mindig jobban kihalóba van, vagy teljesen kihalóba van, és vannak olyan családok, akik keresik a segítséget, vagy keresik a gyerekük számára a közösséget. És akkor ilyenkor jó a bölcsőde is. Jó az is, hogyha anyukák megtalálják a saját közösségüket, és tudnak benne jól érezni magukat, nevelni a gyerkőcöket, vagy pedig van az a másik rész, hogy igen, szeretnék családot is, de nem szeretném föladni önmagamat, mert van egy olyan állásom, ami engem betölt, és nem akarok, vagy nem maradhatok ki 3 évig, 4 évig, amíg a gyerkőcöm bekerül oviba. Erre jó a bölcsőde.
0: A bölcsőde ugye az én meglátásom szerint saját tapasztalatból indulok ki most engem meg, hogy saját élményt is elmondjak. Ugye fontos, hogy a bölcsőde ne csak egy gyermek megőrző legyen abban az esetben, hogyha a szülők például nem tudnak foglalkozni a gyermekkel, mert például dolgozniuk kell, vagy nincs rá lehetőségük. És fontos az, hogy a bölcsi az ne csak egy hely legyen, ahol néhány órára megőrzik a gyereket, hanem ott az a gyermek tanuljon, fejlődjön megfelelő mértékben. Mit kap egy jó bölcsödében, vagy jelen esetben nálatok az a gyermek, hogyha a szülő beteszi bölcsibe a gyermekét?
1: Azzal szeretném kezdeni, hogy én a bölcsödébe a Montessori pedagógiai elvek szerint foglalkozok a gyerekekkel. Ezt az utat én azért választottam, mert amikor elkezdtem foglalkozni a gyerkőcökkel, akkor nagyon gyorsan észrevettem, hogy azt, amit mi tanultunk a pedagógiában a 0-3 éves gyerkőcökről, az nem elég. És azok a lehetőségek, amik adva voltak a tárgyakban, játékokban, gyerekberendezési cikkekben, azok nem működtek nekem jól. Például így magyarázom el, hogy teszünk a gyerkőc alá egy színes szőnyeget, plusz színesre fessük a falat, és elhalmozzuk a gyerkőcöt minél több játékkal. És észrevesszük, hogy a gyerkőc pár pillanat után nem érdekli őt se a színes játék, se a zenélő játék, se semmi, hanem így szépen simán puff, repül a háta mögé. És ezt én nagyon gyorsan észrevettem, hogy hát hogy lehet ez, hogy itt van a dupló, a ilyen színes kocka, olyan színes könyvecske, és nem érdekel semmit a gyerkőc. Így hát gyorsan elkezdtem keresgélni, és rátaláltam a Montessori elvre. És ez nagyon fontos arra, hogy a gyerkőccel úgy tudjak foglalkozni 3 éves koráig, hogy a gyerkőc nyugodt legyen, kiegyensúlyozott és érdeklődő. Ne veszítse el az érdeklődését. És ez az, ami fontos, hogyha egy gyerkőc be van adva megvigyázásra. Ne csak le legyen téve, ne csak el legyen, ne csak a tévé előtt legyen, vagy ne legyen szegény rátéve a bilire, tegyük föl azt fél órára könyvvel a kezébe, és tanuljon ebből bármit is.
0: Tehát sok esetben például, ha egy szülő otthon is marad a gyermekkel, sajnos csak ennyit tud vele foglalkozni, mivel nincs hozzá vagy megfelelő tudása, képzése, türelme, olykor akarata, ami nem feltétlenül a szülő hibája, csak egyszerűen nem tudja ezt a környezetet biztosítani neki. Ez azt jelenti, hogy a bölcsi sok esetben azért is jó, hogy ilyen mértékben vagy ebből a szempontból is fejlődjön a gyermek?
1: Így van. Szülővé válni nem egyszerű dolog. Szülővé válni az egy nagyon nagy változás a szülők életében. Ezt minden szülő tudja tapasztalatból, megszületik a gyerkőc, és megváltozik teljesen az élet. És ezt nagyon fontos tudni, hogy meg fog változni az életünk. A gyerkőccel foglalkozni kell. Figyelmet igényel egy gyerkőc. Nem feltétlen kell elhalmozni a drága, színes, nagyobbnál nagyobb játékokkal. A gyerkőcnek figyelemre van szüksége. Annyit szeretne csak megtudni a gyerkőc, hogy működik az élet. Mosunk, főzünk, takarítunk, bevásárolunk, megéljük a 4 évszakot, ez pont elég. De ezt tudni kell. Én már tudom, mert továbbképeztem magam. A szülő belecsöppen, és ha nem tudja hogyan, keresgélni kell. Kérdezősködni kell, tapasztalni kell, megfigyelni kell. A gyerkőc megmutatja, hogy merre van az út. Mert ő kérdezi. Egy pillantással, egy hanggal megfogja a kezemet, szeretné megtudni. És én ezt már tudom 16 év tapasztalata után, sokat tanultam, sokat próbáltam különböző irányzatokat átkutatni, melyik lesz a legjobb. Nekem a Montessori volt a legjobb. Pont azért, mert nagyon egyszerű, a gyerkőcöknek nincs többre szükségük, csak megtanulni, mi az élet körülöttünk. Ezt én itt tudom nekik biztosítani. Nekem nincs más dolgom, nekem nem kell bevásárolnom, nekem nem megy a mosógép, nekem nincs 3-4 telefon, ami például home office-ba dolgozik anyuka vagy apuka. Én nekem a figyelmem egész nap a gyerkőc körül van. Ezért én be tudom neki biztosítani a nyugodt napi egyforma rezsimet. Erre nagy szüksége van a gyerekeknek.
0: Most is itt ülünk a bölcsödében, ahol valóban nincsenek színes, csillogó, villogó játékok, hanem nagyon egyszerűen van berendezve, a bútorok is egyszínűek, halványak, a játékok pedig sok játék van, de azok is az egyszerű és inkább ilyen fejlesztő játékok vannak. Illetve ami még nagyon fontos, amit észrevettem, hogy ugye a bútorok is a gyermekek szintjére vannak beméretezve, tehát mindent elérnek, kis székektől, a kis polcoktól, a kis asztalkákon át egészen még a kis mosdóig is itt megtalálható. Ebből ugye azt következtetem le, hogy gyakorlatilag ők itt a napjaikat valóban úgy élik le, hogy megtanulják ezt a napi rutint, hogy hogyan zajlik az élet. Ez a Montessori elv lényege?
1: Mária Montessorinak van egy nagyon szép pont, segíts, hogy magam legyek rá képes. Ez mindent elmagyaráz. Én csak segítek. Minden úgy van egy Montessori környezetbe berendezve, hogy a gyerkőc elérje. Tehát itt a széknek pont akkora magassága, hogy a gyereknek leérjen a lába a földre. Ezt sehol nem tudja megvenni a szülő se ezt a széket, de kreatívnak kell lenni. Megveszem a széket, lefűrészelek belőle 5 centit, és már meg is van a Montessori szék. 10 euróból nem kell 100 euróért megvenni. És ez a lényeg az egészbe. Legyünk kreatívak, és legyünk földhöz ragadtak. Nem kell elszállni. Meg lehet venni sok 100 euróért mindenféle kütyüt, de a Montessorinak ez nem lényege. Egy lényeg van, a gyerkőc mindent elérjen. Ezt otthon is nagyon egyszerű megcsinálni, egy kicsikét csak körül kell jobban nézni, 4 kézláb végig kell mászni a lakáson, és megnézni, hogy a gyerkőc onnan, arról a pár centiről, ahol éppen van a feje, az mindegy, hogy fél éves, vagy 2 éves, vagy 4 éves, mi hol van az ő látó szemszögébe. És akkor már nagyon könnyen el fogjuk tudni látni a gyerkőcünket.
0: Sok szülő pont azt akarja, hogy ne érjen el a gyerek sok mindent egy lakásban.
1: Maguk ellen dolgoznak, mert lehet, hogy 5 percig nyugalmuk lesz, a gyerek nem adja föl. A gyerek tanulni akar, és ha tetszik, ha nem, mi vagyunk a példaképei. A gyerek tőlünk szeretne tanulni, és csak azt, amit mi teszünk. Tehát, hogyha én főzök, vagy autót mosok, vagy füvet nyírok, vagy bevásárolok, a gyerkőc ugyanazt szeretné csinálni. Tehát nagyon egyszerű, nem kell sok pénzt elkölteni arra. Igaz, nálam nagyon sok pénz el van költve a nagyon fejlesztő játékokra, de ez itt erre megy. Ez egy bölcsöde. Otthon ezt nem kell csinálni, nem, nincs is rá lehetőségünk. Tehát az nagyon sok pénz, hogyha otthon mindent beszeretnék úgy rendezni. A konyhapult mellé is oda lehet tenni egy nagyon drága Montessori torony, aminek még van 56 más funkciója is, ami teljesen fölösleges, mert nem fogja a gyerkőc még festeni az egyik oldalára, számolni a másik oldalon, ő azzal egy dolgot szeretne, fölmászni a konyhapult magasságába. Tehát oda tehetek egy széket is, fölmászik a gyerkőc, ott vagyok vele, és nézi, mit csinálok. És magyarázom közben, nagyon egyszerűen. Fölvágom a répát, és csak vágom, adok neki egy darab répát, megrágja, megszagolja, megnyalogatja. Ennyiről szól a Montessori. A mindennapi életet bemutatom neki. Nagyon egyszerűen.
0: Beszélgetés elején említetted, hogy a színes játékok esetén a gyermek nagyon gyorsan elveszti az érdeklődését. Miért van ez?
1: Ez azért van, mert a látásuk, a hallásuk, a tapintásuk, tehát minden érzék még csak fejlődésben van. És ezek a csili-vili játékok túl sok mindent ötvöznek egymásban. Színes is, a felülete is nagyon változó, esetleg még ad ki valamilyen hangot is. Ez egyszerűen túl sok egyszerre a gyereknek. Amikor elmegyünk valahová kirándulni külföldre, az első benyomásunk mindig az, hogy hú, ez micsoda szín, hang, illatkavalkád, más dolgokat hallunk, pedig csak elmentünk egy másik országba, például a Balatonra. Ugyanezt éli meg a gyerkőc. Tehát, hogyha túl sok a benyomás egyszerre, attól elfárad, nem tudja földolgozni, így hát inkább nem is akar vele foglalkozni. Ezért mindent próbálunk leegyszerűsíteni. Ilyen elvek bele vannak építve itt a Montessoriba, de ezt nagyon egyszerűen otthon is tudunk csinálni, olyan dolgokat csináltatunk a gyerekkel, amivel nagy köröket végez a kezével, hogy a szemével tudja nézni. Például kavarunk tésztát, vagy mellém áll a mosdó mellé, vagy a dressz mellé, és adok a kezébe egy répát, vagy egy krumplit, és akkor adok a kezébe egy kefét, és nyugodtan, nagy mozdulatokkal elkezdi tisztítani. El lesz vele fél órát, egy órát. Mert egyszerű a dolog, és tudja figyelni. Ezek a mindenféle csillogó, villogó, túlszínes játékok, ott a sok szín, ott a sok különböző felület, ott a sok hang, és igazándiból, ha figyeljük a gyerekeket első pillanatban, hogyha megnyomja azt a gombot, és megszólal az a valami, össze is rezzennek. Nekik az túl sok. Utána megszokja, mert az érzékei eltunyulnak. Inkább eltunyítja a saját érzékeit az a test, mert túl sok számára. Ezért a gyerkőc nagyon gyorsan azt csinálja, hogy el is dobja a feje mögé, ne is lássa. Tehát, hogyha azt veszem a gyerkőcön észre, hogy az látóteréből tisztítja ki a dolgokat, látni se akarja, az azt jelenti, hogy túl sok számára. Nem az, hogy nem tetszik neki, vagy türelmetlen, vagy semmi nem érdekli. Nagyon is sok minden érdekli őket, egyszerűen túl sok.
0: Ezért van az, hogy ugye a szülők gyakran tapasztalják azt, vagy azzal találkoznak, hogy bizony a gyereket nem tudják lefoglalni, vagy úgy érzik, hogy nem tudják lefoglalni, hiszen leteszik őt, például ha otthon vannak vele ebben a korban, leteszik őt, és már néhány másodperc múlva már megint új dolog után megy, és ebbe fárad bele a szülő. Tehát ez azt jelenti, hogyha minél egyszerűbb dologgal foglaljuk le őket, minél egyszerűbb mozdulatokkal, annál tovább le tudjuk őket foglalni? Ez így működik?
1: Így van. Egyszerű feladatokat teszünk ki, egyszerű dolgokat teszünk ki a gyerekeknek, és minél kisebb, annál kevesebb mennyiségbe. Tehát egy fél éves gyereknek, hogyha kiteszek egy könyvet, akkor legyen rajta csak egy vagy két kép. A több az már túl nehéz számára. Neki azt körbe kell járni a szemével, föl kell fedezni, és hogyha még van azon a képen virág is, meg pillangó is, meg nem tudom mi minden, akkor az már túl sok neki. Igen, a kevesebb, az több. Tehát a gyerkőcnek mindig csak kevés dolog kell egyszerre. Viszont sokat kell cserélgetni a játékokat. Észrevesszük, amint már nem nyúl érte fél napja, egy napja, azt ő már fölfedezte. Nem tud vele többé mit kezdeni. Akkor rakok ki még valami mást. És sokszor több mindent föl kell ajánlani annak a gyerkőcnek, mert éppen nem attraktív számára. Tehát nem szabad föladni. Mondom, itt állandóan experimentálni kell, találékonynak lenni, kutatni otthon a mindennapi tárgyak között, és azokat nyugodtan ki lehet tenni. Egy kanál, egy fésű, nyugodtan lehet készíteni a gyerekeknek egy családi albumot, amiben rajta van a apa, anya, nagyi, bárki, külön-külön képen, nem egy csoportképet, mert azon a gyerkőt semmit nem fog fölismerni. Az már sok. És itt még szeretném elmondani, hogy vannak nagyon egyszerű alapelvek, amit ha fejbe fogunk tartani, nagyon egyszerű lesz a gyereknevelés. A gyerek agya olyan, mint a szivacs. Mindent magába szív. Jót, rosszat, mindent. És első pillanattól fogva, hogy a gyerkőc megszületik, az agya így működik. Ne csodálkozzunk, hogy amit látott két hónapos korába, két éves korába, úgy vissza mutassa nekünk, mint a sic. És olyankor esik le az állunk, hogy Atya Úristen. És hogyha ezt fejembe tartom, hogy az agya olyan, mint a szivacs, akkor úgy fogok viselkedni, ahogy szeretném, amilyen legyen. Mert hogyha úgy bebököm a lábammal a fiókot, és csattan, a gyerkőc számára ez lesz a normális. A gyerek csak példából tud tanulni. Ez a második alapelv. Ha azt szeretném, hogy kedves legyen mindenkihez, nekem is kedvesnek kell lenni. Ha azt szeretném, hogy állja meg a határait, nekem is meg kell állnom a határaimat. Tehát, hogyha ott fog visítani nekem, hogy ő most bizony ezt meg ezt akarja, és én azt mondtam neki, hogy nem, akkor ha nem állom meg a határaimat, akkor ő hogy fogja ezt tudni?
0: Ez egy jó kérdés. Mit kezdjünk egy hisztiző gyermekkel? Például, amikor nyilvános helyen elkezd nekünk hisztizni. Ezt egyáltalán gondolom meg lehet előzni is, hogy idáig egyáltalán eljusson egy gyerek. Hogyan tudjuk ezt megelőzni, vagy egyszerűen van olyan gyerektípus, van olyan személyiség, akinél ezt nem lehet megelőzni, vagy bármilyen kisgyermeknél ezt meg lehet előzni, és meg lehet tanítani, hogy bizony a hisztivel nem megy semmire.
1: Ezt mindenkinél meg lehet előzni. A hisztis gyerek nem azért hisztis, mert az agyára akar menni a szülőjének. A hisztis gyerek azért hisztis, mert nem tudja, hol a határai. Tehát ez kezdődik egész kiskorba. Például még kis csecsemő, a gyerkőc, akkor már elkezdem neki mondani, hogy itt vagyok veled, iszok most egy pohár vizet, jó? Megiszom gyorsan a pohár vizet. Ittem egy pohár vizet, és már itt is vagyok veled. Tehát az az idő, amikor nem ő vele vagyok 100%-ba, arról a gyerkőcnek tudni kell. És ugyebár ezt aztán mindig húzzuk tovább. Nődögél a gyerkőc, 3 éves, éppen valamit szeretnék megbeszélni például a párommal, akkor tudatom neki, hogy anya, apa most valamit megbeszélnek, itt lehetsz velünk, de ezt mi most megbeszéljük, jó? És utána tovább folytassuk ezt, vagy azt, vagy amazt. És ezt be is tartjuk szépen. A fontos az, hogy mindig konzekvensek legyünk. Amit ígérünk, azt betartsuk. Olyat ígérünk mindig, amit be tudunk tartani. És őszintén elmondhassuk azt is a gyerkőcnek, ha valami közbe jön. Mert hogyha nem az lesz a szabály, hogy ígérünk és nem tartsuk be, hanem az lesz a szabály, hogy ígérünk és betartsuk, akkor a gyerek meg fog bennem bízni, és azt is el fogja fogadni, ha épp most valami nem jött úgy össze, hogy ahogy elterveztük. És ezt egész kiskortól, hogyha be fogjuk tartani, sose lesz hisztis gyerekünk. De konzekvensnek kell lennünk. És hogyha földhöl vagdossa magát, akkor is, oké, frusztrált, ő tanulja azt is, hogy éli meg az emócióit. Akkor ott vagyok vele. Hagyom, hogy kihisztizze magát. Nagyon rossz érzés számára. Nagyon rossz érzés. Ő azt nem direkt csinálja. Nem tudja is direkt csinálni. Ő most egy új emóciót tanul megélni. Kihisztizi magát, utána egész biztosan eljön az a pillanat, amikor kéri a vigaszt. Mindenki tudja, hogy vigasztalja a gyerekét. Valaki öleli, valaki kapargatja, valamelyik gyerkőc nem szereti, a nagyon közeli testi kontaktust van olyan is, azt is akceptálni kell. De vigasztaljuk, és utána tisztázzuk, hogy mi történt. Nagyon szomorú voltál, azért, mert nem tudtunk elmenni bicajozni. Én ezt megértem.
0: Előtte ugye beszélgettél az egyszerűségről és a hétköznapi dolgokról, gyakran viszont a szülők abba a csapdába beleesnek, hogy túl sok programot szeretnének már az egészen pici gyerekeknek is csinálni, szórakoztatni őket, túl sok mindent megígérnek és igyekeznek betartani. Ez is visszaüthet olykor, hogyha már az egészen pici gyerekeket is szeretnénk folytonosan lefoglalni és valamilyen programot csinálni nekik?
1: Ez nagyon gyorsan negatívan fog visszatükröződni. A gyerkőcnek nem kell folytonos program. Kell egy állandó napi lefolyás, hogy ő otthon legyen abba, mi történik reggeltől estig. Tehát reggel fölkelünk, van egy bizonyos reggeli rutinunk, utána van egy bizonyos napi rutinunk, egy bizonyos esti rutinunk. A napi rutinba belefér az, hogy járunk bölcsödébe, vagy járunk találkozni más gyerkőcökkel játszani, vagy járunk óvodába, iskolába, és járunk valamilyen körökre is. Ez belefér. Igen, az elején ki kell tapasztalni, hogy mi érdekli a gyereket, de...
0: Már 0-3 éves korban is lehet?
1: Már 0-3 éves korban is, persze, van olyan gyerkőc, aki szeret sokat mozogni, azzal el lehet tornázós körökre járni, van olyan gyerek, akit észreveszik, hogy érdekli a zene, akkor el lehet ilyen ringatófélékre járni, ahol éneklés van. Van olyan szülő, aki szeretné úsztatni a gyerkőcöt, mert jót tesz a testi fejlődésre, el lehet járni, de ez ne legyen a mindennapi rutin része. Ez egy speciális dolog, amit a gyerek igen, igényel is, meg tetszik is neki, de nem minden nap. Ha már nagyobb a gyerek, 3-4-5 éves, lehet 2 nap. Ha már iskolába jár, valószínű valamilyen körre járni is kell neki. A gyereknek kell minden életkorszakban olyan idő is, amikor felfedezhet. Ha nincs ideje felfedezni, mi érdekli őt, akkor nem fogja tudni, mi érdekli, és mi szeretne egyszer lenni. Tehát, ha túl sok programot csinálunk a gyereknek, akkor nem lesz kontaktusa önmagával. Nem lesz saját akarata, nem lesz érdeklődése, mert nincs mikor. A gyereknek kell, hogy tudjon unatkozni is.
0: Mit tegyen egy szülő, hogyha például 0-3 éves korú gyermeke van, és ő igényli, hogy ugye menjen, kimenjen, olykor kimozduljon a hétköznapi dolgokból, hiszen egész nap például otthon tölti az időt egy kisgyermekkel, és ezért viszi például magával, vagy ezért csinál közös programot. Hogyan lehet megtalálni az arany középutat?
1: Ez attól függ, hogy egy családon belül hogy működik az együttműködés, együttműködni kell. Tehát az anya is ki akar mozdulni, az apa is ki akar mozdulni. Imádjuk, szeressük ezeket a kicsiket, de mi vagyunk a pillérei az életének. A pillér csak akkor lesz erős, hogyha az a pillér ugyebár ugyanúgy tartós, erős marad. Csak teliből tudunk adni. Az üresből nem tudunk adni. Tehát kell arról is gondoskodni, hogy az anya is tudjon kikapcsolódni a gyerektől, és az apa is tudjon kikapcsolódni a gyerektől.
0: Előfordul, hogy a szülőknek viszont bűntudatuk van ilyenkor, amikor például önmagukra szánnak időt, vagy amikor az anyuka visszamegy dolgozni, és például bölcsibe kell tenni a gyerekét, olyankor bűntudatot érez. Mit mondanál erre, vagy mit válaszolnál erre?
1: Erre azt válaszolnám, hogy a bűntudat kiskorunktól belénk van nevelve, hogyha merünk magunkra figyelni. Nem kell bűntudatnak lenni azért, mert szeretem az életemet, szeretem a munkámat, szeretem önmagam. Ha szeretem önmagam, akkor olyan dolgokat fogok csinálni, amik engem boldoggá tesznek. És akkor a gyerekem is, és a partnerem is boldog lesz. Az mindegy, hogy most a anyukáról vagy az apukáról beszélünk. Nálunk, a mi kultúránkban egy nagyon mindennapi hozzá belenevelt tartozója az életünknek. Ez egy nagyon nagy munka, amin szükséges, hogy dolgozzunk. Nem kell semmiért bűntudatunknak lenni.
0: Ugye itt gyakran a szülők, hogy az elvesztett időt, a gyerekkel nem töltött időt sajnálják, de az nem elveszett idő.
1: Nem elveszett idő azért, mert a gyerkőc egy szélesebb családot kap. Ugye az interjú legelején beszéltem arról, hogy azelőtt a gyereknevelés közösségen belül történt. Mivel, hogy ez a közösség nincs, teljesen természetes, hogy a szülő, az anya, az apa szüksége van a közösségre. Tehát szüksége van arra, hogy legyen interakció. Vannak olyan szülők, anyukák, apukák, akik teljesen boldogok azzal, hogy egész nap a gyerkőccel foglalkoznak. Van olyan, akit ez nem tölt be. És mi a rossz, mi a jó? Semmi nem rossz, semmi nem jó. Az a tökéletes, amikor a család, a szülő, mindegy anya, apa boldog. Akkor lesz a gyereke is boldog. És ha ami engem boldoggá tesz, az nem elvesztegetett idő. Az nem idő, amit elvettem a gyerekemtől. Ezért bűntudatom legyen, hogy el kell mennem dolgozni. Hát már miért lenne bűntudatom? A gyereket betettem egy olyan helyre, ahol úgy gondolom, hogy jó hely lesz, biztonságban van, fejlődik, jól érzi magát. Igen, a gyerkőc délután több figyelmet fog kérni tőlem, mert pár órát nem voltunk együtt. Ő a saját kis módján szeretné pótolni, vagy megmutatni, hogy ő mit csinált egész nap.
0: Sokszor halljuk azt, hogy ez az időszak a legfontosabb a gyermek életében, de miért fontos? Mire lesz hatással a későbbi életében, élete során az, hogy ebben a korszakban milyen nevelést kap? Például egy bölcsödében.
1: Ez azért fontos, mert 0-3 éves korig fejlődik az agy olyan szinten, hogy agy és a ideg végződések között történnek az összeköttetések. És hogyha a gyerkőc ebbe az időkorszakba úgy fejlődik, ami számára előnyös, ezek az összeköttetések nagyon sűrűk lesznek. Tehát jó lesz a kommunikáció agy és a test között. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy a három éves korig letesszük minden fejlődési résznek az alapját. A gyereket ebbe a időkorszakba csak praktikus dolgokra tanítjuk. Tehát el tudja látni önmagát testileg. Tud öltözni, vetkőzni, étkezni, inni, nehéz dolgokat hordozni, könnyű dolgokat hordozni, fölfedezi a felületeket. Akkor lesz önbizalma, és ezáltal megtanul bízni önmagában, föl fogja tudni mérni, mire képes, és azt el is fogja tudni végezni. Ezt csak úgy fogja megtanulni, ha bízunk benne. Eljutunk egy következő mai világ problémájához, amikor a szülők túlféltik a gyerekeket. Úgy mondván helikopter szülő. Nem rossz indulatból csinálják ezt a szülők, segíteni szeretnének a gyerkőcnek. A segítséget meg tudják máshogy is adni. Például nem adok rá olyan szűk nadrágot, hogy csak én tudjam lehúzni. Adok rá lazább nadrágot, és megmutatom neki, hogy hogy tudja lehúzni a nadrágot. Ha ezt már begyakorolta, akkor bízik magába, elindul, megcsinálja, és utána büszke magára. És ezáltal kapunk egy olyan emberkét, aki nagyon tudja, hogy ki ő, mi ő, mit szeretne, bízik magába, elindul a célja után, és megcsinálja.
0: Nagyon sok helyen találkozni azzal, hogy a gyerek játszik, mindent ott hagy, és aztán a szülő fogja magát, feláll, és helyette elrakodik. Ez is a helikopter szülőség? Vagy ezt is már ebben a korban kell megtanítani egészen picikortól?
1: Így van, ezt is egész kiskortól már tanítani kell a gyerekkel, és ennek több előnye van. hogy a gyerek elrakodik maga után.
0: Nem csak a rend.
1: Nem csak a rend, már ebbe is bele van építve, hogy lépésekbe gondolkodik, hogy van egy célja, betölti azt a célt, eléri azt a célt, és befejez valamit például. Ugye az életben is van egy ötletünk, ezt szeretnénk elérni, akkor elkezdem, megcsinálom, befejezem. Ezt már ezzel tanítjuk vele. Ez már ad egy alapot az életbe, hogy kitartó vagyok, és amit a fejembe veszek, azt be is töltöm. Közben meggondolhassa magát, hogy ez annyira nem érdekel, ezzel sincs probléma, mert az életben ugye több minden érdekel bennünket, és akkor rájövünk, ha elkezdjük csinálni, hogy ez mégse az én kávém, akkor utána nézek valami másnak, de megint elő kell készítenem ugye bár ezt. Ezek az alapok vannak abba, hogy játszok és elrakodok. Ezért, hogyha túl sokat segítek a gyerkőcnek elrakodni, az a konzekvenció, hogy soha semmit nem fog befejezni. Elhiszem, hogy nehéz végignézni, hogy ott van a sok szétdobált játék, annak az a nyitja, hogy a játékokat rotáljuk. Van valamennyi játék kirakva, ha túl sok, úgy veszem észre, hogy mindig minden szana szét van. A gyerkőcnek nincs kapacitása arra, hogy azt a mennyiséget földolgozza. Akkor elrakok egy párat.
0: Mindezek fényében mit tanácsolsz, vagy mit látsz te a szülőknél, amit sok esetben látsz, és máshogy kéne csinálni?
1: Ami a legfontosabb, amit én látok, a túl gondoskodás és a túlféltés. Túlféltsük a gyereket, nem fog merni. Erre hadd mondjam el azt, hogy a gyerekek okosak, és nem vakmerőek. Akkor fog olyanokat csinálni, hogy fölmászik valahonnan, és leugrik mindegy Batman, ha fölsegítem, például mászókára. Sose segítem föl a gyereket egy mászókára se. Oda megy, elkezd mászni, ott vagyok. Biztos fog kérni segítséget, vagy egy pillantással, vagy egy nyögéssel, vagy azzal anya, apa, és akkor megmutatom, hogy jön le. Nem az, hogy megy föl. Nem tolom föl a seggét, és aztán leveszem valahogyan, mert legközelebb vakmerő lesz. Fölmászik, és nem vagyok ott, vagy abban egy másodpercben, mit tudom én, megcsörrent a telefonom, nincs ott a figyelmem, és leesett a gyerek. Ha nem fogom segíteni sehova a gyereket, a gyerek nem vakmerő, csak addig megy, amennyi ereje van. A gyerekek nagyon jól föl tudják mérni, mit mernek, és mennyi erejük van.
0: Megint itt jön az, hogy a saját határait fölfedezi, és ezt nekünk hagynunk kell, hogy ő maga fedezze fel, igaz?
1: Így van, így van. Ezért a rolleren sose tologatom, mert utána neki áll, egyedül neki fut, annak a rollernek ráugrik, nem vagyok ott, jó, eldől, megüti magát. És ebből most mit tanult? Roller az rossz, megütöm magam. Nem rossz az a roller, csak ő túl vakmerő volt, mert megtanulta azt, hogy itt van anya, apa, majd eltologat rajta, most épp nem ért rá, hát leestem róla. És csak frusztrált lesz. Egy gyerek se frusztrált olyan tevékenységből, amibe egyedül megy bele, saját erejében. És ennek az a vége, hogy a gyerek pontosan tudja, mire képes, és mikor képes. És ennek az a vége, hogy van egy önbizalomteljes gyerek, aki tudja, ez a valami érdekel, kipróbálom, ameddig bírok, elmegyek, ha már nem bírom, kérek segítséget.
0: Én azt hiszem, hogy ez felnőtt korban is ugyanígy működik a kiegyensúlyozott embereknél, és talán ezt már akkor kell megtanulni, hiszen felnőtt korban sem mernek az emberek sokszor segítséget kérni, illetve nincsenek tisztában azzal, hogy mik a határaik, és mikor mit csinálhatnak meg önmaguk, és mikor kérhetnek segítséget, vagy mikor kell segítséget kérni, és akkor tegyék is meg. Valójában az alapok már ekkor kezdődnek, és sok felnőttnek is talán ezt meg kéne fogadnia. Tehát így tudunk boldog gyerekeket, boldog felnőtteket nevelni? Már 0-3 éves korban nevelünk boldog felnőtteket?
1: Definitív. A boldog, önbizalomteljes, határjait ismerő és kommunikatív, kellemes ember csak akkor vagyok, ha tudom, hol a határaim, mire vagyok képes, és képes vagyok együttműködni is. És ezt csináljuk kiskortól a gyerekkel. És még egy nagyon utolsó dolgot szeretnék elmondani. Szituáció játszótérről, homokozóban játszanak a gyerekek. Jön az egyik a másikhoz, valamit szeretne elvenni. Kezébe van valakinek egy autó, a másik nyúlna érte. Odaszólunk. Ez most a Julcsié, majd ha Julcsi befejezte, lehet a tiéd is, most nézheted. Sosem mondjuk a Julcsinak, hogy Julcsi, te már olyan rég játszol vele, add kölcsön a Tomikának. Nem. Itt vannak a határok. Itt tanulja meg a gyerek a határokat. Ameddig valamivel foglalkozik, addig az övé. Addig az ő határait megvédjük. Később meg fogja ő is tudni állni, védeni a határait. Utána, ha letette, akkor szólunk a másik gyerkőcnek, Julcsi, befejezted? Egy pillantással megmondja, hogy igen, már foglalkozik mással. Tomika, jöhetsz játszani az autóval. És most mindegy, hogy ez a szituáció a 5 éves és a 2 éves között játszódott le, vagy a 8 éves és a 3 éves között, sosem mondjuk nagynak, a kicsinek add oda. Nem, a nagy is hagyálja meg a határát, és a kicsinek igenis tudnia kell, hogy amíg a másé a játék, addig ki kell várni. Sok felnőtt is ezt csinálja, de itt vannak letéve a határok alapjai. Felnőtt korban persze ez azt hozza magával, hogy valamire megkértek, hátam közepe nem kívánja, én nekem erre semmi kedvem, de hát most akkor megcsinálom, ha nagyon muszáj. És boldog leszek tőle? Nem. Nem is fogom úgy elvégezni a dolgot, ahogy kéne. Ennek az alapját már kisgyermekkorba le kell tennünk. Rálép a lábamra? Szólok. Ez az én lábam volt, ez nekem fáj. Ilyen egyszerűen a gyerkőc tudja, hogy ezt legközelebb nem csináljuk. Megálltam a határomat, ő respektálja a határomat.
0: Szóval elmondható, hogy az élet legfontosabb és legnagyobb dolgait az egyszerű hétköznapi apróságokból tanuljuk meg.
1: Így van.
0: Hajmási Zsuzsa gyermeknővérrel, Montessori nevelési szakértővel, a Komáromi Bambi Klub bölcsöde vezetőjével beszélgettem arról, hogyan nevelhetünk kiegyensúlyozott, magabiztos, elégedett és boldog felnőtteket gyermekeinkből.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Hetente több gyereket kezelnek mérgezés miatt az Országos Gyermekbetegségek Intézetében. Vizsgálat indulhat Epstein nagy-britanniai kapcsolatait illetően. Ma is változatlanul a forróság és a napsütés marad a meghatározó 36 és 41 fok közötti maximumokkal. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Következnek a részletek. Az ellenzéki Szabadság és Szolidaritás párt bírálja Richard Takács mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztert az agrokomplex támogatása miatt. Martina Bajo-Holecskova, az ellenzéki párt parlamenti képviselője szerint a tárca idén legalább 2,2 millió eurót ad a nyitrai kiállítási központnak, ami többszöröse a 2023-as támogatásnak. A képviselő kifogásolta, hogy a minisztérium jelentős összeget költ vendéglátásra is, beleértve az ételeket és alkoholos italokat. Az SZSZ szerint ezek a kiadások túlzóak, és a forrásokat inkább a gazdák támogatására kellene fordítani, különösen az idei aszály miatt. Hetente több gyermeket is ellátnak mérgezés miatt a Pozsonyi Országos Gyermekbetegségek Intézetének sürgősségi osztályán. Az intézet szerint 5-6 esetben alkohol vagy más pszichotróp szer áll a háttérben, a legfiatalabb érintett mindössze 12 éves volt. A szakemberek figyelmeztetnek, különösen veszélyes többféle szer együttes használata, ami akár életveszélyes állapothoz is vezethet. Baj esetén azonnal mentőt kell hívni, és fontos a megfelelő elsősegélynyújtás. Az orvosok arra kérik a szülőket, hogy beszéljenek nyíltan gyermekeikkel ezekről a kockázatokról. Lassul a lakásárak emelkedése Szlovákiában, de ez nem a piac visszaesését jelzi. A szakértők szerint inkább egy kiegyensúlyozottabb időszak kezdődött, amikor már nem mindenhol nőnek egyformán az árak. Egyre inkább számít az ingatlan elhelyezkedése és minősége. A nagyvárosokban továbbra is erős a kereslet a jó állapotú lakások iránt, ezek gyorsan gazdára találnak. A jegybank adatai szerint a második negyedévben 1,2% nőttek az árak, éves szinten pedig már lassult a drágulás üteme. A szakértők szerint a felkapott régiókban nem várható jelentős árcsökkenés. 17 halálos áldozata és 44 sérültje van a Kijev és környéke ellen indított éjszakai orosz támadásoknak, közölte Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök szerint több mint 100 drónt és közel 30 rakétát vetettek be, köztük ballisztikus fegyvereket is. A csapások civil célpontokat és infrastruktúrát értek. Zelenszky a légvédelem erősítését sürgette, úgy véli, azok az országok, amelyek nem tudnak több fegyvert adni, újabb Oroszországgal szembeni nemzetközi szankciókkal segíthetnének. Nyilvános vizsgálat indulhat Jeffrey Epstein brit kapcsolatairól, ezt mérlegeli a londoni kormány. Andy Burnham miniszterelnök komolyan foglalkozik az üggyel és kész találkozni az áldozatokkal is. A tervezett vizsgálat nem csak Epstein tevékenységére, hanem más befolyásos személyek, köztük az egykori milliárdos Mohamed Al-Fayed tevékenységére is kiterjedhet. Az ügy csaknem 7 évvel Epstein halála után is napirenden van Nagy-Britanniában. A rendőrség több súlyos vádat vizsgál, köztük kiskorúak.

0: fiatalokkal való szexuális visszaélést és emberkereskedelmet.
1: Időjárás.
0: Ma is változatlanul a forróság és a napsütés marad a meghatározó az időjárásban. A maximum hőmérséklet egyre nagyobb területen éri el, illetve helyenként 1-2 fokkal meg is haladhatja a 40 fokot. A napsütésben helyenként és időnként gyenge gomoly felhőzet adhat átmeneti árnyékot. Csapadék nagy valószínűséggel sehol sem hullik, a délután folyamán 36 és 41 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Forgalmi dugó van Pozsonyban, a Vajnorszkán a belváros irányába 5-10 perc várakozással számoljanak az arra közlekedők. Ezen kívül Kassán, a VSS hídon az Optima felé haladva, itt 10 perc a várakozás. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Pátria Rádió. Fülkete Reves. FM 106,7.
1: Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a nappali hétfői adásából. A műsorvezető Köteles Szabolcs. A Vasas Sportklub immár több mint két évtizeden Markovics László irányításával működik. Az egyesület elnöke szerint a klub sikereinek egyik legfontosabb alapja az összetartó Vasas család. Tamás Ákos az Ilovszky Rudolf stadionban beszélgetett vele.
2: Ebben a pillanatban ért véget a Vasas-Győr találkozó, ahol 2-2-es döntetlen született a labdarúgó NB1 nyitó fordulójában, mellettem pedig ül Markovics László, a Vasas SC elnöke. Milyen benyomást tett a csapat az első meccsén?
3: Hát nagyon boldogok vagyunk, mert egy nagyon izgalmas mérkőzésen, sőt 60 percen keresztül 10 játékossal játszottunk, mert az első fél időben kiállítottak egy játékosunkat. Lehettünk bizakodóak abban a tekintetben, hogy meg fogjuk nyerni a meccset, vagy esetleg döntetlent játszunk, de én nagyon boldog vagyok, és nagyon gratulálok a csapatnak, a tulajdonosoknak is, ezt megtettem az imént, mert meg a vezetőedzőnek is, a Gábornak, a mesternek, mert szerintem nagyon nagy dolog, még egyszer mondom, 10 emberrel a bajnok csapat ellen itt a Fáy utcában az első meccsen ilyen jó meccset játszani.
2: Ha még maradunk kicsit a labdarúgásnál, a Vasas FC visszatér, már a labdarúgó csapat külön szervezetként működik az FC-vel.
3: Igen, az anyegyesületnek csak egy kis százalékban van részesedése a Futball Kft-ben. Van két tulajdonosunk, Nagy Miklós és Nagy György, akik kiváló tulajdonosként működtetik a csapatot, és hát igazából nagyon örülünk annak, hogy ismételten első osztályú a csapat. Olyan gazdasági háttérrel rendelkezünk, ami szerintem hosszú távon megalapozza azt, hogy a csapat szakmailag jól tudjon teljesíteni, és én azt látom ezen az első mérkőzést követően, hogy nagyon bizakodóak lehetünk.
2: A Vasas idén ünnepelte fennállásának 115. évfordulóját. Kérdésem az lenne, hogy az 1911-es alapítás óta mi az az érték, ami ennyi idő után is meghatározott a klubban?
3: Hát én úgy gondolom, hogy a szlogenünk, a Vasas család az első, az szerintem egy fontos szlogen. Azt gondolom, hogy igenis egy családias klub vagyunk. A közösségépítés nagyon fontos a klubon belül. Én azt gondolom, hogy nagyon megbecsüljük a régieket, próbálunk, ahogy említettem, egy jó közösséget alkotni. Természetesen a szakmai eredmények nagyon fontosak a klubnál, hiszen a Vasasnál megszokottak az olimpiai jó eredmények, világbajnoki, Európa-bajnoki szereplések, első osztályú csapataink vannak, de én azt gondolom, hogy összességében a legfontosabb az az, hogy egy összetartó közösség vagyunk, és megpróbálunk mindenkit megfelelően kiszolgálni.
2: Több mint 1500 országos bajnoki cím, több mint 50 olimpiai aranyérem, valamint számos világ és Európa bajnoki címet szereztek Vasas színekben. Mi a sikernek a titka?
3: Mindig azt szoktam mondani, hogy a szakembereinknek és a sportolóinknak köszönhető a Vasasnak a sikerei, hiszen a szürke hétköznapokban ők tesznek meg mindent annak érdekében, hogy eredményesek legyünk közösen. Természetesen van a háttér adminisztráció, van az ügyvezetés, vagyunk mi, akik megpróbálunk minél jobb feltételeket teremteni ahhoz, hogy ők tudjanak készülni a mindennapokban. Elsősorban, ahogy említettem, a szakembereknek és a sportolóinknak köszönhetőek a sikerek.
2: És akkor áruljak el a hallgatóknak azt, hogy telik egy munkanapja a Vasas SC elnökének?
3: Hát szerencsére, ahogy mindig szoktam mondani, kiváló csapattal rendelkezem. Tehát én úgy gondolom, hogy egy személy nem tud csodákat tenni, és nem egy személyen múlik a Vasas Sportklubnak a működése. Van egy központunk, körülbelül 20-25 személy dolgozik a központban, minden szakosztálynak megvan az önálló vezetése, és azok az emberek, akik a mindennapokban vezetik az adott szakosztályt. Én nagyon hiszek a csapatmunkában, és abban, hogy mindenki teszi a dolgát, amiért felelős, és így a végén ezeket a kis puzzle-eket összerakva alakul ki az egész, és ezért vagyunk szerintem nagyon sikeresek és jól működő klub.
2: Hány szakosztály van jelenleg, illetve van egy terv bővítésre?
3: Igazából most 25 sportággal rendelkezünk, az előbb ön is említette, a labdarúgás az külön gazdasági társaságban van, ez ugyanúgy a kosárlabda is, a kosárlabdát is egy külön gazdasági társaságban, külön tulajdonosok működtetik. A többi sportág az mind az anyegyesülethez tartozik, első osztályú női röplabda csapatunk van, független attól, hogy ott is van egy nagyon kiemelt támogatónk, felnőtt csapatban nagyon sokat tesz annak érdekében Jámbor János, aki különben korábban a labdarúgásnál is segítette a működésünket, tehát ő van jelen a felnőtt női röplabdánál, és neki köszönhető az, hogy ilyen szinten tud a csapat működni, és igazából a többi sportágat pedig visszük.
2: A Vasasnak paralimpiai sikere is vannak, hiszen az elmúlt években komoly sikereket értek el, hiszen többek között Tóth Tamás, Papp Bianca vagy Illés Fanni révén. Mit jelent önnek az, hogy a Vasas neve ezen a területen is ilyen rangot vívott ki?
3: Nagyon fontos. A Vasas SZ több mint egy évtizede jelen van a parasportban. Szabó Álmos paraúszóinak eredményeit szerintem senkinek nem kell bemutatni. Papp Bianca és Illés Fanni személyében két nagy bajnokot követhettünk végig az itt az elmúlt három paralimpián, és hát ne felejtsük el Tóth Tamást is, aki 2016-ban klubunk első paralimpia aranyérmese lett. Önálló parasport szakosztályt alapítottunk 2025-ben. Most jelen pillanatban nem csak az úszásban, hanem a síben, kajakkenuban és atlétikában is elindultak törekvések. Ez egy nagyon fontos terület, nagyon-nagyon nagy energiákat szánunk arra, hogy a hátteret biztosítsuk a sportolóinknak, és most jelen pillanatban van egy olyan személy, Krakler Kata, akinek vezetésével azt gondolom, hogy nagyon jó kezekben van a szakosztály, és nagyon bizakodhatunk abban, hogy a jövőben mindent meg tudunk adni a sportolóinknak.
2: Ahogy említette, a Vasas önálló parasport szakosztályt is indított. Mi volt a legfontosabb cél ennek létrehozásával?
3: Azt gondolom, hogy itt is a közösségépítés, itt is az, hogy a Vasas jelen legyen minél több területen. Törekszünk ezt különböző sportágaknál is, tehát azért is próbálunk új sportágokat bevonni a Vasas életében, hogy szélesítsük úgymond a palettánkat. És hát én azt gondolom, hogy a parasport az hasonlóan ugyanolyan fontos, mint az épek sportja, tehát szerintem így egészül ki a Vasasnak a működése, és próbálunk mindenkinek megfelelő feltételeket biztosítani.
2: Mit tud adni egy 115 éves nagy egyesület a fogyatékossággal élő sportolóknak?
3: Hát én azt gondolom, hogy a Vasas egy jó klub, egy szerethető klub, biztos elfogult vagyok a saját általam vezetett klubunkkal, de én azt gondolom, abszolút nem vagyunk megosztóak, szerethetőek vagyunk, én azt gondolom, hogy kiváló szakemberekkel rendelkezünk, van a Vasasnak egy olyan know-how a sport, ami szerintem egyedülálló, és ahogy említettem, a közösségünk nagyon jó, szabadidősportban is szerintem próbálunk lépést tartani. Ezek mind szerintem hozzásegítik a sportolóinkat ahhoz, hogy jól érezzék magunkat, és azokat a sportolókat, akik esetleg a Vasasban gondolkodnak, azok minket választanak.
1: Markovics Lászlót, a Vasas SC elnökét hallották. Az interjút az Ilovszky Rudolf stadionban Tamás Ákos készítette, de továbbra is maradunk a parasportnál, a zene után Szabó Lászlóval, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökével beszélgetünk. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: A Magyar Paralimpiai Bizottság élén immár több mint 2 évtizede Szabó László áll. Az elnök szerint a magyar parasport az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül. Ugyanakkor a jövő kihívásairól is érdemes beszélni. Tamás Ákos interjúja következik.
1: Szabó Lászlóval, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökével ülök egy budapesti kávéházban. A magyar parasport az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott. Elég ez a figyelem, illetve hogyan látja ma a magyar parasport helyzetét?
2: Semmilyen figyelemre nem tudom azt mondani, hogy elég, mindig többre van szükség, de én erre is vállalkoztam, amikor 11 évvel ezelőtt megválasztottak a Paralimpiai Bizottság elnökének, hogy az én legfontosabb feladatom az, hogy láthatóvá tegyem a fogyatékos emberek sportját. Eredmények már akkor is voltak, persze azóta javultak, de a láthatóság, a megismerhetőség azt szenvedett csorbát. És én azt hiszem, hogy ma Magyarországon, és talán a külhoni magyar területeken is egyre többen ismerik Illés Fanni, Ekler Luca, Kis Péter Pál, vagy Papp Bianca nevét, paralimpiai bajnokainkról beszélek, és fontos, hogy rajtuk keresztül és az ő ismertségükön keresztül vigyük el a hírét annak, hogy a fogyatékos embereknek is jár a sportolás lehetősége.
1: Az évek mögött sokszor évtizedes munka áll, rengeteg edzés és a sok háttérben dolgozó szakember. Mi az, amire legbüszkébb az elmúlt időszakból?
2: Arra vagyok a legbüszkébb, hogy a magyar fogyatékos sportot, parasportot azt rendszerbe sikerült szervezni. Úgy, ahogy te is mondod, önmagában a sportolói tehetség kevés. Ezért mi elindítottunk egy programot, úgy hívják, hogy Halasi Olivér program, aminek keretében a legjobb magyar fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzőket és sportszakembereket tudjuk ösztöndíjakkal támogatni. Mert fölismertük azt, hogy hiába tehetséges valaki, hogyha nem áll mögötte olyan szakmai háttér, amivel ki tudja teljesíteni a tehetségét, akkor nem jut a csúcsa. Ma már közel 60 sportszakembert, úszóedzőket, futóedzőket, kosárlabdaedzőket és sok más sportágban az edzőket és a sportszakembereket támogatjuk ebből a pénzből.
1: Mi a szerepe a kluboknak ma Magyarországon a parasport területén?
2: Nagyon büszke vagyok arra, hogy eljutottunk oda, hogy a legnevesebb magyarországi kluboknak van parasport szakosztályuk, vagy parasportolóik. A Vasast te már említetted, de ide hozhatnám a Honvédot is, ahol mondjuk Kis Péter Pál parakajakos kétszeres paralimpiai bajnokunk sportol. De van parasportolója a Ferencvárosnak, az Újpestnek, a Csepelnek, vidéken a Pécsnek, a Szegednek, a Győrnek, a Nyíregyházának. Tehát a legnagyobb klubok is integrálják ma már a fogyatékos sportolókat, és azok együtt sportolnak, együtt edzőtáboroznak adott esetben az éptársaikkal. Úgyhogy a klubokra én nagyon számítok, és őszintén szólva van is egy olyan tervem, amivel törvényi erővel is a klubok számára mondjuk 10 szakosztály üzemeltetése esetén már kötelezővé tennénk azt, hogy parasportolókat is sportoltatni, foglalkoztatni kell.
1: És erre mennyi esély van?
2: Államtitkár úrral, az új kormány sportállamtitkárával már beszéltem erről, ez egy jogszabálymódosítási javaslat lenne. Tetszett neki a gondolat, abban maradtunk, hogy beszélünk még arról, hogy ennek milyen feltételei lehetnének, és a sporttörvénybe hogy épülhet bele. Én azt látom, hogy a sportegyesületeknek nem lenne ezzel gondjuk, bár nyilván a törvényi szabályozást azt mindig át kell gondolni, de én azt látom, hogy egy ilyen szabályozás az előrébb vinni a parasport helyzetét.
1: És mi a helyzet utánpótlás fronton?
2: Mint az épp sportolóknál, így a parasportolóknál is ez a legizgalmasabb és a legnehezebb kérdés. Hogyan tudod rávenni a fiatalokat arra, hogy a sporttal töltsék az idejüket, és nem minden mással, ami elveheti a figyelmüket. Azt csináljuk mi, hogy van egy pályázati programunk, ez ebben az évben 300 millió forintos volt, az a címe, hogy több, mint sport. És azoknak a fogyatékos sport egyesületeknek adunk ebből a pályázatból pénzt, vagy fogyatékos sporttal is foglalkozó, talán így a pontosabb egyesületeknek, akik vállalják, hogy olyan eseményeket csinálnak, ahol népszerűsítik a fogyatékosok számára a sportot. Legyen ez egy nyílt nap, legyen ez egy iskolai nap, legyen ez egy városi nap, bármi, ahol kifejezetten a fogyatékos sportot mutatják be, mert abban bízunk, hogy az ilyen eseményekre fölfigyelnek maguk a fiatalok, a fogyatékos fiatalok, vagy éppen a szüleik, nagyszüleik, barátaik, elviszik őket, és így bekapcsolódnak a sportba.
1: Épp sportolóknál is a nyári olimpia a fontos nem a téli. A parasportnál hogy működik ez?
2: Hát ugyanígy. Most volt ugye a téli olimpia és téli paralimpia Milánokban és Cortinában. Olaszországban sajnos a téli paralimpián nem volt magyar versenyző. 4 évvel korábban a pekingi játékokon is mindösszesen 1 versenyzőt tudtunk delegálni. Előtte a pjongcsángi koreai játékokra pedig 3-at. A téli sportokban le vagyunk maradva. Én nagyon bízom, hogy most egy kis fejlődésünk lesz síben, alpesi síben, és a curlingeseink sem rosszak, a paracurlingeseink sem rosszak, sajnos most nem sikerült nekik a kvalifikáció, de volt már világbajnoki ezüstérmes vegyes párosunk paracurlingben. Erre is figyelnünk kell, de hát ahogy a épp sportágokban, így a parasportban is igaz, hogy azért nem vagyunk téli sportnemzet.
1: Sokat változott a társadalom hozzáállása a fogyatékossággal élő emberekhez, de még mindig vannak akadályok. Ön szerint hol tartunk ezen a területen?
2: Ja, van Magyarországon egy törvény, ami előírja, hogy a közintézményeket akadálymentesíteni kell, illetve újak már csak úgy épülhetnek, hogy bejusson a kerekesszékes, a látássérült ember, ne legyenek küszöbök, ne legyenek lépcsők, vagy ha vannak, akkor legyen mellette rámpa. Ez a fizikai akadálymentesség. Ebben szerintem egész jól állunk, hogy Európai Uniós előírások is vannak, de szerintem a lényeg nem a fizikai akadálymentesítés, hanem a szellemi akadálymentesítés. Az a fontos, hogy azokat a falakat romboljuk le, amik az emberek fejében vannak. Hogyha meglátnak egy fogyatékos embert, akkor olyan szemérmesen, vagy kevésbé szemérmesen odébb mennek, mert hát, hogy úgyse tudok vele mit kezdeni, nem értem az ő életét, nem értem az ő működését, hogy hogyan jár, hogyan megy, hogyan éli az életét. És szerintem ezeket az akadályokat, ezeket a fejekben lévő akadályokat kell lerombolni. Én azt hiszem, hogy ebben egyre jobban állunk, de hát nyilván én egy speciális szemüvegen keresztül nézem ezt, hiszen minden nap fogyatékos sportolókkal foglalkozom. De én azt hiszem, hogy Magyarországon, és szerintem ez így van Szlovákiában, vagy így van bármelyik európai országban, egyre inkább elfogadják azt, hogy a fogyatékos emberekkel is együtt élünk.
1: Kicsit személyes kérdés. Ön nem a klasszikus élsportolói pályáról érkezett a sportvezetésbe. Hogyan alakult ki a kapcsolata a sporttal, és milyen út vezetett odáig, hogy a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke lett?
2: Valóban én sosem voltam élsportoló, bár mai napig is igazolt sportoló vagyok, és futballozom. Futballban fiatalként még viszonylag magasra is vittem, de aztán kiderült, hogy nincs elég tehetségem hozzá. És aztán én az első Orbán kormányban 1999 és 2002 között az Ifjúsági és Sportminisztérium helyettes államtitkára voltam, bár nem hagyományos sportterülettel, hanem az ifjúságügyel foglalkoztam. Azt hiszem, hogy elég jól megismerkedtem a sportvilágával is. Aztán onnan vezetett az utam 2013-ban a Fogyatékosok Diák Sportszövetségének elnöki tisztségébe, majd 2 évvel később a Paralimpiai Bizottság elnöki tisztségébe. Tehát ha úgy tetszik, akkor ez egy sportdiplomata karrier, először magyarországi, aztán most már nemzetközi is. Ez egy olyan sportvezetői karrier, amelyik valóban nem az élsportból indul, de pontosan ugyanúgy szereti a sportot, mint bárki más.
1: Az elmúlt években a magyar sportban több szövetség, bizottság, sportegyesület élére kerültek politikai szereplők, illetve kormányhoz közel álló közéleti személyiségek. Ez rendszeresen vitát váltott ki, hogy sportvezetői pozícióknak milyen szerepet kell kapni a szakmai tapasztalatnak, és mennyire számít a közéleti bizalom. Ön szerint hogyan lehet megtartani ezt az egészséges egyensúlyt?
2: Én nem szeretem azt a megkülönböztetést, amelyik azt mondja, hogy ne kerüljenek politikusok sportvezető, vagy sportvezetői szerepbe, vagy sportszervezetek élére. Szerintem nem ezen múlik. Szerintem azon múlik, hogy valaki mennyire ért hozzá, mennyire szereti, mennyire tudja elfogadtatni magát, mennyire képes hatékony munkát végezni. Egy politikus is lehet a rossz sportvezető, és egy nem politikus is lehet jó sportvezető, és fordítva is. Én ezt egy káros megkülönböztetésnek tartom. Nem akarnék a világból hozni példákat, de tudnék, ahol egészen nagy sportszervezeteknek és sportkluboknak is vannak olyan, vagy voltak olyan vezetői, akik politikusok voltak. Én általában is azt gondolom, hogy a politika és a sport kapcsolata az hasznos. Akkor hasznos, ha a sport is, meg a politika is arra koncentrál, hogy a maga sikerét azoknak az embereknek, akikkel foglalkoznak, a sikerét hozza. Úgyhogy én nem vagyok az a fajta ember, aki azt gondolja, hogy a politikát ki kell zárni a sportból. Szerintem a politikának van helye a sportban, a jó politikának, tisztességes, egyenes, őszinte és sikeres politikának van helye a sportban, és tudok számtalan olyan magyar sportvezetőt is mondani, aki egyben politikus és sikeres.
1: Akkor nézzük meg a jövőt, tehát párizsi paralimpiai sikerek után milyen célokkal készül a parasport a következő időszakra.
2: Ugye a magyar, de talán a szlovák közvélemény is olimpiáról olimpiára él, mindig az a fontos, hogy az adott olimpián hogy szerepel a nemzetének a csapata. Mi is a 2028-as Los Angeles-i paralimpiai játékokra készülünk a leginkább. Ugye most már addig szűk két év van. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon sikeres játékok lesz a magyar paralimpiai csapat számára. A legnagyobb sztárjaink azok a legjobb életkorban vannak, úgyhogy az ő sikereik minden lehetőség adott, és vannak fiataljaink, akik most Los Angeles-re fognak beérni, és sikereket fognak hozni. Hogy aztán onnan hogyan tudunk tovább építkezni majd 4 év múlvára, azt nem tudom, ott már egy kicsit nehezebbnek látom a dolgot, de hát majd azt arra a feladatra majd akkor fordulunk rá.
1: Végezetül megkérdezem azt, hogy mivel lenne elégedett 10 év múlva? Tehát itt nem arra gondolok, hogy most 4 arany, hát ez is, hanem úgy magával a parasporttal.
2: Azzal lennék elégedett, hogyha 10 év múlva leülünk beszélgetni a Pátria Rádió mikrofonja előtt, akkor már azt a kérdést azt nem fogod föltenni, hogy hogyan látom azt, hogy az emberek hogyan fogadják el a parasportot. Mert akkor ez már nem is lesz kérdés. Ez már nyilvánvaló lesz, vagy ez már mindenkinek benne lesz a fejében. Szóval azt szeretném, hogyha minden évben, évről évre, ha kell, akkor egy évtizedre előre is gondolkodva azt lássam, azt érezzem, afelé menjünk, hogy a fogyatékos sportolók azok minden ember számára természetesen részei a nemzet sportjának, és a sikerei azok a nemzet sport sikereinek a részei.
0: Bár a magyar parasport kiemelkedő eredményeket ér el, sokak számára még mindig kevésbé ismert ez a világ. Szabó Lászlóval, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökével Tamás Ákos beszélgetett a magyar parasport jelenéről, eredményeiről és az előttük álló feladatokról.

0: A következő percekben Czab György, berbenyiki helytörténésszel és kulturális referenssel fogunk beszélgetni, akit először is köszöntök, és köszönöm, hogy elfogadta a felkérésemet.
1: Én köszönöm szépen a hívást.
0: A beszélgetésünk témája pedig az lesz, hogy a Perbenyiki Nemzetek Galériájában egy új kiállítás nyílt meg, Cseszt Práci néven, egy ilyen retro kiállítás. Van ennek a gyűjteménynek egy konkrét tulajdonosa, vagy kezelője, vagy gyűjtője, vagy ezt így apránként adták össze a perbenyikiek ezt az anyagot?
1: Ezt erre a kiállításra készült, szedtem össze. Nagy része már a Perbenyiki Helytörténeti Múzeumnak a tulajdona, illetve néhány család adott tárgyakat, és így állt össze végül is ez a kiállításnak az anyaga.
0: Megnéztem a fotókat, és itt valóban ezek a 70-es, 80-as évek köszönnek talán leginkább vissza, de majd nyugodtan cáfoljon meg. Végig mehetünk az érdekességeken, ugye van ott régi tévé, írógép, játékok, kerámia szobrok, talán kezdjük is az ágaskodó csődörrel, az nekem is megvan gyermekkoromból ilyen nagy sörénnyel, ezt mondjuk honnan sikerült beszerezni. És van ott szarvas, medve is, ezek a kerámia figurák.
1: Igen, ezek az állatok nagyon nagy népszerűségnek örventek. Az egyik televízió tetején is van egy szaladó szarvaspár, hát abból legalább 3-4-et felajánlottak, valamelyiknek a lába, valamelyiknek a füle, valamelyiknek az a gancsa már hiányzik, de ugyanez a páros van még nagyon sok családnál, és hát ezek a lovak, hát mindenféle mennyiségben, kutyák, duplán, egyedül, mindenféle nagyságban, ez 4-5 család adta össze, illetve a múzeumnak is van anyaga, otthonról is hoztam, saját gyűjtemény is benne van, a saját gyermekkorom, amiket már ugye dobozoltunk, és most újra leporolásra kerültek, úgyhogy ebből nagyon sok van, és nagyon sok ugyanolyan, de igyekeztem mindenből csak egy darabot választani. A hely is kicsi talán, de azt hiszem, hogy ez egy szép kis válogatása ennek a kis porcelán gyűjteménynek.
0: És úgy láttam, hogy fiatalok és idősek is részt vettek a kiállítás megnyitóján, mondjuk a gyermekeknek az írógép az még mond valamit?
1: Nem, ők a karácsonyi kiállításhoz mentek. Van egy ilyen kisebb részleg, egy karácsonyfa, régi karácsonyfadíszekkel. Egy macit éppen a kiállítás előtt egy nappal kaptam meg, mert a tulajdonos éppen megvartam még hozzá a fejét. Játékok van, matroska, baba, a Moncsicsit kérdezték, meg szaladtak oda hozzám, hogy Gyuri bácsi, ilyen babát hol lehet kapni. Mondom, én ez már mind olyan régiség, hogy ezek már mind 40 éves pluszosok, úgyhogy Moncsi babát én nem tudom, hol lehet vásárolni. Lehet, hogy az interneten hozzá lehet jutni valami régiség boltban, de ebben mondjuk nem tudtam neki segíteni. Viszont ami még másokat nagyon érdekelt, a lányokat, a kislányokat, van egy másik asztalka, ahol korabeli ékszerek vannak, bizsuk, gyöngyök, fülbevalók, de vannak férfiaknak manzsettagombok, kis órák, férfiaknak, nőknek gyűrűk, úgyhogy ez a csillogás, az a gyöngycsillogás is felkeltette a gyerekek figyelmét.
0: És az idősek mire reagáltak leginkább, hogyan látja?
1: Azt hiszem, hogy összességében az érzésre, hogy voltak idősek, akiknek a fiatal korukat hozta vissza, voltak a 40 pluszosok, majdnem 50 évesek, akik a gyermekkorát, úgyhogy ez az egész millió, hogy körbenéztek, hogy otthon is van ez a tárgy, nekünk is volt ilyen, így éltünk, így volt berendezve. Tehát meg ez az egész millió, az érzés, hogy egy kicsit visszaröppentek a gyermekkorukba, vagy a fiatalságuk korába, úgyhogy nagyon sok tárgyon végigmentek, és mondták, hogy adnak még egy írógépet, mert van itt kitéve 3, de nekik van egy negyedik fajta, a televízió, ilyen olyan kristálypoharak, kristálytálcák, ebből is van egy kisebb gyűjtemény, mert abból is van nagyon sokféle változat, de maga ez a, hogy leülünk, körbenézünk, és ismerős tárgyakkal vagyunk körbevéve, amelyek talán már 20-30 éve, hogy említettem, dobozokban, vagy padláson, vagy pincékben vannak eldugva, úgyhogy nekik ez az érzés volt, azt hiszem, összességében.
0: Továbbra is Czab György, perbenyiki helytörténésszel beszélgetek, aki úgy döntött, hogy a kiállítás megnyitón egy sísznyakkendőben vesz részt, ha jól láttam. Ez megmaradt a fiatal korában?
1: Nem, ezt is ajándékba kaptuk a múzeum, úgyhogy Nagyon passzolt, gondolom én ez a kiállításhoz, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ezt felveszem. Polgármester úr, aki támogatott a kiállítás megnyitóján és a kiállítás elkészítésében az önkormányzattal együtt, ő is retro ruhában jelent meg, adta át végül is ezt a kiállítást, és igen, egyébként nagyon sok jelvény, van egy kisebb jelvénygyűjtemény is, nem csak ilyen nyakkendő, de van mindenféle évfordulóra, a Szovjetunióból, a tátrai kirándulások alkalmával szerzett kitüntetések és kitűzők, de említhetném egyébként egy bélyeggyűjteményt is, valamint egy 4-5 darabból álló krónika gyűjteményt. A falu krónikája, a Perdőnyiki Nyugdíjas Klubnak az 1978-ban elkezdett krónikája, akkor van egy ilyen névadásos krónika, az iskolának és az óvodának külön-külön krónikája, amelyet nagy élvezettel lapozgattak itt a megnyitó alkalmával a vendégek, és a képeket is, amelyeket egy párat felraktam is bekeretezve, és az is nagyon érdekes volt, hogy mentek és próbálták felismerni a régi perdőnyikieket, szomszédokat, rokonokat, és mindig nagy örömmel fedezték fel, hogy ez ki. Hát ugye az 50-es, 60-es években mindenki nagyon fiatal volt azokhoz képest, amelyeket most ismerünk, úgyhogy nagyon nagy élvezettel fedezték fel a régi perdőnyiki lakosokat.
0: De még vissza a tárgyi kultúrához. Ön személy szerint használt életében faxgépet, mert az is ki volt ott téve?
1: Faxgépet nem, de én is a írói munkásságomat 25 évvel ezelőtt, ha így fogalmazhatok, még azért írógéppel kezdtem, és volt egy hasonló kisebb méretű írógépünk, mint ami itt ki van téve, és pár évre rá kezdtünk el csak számítógépet használni, és utána internetet, úgyhogy bizony Én is ahhoz a korosztályhoz tartozok, amikor még a tárcsás telefonnal telefonáltam, és régi írógéppel írtam.
0: De hát így mondja, épp elgondolkoztam, hogy vajon a tárcsát meg tudják-e fejteni a mai fiatalok, hogy mire való ez a tárcsás? A tárcsát telefonon?
1: Igen. Ez lehet, hogy nem tudom, a mostani internet, vagy a TikToknak, vagy valami hasonló modernkori szociál médiában használt trendnek köszönhető, de meglepően tudták, hogy merre kell tekerni, hogy kell feltenni. Aztán volt egy fiatal, aki pont fordítva rakta vissza a kagylót, mint ahogy kellett volna, tehát nem keresztben, hanem hosszába, de megoldották.
0: És láttam ott szódás szifont is nagy örömömre, és hát az úgynevezett bombicskiket is, amit folyton vissza kellett vinni, illetve be kellett cserélni.
1: Hogy ebből a fajtából legalább 4-et ki tudtam volna állítani, ugyanolyat, de gondoltam, hogy egy elég lesz. Egyébként 4 darab van itt, 4 különféle fajta, és valószínűleg különféle korú is, és ez a külső ilyen drótos megoldás, nem tudom a szaknyelven, hogy mondhatod, tehát ez a klasszikus, abból van egy a múzeum gyűjteményében, és de sokan mondták, hogy meg otthon van, nekem is, de megköszöntem, hogy egy talán bőven elég lesz. Úgyhogy igen, az is van.
0: Hát és annak azt hiszem van egy ilyen új divatja, csak egy kicsit más a készülék magának, a szódának. Ugye a divat az folyton így hullámzik, de visszajött, azt hiszem.
1: Visszajön, így van, visszajön. Mint ahogy a bakelit lemezek is visszajönnek. Van pár lemezjátszónk, régitől a teljesen legújabb kori, ami teljesen, tehát most gyártanak és használnak, és úgy néz ki, mintha régi lenne, pedig teljesen új, és hát nagyon sok bakelit lemezünk van, nagy és kicsi és régi is, Kovács, Kós, Konc, Aracki, Linda, mindenről ezek is külön ki vannak állítva, illetve hát a megnyitó után itt tartottunk egy kis after partyt, és ezeket a lemezeket hallgattuk ismételten.
0: Mármint a Linda sorozatnak megjelent lemeze?
1: Igen, a filmnek volt egy lemeze, Zöld Öv volt a címe, az volt a címe is, hogy ugye Linda, és hát a Szikora, Flipper öcsi, Heiling Gábor dalok szóltak, és hát akkor ugye az volt a divat, és akkor édesanyámék meg is vásárolták, tehát ez mondjuk saját gyűjteményből van.
0: Hogy mi a személyes kedvence, vagy esetleg van-e olyan tárgy, ami úgy folyton megvolt, de most ott a kiállításban tűnt fel, hogy az milyen érdekes?
1: Ezt én nem tudnám megmondani, mert ezek a tárgyak nekünk például otthon folyamatosan megvoltak, szem előtt voltak. Most kicsit furán néz így ki az én szemembe is, hogy a Perdőnyiki zsinagógában most, mint kiállítási tárgyak, vagy műtárgyak, múzeumi tárgyakként vannak itt használva, vagy bemutatva. De például a régi lemezjátszót, ahogy említettem, hát ezt amióta eszemet tudom, ezt használtuk, és ezen hallgatok a régi lemezeket, most itt vannak mellette a lemezek, és ez van kiállítva, igaz, hogy már nem működik, mert tű nincs benne. Tehát ez is egy nagyon visszahozza a régi gyermekkorunkat, és a gyermekkoromat, és hát meg néhány karácsonyfadísz, amelyekkel díszítettük annó a karácsonyfákat 40-50 évvel ezelőtt. Meg egy nagyon régi tévé van például, az például édesanyám gyermekkorában volt az ő tévéje, tehát az ő ezt például csak fényképen láttam, tehát ez már csak ilyen nosztalgikus. És egyébként pedig még annyit, hogy próbáltam a dekorációs tárgyakat is úgy összeválogatni, hogy retrós legyen. Tehát például anyós nyelvet és aszparádusz virágot nem volt egyszerű beszerezni, de sikerült kettőt találni, úgyhogy ezzel is próbáltam kicsit a nosztalgikus retró hangulatot felidézni.
0: Hát szomorúan hallom, hogy az anyós nyelv kiment a divatból az elmúlt évtizedekben.
1: Én úgy veszem, nekünk is rengeteg volt ezből is, meg egy ilyen futóvirágból is, ma már szinte semmi nincs, de sikerült egyet fellelni. Ezzel talán, ezt nem mondták olyan sokan, hogy nekem is van, mint a szódászifonra, meglepő módon.
0: Hát akkor lehet, hogy el kellene indítanunk egy mozgalmat, hogy mentsük meg az anyós nyelvet. De a viccet félretéve, még azt láttam, hogy nagy örömömre szolgált, ha már említette a tévét, ami szintén ugye az is már ilyen hihetetlen, hogy fekete-fehér televíziók készülékek voltak eleinte, de hogy láttam, hogy horgolt terítő a tévé tetején, horgolt terítő a tévé alatt, így hát van. Ez volt a klasszikus felállás.
1: Így van, és egy nagyon szép régi kép, talán az egyik kedvencem, az már az egész kiállítást meg tudjam mutatni, amely képen három generáció találkozik, és ott a nagymama könyök alatt tévén, amelyen csipketerítő van, alatt egy gyönyörűen elkészített terítő van egy külön magas asztalon, és látszik, hogy a lánya, aki egy konyhai kisasztalon ül, már konyhai terítővel van lefedve, és azon a rádió van, tehát a rádió már le van fokozva konyhai minősítésre, és előtte még van egy kislány is, tehát az unoka is ott van. Tehát ez nagyon szépen mondja a generációs különbségeket, de minden csipkével van borítva. Úgyhogy ezt a feelinget próbáltam elhozni ide is erre a kiállításra.
0: Hát szomorúan hallom így rádiósként, hogy lefogoztak minket már akkoriban is. De viszont egy dolog beugrott, ami valószínűleg egy művészettörténész feladata lenne, vagy egy kultúrantropológus feladata lenne megfejteni, hogy különben a mobiloknál visszatért ez a csipkés dolog, mert hogy én már látok fiataloknál ilyen csipkés tokban lévő mobilokat, úgyhogy valószínűleg ez velünk fog maradni.
1: Minden visszajön, így van. Előbb-utóbb minden visszajön. Valamilyen módon, útomódon megtalálja magát, az utat magának, hogy visszakerüljön.
0: És akkor, hogyha felkeltettük a hallgatóink érdeklődését, mondjuk el, hogy Perbenyik az Királyhelmec közelében van, tehát az ország keleti felében. A Cseszpráci című kiállítást a Nemzetek Galériájában Perbenyiken mikor lehet megtekinteni, és hogyan lehet oda bejutni? Szóval erről még röviden.
1: Minden nap nyitva vagyunk délután 2-től este 6 óráig, illetve vasárnap délután 13 órától 17 óráig, illetve magának a Nemzeti Galériának van egy Facebook oldala, azt kell csak beütni, és ott minden elérhető információ megtalálható, illetve telefonszámom is ott található, meg nyugodtan lehet hívni, és bármikor egyébként kinyitom. Ez a kiállítás most elég sokáig itt lesz, úgyhogy lesz idő mindenkinek megtekintenie, és egy kicsit nosztalgiázni.
0: Az előző percekben Czab György perbenyiki helytörténész és kulturális referens volt a vendégünk. Köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk, és hogy kedvet csinált a kiállításhoz.
1: Én köszönöm a beszélgetést.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Boris Szuszko feljelentést tesz a gölnici gyilkossággal összefüggésben. Halálos áldozatokkal jártak az éjszakai orosz csapások Kijev térségében. Ma is változatlanul a forróság és a napsütés marad a meghatározó 36 és 41 fok közötti maximumokkal. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Hallgassák meg a részleteket. Boris Szuszko igazságügyi miniszter fegyelmi eljárást kezdeményez egy bíró ellen a gölnici gyilkosság ügyében. Szerinte mulasztás történhetett a tragédia előtt, mivel az áldozat nem kapott tájékoztatást férje szabadonbocsátásáról. A minisztérium büntető feljelentést is tesz és a legfelsőbb bírósághoz fordul. Szuszko szerint az ügy jogi minősítése sem volt megfelelő, mert felmerülhet a családon belüli erőszak gyanúja is. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia szerint a belügyminisztérium orosz gyártású közlekedési kamerákat telepíthet az ország útjain. A párt biztonsági kockázatra figyelmeztet, mivel a rendszer hozzáférhet állami adatbázisokhoz is. Szerintük ezek az eszközök alkalmasak lehetnek járművek és személyek mozgásának nyomon követésére. Az ellenzék továbbá azt is bírálja, hogy a beszerzés részletei nem nyilvánosak. Szerintük kérdéses az is, hogy a rendszer mennyire lesz összeegyeztethető más európai országok megoldásaival. Bűnösnek mondta ki Marian Kocsnert a Besztercebányai Speciális Büntetőbíróság a Dóval és a Bacsfa ügyben gazdasági bűncselekmények elkövetése miatt. Ugyanakkor nem szabott ki büntetést, mivel a vádlottat más bűncselekmények miatt már jogerősen 19 év börtönbüntetésre ítélték, és a bíróság szerint ez a büntetés önmagában elég szigorú. A további két vádlottat, Peter Pechát és Jana Slachtovát feltételes szabadságvesztésre és pénzbírságra ítélték. Ítélte a bíróság, az ítélet nem jogerős. 17 halálos áldozata és 44 sérültje van a Kijev és környéke ellen indított éjszakai orosz támadásoknak, közölte Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök szerint több mint 100 drónt és közel 30 rakétát vetettek be, köztük ballisztikus fegyvereket is. A csapások civil célpontokat és infrastruktúrát értek. Zelenszky a légvédelem erősítését sürgette, úgy véli, azok az országok, amelyek nem tudnak több fegyvert adni, újabb Oroszországgal szembeni nemzetközi szankciókkal segíthetnének. Nyilvános vizsgálat indulhat Jeffrey Epstein brit kapcsolatairól, ezt mérlegeli a londoni kormány. Andy Burnham miniszterelnök komolyan foglalkozik az üggyel és kész találkozni az áldozatokkal is. A tervezett vizsgálat nem csak Epstein tevékenységére, hanem más befolyásos személyek, köztük az egykori milliárdos Mohamed Al-Fayed tevékenységére is kiterjedhet. Az ügy csaknem 7 évvel Epstein halála után is napirenden van Nagy-Britanniában. A rendőrség több súlyos vádat vizsgál, köztük kiskorúakkal való szexuális visszaélést és emberkereskedelmet.
0: Időjárás.
1: Ma is változatlanul a forróság és a napsütés marad a meghatározó az időjárásban. A maximum hőmérséklet egyre nagyobb területen éri el, illetve helyenként 1-2 fokkal meg is haladhatja a 40 fokot. A napsütésben helyenként és időnként gyenge gomoly felhőzet adhat átmeneti árnyékot. Csapadék nagy valószínűséggel sehol sem hullik, a délután folyamán 36 és 41 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Radar méri a sebességet Gömörrákosra behajtva Nagyszalánc irányából. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk válogatásunkat a nappali hétfői adásából. A műsorvezető Köteles Szabolcs. Ez itt a Kultermix, a Pátria Rádió popkulturális beszélgető műsora. Érdekességekről, aktualitásokról határon innen és túl. Állandó beszélgető társaim Paszmár Lívia, Pátria Rádió szövegköz című irodalmi műsorának a szerkesztője. Köszöntelek!
2: Szia Szabolcs, köszöntök mindenkit!
1: Valamint Mészáros Áron.
3: Szia Szabolcs, köszöntöm a hallgatókat!
1: És Rizsavi Pál, mindketten webadminok. Szervusz Pali!
4: Köszöntöm a hallgatókat!
1: Mai beszélgetésünk főszereplője Kalambó Hadnagy, a Los Angeles-i rendőrség gyilkossági ügyosztályának nyomozója lesz. Ez közkívánatra választottuk ezt a témát, úgyhogy remélem mindenki nagyon aktívan fog majd ezt hozzáállni, és arra kérnélek meg titeket első körben, hogy mondjatok egy dolgot, ami szerintetek így jellemző erre a sorozatra, vagy erre a szereplőre, és hogy értsétek, nekem a Kalambó azt jelenti, vagy azt hozta az életembe, hogy megismerkedtem a Chili's Babbal. Én azelőtt sohasem ismertem a Chili's Babot, és Kalambó többször is fogyasztja, de egyszer biztos, és annyira kíváncsiak lettünk a párommal, hogy kikerestük a receptjét, és elkészítettük. Tulajdonképpen ez egy vagy nem annyira gyakori dolog, ami eszébe jut az embereknek Kalambóról, neked, Livi, mi jutról eszedbe?
2: Én nemrég fedeztem fel újra Kalambót. Hát, hogy nem is emlékszem rá, hogy pontosan melyik időszakban találkoztam bele. Hát nyilván még az MTV-ben, akkor, amikor először adhatták. De nem is biztos, hogy először adták, mert azt meg nem mondanám, hogy mikor került a magyar tévébe.
1: Hát igen, te az fiatal vagy, hogy arra emlékezz.
2: Hát kedves vagy, Szabolcs, köszönöm. De nekem ez egy ilyen újra felfedezés volt pár évvel ezelőtt, és azt hiszem, hogy Áron fogalmazta meg ezt ilyen nagyon jól, hogy ez ilyen komfort sorozat. Így mondtad, Áron?
3: Igen, így mondtam, komfort sorozat, hogy ez egy olyan sorozat, ami születésem óta velem van, és egy olyan sorozat, aminek minden részét láttam, de nem tudatosan. Mindig ott ragadtam a tévénél, mikor ment, belenézett 15 percet, következő héten egy másik részbe belenézett 15 percet, és utána ez így ment egy ciklikusan, folyamatosan így néztem. Részleteket aztán végül ott maradtam a tévéképernyő előtt, és megnéztem egy egész epizódot.
1: De nem válaszoltál a kérdésemre, tehát mi az, ami először neked Kalambóról így beugrik egy dolog?
2: Hát a Peugeot. De egyébként azért hoztam fel ezt a komfortot, mert hogy azóta is, amennyire felgyorsult mostanra a világ, annyira jól esik visszamenni egy számítógépek és mobiltelefonok előtti időszakba, és most is előfordul az elég gyakran, hogyha otthon vagyok a szüleimnél, akkor bekapcsolom a tévét, és kikeresem, hogy melyik adón megy a Kalambó, és nem nézem, csak így a háttérben, hogy ott legyen ez az otthonosság érzés.
1: Pali, neked mit jelent a Kalambó, vagy mi ugrik be róla először?
4: Számomra a Kalambó azért volt érdekes, legalábbis az az attitűd volt érdekes benne, hogy kicsit ilyen technológiai időutazás volt, mert folyamatosan szembesült a 60-as évek nyomozója, a fejlődő 70-es, 80-as évek technológiájával, amit ő furán érzékelt, furán fogott meg, de látszódott rajta valamiféle idegenkedés, mert Kalambó ugye kifejezetten egy ilyen technológiamentes, csak a hideg logikával dolgozó nyomozó volt, és nekem ez a fura diszonancia volt az, ami úgy megmaradt bennem, hogy ezekre a technológiai dolgokra, mint például nem is tudom, a hangrögzítő, meg ilyesmire úgy rá tudott csodálkozni.
1: Áron, neked mit jelent Kalambó?
3: Szerintem az, ami már beleépült a magyar nyelvbe, meg egész kultúrába, a Kalambó felesége effektus. Ugye egy olyan ember, akit soha nem látunk a képernyőn, és mennyiszer említjük mi is, egy olyan emberről, szeméről, jelenségekről, vagy bármi olyan dologról, amit ről sokat beszélnek, sokat hallunk, de soha nem láttuk. És mennyiszer használjuk ezt, hogy ja, olyan, mint a Kalambó felesége.
1: Kicsit beszélgessünk arról, hogy az egyes részek nagyon hasonló felépítésűek, ha ezzel egyet értetek, és talán amit így többen meg szoktak jegyezni, hogy a Kalambó TV filmsorozatnak egyből az elején tudjuk, hogy ki a gyilkos. És ez milyen érdekes, hogy ez mégsem ront a minőségén.
2: Én egyébként nem tudatosítottam ezt, hogy a bűnügyi filmekben, vagy a krimikben ez fordítva szokott lenni, vagy hogy az a jellemző, hogy a néző sem tudja, hogy ki a gyilkos, vagy ki az elkövető. Én így párhuzamosan szoktam a Poirot-val váltogatni egyébként, és nekem így úgy volt meg a fejemben, hogy a Kalambó az, amelyikben mindjárt tudjuk, hogy kiről van szó, a Poirot meg az, aki arra a végén derül fény, szóval nekem ez nem volt ilyen kérdés igazából. Úgy gondoltam, hogy vannak filmek, ahol így dolgozzák fel, vannak filmek, ahol meg amúgy dolgozzák fel a történetet, de hogy az érdekessége attól még megmarad, sőt.
1: Ha már említetted Poirot, egy erős kijelentés, hogy én látok párhuzamot amúgy a Poirot és a Kalambó figurája között, sőt, még én egy picit, bár ezt tudom, hogy ez már bizonyos filmrajongók esetében már istenkáromlás lesz, de én még a Beverly Hills-i zsaró és a Kalambó között is látok már, mégpedig ugye hát eleve a Los Angeles-i vonal az mindenképpen összekötő őket, és mind a kettőnek egy elég ilyen lepukkant kocsia van, bár persze a figura az teljesen más, a Fólió egy ilyen menő csávó, egy ilyen öltözködésében is, meg egy modern figura, miközben Kalambó egy sokkal ilyen maradik figura, de én látok, én ki tudnék mutatni mindenben párhuzamot.
2: Azért Poirot szerintem megsértődne ezen a párhuzamon.
1: Hát, ó, mon ami.
3: A legnagyobb párhuzamot szerintem Kalambóval pedig Derrickkel lehet, vagyis párhuzamot van itt Derrickkel, mert Derrick is ugyanabban az időszakban ment, mint a Kalambó, csak ez az európai Kalambó volt, ugyanaz a stílus egy kicsit, ugyanolyan egy kicsit egy ilyen megviselt, meggyötölt figura, aki szintén felveszi a harcot a büntények ellen.
1: Az egy érdekes kérdés, hogy a Derrick, én azon meglepődtem, hogy a Derrick nem volt annyira ismert, mondjuk még, én úgy tudom, hogy még a NSZK-ban sem, mint mondjuk Magyarországon, és szerintem a Kalambó az egy ilyen világszinten is ismertebb, de ezt így most nehezen tudnánk megállapítani. Palihoz fordulok, hogy te mit szólsz ennek a sorozatnak, az ilyen, van egy ilyen stabil felépítése, hogy ez neked bejön-e, te ezt így mikor tudatosítottad, hogy ez így van, hogy körülbelül ugyanúgy néznek ki az egyes részek, és ezeknek van egy ilyen fix felépítésük, és azzal kezdődik, hogy tudjuk ki a gyilkos.
4: Hát ez az inverse detektív sztori egyébként elég fura volt már a legelején, mert én is Poirot, Derrickennek hasonlóan szocializálódtam, de nekem is csak később esett le, hogy hamarabb látjuk a elkövetőt, mint magát a esetnek a felgöngyölítését. Aztán amikor utána olvastam egy kicsit, akkor ennek megtaláltam egyébként az okát is, ugyanis Kalambó karaktere az akkor 1962-ben született, és az egy színpadi játék volt, egy ilyen nyomozós játék volt. Mikor elkezdték az első Kalambó sztorikat tévére vinni, mert ezek tévéfilmek voltak, akkor megtartották ezt a kicsit színpadi felépítését, és hogyha végignézitek, akkor nagyon kevés jelenet játszódik kint, bár ahogy haladtunk előre ugye az évadok, ahogy modernizálódott a sorozat, egyre több ilyen van aztán, de legelején a legtöbb esemény beltérben játszódik, és tényleg van egy ilyen kicsit színpadias felépítése. Többször nekiestek egyébként Kalambó megformálásának, és ezért is van az, hogy az első két rész, ez tulajdonképpen két külön pilot, amit megelőzött egy film, aminek a cselekménye ugyanaz, mint már a Kalambó sorozatok első pilotja, vagyis első része, csak akkor egy teljesen más színész játszott a Kalambót, amikor 1970-es években, szóval nagyjából egy-két évvel az eredeti Kalambó sorozat előtt.
3: Ha jól tudom, 1968-ban Peter Falk játszotta az első Kalambó filmben, és a színpadi műben játszott két különböző színész, egyik 1960-ban, másik meg 1962-ben. És utána jegeltették ezt a sorozatot az alkotói, és az alkotók nevét is érdemes megemlíteni. A két forgatókönyvíró, akihez kötődik, az Richard Levison és William Link.
4: Az első részt azért szokták néha egyébként hát nem is filmnek, tévéfilmnek apostrofálni, mert ez egy ilyen, mi is a neve a show-nak? The Cherry Mystery Show. Ez egy ilyen fura sorozat volt, ahol ilyen nyomozós sztorik voltak, és minden részt ugye más színészek játszottak, és ott jelent meg a tévéképernyőn először Kalambó. És akkor egy már teljesen másik színész játszotta még.
3: Ezek a történetek megjelentek egy novellás kötetben is, ugyanúgy.
4: Igen.
2: Melyik volt előbb?
3: Párhuzamosan ment az első film, a novellás kötet, és a színpadi darab is az 1960-as évek elején. És végül aztán az NBC 1968-ban hirdetett meg egyfajta pályázatot, hogy akkor készítsenek egy filmet valamilyen novella alapján, egy krimit, és a két forgatókönyvíró, az előbb említett Richard Levison és William Link pedig beadták ezt az ötletet, és 1968-ban elkészült az első Kalambó film, ami az első epizód hivatalosan.
1: És aztán 10 évad lett, de így szétszórva, ha én jól láttam, egészen 68-tól 2003-ig. Először volt így, hogy minden évben volt Kalambó, de aztán valahogy ez így széthúzódott.
3: 1971-től 1979-ig volt az első 8 évad, vagy 7 évad, utána 1989-ben volt a 8., és 1990-ben a 9., és utána már nagyon megszakadozva jöttek a Kalambó sorozat epizódok, és időközben pedig csatornát is váltott a Kalambó, az NBC-ről átkerült az ABC-re, ez 1989 után történt, mivel az NBC-nél már nagyon ózsdi öreg sorozatnak tartották, akik arra törekedtek a televíziós szakemberek a NBC-nél, hogy minél fiatalabbak legyenek a sorozat szereplők, viszont Peter Falk, a főszereplő, pedig nagyon kardoskodott Kalambóért, és 10 évvel később tudta ezt az ötletet újra eladni, és akkor került át ugye a másik csatornára.
1: Na de lendüljünk tovább, és nézzük meg, hogy Kalambó, az a korszak, amiben ez a krimi játszódik, az is milyen érdekes, hogy egy ilyen, megismerjük azt az Amerikát, ezt a mondjuk 70-es, 80-as évek Amerikáját, hogy a kertvárosi Amerikát.
3: Sőt, a nyugati part Los Angeles központú sorozat, bár Kalambó maga New York-i születésű. Lehet mondani, hogy ez igazából ez a felső osztálynak a életébe tudtunk bepillantást nyújtani a Kalambó sorozatban.
1: Hát abszolút ilyen öltönyös úriembereket látunk, akik kiszogatják a viszkiüket. Livi következik, hogy neked milyen ez a világ. Nyomasztó, érdekesnek tűnik. Egyszerűen biztos van róla egy ilyen képed, mert nem, ez nem a mi világunk. Ezt ebből a filmből ismerjük, vagy legalábbis én igen.
2: Hát ez Kalambónak sem világa. Tehát ő is azért elég bizonytalanul mozog ezeken a helyeken. Igen, szóval ez egy érdekes szempont, hogy eléggé, hát most nem tudom mennyire jó szó, hogy egyformák, de hogy nem, nincs igazából túl nagy különbség az egyes karakterek között, ami a bűnös karaktereket illeti. Általában ez a középkorú elkövető
1: fehér.
2: Jellemző fehér. Mondjuk férfiak és nők azért nagyjából egyformán képviseltetik magukat a bűnös oldalon. És egyébként azt is megfigyeltem, hogy ezek az elkövetők elég nagy százalékban gyerektelenek. Tehát, hogy nincs benne az a szempont, hogy akkor most sajnálni kellene a családját, hogy elviszik, és akkor mi lesz a mondjuk az iskoláskorú gyerekével, szóval, hogy valahogy nekem ez is beakadt egy kicsit.
3: Igen, és mindegyik egy elismert népszerű személy, többek között zeneszerzők, pszichiáter, rendőrfőnök, krimiíró is szerepel a elkövetők között, ügyvéd, katonatiszt és pogorvos is van. Szóval a társadalom legfelsőbb rétegeiből származnak, és ez a tipikus jóléti Amerikát mutatják be, ami ugye a 70-es években szerintem a legtöbb amerikai tévénéző számára, de leginkább az európai tévénézők számára idegen volt.
1: Hogyha Palihoz fordulhatok, reagálhatsz bármire, amit hallottál, de azt szeretném, hogyha majd arra is választ kapnánk, hogy és miért van az, hogy ehhez képest Kalambó hadnagy egy ilyen, hát azért mondhatjuk, egy ilyen szakadt figura, hát az a ballonkabát, ilyen gyűrött, meg a mindig ugyanaz a színű nyakkendő, ez nem tudom, ez miért volt, hogy minden részben, szerintem ugyanaz az öltöny, ugyanaz a nyakkendő, hát az a Livi által említett Peugeot-járól ne is beszéljünk. Épp tegnap megnéztem egy részt, és abban az volt, hogy így megállították a rendőrök, nem tudták, hogy ő is jelenni, megállították, és így leellenőrizték az autóját, és azonnal visszaküldték, hogy elküldték, hogy ezt át kell nézni, bekapcsolta az ablaktörlőt, és az ablaktörlő nem tudott eljutni az egyik végétől másikig a szélvédőnek, szóval, hogy ilyen teljesen ez az alak egy ilyen kiri ebből a Los Angeles-i közegből, ugye a top közegből, és végül is mégis ő az, aki a legvégén a nyertes ennek, hogy szerinted ez miért van? Pali, illetve mondom, bármire reagálhatsz még ezen kívül.
4: Ezt a karaktert jóformán már Peter Falk alakította a saját szájízére, ezért ebben egy jó nagy adag tapasztalat is volt, ugyanis Falkról tudni kell, hogy zsidó szülők gyermeke, viszont egy nagyon-nagyon, mondjuk úgy, hogy sűrű olasz környezetben nőtt fel. És ugye a Kalambó hadnagy is olasz, amerikai olasz, italo-amerikai pontosabban. És több különböző korábbi szerepéből állítgatta össze ezt a karakter, és mindig is tetszett neki ez a fajta kisember, aki tulajdonképpen attól más, meg úgy, nem azt mondom, hogy maga alá gyűri a felsőbb osztálybelieket, de így mutatja meg, hogy ő is tulajdonképpen egyenértékű velük, hogy úgymond az agyát használja is. Nyomozóként erre neki volt egy lehetősége, meg korábban volt egyébként Falknak egy másik szerepe, ami annyiban volt más, hogy ott egy védőügyvédet játszott. És az volt tulajdonképpen egyfajta alapozás a karakternek, és aztán a korábbi tapasztalatait építgette így szépen bele, de és így alakította ki ezt a kisember, kispolgár, de nyomozó, egy ilyen lappangó zseni. Nem is tudom, hol olvastam ezt róla, hogy ilyen ő a legszürkébb karakter egy teremben, viszont ha megkérhet, hogy fejtsen ki egy logikailag összefüggő gondolatmenetet, hogy XY miért és hogyan ölte meg azt a bizonyos embert, akkor téged teljesen le tud hengerelni, mert nagyon gyorsan átlátja a dolgokat, és a legtöbb részben tulajdonképpen Kalambó már az első, mondhatjuk, hogy 10-20 percben már tudja, hogy ki az a gyilkos, csak az elkövetkező egy óra azzal telik, hogy úgymond kiugrassza a nyulat a bokorból, és legtöbbször, nem mindig, de legtöbbször is, ez is ugye egy tipikus Kalambó attitűd, a gyilkosok, vagyis tettesek, azok magukat árulják el.
3: Még hozzátenném ahhoz, hogy Peter Falk eredetileg nem is színésznek készült, ha jól tudom, hanem köztisztviselőként dolgozott, és akár CIA ügynök is lehetett volna. Aztán később fordult a színészet felé, szóval lehet, hogy ebből a előéletéből is hozza ezeket a karakterjegyeket. És Kalambónak volt még egy nagyon érdekes, hogy is mondjam, munkamorája, vagy egy ilyen stratégiája a nyomozásai során, hogy a elkövetők idegeire ment azzal, hogy folyamatosan a saját életéről beszélt, anekdotázott, sztorizott, és ezzel idegesítette az elkövetőket, miközben a elkövetők a társadalmi státusz alapján miután lenézték ezt a idézőjelesen szakadt nyomozót, aki nem volt tényleg egy ilyen nagyon alsó középosztályi szinten, és sőt, még szerintem az alatt is volt. Ha jól tudom, az egyik részben meg is említi, hogy évi 12 ezer dollárt keresett, és ez volt a kulcsa, hogy ő annyira egy ilyen, hogy is mondjam, elmejátékot játszott, hogy a elkövetők mindig elhintettek kis apró jeleket azzal kapcsolatban, ami volt a büntény. És ő ezekből rakta össze aztán a nagy képet, és akkor a végén meg soha nem mondta senkire, hogy te vagy a bűnös, hanem addig jutott ebbe az elmejátékba, ebbe a mindgame-be, míg beismerte a tettes a bűntényt. És ugye ez a tipikus. És akkor lenne még egy kérdésem.
1: Állítólag, én most megnéztem a szakirodalomat, állítólag azt kérdezi, hogy csak még valamit, hogy így fordul vissza, hogy csak még valamit, és akkor mindig visszafordul, és az tényleg már érzed, hogy ez rohadt idegesítő.
3: Elnézést kérek a rossz idézését, igen, csak még valamit, pontosan így volt.
1: Még a tegnapi egy részemből hadd építkezzek még tovább, ugye ennyit sikerült megnéznem, hogy ott mondom, hogy elkapt szó, hogy leállították a saját kollégáit, és így megkérdezték, hogy nincs másik autója, csak ez a, nem mondták ide, hogy utaltak, csak ez a roncs van, de hogy van másik autóm, de hogy ezt a feleségem használja, mert az csak vezetésre van. És akkor ezt ennyibe hagyják itt lógva, hogy ez egy teljesen filozófiai mondat, hogy és mert akkor az ő Peugeot-ja az mire van?
3: A személyiségének a része.
1: Igen.
3: Hogy ez ilyen... munkaeszköz, nem csak... Bár igen, munkaeszköz, de egyfajta ilyen sex appeal. Van egy nagyon ikonikus jelent, mikor elmed tankolni, és megáll a benzinkútnál, és oda jön a benzinkutas, és akkor, hogy megkérdezi ott tele, és akkor aprót szedegeti a zsebéből, hogy hát csak $2 lesz, aztán folyamatosan szedegeti ki a többi aprót. Lehet 3.50, 3.75. És az is furcsa, hogy egy európai autóról van szó ebben amerikai környezetben, és pont ennél a tankolós jelenetnél ott volt az a kis érdekesség, hogy maga a tank az a lámpa alatt helyezkedett, és ott kellett kinyitni a tanksapkát.
1: Igen, hogy pontos legyek, én is az idézettel azt mondta, hogy a másik autó csak arra van, hogy csak a közlekedésre van. Az övé az valami más, az nem a közlekedésre van. Livitel, téged kalambó nyomozási módszerei végülis megragadnak, mert hát ez a lényeg ennek a egész tíz évadnak, ez, hogy ahogy ő ezt így végigvisz ezeket a folyamatokat.
2: Hát biztos szekunder szégyenérzetet akartam érezni, és azért néztem sorozatosan ezeket a... tehát, hogy van benne ilyen, hogy egy kicsit a néző is szégyelli magát kalambó helyett, és legalábbis nekem ilyen megélésem volt. De hát valamiért oda szögezi a nézőket.
1: Még beszélünk a dohányzásról, az is, hogy ezt talán kihagytuk a kabát, a feleség, ja, és az unokaöccsét, azt, mikor mondod, hogy így teljesen próbálja így elterelni. Szerintem, hogy akkor én az én fejemben ez úgy áll össze, hogy ilyenkor ő próbálja kihúzni az infokat, hogy elaltatja minden, nem is tudom, milyen állat vadászik így, hogy így eltereli a figyelmet, elaltatja a másikat, és akkor halap rá. Tehát ő is így, mikor emlegeti az unokaöccsét, meg ezeket a történeteket, meg a nem tudom, az olasz ebédeket, családi dolgokat, akkor így elaltatja azt, akit aztán el akar kapni. De hogy nekem az, én ilyen antidohányos vagyok, hogy ő bárhogy rágyújt, bár ez mondjuk az 70-es években lehet, hogy ez, sőt, biztos, hogy nálunk is ez sokkal bevettebb volt, de hogy bárhol fogja a szivart, és bárhol egy idegen, tényleg egy ilyen luxus lakás közepén, és úgy oda lehamuzik a szőnyegre.
2: Hát de közben a holttest mellett meg megeszi a főtt tojást is, szóval neki nincsenek ilyen problémái.
3: Nem, az teljesen bevett dolog volt, akkori korszellem megkövetelte a dohányzást. Például most nézem a Mad Men című sorozatot, ott is a reklámszakemberek egyfolytában az irodában rágyújtannak, alkoholt fogyasztanak, úgy sétálnak egyik irodában a másikba, hogy a cigi ott van a kezükben. És épp az a érdekes, hogy abban a sorozatban ott van a kezükben a cigi, de szinte alig szívják. Vagy ha szívják, akkor nyugalmi állapotban.
2: Tehát ez szerintem még a 80-as években, vagy lehet, hogy még a 90-es években is így volt, hogy azért dohányoztak az irodákban, meg az olyan helyeken, ahol most már nem
1: vonaton,
3: kórházban.
1: Gyerekkoromban vonaton simán.
4: Repülőgépen.
3: És a mozikban, a 50-es, 60-as évek amerikai filmeiben mindig rágyújtanak a moziban is.
1: Az én értelmezésemben kalambó egy kicsit pontosan a nyomozás miatt, ahogy ezt már az előbb kifejtettük, így hülyét csinál magából, ha fogalmazhatok, ilyen sarkította. Nem tudom, Pali, te mit gondolsz? gondolsz az ő stílusáról? Te látsz ilyen mintázatokat?
4: Szerintem egyébként ebben nagy adag, hogy is mondjam, nem azt mondom, hogy ördögi terv volt, de ő azért is adta magát őszintén, és igaz, hogy rá is játszott szerintem, mert így az ellenfelei, ha lehet így nevezni a gyanúsítottakat, alábecsülték, és mindig azzal a gyanúsítottal volt gyűlt meg leginkább a baja, aki ezt kevésbé vette, mert volt egy-két eset, aki amikor ezt a személyiségjegyet annyira nem vette fel a gyanúsított, és azzal úgy megküzdött. És azok az esetek mindig nehezebbek. És ezért ha már mintákról beszélünk, mindig azt a gyanúsítottat kapja el látványosabban, amelyik úgymond magasabbra helyezi magát Columbónál.
3: Ehhez hozzá szeretnék kapcsolni azzal, hogy a sorozat alkotói lefektették az úgynevezett Columbo szabályokat, ez három pontból áll. És az első pont az, hogy összes epizód a fordított krimi műfelt kell, hogy kövesse. Erről már beszéltünk eleget. Utána második, ami leginkább a Pali által elmondottakhoz kapcsolódik, az, hogy az epizódokban feltüntetett gyilkosok eleinte nézzék le Columbót, majd túlzott önbizalommal rendelkezzenek, higgyék azt, hogy elkövették azt a tökéletes büntént. És végül az utolsó, a sorozatban ne szerepeljen erőszak, gyilkosságokat stilizáltan, vagy egyáltalán nem utassák, ne legyen lövöldözés, vagy autós üldözés. Ehhez szeretnék hozzákapcsolni a harmadik ponthoz azzal, hogy szerintem azért is töretlen a népszerűsége, mert nincs benne erőszak. És például a szüleimmel is, amikor beszélgetek, hogy a Bud Spencer filmeket is azért szeretik, hogy bár abban van erőszak, de soha nem hal meg benne senki, nem folyik a vér, hanem csak csattannak a nagy pofonok. És a Columbóban meg még kevésbé csattan, és ugye Columbo egy nagyon rossz volt lövészetből, viszont kitűnően darcozott, és ő egyik epizódban az egyik rendőr kollégáját kéri meg, hogy vegyen részt a lövészeti vizsgán helyette, és tényleg fegyvert se használ, semmilyen modern technikát használ, amit még az elején mondtuk, hogy nem követte a 60-as, 70-es évek bűnüldözési trendjeit, és a korszakban is volt több rendőrsorozat, ahol a rendőröket mindig egy ilyen, hát kicsit ilyen agresszív, macsós, technikailag magasan képzettnek mutatták be. Columbo pedig igazából neki a szavak voltak a fegyverei, és a történetek, ez a lefárasztás, meg maga attitűdje. Kicsit olyan volt, mintha mindig másnapos lett volna, hogy nem tudja pontosan, hol van, nem akar ott lenni, és inkább akkor így csak ment ezzel a hangulattal.
1: Peter Falknak, aki ugye megszemélyesíti Columbo hadnagyot, a Los Angeles-i bűnügyi rendőrség hadnagyát. Van egy szobra Budapesten, ahol látható a kutyája is. Ez a szobor ugye Peter Falk szobra a Falk Miksa utcán található, ez az egyik. A másik pedig, hogy ne feledkezzünk meg a kutyáról sem már ezeket az alapvetőket, akinek most vettem észre, ahogy készültem erre a beszélgetésre, hogy a kutyának az a neve, hogy kutya.
3: Igen.
1: Na hát ezért ez is egy nagy fantáziadús.
3: És nagyon hasonlít Columbóra, ő is egy ilyen unott, csapzott, szedett, vetett kutya, egy basset hunt, aki tényleg egy ilyen, kicsit egy ilyen gyámoltalan személyiség. És amúgy egy tök érdekes városi legenda az, hogy Columbónak Falk Miksa a egyik felmenője, konkrétan a dédapja, viszont ezt családfakutatók megcáfolták, miközben vannak magyar és cseh gyökerei édesanyja révén.
1: Láttad csak a szobrot? Ennyi,
2: láttam, persze. Tehát azt is érdekes lenne tudni, hogy ezt magát a szobrot akkor helyezték oda, amikor már tudható volt, hogy nincsenek köztük rokoni szálak, vagy mindegy volt igazából.
3: Szerintem ez egy jó geg volt a budapesti városvezetéstől. Ha jól emlékszem, akkor a 2011-es halála környékén állították a szobrot, és a családfakutatók is ekkor kezdtek el nyomozni ebben az ügyben.
1: Még talán azt mondjuk el, hogy szintén most fedeztem fel, hogy Spielberg maga is rendezett egy részt állítólag a Columbóból, és hogy Leslie Nielsen is volt az egyik részben.
4: A de igen, Spielberg volt az egyik rendező, és maga Falk is rendezett egy részt, meg egy résznek írta a forgatókönyvét, de ennek kapcsán is voltak kisebb viták, mert egyébként tetszett a stúdiónak, nem tudom, hogy éppen, ez már így a utolsó évad, azt hiszem a utolsó három évadból a második, vagy a harmadik évad tájékán, nem is tudom, hanyadik rész, 68-ig, 69-et, nem hamarabb, mindegy részt rendezett, tetszett is a stúdiónak is, de Folk valamiért aztán nem akart újra visszamerülni ebbe a dologba, pedig mondták, hogy kifejezetten jó rakta össze ezt a részt.
3: Kalambó utolsó esete című részt azonban az egészségügyi állapota miatt ezt már nem tudták leforgatni, ez lett volna a legutolsó Kalambó rész 2007-ben, viszont akkor diagnosztizálták nála az Alzheimer-kort, amit ilyen nagyon megszenvedett, és konkrétan az utolsó éveiben már azt se tudta, hogy ő volt Kalambó hadnagy, és hogy egy mekkora egy ilyen televíziós filmesztár volt a 60-as, 70-es, 80-as években.
1: Azért még ha itt a ilyen alapmotívumoknál vagyunk, mondjuk el, hogy volt egy ilyen jellegzetes, ugye ezt rádióban így mutatom, hogy volt egy ilyen jellegzetes, ahogy megfogta a haját, vagy az arcát, és azt hiszem néha ott volt a szivar is a ujjai között, az ilyen ahogy így visszanézett, az egy ilyen jellegzetes dolog volt, és hogy félszemű volt Kalambó, illetve az a színész is, Peter Falk is félszemű, de talán mivel az időnk fogytában térünk rá, szinkron azért nekünk magyaroknak ez Szabó Gyula, ez egy nagyon meghatározó dolog. Most én belehallgattam az angolba, hát ez valószínűleg mindig úgy mondjam, amihez hozzá vagy szokva, azt tetszik jobban, nekem a Szabó Gyula sokkal jobban tetszik, mint a Peter Falk, de szintén meglepetéssel olvastam, hogy nem Kern András,
2: Garasdezső.
1: Hogy Garasdezső is volt szinkron hangja. Livi, neked Szabó Gyula mennyire Kalambó?
2: Teljesen. Abszolút. Szóval én nem is emlékszem, hogy hallottam volna az eredeti hangjával. Tehát szerintem ugyanúgy, ahogy hát sok ilyen szereplő van, akiket a magyar hangján tudunk csak elképzelni.
1: Akkor ez egy sikeres szinkron volt.
2: Hát szerintem igen. És azt meg, hogy tényleg Garasdezső hangján szólaljon meg, azt nem is tudom elképzelni, ezt a részt szerintem nem láttam.
3: Az volt a legelső epizód, 1968-as. És amúgy Szabó Gyulának a hang is egyfajta komfortérzetet, biztonságérzetet ad nekem, és ilyen visszarepít a gyerekkoromba, és ez pedig azért is van, mert ő volt a magyar népesség narrátora is.
1: Lehet, hogy ez így a magyar hallgatóságban is így Kalambó azért jön be, mert a magyar népmesék így beugranak a hátsó agyféltekében.
3: Igen. És lehet, hogy ez ültetett le még fiatalon a tévé elé, hogy például reggel néztem a magyar népmeséket, és akkor este meg ugyanazt a hangot hallom a tévébe, csak akkor látom hozzá egy alakot, aki meg egy ilyen fejét fogó, nem egy tipikus férfi, de áll, ilyen bizalmatlanság, vagy egyfajta ilyen hamis biztonságérzetet sugároz.
2: Esti mesének is jó.
3: Annak nagyon jó. Én legutoljára pont a covidos időszakban követtem Kalambót nagyon gyakran, mert akkor valamelyik tévéadó folyamatosan ismételte esténként, és pont akkor egy ilyen karanténos, otthonlevős időszak, hirtelen kaptam késztetést, hogy bekapcsoljam a tévét, és akkor este 9 Kalambó, és akkor leültem és nézegettem.
1: Hát Peter Falk ezért az alakításáért Emmy díjat is nyert. Ugye Peter Falk is azok közé, a színészek közé tartozik, akikre, hát talán mondhatjuk, hogy ráégett a Kalambó, de hogy mit tudunk az egyéb filmes dolgairól?
2: Egy Keszavéc filmben láttam őt. Egy határs alatt álló nő, abban láttam még Peter Falkot.
1: És milyennek tűnt? El tudtál vonatkoztatni? Nem lehet, ugye már?
2: Hát a filmet nézve, tehát ahogy behúz magával, úgy nyilván el tudsz vonatkoztatni, de nem akaró cikk valahogy más szerepben látni Peter Falkot. Legalábbis én nem, tehát nekem nincs nagy kedvem olyan más filmet látni, amiben ő játszik, és nem Kalambó szerepét játsza.
3: Én pedig Kalambót, vagy Peter Falkot a Berlin felett az égben véltem felfedezni, ahol elég hangsúlyos szerepe van, és igazából önmagát alakítja, egy híres filmszínész, filmsztárt.
2: Tényleg azt is láttam.
1: És akkor Pali, tiéd lesz a zárszó.
4: Szeretnék itt egy legendát most itt és most teljesen összetörni, mert ahogy Áron említette, ugye a sorozat megtörik 79-ben valamikor, jól mondom, Áron?
3: Igen.
4: És hát forgattak egy 2 évados sorozatot, Miss Kalambó Némen, 16 rész lett belőle, de nagyon nem tudott a színésznő komfortot találni a szerepben, és mindenki azt érezte, hogy ez csak ilyen sokadik bőr egy karakterről. Akkor eljátszották még azt így a második évad elején, hogy Miss Kalambó elvált Kalambótól, csak így viszont teljesen értelmét veszített a történet. És erről a színésznőről viszont annyit kell tudni, hogy ő később a Star Trek univerzumban csinált igazából karaktert a Star Trek Discovery kapitányaként. Úgyhogy ez a felfedezésem volt talán a legviccesebb, amikor így Kalambó után kutatgattam, hogy megpróbálták így leletezni Kalambó titkos feleségét.
1: Hangmester kollégánk Kobányi Péter jelezte a üvegfalon túlról, hogy a Peter Falk felesége, a valódi felesége játszott a Kalambóban, tehát ott volt a Kalambó felesége a sorozatokban.
4: Igen? Na, ezt nem tudtam. Ezt nem tudtam.
1: Úgyhogy így teljes ez a történet. Köszönjük szépen! Hát akkor a mai Kulttermix ajtaját becsukom, nagyon szépen köszönöm. Na még, Lívia, mondja.
2: Kérjünk majd egy Johnny Cash számot a végére, hiszen Johnny Cash is egy meghatározó szereplő volt az egyik részben.
3: És a Star Trekben a Leroy Nimoy is egy orvost alakított.
4: A kapitány is játszott, kétszer is.
1: Köszönöm beszélgető társaimnak, hogy itt voltunk, és hogy mindenről beszélgethettünk, tehát köszönöm Pászmár Líviának, Mészáros Áronnak és Rizsavi Pálnak, hogy Kalambó hadnagy nyomába eredhettünk, és megnézhettük, hogyan végzi munkáját Los Angeles kertvárosi részén.
2: Köszönjük.
3: Köszönjük szépen.

Egy évvel ezelőtt hunyt el kolléganőnk Bodré Eleonóra, aki 1983-tól haláláig volt rádiós közösségünk tagja. Tavaly az ő beszélgetéseiből készült műsorral vettünk tőle búcsút. Most, halálának első évfordulóján megismételjük ezt az összeállítást a Szalagtárban, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallhatnak itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: Nyitrai Nóra vagyok. Következnek a részletek. Boris Szuszko igazságügyi miniszter fegyelmi eljárást kezdeményez egy bíró ellen a gölnici gyilkosság ügyében. Szerinte mulasztás történhetett a tragédia előtt, mivel az áldozat nem kapott tájékoztatást férje szabadon bocsátásáról. A minisztérium büntető feljelentést is tesz és a legfelsőbb bírósághoz fordul. Szuszko szerint az ügy jogi minősítése sem volt megfelelő, mert felmerülhet a családon belüli erőszak gyanúja is. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia szerint a belügyminisztérium orosz gyártású közlekedési kamerákat telepíthet az ország útjain. A párt biztonsági kockázatra figyelmeztet, mivel a rendszer hozzáférhet állami adatbázisokhoz is. Szerintük ezek az eszközök alkalmasak lehetnek járművek és személyek mozgásának nyomon követésére. Az ellenzék továbbá azt is bírálja, hogy a beszerzés részletei nem nyilvánosak. Szerintük kérdéses az is, hogy a rendszer mennyire lesz összeegyeztethető más európai országok megoldásaival. Bűnösnek mondta ki Marian Kocsnert a Besztercebányai Speciális Büntetőbíróság a Dóval és a Bacsfa ügyben gazdasági bűncselekmények elkövetése miatt. Ugyanakkor nem szabott ki büntetést, mivel a vádlottat más bűncselekmények miatt már jogerősen 19 év börtönbüntetésre ítélték, és a bíróság szerint ez a büntetés önmagában elég szigorú. A további két vádlottat, Peter Pechát és Jana Slachtovát feltételes szabadságvesztésre és pénzbírságra ítélték. Ítélte a bíróság, az ítélet nem jogerős. A hiroshimai atomtámadás évfordulóján augusztus 6-án tartják a nukleáris fegyverek elleni világnapot. A második világháború végén 1945-ben ezen a napon ledobott bomba több tízezer ember életét követelte, és következményei még évekig érezhetők voltak. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a nukleáris fegyverek veszélyeire és a leszerelés fontosságára. Az ENSZ szerint a hiroshimai tragédia ma is figyelmeztetett az emberiség számára. Vlagyimir Putyin bejelentette, hogy új haderőnemet hoznak létre az orosz hadseregben, a pilóta nélküli rendszerek csapatait. Az alakulat élére Denis Lyamin vezérezredest nevezte ki. Az orosz elnök szerint az átszervezés az ukrajnai háború tapasztalatain alapul, ahol a drónok kulcsszerepet játszanak. Putyin emellett a katonai logisztikai szolgálatok összevonását is bejelentette, amelyeket Valeri Szolodcsuk vezet majd. A döntés Andrei Belousov védelmi miniszter javaslatára született.
1: Időjárás.
0: Az éjszaka változatlanul telik, csillagfényes, felhőtlen égbolt mellett mérsékelten frissül fel a levegő. A városokban helyenként 25 és 27 fokot sem éri el a maximum érték. Holnap a nap túlnyomó részében még tartja magát az anticiklon és a kialakult extrém hőség. Reggel 16 és 25 fok közötti értékekkel számolhatunk.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt az 533-as úton Lőcse és Pálma falva, azaz Harichovce között. Az érintett útszakaszt a szabad sávban tudják kikerülni. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Pentaton. Puha Józseffel.
2: Eldöntötte, a világ legjobb harsona művésze lesz, mindent megtett ennek érdekében. De az anzac problémáit nem lehetett kezelni. A legszebb éveiben került nagyon mélyre, nem csak a szakmai, hanem a magánélete is. Ma már vallja, hogy ennek így kellett történnie, neki más út volt megírva, hogy rendezvényszervezőként álljon helyt. A cégét több mint 20 éve a legnagyobbak között jegyzik. Azt mondja, ehhez kellett a harsonás múltja. A soroksári gyökerű Marshall Norbert egy héttel ezelőtt családjáról, zenei pályájáról, annak elengedéséről, az új szakmai élete felépítéséről, ma elsősorban élményeiről, sikereiről mesél. Az interjú tavaly májusban készült, már hallhatták adásunkban, és megtalálható a honlapunkon is. Ki volt az első világsztár, akivel személyesen is találkoztál? Ez a London Beat volt?
3: Igen, ahogy az előbb említettem, a London Beat.

0: Random Beat volt az első csapat, akikkel dolgoztunk. Egy hónappal később jött a következő, az a Bad Boys Blue volt. Az is hatalmas siker. Harmadikra már a Samantha Foxot hoztuk. Utána jött a Goombay Dance Band, utána jött a Weather Girls. Az egyik eredeti volt, a másik eredetinek meg a lánya. Az is hatalmas élmény. It's a Raining Man. És ugye ők egy, igen, nagyon ikonikus csapat volt. Így indult az eleje. Utána rögtön jött Dr. Albán. Egy Rio nevezetű szórakozó helyre vittük Budapesten. 6000 ember volt, le kellett zárni. Jöttek a tűzoltók. Ugye akkor még nem volt ilyen szigorú szabályok, mint mostanában, hogy mennyi ember mehet be egy hely. 6000 ember volt, hatalmas. Most nagy siker volt. És utána sorba jöttek, jött a Sissy Catch, jött a Modern Talking. Azt mondom, hogy elhoztuk az első sztárt, és utána havi rendszerességgel már beindultak a dolgok. És hát például most itt ülünk Szlovákiában 2025. május 2-án, és az elmúlt 48 órában 4 nemzetközi sztárnak szerveztünk koncertet, többek között egynek itt Szlovákiában, a Fun Factory-nek.
1: Norbi, amikor elindult ez a munkád, akkor mennyire ismerted ezeket a mai szóval élve retro sztárokat? Tehát mennyire ismerted a London Beat-nek a karrierjét, pályafutását? Említetted ott a Samantha Foxot, a másodikként hozott Bad Boys Blue-t, a dalok megvoltak benned?
0: Persze, ott éltek a tudattalamba, hát hiszen akaratlanul is a diszkokba, a rádiókból ömlöttek ezek a számok. A 90-es években ugye én akkor nagyon elborultan klasszikus zenész akartam lenni, tehát ott azzal annyira úgy nem voltam képbe azzal a zenével, de 80-as évek sztárjaira azért rajongtam, tehát ott azért, amikor a Goombay Dance Band-del találkoztam, hát ott álltam és csak néztem. A keresztmamámtól kaptam egy KGST piacon vett Goombay Dance Band kazettát, ilyen másolt, nagyon brutál, most ezért még büntetnének is egy ilyen kazettáért. És egész nyáron ezt hallgattuk 82-ben lent Balatonföldváron. Kint is voltunk a koncertjükön 82-ben, és ott áll velem szembe az Ipse, akit 7 évesen láttam a színpadon, és hát hatalmas élmény volt. És csináltunk képet is, meg minden, és képzeld el, addigra már nem élt a keresztmamám, előtte nem sokkal halt meg, és fogtam 2 jegyet, és kimentem a koncert előtti nap a sírjához, és rátettem a sírjára a 2 jegyet, és megmondtam neked, hogy Mao, ezt nézd meg. 20 évvel ezelőtt te mutattad meg, te vittél el a koncertet, veled hallgattuk a Goombay Dance Bandet, most meg én hozom őket Magyarországra. De kár, hogy már nem vagy köztünk, idehoztam a 2 jegyet. Ha még itt vagy valahol az éterben, akkor gyere el és hallgass meg őket.
1: Most teszünk egy kis kitérőt. Azért van abban valami igazság, hogy az idő sok mindent megszépít. Emlékezzünk vissza arra, hogy a 80-as években ezek a sztárok azért kaptak hideget, meleget egyaránt.
0: Arra gondolsz, hogy élőben énekelnek, nem élőben? Hát igen, ha már csak a Milli Vanilli botrányra gondolunk. Ez a Billy ott borult ki, ugye? Hogy vannak azért olyan sztárok, hogy nem.
1: Ezek a tátogó sztárok, akik sosem énekeltek.
0: Igen, hát tudnánk sorolni. Van, aki be is vállalta, például az Ottavan együttes, ők a DISZ-ő is, meg a Hands Up is, tulajdonképpen a DISZ-ő az egész korszaknak adta a nevét. Két francia session zenész énekelt, a francia rádióba mentek ezek a slágerek, és utána találtak a slágerek arcot, akik aztán angolosítva a szövegeket futtatták be a nemzetközi karriert. Ez mondjuk a Milli Vanillén nem igazán volt kimondva, ugye találtak két jóképű srácot, akik nagyon jól mozogtak, nagyon együtt voltak, nem is csak, hogy nagyon jól, hanem nagyon egyedi mozgásuk volt, tehát nem ők énekeltek. Itt aztán volt minden, vissza kellett adni a díjakat, meg országos botrányok voltak, úgyhogy a mai napig azért ez megvan, és képzeld el, mi több sztárnak is upgrade-eljük a műsorát zenekarunkkal. Természetesen csak olyan sztároknak tudjuk a műsorát upgrade-elni a zenekarunkkal, akik tényleg valóban tudnak énekelni, mert ott aztán, amikor kiállsz egy zenekar elé, ott tényleg valóban kell, hogy énekelni tudjál. Tehát én azért kiszemezgettem azokat a sztárokat ebből az érából, akik tudnak énekelni, úgyhogy ha végignézed a weboldalunkon a élő zenekaros fület, ahol a saját produkciónk vannak, akkor pontosan látni fogod, hogy kik azok a sztárok, akik a 80-90-es évekből tényleg valóban tudnak énekelni.
1: Tehát élőben kíséritek őket.
0: Így van. Előre elküldik a zenei alapjaikat, mi azt szóról-szóra megtanuljuk, két billentyűvel még a hangszíneket is leszedjük, vokalistákkal, háttérvokálosokkal megcsináljuk a vokálhangzást is, és tulajdonképpen megpróbáljuk egy az egybe visszaadni az eredeti hangzást, csak éppen élő zenével. És ennek azért elég nagy követelménye, hogy az illető sztár tudjon énekelni.
1: Arról még nem beszéltünk, hogy sok olyan formáció van, amely már nem abban a felállásban működik, működik, mint működött Hajdanán a fénykorukban. Például a Bonnie M. Sőt, a Bonnie M-ből több is van.
0: Igen, élő koncertünk van a Labussal. A Labuss eredeti férfi tagja, hát nagyon jól énekel, tényleg igazi afroamerikai hangja van. De hát ott már sajnos nem él Melanie a női énekes. Itt pedig egy magyar hölgyet, Farkas Zsófit találtunk erre a pozícióra, aki mind attitűdben, mind pedig éneklésben hasonlít azért Melanie-re, és nagyon megtalálta ő ebben a közegben a helyét, és aztán ő lett a Labuss énekesnője, és a mai napig ő vele lép fel, Lane. Természetesen velük is van egy élő koncertünk. A mai napig most turnézunk, most készült el a turné videó, vadonatújjan most került föl, úgyhogy Marshall Labussra, ha valaki rákeres, akkor már meg is találhatja fönt ennek a turnének a videóját. Ezen kívül még a Bonnie M-mel is van természetesen élő koncertünk. Az eredeti alapító tagok közül Shyla Bonickkal van egy élőzenés koncertünk, illetve a többi eredeti énekesnővel, Liz Mitchell, Maisie Williams-szel is dolgoztunk. Sőt, volt olyan, hogy egyszerre mind a hárman Magyarországon voltak a szervezésünkben, és hát a hölgyek nem igazán vannak annyira jóban, hogy most mondjuk a reptéren összeengedjük őket, úgyhogy külön géppel kellett őket hozni Londonból, hogy nehogy véletlen probléma legyen, és még sorolhatnánk, hogy melyik zenekarból ki az eredeti, és hogy mennyi eredeti maradt, sőt, vannak olyan zenekarok, akik több felé mennek. Igen, hát 30-40-50 éves zenekaroknál ne csodálkozzunk, hogy nem mindegyik eredeti tag lép fel mostanában, már sokan el is mentek közülünk. Voltak, akiknek én szerveztem az utolsó koncertjét, volt ilyen szerencsétlen pillanat is, az utolsó magyarországi koncertje például Bakara énekesének volt. Utána jött a szomorú hír a Bad Boys Blue egyik énekesének, Andrew Thomasnak, meg konkrétan az utolsó buliát én szerveztem, és utána történt vele a szomorú eset. Tehát ilyen is van. A hiányzó tagokat pedig, vagy akik már abba hagyták, próbáljuk pótolni, és itt szeretném megemlíteni azt, hogy mi magyarok nagyon tehetségesek vagyunk. Itt Közép-Európában, a magyar térségben nagyon sok tehetséges művész van, nagyon sok tehetséges énekes van. Beszélünk Szlovákiáról, Romániáról, Magyarországról, és én nagyon sok énekessel vagyok kapcsolatban, és nagyon sok énekesnek a nemzetközi karrierjét is már pátyolgattam. Bíznak bennem a nemzetközi sztárok, nem csak az esküvőnkön vannak ott, és nem csak baráti viszonyban vagyunk, hanem zeneileg is megbíznak, és itt is nagyon fontos, visszacsatolok a Harsonára. Bár nem sikerült a Harson a pályafutás, de egy olyan zenei bizalmat szereztem ezzel, kaptam ezzel a képzettséggel a fellépők felé, hogy zeneileg is megbíznak bennem, és felhív a Mr. President is, hogy nincs megelégedve a mostani énekesnőjével, és hogy találjak neki egy énekest. Egyből elkezdek keresni Magyarországon, három hölgyet megtalálok, kiküldöm neki, kiválaszt egyet, próbát énekel, például Kovács Erika 10 évig énekelt vele, most például szintén magyar hölgyel, Elzával énekel, Farkas Zsófi a Labussban, Shyla féle Bonnie M-ben három énekesünk is énekel, akit mi közvetítettünk. Tehát a kieső, hogy válaszoljak a kérdésedre, tehát a kieső tagok, akik már nem lépnek fel velük, azokat sok esetben mi pótoljuk. És magyar énekesek vannak ezekben az együttesekben, és legyünk büszkék a magyarságra, legyünk büszkék a magyar tehetségre, mert ott van bennünk a tehetség, és próbálunk egy kapocs lenni a magyar tehetségek és a nemzetközi sztárok között.
1: Jó, hogy kiukadtál ide, mert akkor megkérdezhetem azt, hogy szerinted mivel magyarázható az, hogy a széles nyilvánosság nem tudja, hogy ilyen sok tehetséges magyar énekesnő szerepel nemzetközi produkciókban. Például nem tudjuk, hogy a Labuss férfi tagja mellett Farkas Zsófi énekel.
0: Olyannyira a Labussnak a tagja, hogy már Labuss tetkója is van. Együtt csinálták Lénnel. Lén azt mondta, hogy őrület Melanie óta nem éreztem ilyet, hogy valakivel ennyire együtt lennénk, és ennyire Labuss lenne valakit mellettem, és közösen csináltattak maguknak egy tetkót. Magyarországon volt azért ennek hírértéke, voltak ők címlapon is, meg volt több riport is velük. Isten igazából nemzetközi szinten azért ez nagyobb port vert fel ez a dolog, és például Zsófinak is Sophie Cairo néven van egy oldala, és ott már Labuss rajongó hegyek vannak, akik minden buliról várják a felvételeket onnan a színpadról, ugye, amit Zsófi készít, és rendesen elfogadják már Labus tagnak, tehát lehet, hogy errefelé itt mifelénk nincs olyan nagy visszhangja, de azért nemzetközi szinten sok mindenki tudja ezt, és több rajongó is tudja, hogy ezeknek a sztároknak magyar énekese van.
1: Az előadók, zenekarok és a rendezvény szervezők között alakulnak ki szoros kapcsolatok, barátságok, vagy ez csupán munkakapcsolat, és ha kell, akkor mindig elérhetőek a rendezvény szervező részéről.
0: Ez egy kettős dolog. Függ az előadótól is, függ a rendezvény szervezőtől is. Elsősorban igazából üzleti kapcsolat van a két fél között. A fellépő tudja, hogy ez az ember jó bulikat szervez, itt mindig rendben van a szervezés, főleg a nemzetközi fellépőknél, mert ott nem csak az van, hogy aláírok egy szerződést, hanem itt ezt az egészet meg is kell szervezni, ide kell őket hozni Közép-Európába, pesti reptér, bécsi reptér, szállás, hol legyen, 4 csillag, 5 csillag, mi, tehát, hogy itt azért egy sokkal nagyobb bizalom kell, mint mondjuk csak simán idehívni valakit 200 kilométerről, odébről, és akkor megcsinálni a koncertet nekik. Fellépője is válogatja, vannak, akik nem szeretik azt, hogy itt most nagyon barátkozzunk, vagy fainkodjunk, vagy éppen bulizzunk, bármi. Vannak olyanok, akik nagyon nyitottak rá, értelemszerűen a Mr. Presidenttel is így alakult ki egy feletté mély barátság. Dr. Albán például egy nagyon megközelíthetetlen figura, nagyon sokszor ilyen kicsit mogorva a rendezvényeken volt, hogy kiabál is valami nem tetszik neki, de mégis annyi bulinkolt és annyi szorultunk egymás mellett a kocsiban, hogy ott vele is kialakult egy ilyen nagyon érdekes lelki közösség, párkapcsolatokról beszélgetünk, párkapcsolat belüli viselkedési sémákról, olyan dolgokról beszélgetek Dr. Albán, néha el sem hiszem, tehát ez is szervezője válogatja, illetve fellépője válogatja, így tudnék válaszolni a kérdésedre, ez egy sok összetevős egyenlet, hogy milyen kapcsolat alakul ki a két fél képviselői között.
1: A sztár kiabálhat a rendezvényszervezővel, viszont a rendezvényszervező megengedheti magának azt, hogy kiabáljon a sztárral?
0: Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Nagyon nehéz kérdés. Pszichológiailag közelítsük meg ezt az egészet. Legyünk most empatikusak, és képzeljük bele a helyünket annak az embernek, akivel kiabálnak. Most bármi lehet ennek az oka. Lehet ennek az oka egy valós indok. Tényleg most nincs fent két sidefill a színpadon. És a fellépő ordít, hogy 2000 kilométert, volt ilyenre precedens, nem is olyan régen, 2000 kilométert utaztam, és az F betűs angol szó is azért csattog egy 3x4-szer ebbe a mondatban. Nem tiszteltek engem, nem olvastátok el a Rider-t, hogy mi van benne, és nem tudom, és ordít, és a helyi technikusok, és amúgy tök jól szól az egész, az ég egyetlenül nincs semmi probléma, de tényleg nincs fönt az a két hangfal, amit pluszban kér. És odalépek, és én vagyok a villámhárítom. Oda megyek, én kezdek el vele beszélni, velem kiabáljon, ne a mikrofonban, ne zengjen ott a hangbeállás ettől. De képzeljük a helyünkbe, egy ilyen ember helyébe, kiabálnak veled azért. Legyen igaza, vagy ne legyen igaza, azért ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Nagyon nehéz ott nagyokat nyelni, nagyon nehéz ezt kezelni, nagyon nehéz ezt egy idegen nyelven kezelni, amikor még az anyanyelveden is iszonyatosan nehéz egy ilyen szituációt kezelni. Nem könnyű. Én volt, hogy fölemeltem a hangomat. Doktorálban volt, hogy egymással szemben álltunk és felhangon beszélgettünk. Volt rá precedens. Volt ilyen igazságtalanságot éreztem, és már nem bírtam magamban tartogatni, és tényleg, de hát utána 10 perccel később meg mosolygunk és összepacsizunk. De Isten igazából itt csak a sztár kiabálhat. És ez nagyon nehéz dolog. Gondoljátok a helyünkbe magatokat, milyen érzés az, és hogy kell egy ilyen szituációt kezelni. Na ezt például nem tanítják az egyetemen. Ez csak itt, kint, élesben tudod megtanulni, hogy kell ilyenkor a sztárt kezelni, hogy kell ilyenkor a hisztis művészt idézőjelben kezelni, hogy kell megnyugtatni. Ez már tényleg a life experience.
1: Norbi, hallom, rengeteg sztorid van, nyugdíjasként majd írsz belőlük egy könyvet?
0: Igen, sokan mondják. Megfordult a fejembe. Nagyon-nagyon sok olyan történet is van, amit most még nem mondhatok el, mert annyira exkluzív. Lehet, hogy ebből egyszer írok majd egy könyvet, egy ilyen félig botrány könyvet, hogy mik vannak itt a színfalak mögött. Majd, ha visszavonultak ezek az emberek, vagy ha én visszavonultam, lehetséges, hogy valami könyvet. Úgy magában teljesen felesleges könyvet írni a történetekről, mert vannak köztük érdekes történetek, de a botrány, az az igazi érdekesség. Tehát, hogyha az ember botrányos dolgokat tud, és én azért azért tudok, meg láttam egy-két olyan dolgot, amiből egyszer könyv lenne, vagy egyszer ez meg lenne filmesítve, mondjuk már ilyen is átfutott az agyamon, hogyha a következő 10-es listát nézzük, akkor lehetne az egyik pont, hogy mondjuk ebből egy filmet csinálni. Nem is olyan elrugaszkodott dolog itt a földtől, akkor abban lennének érdekességek.
1: Jó, akkor a botrányokat majd elolvassuk a könyvben, vagy megnézzük a mozivásznon. Beszéljünk az aranyos sztorikról, egy-kettőt említsél meg.
0: Jaj, rengeteg volt belőle. Hál' Istennek több, mint a botrányos sztorikból. Modern Talking Thomas Anders. Az egy fantasztikus élmény volt, hiszen a Modern Talkingnak is nagy rajongója voltam a 80-as években. Kazettán, lemezen megvoltak az albumaik, diákigazolványomban ott volt mind a kettőknek a képe, és szinte napra pontosan 20 éve később én voltam az első, aki Magyarországra hozta őket a 2000-es évek. Ott állok Debrecenben, a Phoenix Arénában, és előre betanulom a szöveget. Németül szeretném köszönteni őt. Guten Abend, Herr Weidnung, wie geht es Ihnen, willkommen in Ungarn. És a Guten Abendnél így fogtam és lefagytam. Úristen, itt áll velem szemben Thomas Anders. Hát ő látta a zavaromat, két kézzel ugye megfogta a kezemet, ami a bizalmas kézfogásnak a jele. Ő már tudta, hogy itt megint egy zavarban lévő promóter áll. Két perc alatt föloldottam, és onnantól kezdve tulajdonképpen mondhatom, hogy egy baráti viszony van köztünk. Nagyon sok fellépést csináltunk együtt, nagyon sokszor. Volt olyan, hogy a bukaresti reptéren Romániában léptünk föl, lekéste a gépet, és én ott maradtam vele megvárni. A VIP váróba egy egész éjszakát végig beszélgettünk. Söröztünk, elmesélte a kanadai éveit Vancouverben, Los Angelesben, Amerikában ugye, hogy élt. Ő nagy gasztronómiai szakértő is, könyvet írt, nagyon nagy borgyűjteménye van, olyan dolgokról beszélgettünk, utána pedig megjött értünk a limuzin, beszálltunk éjszaka kellős közepén, Thomas Anders meg elaludt mellettem. Mentünk a limuzinba, ilyen böszme nagy Mercedes, hátul két nagy fotellel, masszázs, nem tudom, hátra lehet dönteni, külön hűtő, amiben azért én még, mint utas, nem sűrűn ültem, és beülök Thomas Anders mellé, és beszélgettünk, aztán csak elszundít. És ott ülök mellette, és tulajdonképpen őrzöm az álmát, és 20 évvel ezelőtt meg még rajongója voltam. Tehát ez egy olyan pillanata volt a karrieremnek, amikor azért elérzékenyültem.
1: Amikor ott Bukarestben lekéstétek a repülőgépet, és ott ültetek a váróteremben, felismerték őt?
0: Igen, ott egy bárnál ültünk, igen, de az a bár, az már bezárt. Kinyittattuk, csak miattunk nyitották ki a bár, tehát nem volt annyi ember, de aki kinyitotta a bárt, meg aki ott beült, ha már nyitva van, azok ott nagyon néztek minket. Úristen, honnan ismerem ezt az embert meg? Azért Thomas Andersnek van egy megjelenése, ez is a mottoja, a szlogenje, hogy Gentleman of Music. Tehát, hogy neki van egy ilyen Gentleman of Music attitűdje is. Már azzal figyelmet felkelt, tehát, hogy itt valami történik már, és akkor még az emberek ránéznek, és akkor úgy ismerős ki ez. De ott nem jöttek oda hozzánk, de volt már olyan, hogy oda jöttek.
1: Dieter Bohlent könnyebb fölismerni szerintem.
0: Dieter Bohlent, igen, vele még nem dolgoztunk, nem is fogunk dolgozni. Mi Thomas Andersesek vagyunk. Ő tud énekelni, számunkra ő képviseli a Modern Talkingot.
1: További történetek?
0: Saragossa Band. Imádom őket, hatalmas nagy figurák. Tényleg is élőben játszanak a mai napig. Nagyon szeretem őket. Volt egy olyan szituációnk, hogy megkajáltunk szálloda, másnap volt a buli, aznap este még semmi nem történt, kocsival jöttek, müncheniek. Münchenből kocsival jöttek, és egy nap előtte már ott voltak, és volt egy szabad esténk. Mondták, hogy menjünk ki. Elmentünk, étterem, beültünk, egy karaoke bárba ültünk be. Ott röhögtek az énekeseken, nem tudom, egyszer csak összenézett a két alapítója a Saragossa Bandnek, csináljuk meg, megcsináljuk. De mit? Fölálltak, oda mentek, és bekértek egy Saragossa Band számot a stráctól, és beindult a videoklip, és egyszer csak elkezdtek énekelni, és úgy megfagyott a levegő, úgy a társaság, úgy Isten igazából érezte, hogy itt valami nem stimmel. És egyszer csak néztek a vásznat, az énekest, körbeállták, és nézték őket, és akkor nem értették, és akkor oda mentem, hogy de ezek ők. Segítenem kellett nekik, mert egyszerűen nem hitték el, és gyönyörű szép este alakult ebből a szituációból. Volt egy ugyanilyen a Mr. Presidenttel is, érünk vissza a szállodába a buli után 1:30, és esküvő van. És belépünk a szállodába, és Coco Jumbo. Na, abban a pillanatban így rám nézett a Delroy, és rohant fel a színpadra, kivette a srác kezéből a mikrofont, aki énekelt, és elkezdte énekelni. A srác először felháborodott. Ki vagy te, úristen? Itt egy afrikai feljött a színpadra, kiveszi a kezemből a mikrofont, mit akar? És elkezdésed, és megismert a hangját. Úristen, ez az eredet, ez egy, hogy kerül ide? Fölállt egyszer csak az ifjú pár, képzeljenek el egy ilyen nagy, fehér ruha, minden, habos-babos eskü, és így elkezd menni az ifjú pár ilyen lassú lépésekkel a színpad felé, és ez most mi? Ez most valakinek az ajándéka, vagy nem tudom? És megint oda kellett lépjek, és azt mondani, hogy itt az igazi fellépő, most pont itt vagyunk, ehhez mit szóltok? Kaptok speciálba egy kokkodzsámot. Hát ott is felállt a násznép, és hatalmas nagy buli lett. Fú, doktorában nagyon egy ritornello, egy visszatérő téma. Én kardvívó voltam, annak idején élsportoló voltam, még versenyt is nyertem, és edzőtáborokba jártunk a BVSC-vel Balaton Széplakra. Akkor volt a doktorában a pályája csúcsán, 92-ben, és No Cook című száma mai napig a fülemben van, ott hallgattuk a volt vívó társaimmal együtt, volt egy kis pianino is, én még ott próbáltam ütögetni, emlékszem, tán émolban volt, és ott próbáltam leszedni a számot. Ez volt 92-ben és 2007-ben hoztam Magyarország először a 2000-es években. 15 év nem telt el a két pillanat között, amikor ülök a edzőtáborban, a többiek buliznak, megy a doktorálban, én ülök a pianino előtt, próbálom leszedni a számot. És 15 évvel később ott állok a reptéren, és kezet fogok vele, és bemutatkozom, hogy Marsa Norbert vagyok. Ez is egy nagyon megható pillanat volt. Joe Cocker az egyik legnagyobb sztár, akivel találkoztam.
1: Azért említsük meg azt, hogy Joe Cocker kilóg a sorból.
0: Joe Cocker kilóg a sorból, és nem is mi hoztuk. Belekeveredtem. A sportcsarnokban volt a koncertje, és ismertem, nagyon jó barátságban voltam az egyik főszervezővel, és mondták, hogy meg vannak szorulva, tudták, hogy én is hasonló koncerteket csinálok, megvan a kapcsolatrendszerem, meg vannak szorulva, mert Joe Cocker egy olyan autót kér, és olyan bekészítést kér, amit ők nem tudnak megoldani. És hogy próbálják meg segíteni, és az lenne a legjobb, hogyha úgy tudnék segíteni, hogy még fizetni se kelljen érte. És ezért gondoltak rá, mert tudták, hogy jó kapcsolataim vannak, bármit megoldok, és mondom, várjatok, hogy telefon. Volt egy ilyen kaszinolánc, hogy Game World, ismertem őket, és fölhívtam az egyik tulajdonos hölgyet, és megmondtam neki, itt lenne Joe Cocker, és fuvarozni kéne, amik itt van. Tudom, hogy van nektek egy nagyon profi autótok, a orosz milliómosokat, meg a világ minden tájára a milliómosokat hozták be, akik külön géppel érkeztek, vitték a kaszinóba játszani. Egy ember volt csak, egy ember, aki mindenes volt. Ő volt a biztonsági ember, a sofőr, olyan képzettsége volt, azt hiszem a francia idegen légiókban is volt a srác. És mondom, oké, de mindezért fizetni se tudunk. És így néz rám a csaj nevet, azt mondja, nem baj, valamit azért tudunk, mondom, persze, tudunk intézni, kaptok 20 VIP jegyet. Szóval 20 VIP jegyet, azt mondja, jól megcsináljuk. Kaptak 20 VIP jegyet, amit ők a vendégeik között ki tudták osztani, tehát ott a kaszinónak lett ez egy hatalmas nagy reklám, és akkor mondtam, hogy még kaptok 10-et, amivel ti gyertek el. És utána én is kaptam VIP jegyet, amiért én ezt az egészet elintéztem. Tehát úgy kerültem bele ebbe az egészbe, hogy Marshall, gyere segíts, végül egész Magyarországon mi hurcobáltuk a Joe Cockert, a bekészítéseket mi intéztük neki, azt mondta, hogy csak ezzel az egy emberrel, aki a sofőr, ezzel hajlandó innentől kezdve bárhova menni, hogyha Magyarországon megy, profi sofőr, profi vezető, egyedül oldja meg 4 biztonsági embernek a munkáját, és utána, amikor elmondták neki, hogy én voltam az, aki ezt az egészet intézte, akkor behívott a öltözőjébe. És akkor van egy képem Joe Cockerrel, hogy megköszöni, hogy a fénypontja volt a szervezésnek ez az egész, amit én ugye a Hilton és a repülőtér között műveltem, és kaptam tőle egy képet, egy aláírást. Ez is egy nagyon megindító pillanat volt a személyes karrieremben, hiszen először is elintéztem egy olyan dolgot, ami másnak még pénzért sem ment. Másodszor is pedig, hát én nagy rajongója vagyok, a mai napig Joe Cockernek, Isten nyugosztalja, és a legelső barátnőm, ami nagyon sokat hallgattuk Joe Cocker, sőt az egyik balladája, az egyik szerelmes notája volt a kettőnknek a himnusza, úgymond. Engem nagyon mélyen érintett, hogy beültettek aztán az első sorba, és tulajdonképpen úgy éreztem, hogy azt a számot, a You Are So Beautiful című számot, azt nekem énekli a színpadra.
1: Jó, hogy ide terelted a beszélgetés menetét, mert meg tudom kérdezni azt, hogy neked, mint rendezvényszervezőnek, mit ölel fel a munkád? Tehát mi az a két véglet, amit neked biztosítanod kell rendezvényszervezőként, hogyha jönnek ilyen világsztárok például?
0: Ez egy nagyon komplex munka. Itt mindenhova kell legyen ismerettséged. Itt a biztonsági embertől, a szállító cégen keresztül, a luxus autókig, a luxus szállodákon keresztül, a legnagyobb éttermekig, mindenhova kell lenni. A légitársaságig kell egy olyan, például nekünk van egy illető, Andrea, aki amúgy erdélyi, aki folyamatosan intézi a mi repülőjegyeinket. Bookingolja is a repülőjegyeket, és folyamatosan ott van. Tehát, hogyha valami törölnek egy járatot, Andrea éjjel 1:30-2-kor leszervezi, hogy az az illető reggel 10-re itt van Magyarországon. Tehát, hogy még erre is figyelni kell, hogy legyen egy olyan ember, aki éjszaka tud intézkedni, mondjuk repülőjegyügyben. Nagyon sokrétű. Aztán nem említettem még a hangtechnikai cégeket, a rájdereket, a követelményeket, a bekészítéseket, hogy ki mit szeret, mit iszik, honnan lehet beszerezni egy olyan Moët & Chandon pezsgőt, például, amit mondjuk a Boney M kér az öltözőben specifikusan, hogy milyen gumicukor kell doktorálbannak, hogy mikre kell figyelni, melyik sztár, mit szeret, hogy férfi hostolja, vagy nő hostolja, iszonyat sok összetevője van, és ez az, amit szintén nem lehet megtanulni az egyetemen, a főiskolákon. Ez tényleg kell, ez a több mint 3 évtizedes tapasztalat itt a show businessben.
1: És minden kérést ki tudtok elégíteni, vagy már találkoztatok olyannal, amelybe beletört a bicskátok?
0: Most gondolkodnom kell, de most hirtelen nem ugrik be olyan, amit nem tudtunk elintézni. Még olyan is volt, hogy az illető megérkezett a szállodába, azt mondta, hogy nem, ez nekem nem jó. Én át akarok menni a másikba. Fölhívtuk a másikat, és akkor át tudtuk vinni. Több szállodalanccal van szerződésünk, nagyon sok szállodával tartjuk a kapcsolatot. Corporate cont szerződéseink vannak a szállodákkal. Utolsó pillanatban is tudunk váltani, hogyha kell. Nem volt még olyan, amit nem tudtunk volna megoldani. Hál' Istennek, ne is legyen.
1: Norbi, ezekkel a retro sztárokkal kapcsolatban is elmondható, hogy olyan hosszú és akár nehezen teljesíthető kívánságlistákkal érkeznek, mint amelyekkel a mai sztárok, amelyekről gyakran olvasunk, hallunk.
0: Hál' Istennek nem. A mai sztárokhoz képest azért sokkal alacsonyabb követelményrendszerrel dolgoznak ők, mint mondjuk a legnagyobb sztárok mostanában. Ott tényleg találkozna a riderekben olyan dolog, ahol 50 oldal csak a rider, hogy mit kérnek, hogy kérnek, mikor kérik. Mivel a 80-90-es évek sztárjai karrierjük tetőpontja ugye akkor volt, és nem most, ennek következtében azért alacsonyabbak az igényeik, mint a ma futó legnagyobb sztároknak, sokkal könnyebben teljesíthetőek, bár sokrétű azért az igény, tehát mindenre kiterjed, egészen a repülőjegytől, egészen a repülőn elfoglalt helyüktől, a nagyobb láttértől, a business class-tól kezdve a hotel kérésig, a cateringig, a riderig, a hospitality riderig, azért nagyon széles rétű az ő kívánságlistájuk, de korán sem olyan erős, mint mondjuk a mai sztároknak.
1: Az helytálló az a megállapításom, hogy mi magyarok nagyon vevők vagyunk a retro zenére, vagy a környező országok lakossága ugyanúgy vevők?
0: Elmondható az, hogy ez a régió, ez retro specialista. Itt a Lengyelország északi határától kezdve egészen a horvát tengerpartig ez a közép-európai, közép-kelet-európai régió és a nyugat-európai régió egészen Svájctól Észak-Németországig abszolút retro lázban ég. Nyugat-Európában még stadionos retro fesztiválok is vannak. Tehát azért itt Közép-Európában inkább csak a sportcsarnokig jutnak el ezek a fesztiválok, de kint megtöltenek nagy stadionokat is.
1: De már nem egy sztár tölti meg a nagy stadionokat és a sportcsarnokokat, hanem sokan együtt.
0: Pontosan így van. Tehát ezek fesztiválok. Egy fesztivál keretén belül egy napon is több fellépő van. Általában ez egy ilyen 18 órától éjfélig terjedő non-stop program, amiben több nemzetközi és magyar sztár is van. szinte havi rendszerességgel vannak arénás fellépéseink, ami annyit jelent, hogy komplett arénás műsorokat állítunk össze és szervezünk le. Tehát a 4-5-6 nemzetközi fellépőtől és a magyar fellépőkön keresztül mindenkit mi foglalunk és szervezünk ezekre az arénás bulikra. Például az Aréna Retro Partira dolgoztunk, Kolozsváron is az arénában, a Polivalentában. Voltunk Győrben már, Pozsonyban és a többi magyarországi arénában is, Phoenixben, a kisebbekben is, például Nagykanizsán, Nyíregyházán. Végig jártuk már például a romániai stadionokat is, voltunk Marosvásárhelyen is, szabadtéri fesztiválokat is. Tehát nagy keletje van mostanában ennek a műfajnak, ezeknek a fesztiváloknak. Mi komplett fesztivál szervezéssel is foglalkozunk. Aréna Retro Party októberben, ott 7 nemzetközi fellépő lesz, a Bad Boys Blue-val és a Saragoza Banddel és Milli Vanillivel és Right Said Freddel az élen. Tehát maguk, egymaguk már nem tudnak egy arénát megtölteni, de hogyha 4-5-6 fellépő egymás után jön, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem 10 000, hanem több 10 000 embert is megmozgatnak.
1: Norbi, a rendezvényszervező is, akár csak a jó pap is holtig tanul?
0: Ez így van. Minden rendezvényen tanulok valamit. Ez így volt most Szlovákiában is az előző nap, mivel hogy mi most egy rendezvény után beszélgetünk, azért is vagyok itt Szlovákiában. Tegnap is voltak tapasztalatok több téren. Ezeket gyűjtöm, van, amikor fel is írom, amikor nagyon fontos van. Raktározom el a különböző polcokra itt a fejemben.
1: Fut a szekered, fut a céged szekere, látszólag simán mennek a dolgok. Boldog vagy, kiegyensúlyozott, megtaláltad a számításaidat a munkában. Mi az, ami előre visz?
0: 25 éves koromban volt egy nagyon nagy mélypont az életemben. Ugye a harsonás karrierem akkor tört derékba, a legnagyobb tinédzserkori szerelem akkor dugába dőlt. Családunk széthullott, édesapám halála miatt. Egyedül éltem egy 20 négyzetméteres földszinti sötét lakásban. Tehát nagyon mélyen voltam. Én úgy gondolom, hogy ott volt egy, ezt így nem lehet elmondani, Isten igazából, ez egy nagyon mély korszak volt. Már csak a harsonok karriert képzeljük el, hogy ott van egy ember, egy épp hogy csak identitás tudatára ébredt ember, aki egész életét azért töltötte, hogy harsona művész legyen. A harsonáról tud mindent, minden egyes porcikáját ismeri. Ő harsonás akart lenni. 20 éve ezért él, ezért gyakorolt napi 4-5 órákat. És egyszer csak 25 évesen realizálnia kell, hogy nem, ez nem működik. Ez egy hatalmas negatív törés volt az én életemben és az én karrieremben is. Erre rájön egy édesapa elvesztése. Erre rájön egy nagy szerelemnek az elvesztése. Itt volt egy olyan mély korszak, volt, hogy 2-3 napig is jöttem a lakásból, amikor éppen nem volt munkám. Itt nagyon mélyen voltam. Sokszor mondják a barátaim, hogy te figyelj, te innen indultál 25 évesen egy összeomlott életből. Hát te a következő 25 évben olyan sikereket értél el, nemzetközileg elismert üzletember vagy zenész lettél. A Bonnie M-mel léptél fel 10 éven keresztül, annak ellenére, hogy tönkre ment a karriered, világsztárokkal játszol együtt. Nem kellene neked elmenni life coachnak? Nem kellene neked tartani előadásokat, motivációs tréningeket? És ezen most elgondolkodtam, mert tényleg én úgy gondolom, hogy ebben a témában is egy hiteles ember lennék. Hát egy olyan mélyről érkező ember, aki nemzetközi sikereket ért el, én úgy gondolom, hogy az én, és betöltöttem most már az 50. életévemet, én aztán elmondhatom magamról, hogy nagyon sok emberrel találkoztam az életem folyamán. Csak a Facebookot nézzük, 12 éve betelt az 5000 ember, már azóta csak úgy tudok új embert betenni, ha valakit kihúzok. Nagyon-nagyon sok embert ismerek, ha közönségeket is, több millió emberrel találkoztam életem során. Itt egy olyan élettapasztalat gyűlem lett föl, hogy lehet, hogy hajlok majd a barátaim hívószavára, és lehet, hogy egyszer összeállítok egy előadást, és tényleg ilyen motivációs tréningbe, vagy life coachingba fogok belekezdeni. És ennek az alapja az az érzés, ami kihúzott ebből a mély korszakból, hogy én még valamiből nagyot szeretnék alkotni. Volt bennem egy ilyen érzés, hogy oké, nem sikerült, rendben, nagyon mélyen vagy, évek óta nagyon mélyen vagy, de csináljunk már valamit, ott van te. Valamiért neked itt még tenned kell valamit. És volt egy pillanat, amikor elmentem turnéra, Ilyenkor, amikor az embernek, akkor nem volt állásom, bevállaltam egy turnét, a Rigolettót játszottuk el 50-ször. Akkor végeztem el az agykontroll tanfolyamot, és sokat meditáltam. És van egy kvártett a Rigolettóban, harmadik felvonás, zseniális. Verdi egyik zsenialitása. Négy különböző hang, a négy különböző típus. Az egyik a hódító férfi, a másik a hódítandó nő, a csalódott nő, a negyedik pedig a csalódott nő édesapja, aki bosszút esküszik. És ez a négy hang együtt, egy áriában, egy kvártetben. Akkor nagy kontrollon azt tanultak, hogy van közös tudatalatti. Ebben a kvártetben nincs harsona, tehát ott ültem az árokban, és nem volt benne játszani. Ha van közös tudatalatti, én most lemegyek alfába, és ezt leviszem. És ott ültem, már a tétel előtt elkezdtem visszaszámolni, agykontrollon technika, alfa, és elképzeltem, hogy kinyitom, mint egy ilyen kürtő, és leviszem a zenét az embereknek. Közvetítem a zenét, az olyan szép ez a kvártet. Ezt meg kell hallgatni. Üljenek le, és tegyék be a YouTube-ról. Ezt meg kell hallgatni, ezt a kvártettet. Ilyen fejjel tudják, hogy mi történik benne. És két évvel később az embereknek közvetítem a zenét. Két évvel később megalapítottam a cégemet, amivel az emberek felé közvetítem a zenét. És úgy gondolom, hogy nekem ez az, ami miatt nekem ezt a céget meg kellett alapítsam, hogy közvetítsem a zenét, hogy szórakoztassam az embereket. Ezért is lett később a neve a cégemnek Marshall Entertainment. Mi azért vagyunk, hogy az emberek szájára mosolyt varázsoljunk, hogy szórakoztassuk őket. És most, amikor lezártam 30 év showbizniszt valamilyen szinten, ugye 10 évig mint művész és 20 éves volt most a cégem, tavaly ünnepeltük, ez egyfajta lezárás is volt, és egy új korszak megnyitása. Át is alakult a weboldalunk, és újra ez a érzés visz előre, hogy nekem valamit adnom kell az embereknek, tőlem várnak valamit, közvetítenem kell. Úgyhogy ezt a vonalat most a cég harmadik évtizedében a saját produkció képviselik. Újra egy olyan dolog történik meg az életemben, amikor az elmúlt évtizedeknek a tapasztalatát ötvözöm, mint producer is kipróbálom magamat, én teszem össze a produkciót, én hívom meg a művészeket, a látványban közreműködöm, a programozásban a LED contentet én tetettem össze a szakemberekkel, és olyan produkciókat teremtek, ami előtte még nem volt. Fel lehet menni a weboldalra és a saját produkciónk között. Ott vannak, amiket az elmúlt két évben csináltunk, én, mint producer tettem össze, és amikkel mostanában turnézunk. Ettől függetlenül az az érzés, ami kihúzott 25 évesen engem a kátyúból, az nem csak ebben a saját produkciók dologban kulminálódik, hanem abban, hogy még mindig ott motoszkál bennem, hogy nekem valami különlegeset kell még alkotni, úgyhogy 25 év elteltével újraíródik egy 10-es lista. Olyannyira, hogy pont most kezd összegződni. Nagyon sok jegyzetet írtam, és pont mostanában kezdtem összegezni a dolgokat. Természetesen az első 5 az a céggel kapcsolatos. A saját produkciók, az ötletek, hogy miket, hogyan, mit akarok elérni, az, hogy szeretném nyitni az ország határokat, szeretném átlépni Közép-Európa határait, szeretném átlépni Európa határait. Természetesen ezek is ott szerepelnek a listán, de nem ér semmit a lista, hogyha a 10-es lista második felében nincsenek olyan extrém dolgok, amik még saját, az ember saját számára is butaságnak hangzanak, mert ott van ebbe a listába például, hogy műsorvezetés. Többször volt rá precedens, hogy rendezvényeken megkértek engem, hogy mint műsorvezető közreműködjek. És én fogtam ezt az egész rendezvényt, és konferáltam is. Ez is ott lesz a 10-es lista második felében, ebben biztos lehet az ember. Ott lesz az, hogy life coach. Még képeznem kell magamat, mert amikor az ember life coach, ezért egy másik élet, egy másik ember életébe azért nagyon belenyúl. Tehát oda azért még képeznem kell magamat. Ugye a zenei diplomához pszichológiai képzettség is járt, mert a zenetanároknak pszichológiát is kell tanulniuk. Ebben még szeretném magamat képezni, de mindenképpen szeretnék elindítani egy ilyen vonalat is. Akkor ez a forgatókönyvírás, az, hogy ez az elmúlt 30 év itt a showbizniszből, hogy látom, könyvírás, forgatókönyv, film, ez is biztos, hogy benne lesz. Nem tudom, hogy mennyire reális, de belekerül, és biztos, hogy el fogok kezdeni lépéseket tenni ez irányban. És még ezer millió dolog van. Például vannak gasztronómiai terveim is. Nagyon érdekel engem egy ilyen street food, egy ilyen food truck dolog. Nagyon sok mindent láttam a világban, nagyon sok felé jártam, és ez is például ott motoszkál bennem, hogy valami gasztronómiai ínyenség az elmúlt 30 év tapasztalatai alapján, ami már a zenétől már teljesen távol áll, de azért még a rendezvényszervezés része mondjuk egy ilyen catering dolog. Ilyenben is gondolkodom. Biztos, hogy ez is föl fog kerülni a 10-es listára. Szeretném, hogyha a saját produkciók befutnának, és miután már az összes tervemet megvalósítottam, ami a zenével kapcsolatos, kinyitni egy picit a kaput más felé is, és más vállalkozásokba is szeretnék belefogni. Van egy nagyon extrém ötletem is. Én szeretném egy benzinkúton is látni az emblémámat. Marshall Petrol, látom itt magam előtt a kiírás. És ennek majd aztán semmi köze nincsen a rendezvényszervezéshez. Biztos, hogy ez irányba is fogok tenni lépéseket. Én nagyon szívesen látnám egy benzinkútra kiírva azt, hogy Marshall Petrol. Esküszöm, jól mutatna.
1: Az a könyvírás az mindenképpen legyen rajta a listán. Az fontos. Szerintem meg kellene írni ezeket a tapasztalatokat, élményeket. Jó volna ezeket továbbadni. Jó volna ezeket elolvasni pusztán csak.
0: Köszönöm az inspirációt. Most elgondolkodtam, hogy tényleg lehet ez lenne az egyik legfontosabb a 10-es listáról, és nem pedig a benzinkút, ami azért egy kicsit elrugaszkodott a valóságtól, valljuk be őszintén. Igen, most ez egy olyan riport volt, az a riporter jó, aki tényleg olyan dolgokat tud kiszedni a riport alanyból, amit nem biztos, hogy el szeretett volna mondani. Na már most te ilyen riporter vagy, és ez nem csak ugye maga a riportnak a mélységeit tágítja ki, hanem a riport aranyban is elindítanak gondolatmeneteket. És amikor innen föl fogok állni, akkor biztos, hogy ezt viszem magammal, hogy ezeket a történeteket le kell írni. És biztos, hogy a 10-es listán egy előkelő pozícióba fog kerülni.
1: Jó, ez a könyvírás lehet egy pálya kicsúcsosodása, ezt valóban megírhatod nyugdíjasként is akár, odáig további tapasztalatokkal gazdagodsz majd, viszont hogy ezt a beszélgetést is keretbe zárjuk, megkérdezem, hogy a nagyapád freskóját mikor látod utoljára az operaházban, a budapesti operaházban?
0: Szinte évenként látom, mert a volt kollégák, barátok, akik ott állnak, lefotózzák és elküldik. Úgyhogy így járok a Bartók Konziban lévő tablóképemmel is, az is nagyjából egy hónapon szembesítenek vele, hogy néztem ki 18 évesen, mert vagy volt növendékeim, akik azóta már a konziba járnak, vagy ismerőseim, barátaim, tanárok a konziból küldik a tablóképet. Ugyanígy vagyok a nagyapám freskójával is, az is többször megjelenik így a telefonomon üzenetként, sőt, vannak olyan növendékek, akik meglátogatják még a sírját is. A nagyapámnak, még egyszer, mert azért ez durva, a nagyapámnak vannak olyan növendékei, akik a mai napig meglátogatják a sírját, több mint 30 éve halt meg, és küldik nekem a képet, hogy virágot tettek, és hangszert tettek a sírjára. Az egyik leteszi a harsonáját, a másik trombitáját, és lefotozzák nagyapám sírját, és elküldik nekem. Ilyen is van.
1: Szerinted büszke lenne rád a nagyapád és az apukád? Sőt, megkérdezem, szoktál velük így látatlanban beszélgetni?
0: Igen, igen. A jó riporter megint nagyon beletalál a dolgokba. Isten igazából igen, és duplán nagyon fontos lenne ez a mondat, hogy megkérdezzem tőlük, hogy nagyapám büszke vagy azért rám, apám büszke vagy azért rám, és az azért rám ott nem véletlenül használom, hiszen ők művészek voltak, és a művészvonalat az öcsém vitte tovább, és az öcsém játszik egy nemzetközileg magasan kvalifikált zenekarba azt a hagyományt, azt az életutat, amit ők kijelöltek nekem, én azt nem vittem tovább. Mondhatjuk azt, hogy érezhetem azt, hogy ők nem voltak rám annyira büszkék, mint az öcsémre. Én nagyon büszke vagyok az öcsémre, és ők is nagyon büszkék voltak az öcsémre. Sőt, hát az apámnak az égköve volt az öcsém. De most, hogy ilyen sikereket elértem, azért gondoltam rá, hogy de jó lenne, ha most ezt látnák, és de jó lenne, hogyha éreznék ezeket a sikereket, és de jó lenne, hogyha csak annyit mondana az édesapám, hogy na fiam, ezt tényleg nem gondoltam volna. Én a harsonát adtam a kezedbe, mert azt hittem, hogy csak ebben van esélyed érvényesülni az életbe. És amit itt felépítettél, és amit csináltál a nevünkből, Mert Marsall József az egy freskó az Operaház egyik folyosóján. De most a Marsall Entertainment az egy nemzetközileg ismert cég ebben a szakmában. Te nemzetközileg befuttattad a mi nevünket. Fiam, én nagyon büszke vagyok rád. Azért, hogyha ezt a kis monológot az édesapám most elmondaná nekem, azt hiszem, az lenne a legnagyobb hála. Nem is tudom megfogalmazni. Egy nagyon nagy dolog lenne.
1: Ez jó végszó lenne. Viszont, ahogy már megbeszéltük, azt is le kell szögeznünk, hogy hiszel abban, hogy a sors akarta így, hogy ott a mélypontra kerülj, hogy megszakadjon a zenei pályafutásod, és elindulj egy más területen, ahol szintén, vagy ahol sikert sikerre halmozol, halmoztál, és halmozni fogsz.
0: 50 éves fejjel azt kell, hogy mondjam, hogy igen. Nekem a zenét kell, és a jó hangulatot, és a jó kedvet kell az emberek felé, hogy közvetítsem. Nekem ez a feladatom, és ezt nem harsonásként kell, vagy nem csak harsonásként kell, hanem sokkal nagyobb volumenben, emberek tízezreihez, százezreihez kell, hogy eljuttassam a zenét. Nekem ez a sorsom, én úgy gondolom, és ehhez azért el kellett tenni azért 2 évtizednek, hogy én ezt így magam előtt is ki tudjam mondani. Azért 25 évesen az ember, amikor valamiért élt 25 évig, és azt nem tudta megvalósítani, akkor nem így gondolja, hogy én most elkezdem a rendezvényszervezést, mert nekem ez a sorsom, és nekem ezért dőlt kátyúba az eddigi életem. Ott azért nem így gondoltam. De 25 év távlatával így 50 évesen kimerem jelenteni, hogy nekem itt volt a helyem, nekem itt van a helyem, hogy itt alkossak, és itt adjak az embereknek valami pluszt.
1: Itt a Pátria Rádió, benne a beszélgetős Pentaton. Marsall Norbert, harsona művészből lett rendezvényszervezőt, üzletembert kérdeztem. Az interjút már hallhatták adásunkban, megismételtük. A folytatásban zene, két retro együttes, a Modern Talking, majd a Bad Boys Blue zenél.

A Pentaton beszélgetős változatában ma is egy héttel ezelőtt Marshall Norbert harsonaművészt, rendezvényszervezőt faggattam. Az interjú tavaly májusban készült, már korábban is hallhatták adásunkban, és megtalálják a honlapunkon is a podcastek között. Az elmúlt percekben a Bad Boys Blue, előtte a Modern Talking egyet slágere szólt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket műszaki munkatársam Kubányi Péter nevében is. További szép napot kívánva búcsúzik már a Puha József.

Egy évvel ezelőtt hunyt el kolléganőnk Bodré Eleonóra, aki 1983-tól haláláig volt rádiós közösségünk tagja. Tavaly az ő beszélgetéseiből készült műsorral vettünk tőle búcsút. Most, halálának első évfordulóján megismételjük ezt az összeállítást a Szalagtárban, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallhatnak itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Jövőre jöhet a családi kártya, jelentette be Erik Tomás munkaügyi miniszter. Putyin dróncsapatokat hoz létre az orosz hadseregben. Az éjszaka változatlanul telik, csak mérsékelten frissül fel a levegő. Holnap reggel 16 és 25 fok közötti értékek várhatók. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Mondom a részleteket.

0: 2,5 teravatóra áll majd rendelkezésre. Ez jóval meghaladja a szokásos mennyiséget. Az SPP hangsúlyozta, hogy a gázellátás zavartalan, a vállalat pedig a felhasználók mintegy 60%-át szolgálja ki. Ugyanakkor az európai gázpiac helyzete továbbra is bizonytalan, a nyári és téli árak közötti különbség minimális, sőt, időnként a nyári árak magasabbak, ami visszafoghatja a betárolást Európa egyes részein. Boris Szuszko igazságügyi miniszter fegyelmi eljárást kezdeményez egy bíró ellen a gölnici gyilkosság ügyében. Szerinte mulasztás történhetett a tragédia előtt, mivel az áldozat nem kapott tájékoztatást férje szabadonbocsátásáról. A minisztérium büntető feljelentést is tesz és a legfelsőbb bírósághoz fordul. Szuszko szerint az ügy jogi minősítése sem volt megfelelő, mert felmerülhet a családon belüli erőszak gyanúja is. A hiroshimai atomtámadás évfordulóján augusztus 6-án tartják a nukleáris fegyverek elleni világnapot. A II. Világháború végén 1945-ben ezen a napon ledobott bomba több tízezer ember életét követelte, és következményei még évekig érezhetők voltak. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a nukleáris fegyverek veszélyeire és a leszerelés fontosságára. Az ENSZ szerint a hiroshimai tragédia ma is figyelmet az emberiség számára. Vlagyimir Putyin bejelentette, hogy új haderőnemet hoznak létre az orosz hadseregben, a pilóta nélküli rendszerek csapatait. Az alakulat élére Denis Lyamin vezérezredest nevezte ki. Az orosz elnök szerint az átszervezés az ukrajnai háború tapasztalatain alapul, ahol a drónok kulcsszerepet játszanak. Putyin emellett a katonai logisztikai szolgálatok összevonását is bejelentette, amelyeket Valeri Szolodcsuk vezet majd. A döntés Andrej Belousov védelmi miniszter javaslatára született.
1: Időjárás.
0: Az éjszaka változatlanul telik, csillagfényes, felhőtlen égbolt mellett mérsékelten frissül fel a levegő. A városokban helyenként 25 és 27 fokot sem éri el a maximum érték. Holnap a nap túlnyomó részében még tartja magát az anticiklon és a kialakult extrém hőség. Reggel 16 és 25 fok közötti értékekkel számolhatunk.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Radar méri a sebességet Gömörrákosra behajtva Nagyszalánc irányából. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Bábel Ivett.
2: Mihály Simecska édesanyjának botránya után újabb pénzügyi témában kell magyarázkodnia a Progresszív Szlovákiának. Az Aktuality hírportál értesülései szerint ugyanis a párt 2025-ben közel 70 ezer eurót fizetett ki egy olyan cégnek, melynek Iván Korcsok felesége a tulajdonosa. A pénzt Korcsok munkájáért, a választási program előkészítéséért fizette a párt, de maga a volt államfő jelölt is beismerte, erre nem a legátláthatóbb módot választották, és ezen változtatni fog. De nem csak Iván Korcsok, hanem Igor Matovics is kapott kellemetlen kérdéseket a napokban, ráadásul egy pedofil gyanús ügy kapcsán. Ezekről a témákról kérdezem Lajos P. János újságírót, az Újszó online szerkesztőjét. Kezdjük a Korcsok üggyel. Iván Korcsok 2024-ben jelentette be, hogy belép a Progresszív Szlovákiába. Mennyire meglepő az az információ, hogy a PS fizetett Iván Korcsoknak, tekintettel arra, hogy egy volt külügyminiszterről beszélünk, aki nyilván megszokott egy bizonyos életszínvonal, és aki ráadásul jelenleg semmilyen más pozícióban nem volt, ahonnan rendszeres fizetést kapna.
3: Egyáltalán nem meglepő, ugye Korcsok már korábban is, tehát 2021-ben belépett ugye a PS-be, és utána nem sokkal a párt elnökségi tagja lett, majd idén tavasszal pedig a párt alelnöke is. Úgyhogy ebből a funkcióiból kifolyólag, és hát a pártban végzett munkájáért normális, hogy ő fizetést kap az adott pártól. Az nem teljesen normális, ahogy ezt a fizetést a PS

0: folyósította Ivan Korcsoknak.
1: Tehát a gond az, hogy a fizetést nem egyenesen neki folyósították, hanem egy cégnek, melynek élén ráadásul nem is ő állt, hanem a felesége?
0: Igen, tehát hogy igazából már tényleg az a gond, hogy egy olyan cégnek folyósították, amihez jogilag Ivan Korcsoknak nagyon nincs köze. Hogy egy kicsit a cégről is beszéljünk, ezt 2023-ban ugye meg Ivan Korcsok és a felesége együtt alapították, amikor Ivan Korcsok távozott rövid időre a politikából, és hát arra szolgált, hogy bizonyos tevékenységeit lefedje, tehát akkor is volt ennek a cégnek tevékenysége. Nem tudom pontosan elmondani, hogy Ivan Korcsok éppen nem tudom, tanácsadói tevékenységéért, vagy valami másért kapott ezen a cégen keresztül jutalmakat, vagy fizetést, vagy hát ezzel a cégen keresztül intézte a számláztatott olyan munkáért, amíg elvégzett, és ez akkor teljesen rendben is volt, mert ő akkor ennek a cégnek a ügyvívője volt, amellett, hogy tulajdonosa is, és ez rendben volt. Viszont 2024-ben ebből a cégből kilépett, amikor belépett újra a politikába, tehát közeledett a PS-hez, amit azzal magyaráz, hogy ő nem akart kapcsolatban lenni semmilyen céggel. Viszont ezen a cégen keresztül kapta 2025-ben, és hát valószínűleg még 2026 első részében is a fizetését a PS-től. És hát ez már nincs teljesen rendben, ugye ez felmerül az, hogy esetleg járul egy fizetési elkerülés. Tehát, hogy maga a cég az természetesen adózott ezután a fizetések után, már úgy értem, hogy adózott azután, megadózta azt a pénzt, amit a PS-től kapott, de valószínű jövedelemadót nem fizetett, tehát Ivan Korcsok nem volt alkalmazottja ennek a cégnek, és úgy kapott belőle pénzt, vagy fizetésszerű dolgot.
1: A PS nemrég azért virált a Smert, mert a párt a Smer ügynökségen keresztül fizeti Robert Fico fiát. Iván Korcsok ügye kapcsán elhangzott az a kritika is, hogy ez hasonló eset. Ön szerint mennyire lehet párhuzamot vonni a két ügy között?
0: Nagyon nehéz párhuzamot vonni, én azt mondanám, mert ugye a Smer agentúra, amiről beszélünk, és aminek Robert Fico a vezetője, azt maga a párt hozta létre. Tehát a Smer hozta létre azt az ügynökséget, és hát arra használja, hogy a pártnak a kampányait szervezi, és az állami támogatást, amit pártként kap az államtól a Smer, azt utalja gyakorlatilag át ebbe az ügynökségbe, és ezt vezeti Robert Fico fia. Itt nem is azzal van a gond talán, hogy Robert Fico fia vezeti ezt az ügynökséget, mert hogyha ő alkalmas erre, és a párt úgy gondolja, hogy ő neki kéne ezt vezetni, akkor vezetheti. Ugyan kicsit furcsa, hogy ez a családi kapcsolatokon keresztül működik, de ez végül is a párt ügye. Ott inkább az volt a nagyobb probléma, hogy a párt ezzel eltünteti azt, hogy átláthatatlanná teszi a kampány finanszírozását, ugyanis ő csak annyit tesz, hogy egy választási kampány esetén átutal több százezer eurót ennek a cégnek, és az a cég szervezi a kampányát, de azt már nem látjuk, hogy ezeket a több százezer eurót ez a cég mire költi. Elszámolási kötelezettsége ugyanis sok a pártnak van, és ő pedig azt be tudja mutatni, hogy ezt a pénzt egy ügynökségnek utalta át, amit ugyan ő hozott létre, de a további részleteket, tehát hogy milyen reklámügynökségekkel dolgozott, ki készítette magukat a reklámokat, vagy a billboardokat, kiszervezte a pártnak a rendezvényeit konkrétan. Hát valószínű, ez a Smer ügynökség is csak gyakorlatilag egy egyszemélyes KFT, nem sok alkalmazottal, tehát hogy ő is tovább közvetíti ezt a munkát. Úgyhogy ott inkább ez volt az a gond, hogy átláthatatlanná tette a Smernek a választási kampányát. Ami a PS esetében nem erről van szó, tehát hogy itt tudjuk, hogy a Ivan Korcsok megdolgozik azért a pénzért. Itt inkább arról van szó, hogy egyfajta adóoptimalizálás, hogy ilyen finomabban fejezem ki magamat, vagy adófizetési járulék fizetési elkerülés esete áll fenn. Tehát, hogy ez sem szép, jogilag valószínűleg rendben van, de egy politikustól nem szép, hogy így kapja a fizetését.
1: Iván Korcsok beismerte, hogy hibát követtek el, de mennyiben felelős ezért a helyzetért maga a PS, hisz a párt pénzügyi szakembereinek is oda kell figyelni arra, kit milyen módon fizetnek, hogy abba ugye később ne lehessen belekötni.
0: Ez így van, tehát hogy itt a párt is átgondolhatta volna jobban azt, hogy milyen módon fizeti a elnökségi tagját, vagy később az egyik alelnökét. Nem szerencsés ez a megválasztott mód egyáltalán, ahogy ők Ivan Korcsokot kifizették a munkájáért.
1: Korcsok ügye kapcsán olyan vélemények is megjelentek, hogy a pártot érő kritika túlzás, és csak azért, mert a PS le akarja váltani a Smert, nem várhatják el tőlük, hogy minden téren transzparensek és botrányoktól mentesek legyenek, de ez kinek a hibája, ez az elvárás? Valóban túl szigorúak lennének a választók a PS-szel szembe, vagy azért maga a párt is tehet erről, amely azt hangoztatja, hogy ellentétben a kormánypártokkal nekik nagyon fontos az átláthatóság?
0: Ez így van, tehát hogy a PS maga nevelte ki a választóit, illetve hogy ő vonzott olyan embereket a választói közé, akiknek nagyon fontos az átláthatóság, és ezt ők maguk gyakran hangsúlyozzák is. És általában meg is felelnek azoknak az átláthatósági követelményeknek, amiket állítanak magukkal szemben, de hát vannak hibák, és ez egy olyan hiba, amit ők elkövettek, és kérem kényszerített hiba, amit hát most megpróbáltak rendbehozni, ugye mi van Korcsok bocsánatot kért miatt, a PS is bocsánatot kért, Iván Korcsok bejelentette, hogy rendben, most akkor inkább létrehoz egy, vagy hát ő is vállalkozó lesz, és mint vállalkozó fogja majd kapni a fizetését, és ebből rendesen adózni fog, és járulékot fizetni. De ez egy hiba volt a PS részéről, és én nem írom alá azt, hogy szigorúbb a kritika a PS-szel szemben. Tehát lehet, hogy szigorúbb a kritika, de nagyobbak is az elvárások a PS-szel szemben, és erre a pártnak számítania kellett volna már korábban is.
1: Másik téma, amiről még kérdezni szeretném, Igor Matovics mozgalmának volt képviselőjével függ össze. Ezt a képviselőt cseh pedofil vadászok leplezték le az interneten, akik álnév alatt kiskorú lányoknak adták ki magukat, és így kommunikáltak vele. Ez a képviselő mondhatni úgy, hogy belesétált a csapdába, holott az álprofil jelezte, hogy egy 14 éves lányról van szó. A volt képviselőt ez nem zavarta, szexuális jellegű írásokat, fényképeket küldött neki. Mennyire tartja súlyosnak ezt az ügyet?
0: Hát ez mindenképpen nagyon súlyos ügy, nem is annyira politikailag, mint tényleg egy bűncselekményről beszélünk. Ugye a főügyész már bejelentette, hogy ex officio nyomozást indítanak az ügyben, majd büntetőeljárást indítanak az ügyben, és a vadászok jelentése alapján, vagy anyagai alapján el is indult ez a nyomozás, és kivizsgálják Dominik Trudeau ügyét. Politikailag is egy elég kellemetlen ügyről van szó, ugye Trudeau most már nem képviselő, parlamenti képviselője a Szlovenszkó mozgalomnak. A 2023-as választásokon nem jutott be ugye a parlamentbe, de 3 évig az volt, tehát 20 és 23 között parlamenti képviselője volt Igor Matovics pártjának, és a 2023 választás után is kapcsolatban maradt a párttal, tehát azt hiszem, hogy a jogi csapatának volt a tagja. Tehát Matovics állítja, hogy most már megszakítottak vele minden kapcsolatot, de ez mindenképpen igaz rá erre a helyzetre az, hogy Igor Matovics volt az, aki behozta a politikába, behozta a parlamentbe, és igazából nem is csak teljesen az a gond, hogy Igor Matovics behozta, hanem ahogy kommunikált erről az ügyről később.
1: Mert hogy ugye a Szlovenszkó mozgalom elnöke azt mondja, nem az övék a felelősség egy olyan felnőtt ember cselekedeteiért, aki valamikor az ő képviselőjük volt. Tehát az első kérdésem az, hogy elegendő válasz-e ez erre. A másik része a kérdésemnek pedig azzal függ össze, amit talán ön is jelzett, hogyan kommunikált a közösségi oldalán Matovics, aki nagyon támadóan reagált azokra a politikusokra, képviselőnőkre, akik beszéltek erről az ügyről, például az egyik képviselőnőről, akinek a nevét nem mondom ki, úgy írt, hogy kinek az ágyán keresztül került a pár. Szóval felmerül a kérdés, hogy ez a fajta kommunikáció méltó-e egy volt miniszterelnökhöz?
0: Egyelőször az első kérdésre válaszolok, tehát hogy valóban Igor Matovics nem felelős azért, amit egy képviselő a magán életében, vagy ahogy a magán életét visszivezeti. Viszont amikor egy ilyen ügy kiderül, akkor azt hiszem, hogy máshogy kell kommunikálni, és mégiscsak van bizonyos felelőssége abban, hogy ő kit választ ki a parlamenti választási listájára. Tudjuk, hogy Matovics ezt szintén gyakorlatilag egyénileg egyedül dönti el, és ugye ő azzal védekezett, hogy ez az ember nem volt tagja a pártjának, de hát azt is tudjuk, hogy az Olanónak kezdetben talán csak 10 tagja volt, tehát hogy egy nagyon szűk kör, még akkor is, amikor bejutott a parlamentben több tucat képviselőjük, amit aztán a pártörvény módosítása miatt ki kellett volna bővíteni, tehát hogy ez nem egy indoklás. ami a másik része a kérdésnek, hogy ahogy kommunikál. Tehát, hogy egyből nem mondom azt, hogy nagyon jó dolog összekapcsolni ezt a bűncselekményt, valószínű bűncselekményt, mondjuk így, mert hát még nem ítélték el a volt képviselőt, nem jó dolog összekapcsolni a párttal, de azért van itt egy evidens összefüggés a két dolog, tehát tudjuk, hogy képviselője volt Igor Matovics pártjának ez a férfi, és ez valószínű, hogy mindenkinél ez előjön, és erre valószínűleg nem ilyen támadó hangnemben kellene reagálni, ahogy ezt Igor Matovics teszi. Ez egy eléggé megengedhetetlen hang, nem egy politikustól, az én véleményem szerint.
1: Ráadásul ez ugye már a második eset, ami összefügg az ő mozgalmával.
0: Így van, tehát, hogy van egy volt képviselője, aki 2021-ben le is mondott a parlamenti mandátumáról, Ján Herák, aki ellen még nincs jogerős ítélet az ügyében, de ott is kiskorúval szemben elkövetett szexuális zaklatás miatt folyik az eljárás. Nem mondom, hogy ez a két eset összefügg, vagy nem lehet azt mondani, hogy a Szlovenszkó mozgalom, nem tudom, mire pedofil a gyűjtőpártja, de szerintem Igor Matovicsnak óvatosabban kellene mindenképpen kommunikálni ebben a kérdésben.
1: És hát ez az említett képviselő is abban az időszakban nyert parlamenti mandátumot 2020-ban, amikor ugye Matovics pártja végül sokkal több százalékot szerzett, mint amire számított, és a párt listájáról sok olyan név is bekerült a parlamentbe, akiknek nem nagyon tűnt úgy, hogy van erre esélyük, és akiknek az élete után nem igazán nézett utána a vezetőség. Aztán ugye több képviselő kapcsán is voltak botrányok, távozások. Ez az eset is egy intőjel minden párt számára, hogy igenis komolyan kell venni a listaállítást, és nem csak az első 20-30 helyen?
0: Igen, de hát ez nem is csak azzal függ össze, hogy a pártoknak mennyire kell komolyan venni a képviselőjelöltek kiválasztását, hanem azzal, hogy kell építeni a pártot. Tudjuk, hogy Igor Matovics tényleg gyakorlatilag egy KFT-ként kezeli, egy nagyon szűk kör irányítja magát a Szlovenszkot, mint ahogy előbb mondtam, tehát kezdetben talán csak 10 ember volt tagja a pártnak, akik mindenről döntöttek. Most ez már kicsit bővebb kör, tehát hogy nem egy nagy mozgalomról van szó, tehát nem egy 1000 ember a párttagság, hanem néhány tucat emberről van szó. És maguk a képviselő jelöltek sem tagjai a pártnak, sokszor interjúkon vagy gyakorlatilag hirdetésre jelentkeznek jelöltek a Szlovenszkó mozgalomhoz, és Igor Matovics válogatja ki őket valamilyen kritériumok alapján, amiket csak ő ismer. És hát azt is tudni kell, hogy ugye Igor Matovics mindig az utolsó helyről indul a képviselő listán, tehát hogy tudnia kell, hogy itt, hogyha, és hát erre ösztönzi a képviselő jelölteit is ezzel, hogy egyéni kampányt folytassanak, igyekezzenek kihasználni azt, hogy karikázásoknak köszönhetően előre kerülhetnek a listán. És hát a harmadik, amit még mondani fogok ezzel, hogy elég jó helyen szerepelt a 2020-ban az Olano listáján, ha jól tudom, akkor a 20. helyen volt, tehát hogy minek gondoltuk bejutott, tehát hogy nem egy 100. helyen szereplő képviselőjelöltről van szó, hanem egy elég előkelő helyen szereplő jelöltről, és hát őt is úgy választottak ki, hogy gyakorlatilag a választások előtt nem sokkal találkozott vele, és úgy került fel a választási listára, és hát Drudul a gyakorlatilag a legfiatalabb képviselőként ültek 2020-ban a parlamentben, akkor még csak 22 éves volt.
1: Árthat-e Igor Matovicsnak ez az ügy, illetve Iván Korcsoknak és a PS-nek a korábban említett ügy?
0: Én azt látom, hogy a PS-nek talán egy kicsit többet árthat, de nem mondom, hogy ez sokat árthat. Tehát éppen ahogy beszéltünk arról, hogy a PS választói érzékenyebbek erre a kérdésre, vagy erre a témára, a korrupcióra és a különböző nem jogilag tiszta fizetésekre, ezért könnyen előfordulhat, hogy ott néhányan elfordulnak majd a PS-től. A kérdés az, hogy hová, tehát hogy nem igazán látom azt, hogy mindig egy másik olyan párt lenne, aki meg tudná szólítani ezeket a választókat, de néhányan elveszíthetik a hitüket a PS-ben ennek köszönhetően. Igor Matovics pártjánál ott is befolyásolhatja természetesen negatívan a támogatottságát a pártnak, viszont az ő választói eléggé elfogultak Igor Matovicssal szemben, tehát hogy elfogadják azt a kommunikációt is, ahogy Igor Matovics kommunikál, és elfogadják valószínű azt is, amit ő mond erről a képviselőről, és abban mondjuk igazából Matovicsnak, hogy most annyira nem köthető már magához, a párthoz, Dominik Gödül, mint korábban, tehát hogy nem képviselője a pártnak, az, hogy most éppen valamennyi ideig még fizették a választásokat, vagy akár még most is, de most elhatárolódott tőle, tehát hogy én ott őnála olyan túl nagy lemorzsolódást nem várok.
1: Mihály Simecska édesanyjának botránya után újabb pénzügyi témában kell magyarázkodnia a Progresszív Szlovákiának, ami Ivan Korcsok fizetésével függ össze, de nem csak ő, hanem Igor Matovics is kapott kellemetlen kérdéseket a napokban. Ezekről a témákról kérdeztem Lajos P. János újságírót, az Újszó online szerkesztőjét. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm a lehetőséget, és további szép napot kívánok.
1: Hamarosan fix trafipaxokat telepítenek a szlovákiai utak mentén. A projektre közel 30 millió eurót költenek a helyreállítási alapból. Az első ilyen típusú radarok már augusztus végén megjelenhetnek. Szakértők szerint a rendszer a Németországból ismertre hasonlítana, amely egyszerre értékel ki minden olyan szabálysértést, ami az objektív felelősség alá tartozik. A témáról Major József közlekedésbiztonsági szakembert kérdezem. Először is tisztázzuk, hogy ebben az esetben milyen trafipaxokról beszélünk.
2: Trafipax, ezt a szót arra szoktuk használni, ilyen sebességet méri, de tulajdonképpen ez a rendszer, hogyha majd beindul, akkor nem csak a sebesség mérésére lesz alkalmas, hanem más szabálysértéseket is meg tud majd figyelni, és ki tud majd értékelni. Tehát a törvény most már lehetőséget ad arra, hogy a be nem kapcsolt biztonsági övet, a járművek közötti távolságot, a telefon használatot, a piros lámpán, hogyha áthalad valaki, tehát hogy ezeket mind tudja majd figyelni a rendszer, ha egyszer majd beindul.
1: Arról mit lehet tudni, hogy hol helyezik ki ezeket a berendezéseket, hogy csak az utak mentén, vagy mondjuk a településeken is?
2: Hát ezt egyelőre nem hozták nyilvánosságra a rendőrség. Egyébként volt egy ilyen törvényjavaslat, hogy az önkormányzatok is kapnak majd olyan jogkört, hogy ezeket a dolgokat a saját hatáskörükben figyeljék, ezeket a szabálysértéseket. Ezt nem hagyták jóvá, hogy egyelőre titkolja a rendőrség, és nem lehet tudni.
1: Mennyiben segíthet ez a rendszer abban, hogy valóban csökkenjen a balesetek száma a veszélyes szakaszokon?
2: Ez majd kiderül, mert ugye, hogy tudjuk, hogy a gépkocsi vezetők nagy része hogy viselkedik ebben az országban, tehát akkor mindenki megpróbálja majd kikerülni. Tehát, hogyha most mondok egy példát, ne így legyen. Szeretném, ha tévednék, hogy mondjuk egy iskola elé kihelyeznek egy trafipaxot, hogy ott betartsák a megengedett sebességet a sofőrök, akkor ott be fogják tartani, de amikor elhagyja ezt a trafipaxot, akkor esetleg majd 80-nal megy lakott területen, hogy ő megmutassa, hogy azért is. Tehát mindenképpen segíteni fog, ez a nyugat-európai tapasztalatok azt mutatják, viszont van sok dolog, ami Nyugat-Európában jól működik, nálunk meg valahogy nem. Tehát, hogy mennyivel fog csökkenni a balesetek száma, ez sajnos nem lehet előrelátni, de én úgy gondolom, hogy mindenképpen csökkenni fog.
1: Igen, úgy tűnik, ahogy ön is mondja, hogy a sofőröket nem igazán tántorítják el, sem a bírságok, sem az ilyen trafipaxok. Tényleg ezt tapasztaljuk, hogy csak azon az adott ponton csökkentik a sebességet, és nem nagyon változtatnak a vezetési szokásaikon, és ugye ez lenne a cél, hogy betartsuk azt a maximális megengedett sebességet, és azt ne lépjük túl, de mi lehetne az az intézkedés, ami valóban működhetne ön szerint a jövőre nézve, ha mondjuk szétnézünk külföldön is, hogy mi az, ami ott jobban működik, mint nálunk?
2: Egy intézkedéssel nem lehet megoldani, ezt egy rendszerrel lehet megoldani, tehát attól kezdve, hogy az óvodában elkezdődik egy ilyen közlekedésbiztonsági nevelés, az alapiskolán keresztül egész tulajdonképpen, amíg jogosítvány nem szereznek a fiatalok, ugyanúgy az, hogy az autóiskolák működőképesek legyenek, mert Szlovákiában sajnos sok esetben nem tanítják meg, nem csak az autókezelésre, hanem tulajdonképpen a biztonságra, vagy nem tanítják meg arra a fiatalokat arra, hogy odafigyeljenek a biztonságra. Tehát itt kéne kezdeni, és akkor ezeket a intézkedéseket, ha bevezetnék, akkor egy rögtön 10-15 év alatt már megmutatkozna a hatása, és persze közben a represszió is, tehát most már sajnos Szlovákiában oda jutott a helyzet, hogy ez csak megelőzéssel nem lehet megoldani, tehát mindenképpen az ellenőrzéseket kellene szigorítani, és még nem beszéltünk egy nagyon fontos dologról, a család szerepéről, mert hiába tanítják az iskolában arra a gyerekeket, hogy viselkedjen felelősségteljesen, hogyha adott esetben előfordul az, hogy akkor azt mondja a szülő, hogy na most ugye piros a lámpa, de megyünk, mert nekünk szabad.
1: Említette, hogy ugye nem mindig hoz eredményt, ha csak egy adott ponton mérnek sebességet, és külföldön már tapasztalhatjuk azt a bizonyos szakaszos sebességmérést, tehát amikor egy adott útszakaszon átlagsebességet mér mérnek, ennek mi az előnye? Vagy ez mennyiben segíthet jobban abban, hogy tényleg lassabban vezessenek a sofőrök?
2: Talán mondjuk röviden, hogy mit jelent ez a szakaszos sebességmérés, tehát van egy útszakasz, megmérik az időt, amikor az autó behajt erre a szakaszra, és amikor kihajt belőle, és ugye akkor ebből ki tudják számítani az adott sebességet, tehát ennek az az előnye, hogyha egy ponton helyeznek el radart, akkor az adott pontnál lassít az autó, aztán megint gyorsabban megy, így viszont be kell tartani az átlagsebességet, tehát hogyha valahol túllépi, akkor ennek a szakasznak a többi részén viszont jóval az átlag alatt kell menni, tehát nem érdemes itt túllépni az átlagsebességet. Ehhez mindenképpen egy visszatartó ereje van, tehát hasonlít erre, csak ez egy következő lépés, tehát mi most a civilizált országoktól nagyon le vagyunk maradva, tehát ha meglépik ezt valójában, ezt a fixed traffic paxokat, akkor ez egy lépés lesz előre, és akkor utána majd következhet a szakaszos mérés. Én attól tartok, az egy picit még távolabb van, hiszen erről a fixed traffic paxokról is hát legalább 10 éve beszélnek róla, majd egyszer lesz.
1: Igen, nagyon el is húzódott a közbeszerzés, és ha erről a rendszerről beszélünk, azt is említsük meg, hogy ugye itt automatikusan történne a kiértékelése ezeknek a szabálysértéseknek, illetve a bírságok kiküldése. Ez azért is fontos, mert amikor egy rendőr bírságol, azért mivel személyről van szó, azért eléggé gyakori a korrupció, a lefizetés, és így akkor ezt ki lehetne kerülni?
2: Igen, ez azért is fontos, és másik szempont viszont, hogy jóval olcsóbb, tehát nem kell. Tehát, hogyha ezt beindítják a rendszert, akkor 10 000-vel lesznek majd szabálysértések, illetve több tízezer lehet szerintem egy hónap alatt, amit majd megalapítanak, és hogy ezt mind fel kell dolgozni. Tehát, hogyha kézzel keresnék ki, és kézzel írnák meg a levelet, az rengeteg idő és munkaerő kell hozzá, ami sajnos a rendőrségen nincs. Tehát a másik szempont az, hogy ha automatizálják a rendszert, akkor energiát, munkaerőt lehet megtakarítani.
1: Azt is említsük meg, hogy szeptembertől az objektív felelősség elvével kapcsolatban is történnek változások, és többféle szabálysértés tartozik majd ide, melyek azok?
2: Ez még nem jelent meg a törvénytárban, tehát elfogadták ezt a törvénymódosítást, de még nem jelent meg a törvénytárban, úgyhogy így a teljesség igénye nélkül csak a sajtóhírekből kiindulva a biztonsági őr, a telefonhasználat, ha áthalad az autó a piroson, illetve talán még a stopptábla is, majd, hogyha nem áll meg a stopptábnál, belekerül, de biztosan csak akkor lehet mondani, hogyha majd megjelenik a törvénytárban. Ami egyébként annak kéne ott megjelenni, amit elfogadott a parlament, csak sajnos az országban már többször előfordult, hogy valaki közben belenyúlt, ami egyébként alkotmány ellenes, de sajnos előfordult.
1: Vagyis ezen szabálysértések esetében a büntetés automatikusan a gépkocsi tulajdonosához érkezne, akinek azt ugye ki kellene fizetni, és csak ezután kezdheti behajtani attól a szemétől, akinek kölcsön adta az autót?
2: Igen, azért pontosítsunk, hogy itt a tulajdonos szót használtuk, a törvény szempontjából különbség van. A törvény szerint szlovákul vlastník, és van egy úgynevezett držiteľ, ami a hivatalos fordítás szerint üzemben tartó, ami jogilag nem pontos. Ennek akkor van lehetősége, hogyha az autó tulajdonosa a leasingtársaság, és akkor valaki leasingel és azt használja. Tehát ilyen esetben nem a tulajdonoshoz, nem a leasingtársasághoz megy majd a büntetés, hanem az üzemben tartó. De a lényeg egyébként az, ahogy tetszett mondani, tehát először ki kell fizetni, és akkor utána tudja behajtani a járműt vezető személyen, ha nem ő volt az.
1: És így a végére még egy témát említsünk meg. Augusztus 1-jében lépett életbe az a módosítás, amely alapján a belügyminisztérium törölni akarja a nyilvántartásból azokat a gépkocsikat, amelyek több mint 2 éve nem rendelkeznek kötelező gépjármű biztosítással. Mit gondol erről a javaslatról? Itt volt már az ideje, ekkora gondot okoznak a biztosítás nélkül közlekedő járművek a közutakon?
2: Igen, ilyen ekkora gondot okoznak, tehát itt több 10 000 jármű van forgalomban, ami nem fizette be a kötelező biztosítást. És hogyha valakinek egy ilyen jármű okoz kárt, az bizony elég sok bonyodalmat tud okozni, tehát hogy akkor nem fizeti ki a biztosító, mivel a jármű nincs biztosítva, és akkor valamilyen módon be kell hajtani, ami vagy sikerül, vagy nem. Tehát elsősorban nem maguknak okozzák az ilyen járműt használó személyek a gondot, hanem másnak, akit megkárosítanak, és sokkal nagyobb arányban okoznak kárt másoknak ezek. Ez abból is kapcsolódik, hogy valaki így áll hozzá a törvényekhez, az, hogy kötelező a biztosítás, akkor hasonló módon áll hozzá az autóvezetéshez is, tehát őt nem zavarja, hogyha valakinek kárt okoz. Ez nagyon nagy probléma, és megint csak lemaradtunk ezzel, tehát ezt egy 15-20 évvel ezelőtt kellett volna oldani.
1: Hamarosan fix trafipaxokat telepítenek a szlovákiai utak mentén. A projektre közel 30 millió eurót költenek a helyreállítási alapból. Az első ilyen típusú radarok már augusztus végén megjelenhetnek. Szakértők szerint a rendszer a Németországból ismertre hasonlítana, amely egyszerre értékel ki minden olyan szabálysértést, ami az objektív felelősség alá tartozik. A témáról Major József közlekedésbiztonsági szakértőt kérdeztem, köszönöm a beszélgetést. Több személycserére is sor került a napokban a német kormányban. Friedrich Merz kancellár és pártja a CDU abban reménykedik, hogy ezzel sikerül megállítani a kormány népszerűségének zuhanását. Egyelőre azonban azt látni, hogy az emberek egyre elégedetlenebbek a jelenlegi kancellárral, és saját pártján belül is nő a kritika. A témáról Bauer Bence Németország szakértőt, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézetének igazgatóját kérdezem. Beszéljünk először arról, mi volt az ügy, ami ezeknek a személycseréknek a kiváltó oka volt, és amely a CDU párt eddigi frakció vezetőjével, Jens Spánnal függ össze.
3: Jens Spahn volt egészségügyi miniszter, és frakcióvezető volt egészen a minapig. Bejelentette nyilvánosan interneten július közepén, hogy a férjével, akivel egyébként 2017 óta egy hivatalos házasságban élnek, közösen egy béranyaprogramban vettek részt az Egyesült Államokban, hisz a béranyaság ugye Európa legtöbb országában, így Németországban is törvényileg tiltott. Ez óriási felháborodást váltott ki, hisz Spahn hívő katolikusnak vallja magát, és korábban egészségügyi miniszterként és szakpolitikusként különböző fórumokon hevesen elítélte a béranyaságnak a fogalmát, a béranyaságnak az alkalmazását. Most viszont a privát életében egyszerűen törvényeket kikerülve jó maga részt vett egy ilyen programban, és ugye tudjuk, hogy ilyenkor egy petesejtet egy másik nőnek a testében ültetik be, és így végeredményben nagyon sok pénzbe kerül ez, és nagyon gyakran a nők kifosztásával, kizsákmányolásával jár, és gyakorlatilag ez egy emberkereskedelemnek is titulálható. És emiatt nagy volt a felháborodás, Spahnnak le kellett mondani a frakcióvezetői pozíciójáról.
1: És miért nem volt elég az, hogy őt leváltották? Miért volt szükség a többi személycserére is?
3: Friedrich Merz ezzel a lépéssel kinyitotta Pandora szelencéjét. Úgy gondolta, hogy egy nagyon okos ötlet lenne az egyébként is talán már esedékes vagy esedékesnek vélt kormány átalakításba kezdeni. Ugye a Merz kormány 2025 májusában alakult, és volt egy-két elégedetlen kedvű a CDU-ban, és egyébként a pártnak a mérése is nagyon rosszak. 21-22%-on áll a CDU-CSU pártszövetség, és 80% úgy ítéli meg, hogy Friedrich Merz rosszul végzi munkáját. Így úgy gondolta, hogy személycserékkel megoldható egy új lendület, de ki kell jelenteni, ezek a személycserék teljes kudarcba fulladtak. Nagyon sok különböző pozíciót váltottak. A legfontosabb ugye az, hogy Thorsten Frey eddigi kancellária miniszter került a frakció élére, sokan nem értik, hogy miért. A helyére került az egyébként sikeres egészségügyi miniszter Nina Várken, és további személycserékre került sor. Olyan ember lett egészségügyi miniszter, aki magát egyébként erre alkalmatlannak tartja. A legnagyobb botrány egyébként az volt, hogy Patrick Schnieder közlekedési minisztert Friedrich Merz úgy bocsátotta el, hogy nem volt utód, és Schniedert gyakorlatilag ezt csak telefonon közölte. Óriási felháborodás váltott ki a CDU berkein belül. Az emberileg kétségbe vonható eljárás, Friedrich Merz rossz vezetői kvalitása, és konkrétan az egész Rajna-Vidék-Fálci tartományi szervezet, ahonnan Schnieder származik, egy nyílt levélben lemondott egy korábban rögzített találkozót a kancellárral. Azaz sokkal elégedetlenebbek most a CDU-sok, mint előtt voltak, és már mindenki arról beszél, hogy a szászanháti parlamenti választások után esetleg Friedrich Merz vakvágájra kerülhet, és akár le is válthatják, és kancellár cserére kerül sor Németországban ősszel.
1: Mert ugye Jens Spahnról úgy is beszélt a sajtó, mint egy olyan politikusról, aki Merz pártbeli riválisa, tehát hogy valójában jól is jöhetett volna a kancellárnak az ő leváltása, hogy ugye megszabadul a riválisától, és ahogy ön is mondta, abba reménykedett Merz is és a pártja is, hogy ezek a személycserék javítanak némileg a párt népszerűségén, de akkor ebben nem nagyon lehet reménykedni?
3: nem hinném, hogy ez jelentős népszerűségjavulást okos, sőt, kiváltképp rossz irányba vitte Friedrich Merz a pártnak a népszerűségi mutatóit. Jens Spahn talán egy rivális volt, de Jens Spahn gyakorlatilag mindenkinek a riválisa volt, hisz Jens Spahn mindig saját szakára dolgozott, saját kontorra dolgozott, és mindig saját magát próbálta előtérbe helyezni. Volt neki nagyon sok botránya már. Egészségügyi miniszterként ugye ő felelt azért, hogy nagyon drágán szereztek be akkoriban egészségügyi maszkokat a koronavírus alatt. Volt olyan helyzet, hogy a vírus alatti kijárási tilalmakat megsértette, sőt, amikor a férjével együtt megvásároltak a házát, akkor kiderült, hogy nem is volt erről kellő biztosíték, olyan bank biztosította hitelt, ahol ő korábban az igazgató tanácsban ült, azaz voltak némi fura ügyei Spahnnak, de itt ez az aktuális béranya program, ez gyakorlatilag kiverte mindenkinél a biztosítékot, és érdekes a reakció, nem azért kellett lemondania, mert eleve a béranya programban részt vett, hisz a CDU-CSU frakcióban van még egy másik politikus, aki egy férfivel él házasságban, és ugyanúgy USA-ban egy béranya programban vett részt, hanem inkább az volt probléma, hogy egy más politikát deklarált Spahn hivatalosan, nyilvánosan, mint amit a magánéletében élt. Bár Spahntól megszabadult Merz, de ugye vannak itt nagyon-nagyon sokan, akik szívesen megörökölnék Merznek a kancellári székét, és Merznek ez a pozíciója egyébként most az utolsó 2-3 hét lefolytatása után inkább meggyengült, mint megerősödött volna. Az lehet, hogy Spahntól, mint riválistól megszabadult, de gyengébb lett a pozíciója, és sokkal több potenciális rivális utód áll most készen, akik hajlandók lennének arra, hogy egy rosszul végződő szászanhálti, Mecklenburg előpomerániai és berlini tartományi választás után szeptemberben akár átvehetik Merznek a jelenlegi helyét, szerepét.
1: Maradnék még egy kérdés erejéig a Spahn botránynál. Ugye a CDU-nak, mint kereszténydemokrata konzervatív pártnak egy nyíltan homoszexuális férfi volt a frakció vezetője, ön is említette, hogy nem ő az egyetlen, aki nyíltan vállal egy ilyen kapcsolatot, akinek béranya szült gyermeket, de említhetném Alice Weidelt is, a szélsőjobboldali AfD párt társelnökét is, aki leszbikus kapcsolatban él, szintén két gyermeket nevel élettársával. Mit árul el ez a két eset a német konzervatív pártokról, illetve a konzervatív politikai üzenetek képviselőiről? Mennyire hitelesek, vagy mennyire mennek szembe ezek a politikusok azokkal az eszmékkel, amelyeket a pártjuk hirdet?
3: Ez egy nagyon érdekes kérdés. A homoszexualitás a társadalma teljesen elfogadottá vált. Ez alól a konzervatív pártok se képeznek kivételt, és ugyanúgy más pártok köreiben is vannak ilyenek. Ez nyilván nem listázza senki, és nem tudjuk pontosan, de azért időnként felbukkannak ilyen esetek. Alice Weidel esetében azért ki kell jelentenünk, hogy nem béranya program keretében születtek egyébként a élettársának a gyerekei, hanem reguláris úton. És a béranyaság egyébként azért is problémás, mert nem csak egy morális kérdéseket vet fel, hanem ugye törvényileg tiltott is, de továbbá ugye nőknek a kifosztásával, kizsákmányolásával is járhat, és egyébként semmi más nem, mint emberkereskedelem, akár gyerekkereskedelem. Azaz itt azért vonnék egy különbséget, de az, hogy a CDU-nak mennyire konzervatív még a profilja, és mennyire kereszténydemokrata még a profilja, ugye ez nem csak a béranya program kapcsolatán merül fel, vagy ennek kapcsolat lehet tárgyalni, hanem sok más köré is lehet ezt akár felfűzni. Én úgy ítélem meg, hogy a CDU már nem az a tradicionális konzervatív kereszténydemokrata párt, ahogy még talán mi innen Magyarországról vagy Szlovákiáról ismernénk, hanem ez már megváltozott, és ilyen dolgok már teljesen elfogadottak, és mondom, nem maga a béranya program volt itt a probléma, Spahn esetében úgymond, hanem az, hogy ő deklaráltan egy másik politikát akar képviselni, és privát életében más tér. Ugye Henrik Schrek frakciótársa hasonló helyzetben van, azzal a különbséggel, hogy Henrik Schrek sose szólalt fel a béranya program ellenében, és így ő úgymond maradhat a pozícióján, és az ő helyzetét nem kérdőjelezik meg.
1: És az AfD esetében ez nem probléma?
3: Az AfD esetében szerintem szintúgy ez már nem egy kérdés. Az AfD egyébként sose állította be magát kereszténydemokrata pártként. Az AfD ugye deklaráltan nem keresztény gyökerekkel rendelkező párt, és az AfD elnökségében egyébként nagyon kevés hívő keresztény van, ezt is azért el kell mondanunk. Szóval itt ez a kérdés eleve nem vetődött fel, ott inkább egy világnézeti konzervatív szemszögből lehetek olyanok, akik ezt rossz szemmel nézik, de mondom, Ez manapság már elfogadott, hogy homoszexuális kapcsolatban élnek a politikusok, és szerintem ez így van, ezt így el kell fogadni, és a választók szerintem más szempontok alapján döntenek. Ez már nem játszik egy akkora szerepet, hogy valaki emiatt más hova tenni az X-et, mert gyakorlatilag minden pártban vannak homoszexuális politikusok, és egyébként nincs itt politika különbségtétel bal meg jobb oldal között.
1: Várhatóak-e még további személyi változások a kormányban?
3: Én megítélésem szerint akkor lesz igazán egy nagy személyi változás, vagy akkor lesz úgymond palotaforradalom, amikor a 16. parlamenti választás után, amely szeptember 6-án rendeznek meg, akár AFD-s elsőbség alakulnak ki, vagy akár az AFD kormány tudna alakítani, akkor a szövetségi szintű kormányzása a Friedrich Merznek nagyon nehéz helyzetben lesz, hisz akkor megmutatkozik az, hogy az AFD akár kormányzó erő lehet, és ezzel a koalíció akár össze is omolhat.
1: Több személycserére is sor került a napokban a német kormányban. Friedrich Merz és pártja abban reménykedik, hogy ezzel sikerül megállítani a kormány népszerűségének zuhanását. Egyelőre azonban azt látni, hogy az emberek egyre elégedetlenebbek a jelenlegi kancellárral. A témáról Bauer Bence, Németország szakértőt, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézetének igazgatóját kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönöm szépen.

0: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
1: Toszkána lankás dombjai, ciprusfás útjai és olyan történelmi városai, mint Firenze, Siena vagy Pisa minden utazó bakancs listáján szerepelnek. Ha autóval vágunk neki ennek a csodás olasz régiónak, van egy betű szó, amit kötelező megjegyeznünk, ha el akarjuk kerülni a méregdrága büntetéseket. Ez a ZTL, vagyis a Zona Traffico Limitato. A legtöbb toszkánai város történelmi központja le van zárva az idegen autók elől. A behajtást kamerák figyelik, és csak a helyi lakosok vagy külön engedéllyel rendelkező szállodai vendégek mehetnek be. Ha véletlenül behajtunk egy ilyen zónába, mert például vakon követtük a GPS-t, a rendszer automatikusan rögzíti a rendszámot, és hónapokkal később akár 100-150 eurós csekk is érkezhet a postaládánkba. Ráadásul minden behajtásért külön-külön. Ha parkolni szeretnénk, figyeljük a felfestéseket. A fehér vonal a helyieknek ingyenes, a sárga a mozgássérülteké vagy a szállítóké. A turisták pedig kizárólag a kék vonallal jelzett fizetős helyekre állhatnak le. Érdemes tehát alaposan figyelni a táblákat és a jelzéseket, hogy a büntetések kifizetése helyett inkább a helyi finomságokra és az életre szóló élményekre fordíthassuk az úti költséget.
2: Marian Kocsnert bűnösnek mondta ki a bíróság a Dóval és a Bacsfa ügyben. Az állam az év első 7 hónapjában 844 millió euróval több adót szedett be, mint tavaly. Hiroshimára emlékezünk a nukleáris fegyverek elleni világnapon. Vladimir Putyin dróncsapatokat hoz létre az orosz hadseregben.
0: Napzárta. Nyitrai Nórával.
2: Jó estét kívánok! Hallgassák meg a nap legfontosabb híreit. Bűnösnek mondta ki Marian Kocsnert a Besztercebányai Speciális Büntetőbírósága Dóval és a Bacsfa ügyben gazdasági bűncselekmények elkövetése miatt. Ugyanakkor nem szabott ki büntetést, mivel a vádlottat más bűncselekmények miatt már jogerősen 19 év börtönbüntetésre ítélték, és a bíróság szerint ez a büntetés önmagában elég szigorú. A további két vádlottat, Peter Pechát és Jana Slachtovát feltételes szabadságvesztésre és pénzbírságra ítélte a bíróság. Az ítélet nem jogerős, további részletek Paszmár Léviától.
3: A vád szerint a három vádlott több mint 8 millió eurós áfa visszaigénylési csalást követett el dóvali ingatlan ügyletek során, amelyekben több gazdasági társaság is érintett volt. Emellett Marian Kocsnert a Bacsfa melletti golfpálya nyilvános elárverezése kapcsán azzal vádolták, hogy közel 3 millió euróval károsította meg a hitelezőt. Kocsner újabb ügye milliókat veszített az állam a bacsfai golfpályán. Ezzel a címmel jelent meg 2017 júniusában az Actuality.sk oknyomozó újságírója Ján Kuciák cikke, amely elsőként tárta fel Marian Kocsner gyanús mesterkedését a bacsfai golfpálya körül. Kuciákot néhány hónappal a cikk publikálása után menyasszonyával, Martina Kusnyirovával együtt megölték nagymácsédi otthonukban. A gyilkosság megrendelésével Kocsnert vádolják. A cikk nyomán indult büntető eljárás Kocsner ellen, és ma nem jogerősen bűnösnek mondták ki a nagyvállalkozót. Peter Pechát feltételesen 3 év szabadságvesztésre ítélte a bíróság, 5 év próbaidővel és 50 ezer euró megfizetésére kötelezte. Jana Slachtovát szintén 3 év szabadságvesztésre ítélte, 3 év próbaidővel és 25 ezer euró pénzbírságot kell fizetnie. Mindkét védőügyvéd Michal Manzák és Andrei Sabik fellebbezett az ítélet ellen, záróbeszédeikben védenceik felmentését kérték a bíróságtól. Az ügyész gondolkodási időt kért a fellebbezés benyújtására, záróbeszédiben Kocsner számára 3 millió eurós pénzbüntetést javasolt, a másik két vádlott esetében egyformán 3 év feltételes szabadságvesztést 3 év próbaidővel, valamint 100-100 ezer eurós pénzbüntetéssel.
4: Pozitívne vnímame rozhodnutie súdu prvého stupňa, ktorý sa zotožnil s obžalobou. Čo sa týka trestov, tieto ešte budú.
3: Pozitívan értékelem, hogy a bíróság megalapozottnak ítélte a vádat. A kiszabott büntetéseket kielemzi az ügyészség, és döntünk a következő lépésekről, zárta az ügyész.
2: Jövőre indulhat a családi kártya Szlovákiában, jelentette be Erik Tomás munkaügyi miniszter. A rendszer kedvezményeket biztosítana a gyermekes családoknak, például élelmiszerekre, ruházatra és szolgáltatásokra. A közbeszerzést ősszel írhatják ki, a program az állam és a magánszektor együttműködésében valósulna meg. A miniszter szerint a kártya nem szociális juttatás, hanem a családok támogatásának új formája. A következő napokban teljesíti a gáztárolási célokat a szlovák gázművek, az állami vállalat szeptember elejéig 13 terawatt óra földgázt tölt a tárolókba, a téli szezon kezdetére pedig már 17,5 terawatt óra áll majd rendelkezésre. Ez jóval meghaladja a szokásos mennyiséget. Az SPP hangsúlyozta, hogy a gázellátás zavartalan, a vállalat pedig a felhasználók mintegy 60%-át szolgálja ki. Ugyanakkor az európai gázpiac helyzete továbbra is bizonytalan, a nyári és téli árak közötti különbség minimális, sőt, időnként a nyári árak magasabbak, ami visszafoghatja a betárolást Európa egyes részein. Boris Szuszko igazságügyi miniszter fegyelmi eljárást kezdeményez egy bíró ellen a gölnici gyilkosság ügyében. Szerinte mulasztás történhetett a tragédia előtt, mivel az áldozat nem kapott tájékoztatást férje szabadon bocsátásáról. A minisztérium büntető feljelentést is tesz és a legfelsőbb bírósághoz fordul. Szuszko szerint az ügy jogi minősítése sem volt megfelelő, mert felmerülhet a családon belüli erőszak gyanúja is. A szlovák állam adóbevételei az év első 7 hónapjában 844 millió euróval nőttek, amit főként a magasabb áfa és jövedelem adóbevételek segítettek, miközben az adóhivatal a költségvetés további javulására számít. Részletek Mezőszállási Márktól.
5: A növekedéshez leginkább az áfa, a magánszemélyek és vállalatok jövedelemadója, valamint a pénzügyi tranzakciós adó járult hozzá. Csökkent ugyanakkor többek között a szabályozott ágazatok különadója és a gépjárműadó bevétele. A vámhivatalok által beszedett bevételek visszaestek, ennek fő oka az importáfa beszedési rendszerének júliusi változata. A pénzügyi igazgatóság szerint a költségvetési teljesítés jelenleg 97%-os. A hatóság pozitív jelként értékeli, hogy továbbra is nő az adófizetési kötelezettségek összege, különösen az áfa területén. A szakemberek szerint az év hátra lévő részében a bevételek további javulása várható.
6: A napriek tomu, že plnenie rozpočtu ovplyvnili viaceré jednorazové faktory a legislatívne zmeny pozitívnym signálom.
5: Annak ellenére, hogy a költségvetés teljesítését több egyszeri tényező és jogszabályi változás is befolyásolta, pozitív jelzésnek számít az adóbevételek és a bruttó adóbevétel folyamatos éves összehasonlítású növekedése. Az adóhatóság továbbra is a bevallott és a befizetett áfa fizetési kötelezettségek növekedését is nyilván tartja, ami az év további hónapjaiban a teljesítés várható javulását eredményezi, iratkozta József Kisz, az adóhatóság elnöke.
2: Az ellenzéki Progresszív Szlovákia szerint a belügyminisztérium orosz gyártású közlekedési kamerákat telepíthet az ország útjain. A párt biztonsági kockázatra figyelmeztet, mivel a rendszer hozzáférhet állami adatbázisokhoz is. Szerintük ezek az eszközök alkalmasak lehetnek járművek és személyek mozgásának nyomon követésére. Az ellenzék továbbá azt is bírálja, hogy a beszerzés részletei nem nyilvánosak. Szerintük kérdéses az is, hogy a rendszer mennyire lesz összeegyeztethető más európai országok megoldásaival. Az ellenzéki Szabadság és Szolidaritás párt bírálja Richard Takács mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztert az agrokomplex támogatása miatt. Martina Bajo-Holecskova, az ellenzéki párt parlamenti képviselője szerint a tárca idén legalább 2,2 millió eurót ad a nyitrai kiállítási központnak, ami többszöröse a 2023-as támogatásnak. A képviselő kifogásolta, hogy a minisztérium jelentős összeget költ vendéglátásra is, beleértve az ételeket és alkoholos italokat. Az SZSZ szerint ezek a kiadások túlzóak, és a forrásokat inkább a gazdák támogatására kellene fordítani, különösen az idei aszály miatt. A hirosimai atomtámadás évfordulóján augusztus 6-án tartják a nukleáris fegyverek elleni világnapot. A második világháború végén 1945-ben ezen a napon ledobott bomba több tízezer ember életét követelte, és következményei még évekig érezhetők voltak. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a nukleáris fegyverek veszélyeire és a leszerelés fontosságára. Az ENSZ szerint a hirosimai tragédia ma is figyelmeztetett az emberiség számára. Vlagyimir Putyin bejelentette, hogy új haderőnemet hoznak létre az orosz hadseregben, a pilóta nélküli rendszerek csapatait. Az alakulat élére Denis Lyamin vezérezredest nevezte ki. Az orosz elnök szerint az átszervezés az ukrajnai háború tapasztalatain alapul, ahol a drónok kulcsszerepet játszanak. Putyin emellett a katonai logisztikai szolgálatok összevonását is bejelentette, amelyeket Valeri Szolodcsuk vezet majd. A döntés Andrej Belousov védelmi miniszter javaslatára született. Nyilvános vizsgálat indulhat Jeffrey Epstein brit kapcsolatairól, ezt mérlegeli a londoni kormány. Andy Burnham miniszterelnök komolyan foglalkozik az üggyel, és kész találkozni az áldozatokkal is. A tervezett vizsgálat nem csak Epstein tevékenységére, hanem más befolyásos személyek, köztük az egykori milliárdos Mohamed Al-Fayed tevékenységére is kiterjedhet. Az ügy csaknem 7 évvel Epstein halála után is napirenden van Nagy-Britanniában. A rendőrség több súlyos vádat vizsgál, köztük kiskorúakkal való szexuális visszaélést és emberkereskedelmet. 17 halálos áldozata és 44 sérültje van a Kijev és környéke ellen indított éjszakai orosz támadásoknak, közölte Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök szerint több mint 100 drónt és közel 30 rakétát vetettek be, köztük ballisztikus fegyvereket is. A csapások civil célpontokat és infrastruktúrát értek. Zelenszky a légvédelem erősítését sürgette, úgy véli, azok az országok, amelyek nem tudnak több fegyvert adni, újabb Oroszországgal szembeni nemzetközi szankciókkal segíthetnének.
0: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
7: Betlehem Dávid és Mihályvári Farkas Viktória is ezüstérmet szerzett a nyílt vízi úszók 5 kilométeres versenyszámában a Párizsi Európa-bajnokságon. Az ugyanitt 2 éve 5 karikás bronzérmes Betlehem, akárcsak egy nappal korábban 10 kilométeren, ezúttal is a németek sztárjával Florian Welbrockkal csatázott az elsőségért, a hajrában pedig ezúttal sem tudta megfogni a legnagyobb riválist. Betlehem így a második ezüstjét szerezte a francia fővárosban zajló EB-n, míg Rasovszky Kristóf címvédőként csak a 7. helyen csapott célba. Mihályvári ugyanúgy, mint kedden 10 kilométeren, ezúttal is az olasz Ginevra Tadeuccival vívott csatát a győzelemért, és végül ismét riválisa ünnepelhetett. A Ferencváros labdarúgó csapata az Európa Liga selejtező 3. fordulójának első találkozóján az Üllői úton ma 20:15-kor a lengyel Zabrze együttesét fogadja. Legutóbbi 3 tétmérkőzésén nem nyert a Fradi, és most sem lesz könnyű dolga, hiszen fizikailag erős, alig hanem a védekezésre építő gárda elleni erőpróba vár rá. A 2026-2027-es idénytől 3 helyett 4 sárgalapos figyelmeztetés után jár majd automatikus, egymeccses eltiltás a labdarúgók számára az európai kupasorozatok főtábláján. Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke válságtanácskozást hívott össze az általa előterjesztett, majd a külső és belső nyomásra visszavont, gazdasági tervei miatt kialakult helyzet okán. Marozsán Fábián 6-4-6-3 arányban legyőzte a japán Mochizuki Shintarót a montreali tenisztorna nyitófordulójában. A torontói női viadal második felvonásában Rebeka Šramková 2-6-6-4-1-6-ra kikapott a 16. helyen kiemelt orosz Diana Schneidertől.
0: Időjárás.
2: Az éjszaka változatlanul telik, csillagfényes, felhőtlen égbolt mellett mérsékelten frissül fel a levegő. A városokban helyenként 25 és 27 fokot sem éri el a maximum érték. Holnap a nap túlnyomó részében még tartja magát az anticiklon és a kialakult extrém hőség. Reggel 16 és 25 fok közötti értékekkel számolhatunk. Kedves hallgatóink, adászáró hírműsorunkat hallották. Hangmester kollégám Kubányi Péter nevében is köszönöm figyelmüket. Nyitrai Nóra köszön el. A viszonthallásra.

0: Egy évvel ezelőtt hunyt el kolléganőnk Bodré Eleonóra, aki 1983-tól haláláig volt rádiós közösségünk tagja. Tavaly az ő beszélgetéseiből készült műsorral vettünk tőle búcsút. Most, halálának első évfordulóján megismételjük ezt az összeállítást a Szalagtárban, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallhatnak itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok a szerkesztő, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.
1: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria, národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.